0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: ütkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentek.

0: életed. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak.

0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!

0: Brian, amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörög hírettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: uráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved, szeretett lángja.

0: által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk!

0: szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária, az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közbe értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bizalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amellyel Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus, a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Ére, amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke
0: Isten irgalmából békességben nyugodjék, amen.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió.

0: Kedves hallgatóink, az Öregkor bölcsessége című műsort hallhatják Fazekas Ilona szerkesztésében és műsorvezetésében, itt a Nagyváradi stúdióból.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából az Öregkor bölcsessége műsor hallgatóit. Június 11-én Jézus szentsége szívének főünnepe azt kívánja hangsúlyozni, hogy Isten a végtelen szeretet, Krisztus szíve pedig nem más, mint ennek a szeretetnek az emberi jele. Ő a szeretet révén győzedelmeskedik. Szeretetének legnagyobb megnyilvánulása a kereszt, amely egyben Isten legnagyobb győzelme az emberi történelemben. A keresztből indul ki minden jó. A kereszt az üdvösség forrása, amely elárasztja a világot. Xaveri Szent Ferenc, Istenem, szeretlek. Ó Istenem, szeretlek forrón, mélyen. Nem mert a kárhozatos szörnyű éjen gyötrő tűzbe vetsz, ha elhagylak, s nem mert engednek édes fényességét, szent örömben úszó angyali zenéjét ígérted nékem szárnyaid alatt. De mert a kereszten karjaid kitártad, emberi szívemet szívedre zártad. Rútul kiszögezve jaj felém hajoltál, vérfutotta arcod édes tüzes oltár. Bűnövért viseltel szörnyű ékességet. Meg nem állottál a gyötrelmek mesdjéjén, átmentél az éjek szörnyűséges éjén, borzalmas kíséret, gyalázat és szitok, lélek, hóhérok, gyűlölet, kárpitok, föttek, jaj, követtek az utolsó szóig. Rettentő mértékkel mértett szeretésed, ó, legyek, hadd legyek könnyező vetésed, hadd legyek, én legyek a te aratásod, míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod. Szeretlek, szeretlek, nem mert megmentettél, hanem mert a vérig, halálig szerettél. És amint te szerettél, szeretlek most téged. Életem és lelkem elkínálom néked. Szeretlek, szeretlek, te vagy királyom, Istenem, mindenem, örök mennyországom.

Kedves testvéreimnek felolvasok most egy imát. Medjugorje Mária béke királynője vízhangja 2010 májusában megjelent hírleveléből, az Echo-ból. Ezt az imádságot Jézus, te gondoskodj, Jézus sugallatára Don Dolingo Rutolo nápolyi pap írta, aki a szentség hírében halt meg. Sokat foglalkoztatta ez a kérdés, miért nem kell nyugtalankodni? Erre ad választ a bizalomteljes önátadás Jézusnak, mely az ima minden sorából kihallatszik. Nincs hatékonyabb kilenced ennél. Hallgassák meg, mi áhítattal. Ó Jézusom, átadom magamat, te gondoskodj. Add át magad az én szívemnek, és meglátod. Azt akarom, hogy higgy a mindenhatóságomban, nem pedig a hatékonyságomban. És engedd meg, hogy én működjek benned, és általad másokban. Keresd a velem való bensőséges kapcsolatot. Enyhítsd utánad való szomjamat, hogy gazdaggá tehesselek, és úgy szerethesselek, ahogyan erre vágyom. Engedd meg, hogy hozzád jöjjek, hogy meglátogassalak. Engedd meg, hogy rád árasszam minden hatóságomat. Ha mellettem leszel, és nem azon iparkozz, hogy megmutasd alkalmasságodat, hited és minden hatóságom tanúja leszel, én pedig melletted leszek, amikor beszélsz, jársz és dolgozol, amikor imádkozol vagy alszol. Pihentében is megáldja az Úr, akit szeret. Zsoltárok 126-ban írták. Ha mellettem maradsz, ha nem kergeted vágyaidat és nem agódsz érdekeid miatt, ha teljes bizalommal átengeded nekem azokat, akkor én mindent meg fogok adni neked, amire csak szükséged van az örök tervemben. Olyan érzésekkel ajándékozlak meg, melyekre szükséged van, együttérzést adok neked fele barátaid iránt, és mindent megteszek azért, hogy úgy beszélj és azt tedd, ami kedves számomra. Így tetteid szeretetemből fakadnak majd. Az én erőm fog működni általad, nem a te aktivitásod lesz előtérben, és új gyermekeimhez vezetlek téged, akik bennem fognak születni. Annyira tudok működni benned és általad, amennyire igaz fiammá akarsz lenni, úgy, ahogyan egyszülöttem, mert jól tudod. Ha az én akaratomat teszed, testvérem, nővérem és anyám leszel, hogy el tudj vinni másokhoz, ezáltal új gyermekekre találhassak, és meg tudjak születni sokakban. Így az igaz fiakat szolgálva, új fiakat teremtek. Mindaz, amit te tudsz tenni, semmi ahhoz képes, amit én azon szívek rejtekében teszek, akik szeretnek. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha bennem megmaradtok, és az én igéim ti bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. János 15. versében.

0: Jézus szentsége szívének ünnepét követően egész hónapban napról napra imádkozzuk Jézus szent szívének litániáját, melyel köszöntjük Urunkat Jézus Krisztus. Mi csodálatosan szépek, lelkünket felemelőek az énekek Jézushoz, melyeket énekelünk ebben a hónapban. A szentmise kezdetén szívünket melengető, ha így köszönt ránk a tisztelendő Úr, Jézus Krisztusban kedves testvéreim. A keresztények azok, akik Krisztus Jézusban élnek, el kell jutnom oda, hogy mondhassam Szent Pál apostollal, melyet a Galatákhoz írt levelében 2:20-ban olvashatunk. Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem. Ha ezt a vágyunkat sikerül beoltani szívünkbe, akkor már bátran énekelhetem. Jézusomnak szívén megnyugodni jó, elmerülni benned csendes tisztató. Földi bútól, bajtól szíved enyhülést ad. Te nálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt igad. Az előzőkben elhangzott imában egy nagy kérdés lett feltéve, és ismétlődik. Add át magad az én szívemnek. Ezt viszont csak csendben és hallgatással tudom megtenni. Medjugorje Mária, a béka királynője vízhangja hírlevél ekhójában, áprilisi számában figyelmeztet erre nagyon. A nagyváros Rio de Janeiro bíborossa közleményt adott a brazíliai püspöki nemzeti konferencián. A zaj, mint menekülési útvonal.
1: Manapság egy olyan világban élünk, amelyet hangok és zajok vesznek körül, és ezért nagyon nehéz megtapasztalni a csendet. Egyszerre akár több elektromos berendezést is lehet hallgatni, hogy ne gondoljunk sokat az életre, és hogy elvonjon mindez bennünket a mindennapok keserűségeitől. Arra vagyunk irányítva, hogy folyamatosan pénzt keressünk, hogy rohanjunk megállás nélkül, javakat halmozzunk fel, és ebben a keresésben befed minket az autók, a telefaxok, csengők, autódudák, a rádió, a tévé, a mobiltelefonok zaja, a fülsüketítő zene, mindenféle kiáltások. A csönd szükséges a személyes egyensúlyhoz, de legfőképpen ahhoz, hogy Istennel és önmagunkkal találkozzunk. Az embernek szüksége van a csendre, legbensőbb természetének része az. Itt találkozik az ember magával, az Istennel, hiszen a háromság a csendben lakik. Ennek kapcsán a bíboros emlékeztet arra, hogy Jézus is egészen tisztán fejezte ki magát, amikor a belső ima szükségességéről beszélt. Hangsúlyozta a csend fontosságát, hogy az Atya alakja felragyoghasson bennünk, és ezért Krisztus ezt tanácsolta: zárjuk be szobánk ajtaját, keveset beszéljünk, maradjunk csendben az ő jelenlétében. Ez az Atyával való együttlét nem más, mint a nyugalom imája, mely tele van örömmel csak azért, mert Isten előtt állhatunk. Életünknek szüksége van csöndből fakadó egyensúlyra, mely csönd béke után kiált. A keresztény csend tele van Isten igéjével, és megvilágítja életünket. Észre kellene vennünk, hogy mennyire fontos a csend az imádsághoz és az élethez, hogy a hozzáállás elősegíti az örök igazságok szemlélését. Isten arcának keresését helyezi előtérbe, minden más dolog elé.
0: Reményik Sándor ezt hangsúlyozza versében: köszönöm, Uram, hogy tiszta a szemem, s látom ragyogni arcodat. Köszönöm, hogy erős a lelkem, s tudom harcolni harcodat. Köszönöm, hogy tudlak szeretni. Köszönöm, hogy hitem erős. Köszönök mindent, mindent, Uram. A sok tavaszt, lepkét, búzavirágot. Köszönöm a dalt, életet, álmot. Köszönöm, hogy végig enyém voltál. Köszönöm a tábort és Golgotát. Köszönöm Emmauszt és Betániát. Ha elmegyek, Uram, mindent megköszönök. s megcsókolom szentséges kezed, mely átkarolva tartott a viharban, védett és el nem eresztett. Köszönöm, hogy oly sok szerető szívet adtál, vendégséget szentelt oltárodnál. Köszönöm, melyben eljössz a percet, s mit letűznek fölém a keresztet.

0: sokat beszélünk arról, hogy korunk sok értékről mondott le. Ezek közé tartozik a csend is. A mai ember nem igazán szereti a csendet. Talán ennek tudható be, hogy annyi durvaság van közöttünk. Már a gyermekek is ilyen légkörben nőnek fel sokszor. Az egyik keresztény újságban olvastam Hársfalvi Ottó írását, címe Csend, mely oly találó a mindennapjainkban. Hallgassák csak nagy figyelemmel. Kocsi áll meg nem messze a lakásomtól. Leengedett ablakánát hangos zene törő meg a vasárnap délutáni csendet. Nem is annyira zene ez már, csak a dobok ütem diktáló hangja. A vezető kiszáll, elmegy, a zene marad. A szórakozó helyekről is hasonló ütemes zene hallatszik késő éjszakáig. Ez a modernkor zenéje? Vagy egyszerűen menekülés a csendtől? A Szentírásban világosan látjuk, milyen fontos szerepe van a csendnek. A teremtéskor, amikor Isten lelke lebegett a világ felett, kimondhatatlan csend, nyugalom, béke honolt. Érzékelteti velünk a Szentíró. A pátriárkák, a próféták megszólítása, meghívása az éjszaka csendjében történt. Ábrahámot éjjel szólította ki sátrából az Úr, hogy megmutassa az ég csillagain keresztül, mennyi utódot támasz neki. A gyermek Sámuelt szintén az éjszaka csendjében hívta meg az Úr az ő szolgálatára. Talán a karácsonyi éjszaka csendjét érzékeljük legjobban, a csendesét. Jézus a pusztai magányban és csendben készült fel 40 napon át küldetésére. Majd sokszor vonult még vissza, hogy egyedül csendben legyen. Liturgiánkban is megvan a helye a csendnek, és nem ok nélkül. Gondoljuk végig a szentmisét. A bevezetőben, a bűnbánati résznél, a könyörgések felszólítása és maga a könyörgés között, az átváltoztatásnál, az áldozás után, újabban pedig sok helyen a szentbeszédek után tartott néhány pillanati csend mind fontos részét képezi a liturgiának. Segítenek magunkba tekinteni, ráhangolódni a szentmisére, kapcsolatot teremteni Istennel, átélni a szentmise részeit. Talán a legmeghatóbb, legkifejezőbb a virágvasárnapi, nagypénteki szenvedéstörténetben, a passióban Jézus halálakkal a rövid csend. Jézus kilehelte lelkét. Letérdelünk, és az isteni szeretetnek erre az áldozatára gondolunk.
1: Uram, állíts szájam elé őrséget, és ajkam kapujához rendelj védelmet, írja a Zsoltárok könyve 140. fejezetének 3. verse. Teréz anya, a hallgatás értéke. A hallgatás szelídség, amikor nem szólsz, ha bántanak, amikor nem keresed a magad igazát, amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged, a hallgatás szelídség. A hallgatás irgalom, amikor nem feded fel testvéreid hibáit, amikor készségesen megbocsájtasz anélkül, hogy a történteket felemlegetnéd, amikor nem ítélsz, hanem imádkozol, a hallgatás irgalom. A hallgatás türelem, amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedést, amikor nem keresel emberi vigaszt, amikor nem aggódsz, hanem türelmesen várod, hogy a mag kicsírázzék, a hallgatás türelem. A hallgatás alázat, amikor nincs versengés, amikor belátod, hogy a másik jobb nálad, amikor hagyod, hogy a testvéreid kibontakozzanak, növekedjenek és érlelődjenek, amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért, amikor cselekedeteidet félreértik, amikor másoknak hagyod, hogy a vállalkozás dicsőségét, a hallgatás alázat, a hallgatás hit, amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni, amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess, amikor nem törődsz azzal, hogy megsértenek téged, mert elegendő neked, hogy az Úr megért, a hallgatás hit. a hallgatás imádat, amikor átkarolod a keresztet, anélkül, hogy megkérdeznéd, miért. A hallgatás imádat. Jézus hallgatott. Máté 26.63.
0: Miért van az, hogy korunkban annyi ember eltávolodik Istentől, és nincs hite? Egyik válasz, mert korunk embere nem szereti a csendet. Reggel felkelünk, bekapcsoljuk a rádiót, a televíziót, hogy halljuk a híreket, de inkább azért, mert nyomaszt bennünket a csend. Félünk tőle, nyomaszt. Mert a csendben megszólal a lelkiismeretünk hangja, mert egyedül érezzük magunkat, pedig erre néha szükségünk van. Minden rombolás zajjal történik. Az igazi, értékes alkotások a művészetben csak a csendben jöhetnek létre, lelkünkben is. Jön a nyár, a kirándulás, kikapcsolódás ideje. Sokan a természetben keresik a kikapcsolódást, ahol csak a madárdala vagy a patak csobogása töri meg a csendet. Ez is inkább beolvad a teremtett világ szépségébe. Ha talán erre nincs lehetőségünk, templomainkban bármikor megtalálhatjuk a csendet. Ez az igazi kikapcsolódás és nyugalom, ahogy Paul Claude versében leírja. Jöjj a templomba, ne szólj egy szót sem, csak nézd az Isten anyját. A nincstelenség bármilyen sötét, s a jogtalanság bármi mélyre vet. A szenvedés gyötri a gyermeket, az édesanyját kétszeresen gyötri meg. Nézd őt remény és panasz nélkül, ahogy előtted áll itt, mint a szegény, ki szegényebbre lelt, és nézik egymást csöndesen sokáig. Nagy szeretettel elköszön kedves hallgatóitól az Öregkor Bölcsessége műsor szerkesztője Fazekas Ilona és segítőm úgy prózában, mint zenében, Tar Gábor. Most mondjunk el együtt a rádió hullámhosszán fölajánló imánkat, mely által együtt leszünk lélekben, ebben az oly sokszor lélek nélkül rohanó világban. Urunk Jézus, hálából végtelen szeretetedért fölajánlom szent szívednek magam, a mai napon minden imáját, munkáját, örömét és szenvedését. Fogadd el és egyesíts áldozatoddal bűneink engesztelésére, országod gyarapodására, a pápáért és szándékaira, amelyeket e hónapra tűzött ki. Nagyasszonyunk, szeplőtelen szívedre bízom fölajánlásomat. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kenyér színe alatt rejtőző Istenünk, Te hozzád jöttünk megpihenni. Téged jöttünk kérni fiataljainkért, különösen a vizsgázókért, az érettségizőkért, az egyetemistákért, a bérmálkozókért. Töltsd el őket reménnyel, adj nekik erős hitet és tökéletes szeretetet. Add, hogy meghallják a te hívó szavadat, add, hogy soha ne fordítsanak neked hátat, add, hogy mindenben keressék a te akaratodat. Segíts nekik megtalálni a célt, küldd el szent lelkedet, hogy helyesen tudjanak dönteni, és hogy felismerjék másokban a te képmásodat. Erre kérünk, Urunk, ebben a rövid szentségimádási időben, amit értük, ajánlunk fel, tekints le rájuk. Amen.

Szentlélek, Úristen, imádkozzunk a fiatalokért, akik most néznek szembe a jövővel, hogy nyitottak legyenek. Befogadó képesek minden jóra, merjenek élni a nyugtalan világban. Legyen erejük elviselni a csalódásokat, megtanulják elfogadni önmagukat. Kérlek, segíts, hogy ne veszítsék el bátorságukat, ne tegyenek kárt mások életében. Lehetőleg mindig készen legyenek arra, hogy a világot emberibbé, lakhatóbbá tegyék. Amen.

Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat adott, és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jó indulata helyett alkalmat kaptam a jóra, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált.

Ezeket kértem a számodra, nem azt, hogy soha ne érjen szenvedés, sem hogy elkerüljenek a feladatok, meg azt sem kérem, hogy utad ad rózsák szeggjék, és hogy könny soha ne csurogjon végig arcodon, vagy hogy soha ne tapasztald meg, mi a fájdalom. Mindezt nem kívánom neked. Ha így lenne, a könnyek nem tudnának új felismerésekhez elvezetni. A fájdalom nem ötvözne nemesre. Hogyan vigasztalhatna meg a boldogasszony és gyermeke mosollyal és reménységgel, ha nem ismered a szenvedést. Kívánságom számodra ennél ezerszer gazdagabb. Őrizd lelkedben a hálát, és a köszönet ki ne fogjon ajkadról. Szíved legyen telve a visszaemlékezés gazdag szépségével, arról, ami betöltötte életedet. Azt is kívánom, hogy bátran nézz szembe életed feladataival és a próbákkal, amelyeket kitesz. Amikor pedig súlyosnak érzed keresztedet és a csúcsod meredeknek, ahova az út vezet, pontosan akkor növekedjen meg benned a remény és a bizalom. Ilyenkor jussanak eszedbe azok az évek, amikor melletted volt Isten kegyelme és öröme. És volt igaz barát, aki reményt adott. A múlt erőt ad arra, hogy kivárjad a vihar elmúltát és a felhők elvonulását. Így lesz elég erő és idő, hogy a magad hegycsúcsára feljuthass. Barátodban az Isten fia mosolyog rád, maradjon meg benned ez a biztos tudás mindörökre, és akkor megtalálsz mindent, amire vágyódsz, és ami boldoggá tesz.

Isteni megváltónk, Jézus Krisztus, általános iskolai éveinket befejezve, hálatelt szívvel borulunk le előtted, aki kenyér és bor színe alatt irántunk való szeretetből jelen vagy itt az oltáron. Megköszönjük neked diákéveinket, szüleink gondoskodását és aggódó szeretetét. Tanulmányainkat áldozatos munkájuk tette lehetővé. Áld meg ezért szüleinket. Köszönjük tanáraink jó akaró szeretetét, értünk végzett munkájukat, mely által ismereteinket gyarapították, lelkünket gazdagították. Áld meg őket, bennünk pedig növeld a jót, amit tőlük tanultunk. Szent színed előtt könyörgünk egymásért. Együtt ültünk az iskolapadban, közös munkánk, izgalmak és szórakozások kovácsoltak barátokká. Most szomorúan gondolunk a búcsúzásra. Add, hogy megőrizzük a barátság szent kötelékét, és hogy senki se vesszen el közülünk. Úrunk Jézus, aki értünk szenvedtél és meghaltál, őszinte szívvel bánjuk diákéveinkben elkövetett hibáinkat, hogy szereteted oly sokszor nem lett visszhangra lelkünkben. A jövőben hűségesek akarunk lenni hozzád. Álhatatlan szívünk fogadását a te változatlan jóságod őrizze. Árazd ránk kegyelmedet, hogy szándékod szerint éljünk. Megőrizzük ifjú lelkesedésünket, minden igaz jóért, szépért. Áldozatok árán is szolgáljunk téged és embertársainkat. Te légy utunk és életünk. Amen.

Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amin lehet. És adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak.

csak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem, hogy én megvigasztaljak. Nem arra, hogy szeressenek, hanem arra, hogy szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre.

Drága Istenünk, kérünk különösen, áld meg ebben az időszakban a vizsgázó fiatalokat. Segíts, hogy eszükbe jusson, amiket a tanulmányaik során megtanultak, hogy a feltett kérdésekre jó válaszokat tudjanak adni. Tedd kedvessé őket a vizsgáztató tanárok szemében, hogy minden lehetséges segítséget megkapjanak tőlük is. Áld meg őket egy szép élet reményével, jó döntésekkel, személyiségük érlelődésével és a növekedés boldogságával. Köszönjük, hogy nagyon szereted és megsegíted őket. Amen.

Uram, kérlek, csendesítsd el félelmemet a vizsgák idején. Engedd, hogy az elvégzett munka ne legyen hiába való azon a napon. Segítsd, hogy tudásom legjavát tudjam adni. Ne engedd, hogy az elmaradt dolgok szánszegettét tegyenek. Istenem, te egy szeretettel teli tervet szőttél az életemről, és bármi is lesz a vizsgák eredménye, te ezeket is fel tudod használni tervedben. Segíts, hogy tágabb összefüggésben lássam ezt az időszakot, és adj majd olyan pihenést, ami igazi felfrissülést hoz. Amen.

Uram, mutasd meg világosan, mi az a szolgálat, amire engem hívsz. Add meg a szükséges erőt, hogy bátran, szeretettel válaszolhassak hívásodra. Hogy életem bőséges termés hozzon, hogy boldog és másokat boldoggá tevő lehessek a te dicsőségedre és embertársaim javára. Amen.

Imádkozzunk gyermekeinkért. Imádkozzunk, hogy gyermekeink elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Imádkozzunk, hogy növekedjenek a kegyelemben, és egyre inkább megismerjék a mi Urunkat és megváltónkat, Jézus Krisztust. Add, Uram, hogy a gyermekeink megtanuljanak szeretetben élni, a Szentlélek által, akik bennünk él. Add, hogy gyermekeink telve legyenek reménységgel, a Szentlélek erejével. Add, hogy gyermekeim megtanuljanak felelősségteljesnek lenni, és felelősséggel hordozzák saját terhüket. Uram, tanítsd a gyermekeinket kitartásra, és segíts nekik, különösképpen abban, hogy meg tudják futni a nekik kijelölt pályát.

imáinkban, kegyes szűzanya, kérünk, oltasd ma gyermekeinket, és vigyázd életüket. Kérünk, vigyázz rájuk, és vezesd őket Szent Fiad útján. Hálát adunk neked, hogy mellettünk vagy a nevelésükben. Hálát adunk neked, hogy mennyei édesanyjuk vagy. Hálát adunk neked, hogy gyermekeink oltalmazója vagy. Soha nem szűnünk meg hozzád imádkozva téged hívni, édesanyai szívet szeretetében bízni és remélni.

Imádkozzuk el a jubileum imáját. Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hit, amelyet fiatban, Jézus Krisztusban, a mi testvérünkben adtál nekünk, és a szeretet lángja, amely kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ébressze föl bennünk országod eljövetelének áldott reményét. Kegyelmed alakítson át minket az evangélium magvainak tevékeny földműveseivé, hogy az emberiség és az egész világ mindenség bizakodóan várja az új eget és az új földet, amikor a gonosz hatalmai már legyőzettek, és örökre felragyog a te dicsőséged. A jubileumi szent év kegyelme élessze fel újra bennünk a reménység zarándokaiban, a mennyei javak utáni vágyakozást, és árassza el az egész világot megváltunk örömével és békéjével. Örökké áldott Isten, tiéd legyen a dicsőség és a dicséret mindörökké. Amen. Imádkozzuk el az egyház által előírt imákat a teljes búcsú elnyeréséért. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. A Szent Atya szándékára. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, Szent Misét és Szentségimádást közvetítettünk a Szatmár Németi Székes Egyházból. A Szent Misét bemutatta és a Szentségimádást vezette Májer Nándor ifjúsági lelkész. A kantori szolgálatot Sajdlerik látta el a fiatalok közreműködésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönjük azt, hogy együtt lehetünk ebben a legszentségesebb oltári szentség előtt. Együtt imádkozhatunk, adhatunk hálát a Jóistennek minden szeretetéért. Mi áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk Önöknek. Holnap délelőtt 11 órától lesz majd ünnepi szentmise, este 7 órától pedig búcsú szentmisét fogunk közvetíteni. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzunk a helyszínről, Tyukodi Beáta és Szűcs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.

0: érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok

0: között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
2: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máig gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
0: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,
2: az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály Arkangyal,
2: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa buzdítása a szerdai audiencián a vakáció kezdetén a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz. A Szent Atya köszöntötte a jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. A pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Papi lelki gyakorlat a római Szent István házban, Törő András atya tudósítása. Megfelelési kényszer, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 12. vasárnap.

0: A szerdai általános kiallgatáson utolsó olasz nyelvű köszöntésében a Szentatya szívélyesen üdvözölte az olasz zarándokokat. Különösen a Volterra egyházmegye zarándokait köszöntötte, akik Roberto Ciampiotti püspökükkel együtt érkeztek.
1: Possala sosta presso le tombe degli apostoli rafforzarvi nella fede.
0: Az apostolok sírjánál tett látogatás erősítse meg benneteket a hitben, és inspiráljon benneteket arra, hogy megújult lelkesedéssel folytassátok a szentség útját, hűségesen az evangéliumhoz és az egyház tanításához, szólt a pápa hozzájuk. Végül a fiatalokhoz, betegekhez és ifjú házasokhoz fordult.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo, tempo di turismo e di pellegrinaggi. Di ferie, di riposo.
0: A nyár küszöbén állunk, a turizmus és a zarándoklatok, a vakáció és a pihenés időszakában. Kedves fiatalok, miközben a vizsgázó társaitokra gondolok, remélem, hogy ti, akik már szabadságon vagytok, értékes társasági és vallási élményekre használjátok ki a nyarat. Arra búcsítalak benneteket, kedves betegek, hogy találjatok vigaszt és megkönnyebbülést családjaitok közelségében. És hozzátok fordulva, kedves ifjúházasok, arra hívlak benneteket, hogy használjátok ki ezt a nyarat arra, hogy elmélyítsétek a misszió értekének megértését az egyházban és a társadalomban. Szólt a pápa, majd áldását adta mindnyájukra.
1: A tutti la mia benedizione.

0: Leó pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetemhez. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét. Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, az egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
1: Dear friends, I'm pleased to greet all of you this morning, representing the Board of Governors of the Hebrew University of Jerusalem.
0: A Szent Atya örömmel köszöntötte a Jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét, akik a Vatikánban és Rómában tartózkodnak. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat.
1: Universities have likewise been long-time places of encounter.
0: Az egyetemek mindig is a találkozás helyei voltak, ahol diákok és tanárok gyűlnek össze, hogy az akadémiai tanulás és kutatás révén fejlődjenek, és ahol egyben a baráti és szakmai kapcsolatok is spontán módon létrejönnek. Jól lehet, ez nem mindig könnyű, de az egyetemeknek folyamatosan azon kell dolgozniuk, hogy továbbra is biztosítsák a lehetőséget a fontos találkozásokra. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része ez, hiszen a többiekkel való kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk rendkívül fontosak emberi létünk számára.
1: As natural places for encounter, universities have also therefore traditionally been privileged places for dialogue.
0: Az egyetemek tehát, mint a találkozás természetes helyei, hagyományosan kiemelt teret adtak a párbeszédre, amelyben az ismeretek keresése szorosan összefügg az eszmecserével, amely az akadémiai közösség valamennyi tagja között létrejön. Ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulnak a többiek szempontjaiból és élő tanúságtételéből, azokéból is, akikkel nem értenek egyet. Ebben a környezetben türelemmel és kitartóan lehet fokozatosan dolgozni azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa így folytatta beszédét.
1: In a time that is often characterized by violence and pointed rhetoric, the members of your diverse university community can continue to be artisans of true peace.
0: Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, a Jeruzsálemi Héber Egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A fegyvertelen és lefegyverző béke, az alázatos és kitartó béke kézművese, a népek egyetértésén dolgozva. A zsoltárok azt mondják nekünk, hogy Isten, aki feltétel nélkül szeret minket, békéről beszél népének, és mindazoknak, akik szívükben hozzáfordulnak. Isten azt kéri tőlünk, hogy legyünk eszközei abban, hogy elvigyük a békét a világnak, de ezt önmagunkon kell kezdenünk. Ahogy Hippói Szent Ágoston írta, ha a többieket a békéhez akarjátok vonzani, kezdjétek magatokon. Legyetek elsősorban ti szilárdak a békében. Ahhoz, hogy másokat lángra lobbantsatok, ahhoz nektek kell belül égnie a tűznek. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy a béke nem lehetséges, és kívül esik a mi hatókörünkön, igyekeznünk kell előmozdítani azt a közösségeinkben, és felismerni életünkben. Leó pápa azért imádkozik, hogy a béke kézműveseit képezve az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
2: Leó pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én vasárnap tartja az életnapját, amely évente hagyományosan megemlékezik az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amely teljes egészében létező valóság az új élet természetes foganása kezdetétől egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkára aláírásával. Leó pápa imádságos jókívánságait küldi mindazoknak, akik részt vesznek a 2026-os életnapján, amelyet Anglia és Wales, Skócia és Írország püspöki konferenciái tartanak. A Szent Atya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a mélyen belüli gyermek teljes ember mi voltának csodájára figyel, továbbá nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amellyel támogatják azokat az anyákat és apákat, akik elvesztették csecsemőjüket. Valóban, ahogy Leó pápa nemrégében a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában emlékeztetett minket, a fogantatás pillanatától kezdve minden emberi lény végtelen méltósággal van felruházva, puszta létezése, Isten akarata, teremtése és szeretete által. Ez az isteni szeretet értelemmel tölti meg minden ember életét, és minthogy az élet a halállal nem ér véget, az örökké valóságban való új teljességre hív minket. A Szent Atya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk és a gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében, mert az ő számára mindnyájan élnek. Azt is reméli a Szent Atya, hogy ezek a szülők megtalálják a szükséges támogatást az egyház közösségeiben, különösen is az imádság és a szentségek táplálta életben. Megköszönve folyamatos elkötelezettségüket, amellyel tanúságot tesznek az élet csodálatos ajándékáról, méghozzá annak teljes nagyságában és vele született méltóságában, a Szent Atya imádságáról biztosítja az élet napjának minden résztvevőjét, és szívből adja rájuk a Krisztusban való vigasztalás, erő és béke zálogaként apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. Papi lelki gyakorlat a római Szent István zarándokházban. Töri András atya tudósítása. Júniusban a római Szent István zarándokház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont június 15-től 19-ig, hétfőtől péntekig. Az elmúlt években teljesen megújult, Róma zöld övezetében fekvő Szent István zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelkipásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A lelki gyakorlat kísérője Szent Márton Mihály jezsuita atya volt, a római Pápai Gerge Egyetem nyugalmazott professzora, aki gazdag lelkipásztori, pszichológiai és lelkivezetői tapasztalataiból merítve vezette a résztvevőket az elmékedések és a személyes reflexió útján. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kialgatáson is, ahol személyesen találkozhattak 14. Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a Szent Atyának. Amint egy 20 fős közösség szép képet adott a Kárpát-medence magyarságának sokszínűségéről. Az anyaországi résztvevők mellett érkeztek papok Erdélyből, Páciumból, a Délvidékről, Horvátországból és a Bánátból is. Az együtt töltött napok alkalmat teremtettek a tapasztalatok megosztására, a kölcsönös megerősítésre és a lelki feltöltődésre is. A lelki programok mellett a szervezők arra is törekedtek, hogy a résztvevők Róma kevésbé ismert arculatával is találkozhassanak, és olyan helyszíneket fedezzenek fel, amelyek gazdagítják a városról alkotott képüket. A Szent István háza jövőben is szeretné folytatni ezt a kezdeményezést. Az adventi időszakban 2026. december 4-e és 6-a között világi híveket várnak lelki gyakorlatra, míg 2027. június 14-től 18-áig ismét papok számára szerveznek lelki napokat Rómában. Törő András atya, a Pápa Magyar Intézet rektora, a Szent István Alapítvány elnöke.
0: Megfelelési kényszer. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 12. vasárnapra.
3: Egyszer a király sétára indult kertjében. Nyomasztó látvány tárult eléje. Hervadó virágok, fonnyadó bokrok, kiszáradt, korhadt fák. A tölgyhöz fordult, és az megszólalt. Elszáradtam, mert nem tudok olyan magasra nőni, mint a fenyő. Ekkor a fenyőre nézett, az pedig így panaszkodott. Korhadok, mert soha nem fogok szőlőt teremni, mint a szőlővessző. A szőlőhöz lépett, s az is elkezdte magyarázni. Megfonnyadtam, mert soha sem tudnék úgy virágba borulni, mint a rózsabokor. Egyetlen egy élettel teljes, viruló, virágzó növényt talált a kertben, az árvácskát. Az árvácska ezt mondta. Arra gondoltam, hogy amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha tölgyet akartál volna, tölgyet ültettél volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét. Ha rózsát, akkor rózsabokrot. Azt gondoltam, mivel úgysem lehetek más, mint ami vagyok, hát azzá leszek legjobb tudásom szerint. A legtöbb ember boldogtalanságának az az oka, hogy nem a saját életét éli. Nem az Isten akaratát keresi, hanem az emberek elvárásának akar megfelelni, mert fél az emberektől, és ezért nem él tudatos életet. A tudatos élet az, hogy folyamatosan arra figyelek, kutatom és fürkészem, amit az Isten akar tőlem. Hallgatom szavát a csendben, olvasom őt az írásokban, figyelem az élet jeleiben. Ha erre elég időt szánok, megtalálom a boldogságot, amely nem kint van, hanem bennem. Bár üldözés szenvedett Jeremiás próféta is, mégis kitartott Isten szolgálata mellett. Isten megtartó erejének tudatában élt, ezért kitartott Isten mellett. Isten nem akadályozta meg azt, hogy üldözzék Jeremiást azok, akiknek nem tetszett életstílusa, de nem hagyta el őt. Isten sosem ígéri azt, hogy elveszi a nehézségeket, de azt igen, hogy átsegít rajtuk. Az évközi 12. vasárnap első olvasmányában végigkövethető a próféta magatartása. Istenre figyel, feléje fordul, ő hozzá fohászkodik. Teljesen emberi módon Isten bosszúját kéri. Még nem érti, hogy Isten nem a bosszúállás istene, de majd eljut oda is, hogy megértse, nem az ő dolga az ítélet. Ez számomra is feladat, amit az új szövetségi részben megfogalmaz az evangélista, ne féljek az emberektől. Folyamatosan Istenre figyeljek, ne tévesszem el őt szem előtt, és akkor a gonosz szándékú emberek mondhatnak bármit. Nincs hatalmuk felettem, mert Isten útját választottam, ő pedig átsegít a legnagyobb nehézségeken is. A tudatos életre való meghívásnak része aztán az is, hogy ne csak ne féljek, hanem bízzak is. A félelem az élet része, sokszor megjelenik bennem. Egy egészséges félelem szükséges azért, hogy el ne bízzam magam, azonban különbség van a között, hogy elbízom magam, vagy Istenre bízom magam. Az evangéliumi szakasz második része erre hív meg, ne féljek, bízzak. Értékesebb vagyok a verebeknél. A teremtés koronája vagyok, és mégis félek. Ezt támasztja alá a következő kedves kis történet is. Egy órás műhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. Ott állt két idősebb óra között, amelyek buzgón ketyegték másodperceiket. Most tehát rajtad a sor, mondta az egyik a kettő közül. Sajnálnak, most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd, ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor erőd végén leszel. Micsoda? 31 milliószor ketyegni, kiáltotta ilyetten az újonnan jött. Arra sosem volnék képes, és kétségbeesésében azonnal meg is állt. Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra. Te buta jószág! Minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra. Ugye, ez nem is nehéz. Most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig tovább. Ó, hát ez egyenként nem is nehéz. Akkor újra kezdem, kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év végére 31 milliót ketyegett, és szinte észre sem vette. Mindig a következő lépés a fontos. Egyszerre mindig csak egyet lépni. Felgyorsult az életritmus, és minden azt sugallja körülöttem, gyorsabban, nehogy lemaradjak. És ilyenkor kettőt lépek, vagy hármat is, egyszerre. Nem csoda, hogy lefáradok. Segíts, Urunk, hogy félelmünkön felülemelkedjünk, jelenlétet bátorítást nyújtson, és másokban is feloldjuk a szorongás érzését, ahogy az ének is bátorít, ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden.
0: Megfelelési kényszer. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 12. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol a tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem moly, sem rozsda nem emészt, és ahol tolvajok nem törnek be és nem lopnak. Úgy tűnik, mintha Jézus itt az anyagiak ellen beszélne. Azonban sokkal többről van itt szó. Igazából a szív szabadságára irányítja a figyelmünket. Annak megvizsgálására bátorít, hogy mihez is kötődünk belülről. Egész életünkben gyűjtünk. Próbáljuk bebiztosítani magunkat. Aztán egy nap mindent kénytelenek leszünk elengedni. Akkor már nem fog számítani sem a pénz, sem a siker, sem a hírnév. Egyetlen dolgot vihetünk csupán magunkkal. Azt, akivé közben váltunk. Ezért figyelmeztet bennünket az Úr arra, hogy ne a világ hangjára hallgassunk, ami állandóan arról próbál meggyőzni, hogy a vagyonunk, a teljesítményünk határoz meg minket. Inkább mennyei kincseket gyűjtsünk, hiszen ezek nem vesznek el soha. Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is, mondja Jézus. Ha csak a föld felé nézünk, a szívünk is földhöz ragadt lesz. Ha azonban Isten felé fordulunk, lassan a szívünk is mennyeivé válik. Az Úr nem megfosztani akar bennünket valami jótól, hanem felszabadítani. Levenni rólunk azt a terhet, hogy ettől a világtól várjuk azt, amit egyedül csak ő adhat meg. A kérdés tehát nem az, hogy mit van, hanem az, hogy mi birtokol téged. Mert lehet valaki tehetős ember, és mégis szabad. És élhet valaki szerény anyagi körülmények között, mégis teljesen a földi dolgok rabja. Ezért fontos időnként megállni és megkérdezni magunktól. Mi tölti ki a gondolataimat? Mi miatt aggódom a legtöbbet? Minek az elvesztésétől félek leginkább? Minek örülök jobban? A földi sikereknek, vagy annak, hogy közelebb kerültem Istenhez? Próbálj meg ma csendet teremteni magad körül, és válaszolj őszintén ezekre a kérdésekre. Engedd, hogy Isten megmutassa, hogy valóban kié a szíved. Mi tölti be azt? A földi kincsek, vagy pedig a mennyeiek?

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdióból. Mai reggelen is imára hívom Önöket. Együtt fordulunk a Jóisten felé, együtt indítsuk el ezt a napot, és imában köszönjük meg neki az ő szeretetét, mindazt, amit értünk teszt, mindazt, amiért ő itt van velünk, és az ő szeretetét ki akarja mutatni irántunk nap, mint nap. Imádkozzunk együtt!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged átlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uramat, hogy tele legyek vidámsággal is jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, frisszellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szülőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőinek vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünket szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

A legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.

0: Tekintsünk fel Krisztusra, aki népéért e világra született, meghalt és feltámadt. Kérjük bizalommal, üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál. Áldott vagy Jézus, emberek üdvözítője, aki nem haboztál vállalni értünk a szenvedést és a keresztet, és drága véreddel megváltottál bennünket.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál.
0: Te örök életre szökellő vizet ígértél nekünk, áraszt ki szent lelkedet minden emberre.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál.
0: Aki elküldett tanítványaidat, hogy hirdessék az evangéliumot minden népnek, segítsd őket, hogy keresztet dicsőségét mindenütt elterjesszék.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál.
0: Adj erőt és türelmet a betegeknek és a nélkülözőknek, akiket társul vettél magad mellé a kereszthordozásra.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akik

0: Mindenható atyánk, hatolj be érzéseink világába, hogy parancsaid világosságánál járva mindig téged kövessünk, mint vezérünket és fejedelmünket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Egyik emberben Isten a szívet világosítja meg, a másikban az ész válik emésztő tűzé. Isten mindenütt megtalálja, ami az övé. Mondta H.G. Wells.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti. A tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. Ha szemed épp, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora? Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Tisztelt és nagyra becsült keres Márion Rádió hallgatók, hogy mondja az evangélium, legnagyobb kincsünk a hit világossága. És nagyon világosan beszél a mai napon, hogy mi is számunkra az igazi érték, és mi is valójában az igazi kincs, amiért érdemes harcolni és küzdeni, szívünk tisztaságának a megőrzése, a nyugodt lelkiismeret lelkülete, hogy nyugodtan alszik az ember, nem bántja őt a múltja, nem bántja őt mindaz, ami hiba, vétek vagy botlás benne. És ebben nagyon-nagyon sokat segíthet a keresztény ember számára jó kiadós, őszinte, Isten előtti feltárulkozás, egy Szent Jónás. Hiszen ezáltal mindazt, ami botlás, vétek és nehézség az életünkben, ami bűn, azt Isten elé visszük, és ő elveszi, begyógyítja mindazt, ami komoly gond számunkra. Kincsek. Ez az igazi kincs, amit a világban nagyon sok ember nem tart kincsnek. De keresztény embernek kincsnek kell tartania, kincsnek kell éreznie, szerintem hiszi és érzi is, hogyha tiszta lelkiismerettel, nyugodt szívvel tud imádkozni, dolgozni, tanulni és szeretni. Az igazi kincsek ezek a mennyben vannak. Jóság, megbocsátás, szeretet, türelem. Hiszen nagyon jó a gondolat, ahol vannak a kincseink, ott van valójában a szívünk is. Ebből következik, hogy olyan melyek a fontos értékek, dolgok az életünkben. Az italkollekció, az ékszerek, a birtoklevelek, a régi, szép házak, földek, a gyermekeink. És hol van az egészben benne az Isten? Hiszen mindent egy szempillantás alatt elveszíthetünk. Testvérek, mi gyűjtsük, és biztatom önöket, hogy próbáljuk összeszedni a lelkéletnek a szép, értékes kincseit, meggyűjteni a hitünket. Nagyon jó a gondolat, amikor Jézus ugye arról beszél, hogy a test világossága a szem. A szemed épp egész tested világosságban lesz. A szemed elhomályosodik, az egész tested elsötétedik. Amikor a szemünk elhomályosodik, nem látunk tisztán, egyértelmű ez. De a szemed Istennek tetszően, vigyázva, őrizve kell a testünkben hordani, hiszen arra tartunk, amerre tekintünk. Arra felé nézünk, ami valójában érdekel és fontos, ami kincs számunkra. Ha a munkára nézünk folyamatosan, akkor az a legfontosabb számunkra. Ha az anyagiakra nézünk, akkor azok a fontosak. Ha a könyveinkre nézünk, ha virágainkra nézünk, vagy az állatainkra nézünk, akkor azok nagyon fontosak. De a családunkra nézünk, ha Krisztus keresztjére nézünk, akkor valószínűleg, hogy az lesz a legfontosabb számunkra. Mennyire érdekes, biztos emlékeznek önök is arra a kis rövid jelenetre, amikor Jézus a vizen járkál, és Péter ugyancsak ott van a háború tengerben, és elindul Jézus felé a vízen, pedig Péter Jézusra néz, egyenesen tud menni, járni. Amint leveszi tekintetét Jézusról, rögtön el kell süllyedni. Mi is így vagyunk. Maradjon meg a tekintetünk Jézusra. Nézzünk, őrá figyeljünk. Vele tervezzük meg házasságunkat. Vele képzeljük el a nyári vakációt. Őrá nézve tekintsünk, amikor szenvedéseink vannak, amikor betegségeink, bajaink, nehézségeink vannak. Figyeljenek a mai napon Krisztusra, nézzék az ő keresztjét, és legyen Krisztus az Istennel eltöltött szép élet, az igazi kincs mindannyiunk számára. Amen.
1: István Szilárd atya gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy, töltsd el papjaink szívét belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal. Segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak felkelni. Tedd őket isteni szépséget tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait, és kegyelmeddet, hogy Jézus Krisztus jóságát és ember szeretetét elvihessék az embereknek. Amen.

0: Kedves hallgatóink, június 19-én a Szatmár Németi Stúdió mikrofonjainál
1: Trepszker Erika
0: és Szűcs Timea köszönt Önöket, a pontos idő 7 óra 8 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán Petrozsény filiájában, az Úrikányi templomban, holnap a Csíksomlyói Szalvátor kápolnában, még vasárnap a Hargita fürdői templomban tartanak örökös szentségimádási napot. A Nagyváradi egyházmegyében vasárnap Margittán és Szalárdon, még a Szatmári egyházmegyében Kökényesden és Nántűn lesz örökös szentségimádási nap. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Sekrestyések lelki napja Csíksomlyón.
0: Főegyházmegyei szinten negyedik alkalommal szervezték meg a sekrestyések lelki és szakmai napját június 17-én Csíksomlyón a Jakab Antal házban, amelyben több mint 60 résztvevő volt jelen a különböző főesperelsi kerületekből. A találkozó főszervezője Opra István, oroszhegyi plébános hangsúlyozta, az esemény hosszabb múltra tekint vissza, de a teljes egyházmegyét összefogó napot negyedik alkalommal szervezték meg. A találkozás lehetősége elengedhetetlen minden egyházi dolgozónak, így a sekrestyés munkatársak támogatására is figyelmet fordítanak. Mihály András segédlelkész előadásában kiemelte, él bennünk a kerességünkben a tudata kiskorunkból, nem emlékezhetünk, de fontos, hogy minél jobban tudatosuljon bennünk, hogy a keresztség legfontosabb lépése, hogy bennünk legyen a vágy kereszténynek lenni. Ez a hívás a sekrestés szolgálatra is. A Csíksomlyói kegytemplomban tartott szentmisén elmondott prédikációjában Kerekes László segédpüspök kiemelte, mennyire jelentős ez a láthatatlan munka, a kívülállók kevésbé látják, mit jelent a sekrestés szolgálat, mennyi mindenre kell odafigyelniük. Felidézte saját sekrestés múltját is, példázva mennyi koncentrációt és alázatos odafigyelést takar a munka, melynek nehézsége, hogy hogyan válik a munka része valóban imádságá. Gyermek és családi túra.
1: Túrázásra hív Szerkefürdőre és környékére az Eke udvarhelyszék csapata holnap. A találkozási pont 9:30 lesz a Szerkefürdői hátsó nagy parkolóban, a Borvíz Múzeum előtt. Az érdeklődők közösen meglátogatják a Mini Erdély Park bogárpartját, parkját, majd 10:00 indul a körülbelül 5 kilométeres gyalogtúra Szejkefürdő, Orbán Balázs síremléke, Szejke erdeje, Horváska, Bálinték tanyája útvonalon, a visszaérkezés után játékok és szalonasütés is lesz. A részvétel ingyenes, a belépés a bogárparkba is díjtalan. Kedvezőtlen időjárás esetén a túrát elhalasztják. Múzeumok éjszakája Székelyudvarhelyen.
0: A Székelyudvarhelyi Haász Rezső Múzeumban is szombaton tartják a Múzeumok éjszakája eseményt. A Haberstumpf villában és a múzeum kertben délután 3 órától különböző korosztályoknak az érdeklődési körének kínálnak szakmai programpontokat, kézműves foglalkozásokat, ügyességi játékokat, interaktív tevékenységeket, jazz koncertet és a fényfestés élményét. Emellett alternatív külső helyszíneken este 8:30 Jézus kápolnánál ad koncertet az Amabile Classic Trio. A meghívott előadó Török Derzsi hajnalka lesz. A rendezvény valamennyi programpontja ingyenes. Gyárfás esték Székelykeresztúron.
1: A Székelykeresztúri Molnár István Múzeum jelenleg felújítás alatt áll, de a múzeumok éjszakája szellemisége így is visszatér a városba, egy új kezdeményezés, a gyárfás esték első kiadása révén, amelyet a gyárfás kúriánál tartanak meg holnap délután 6 órától. Az eseményen a múlt és a jelen találkozik, a kulturális esten a székely himnusz történetét bemutató kiállítás, egy különleges hangulatú pincetúra és borkóstoló, majd közös éneklés és beszélgetés várja az érdeklődőket. Jezsuita imahét fiatal férfiaknak Székelybőben.
0: Szeretettel hívnak minden érdeklődőt a székelybői Szent Ignác házba egy kifejezetten fiatal férfiaknak, 18 és 33 év közötti férfiaknak szervezett jezsuita imahétre. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy a digitális zajt hátrahagyva a természetben, fizikai munkán, túrákon és a Szent Ignáci csendes imádságon keresztül elmélyíthessék a személyes Isten kapcsolatukat. A lelki gyakorlat Fórián Szabó Miklós és Jakabos Barnabás jezsuiták kísérik július 7 és 12-e között. Jelentkezni és további információkat kapni a jezsuitaudvar.ro oldalon lehet.

0: Néhány szó van az időjárásról.
1: Ma napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcs hőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 32 fok között alakul. Holnap forró, napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán a középső tájakon alakulhat ki, a gomoly felhőkből. Hajnalra 9-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 29-34 fokot mérhetünk. Vasárnap is kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekvő gomolyokból már több felé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban, és ezek mögött hirtelen visszaeshet a hőmérséklet. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős, viharos lehet.
0: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérséklet értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bárságban. Máromorosszigeten 13 fok van, Nagybányán 14, Szatmárnémetiben 13, Nagyváradon 17, Zillahon 16, Désen 11, Besztercén 12, Kolozsváron 13, Nagysármáson 13, Tordán 13, Marosvásárhelyen 12, Dicsőszentmártonban 15, Gyulafehérváron 13, Déván 13, Aradon 16, Temesváron 15, Resicabányán 13, Nagycebenben 12, Fogarason 9, Brassóban 10, Sepsiszentgyörgyön 11, Kézdivásárhelyen 10, Baróton 10, Székelyudvarhelyen 11, Csíkszeredában 8, Gyergyóalfaluban 9 és Maroshévízen 8 fokot mértek a reggeli adatok szerint.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ru címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ru e-mail címre.

0: Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai reggelen az esemény naptárunkhoz. Picit megnézzük, hogy kik is azok a híresebb személyek, akik június 19-én születtek, illetve hunytak el. 403 éve 1923-ban megszületett Blaise Pascal, francia filozófus, matematikus és fizikus.
1: 198 éve 1828-ban megszületett Tan Mór, festőművész, a magyar történeti festészet jelentős képviselője.
0: 128 éve 1898-ban megszületett Ejzeman Mihály László, zeneszerző, karmester.
1: 105 éve 1921-ben megszületett Szeberényi Lehel, háromszoros József Attila díjas, szlovákiai magyar író.
0: 71 éve 1955-ben megszületett Dobos Marian, író, újságíró, aki a fogyatékos emberek érdekeit képviselte írásaiban.
1: 71 éve 1955-ben megszületett Gábor Jáni Szabó Kálmán, festő és grafikus.
0: Száztizenkilenc éve 1907-ben meghalt Almási Balogh Tihamér, tárca és novella szerző, orvos.
1: 75 éve 1951-ben meghalt Egri József, avantgárd festő, aki elsősorban expresszionista és a konstruktív stílusban alkotott.
0: 47 éve 1979-ben meghalt Pasut László, író, műfordító.
1: 41 éve 1985-ben meghalt Gedő Ilka, festő, grafikus.
0: 33 éve 1993-ban meghalt William Golding, Nobel-díjas, angol író, költő. Kedves hallgatóink, ezek voltak azok a híresebb személyek, akikről szerettünk volna egy picit

többet elmondani önöknek ezen a mai szép napon. Most pedig ismerkedjünk meg egy kicsit közelebbről a mai napnak a szentjével, Szent Romualddal.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Romuald remete. Romuald 954-ben Ravennában egy Szerkiusz nevű nemes ember fiaként született. Amikor 20 éves lehetett, viszály támadt atya és néhány rokona közt, amit fegyverrel döntöttek el. Romuald apja megölte egyik ellenfelét. Egy éjszaka virrasztás közben megjelent neki Szent Apollinaris, s Romuald ekkor elhatározta, hogy szerzetes lesz. 972-ben ebben a kolostorban tette le a szerzetesi fogadalmat, miután Honestus ravennai érsek rábeszélésére apja beleegyezését adta. Később Szergius is belépett a San Severo ravennai kolostorba, és szentség hírében halt meg. Romuald 3 évig maradt a Szent Apollinaire Inclasban. A kolostorban uralkodó laza fegyelmet azonban oly nyíltan ellenezte, hogy szerzetes társai meggyűlölték. 975-ben apátja engedélyezte, hogy remete életet kezdhessen. A velencei síkságra ment, és egy Marinus nevű remete vezetésére akarta bízni magát, aki azonban úgy találta, hogy Romuald nincs fölkészülve a szerzetesi életre. Ezért hozzáfogott, hogy megtanítsa a latin zsoltáros könyv olvasására. Romuald és Marinus kapcsolatba került a velencei dózséval, Pietro Orselóval, aki 978-ban tanácsot kért tőlük, mert hatalomra jutásának körülményei miatt lelkiismeret furdalása volt. Romuald és Marinus ugyanazt tanácsolták neki, amit már a Pireneusokban lévő küszai Szent Mihály kolostor apátja Guarino is mondott: mondjon le, és legyen szerzetes. Pietro Orseolo ezt most meg is tette. Titokban elhagyta a várost, és Küszába távozott, ahol 987-ben halt meg. Nem ő volt az egyetlen, aki Romuald tanácsára magas világi tisztségből vonult vissza az Istennel megélt bensőséges kapcsolat érdekében. 989-től Romuald magára maradt, mert Marinust megölték a szaracénok. Mélységesen megérlelte ez a 13 éves képzés, amelyben Marinustól részesült. Éveken át kereste a helyét Lombardiában és az Appenninekben, miközben szigorú aszkézisben élt. Végül Pereumban, a Ravennától 15 kilométerre északnyugatra levő mocsaras vidéken telepedett le. Épp ekkor azonban megismerkedett a fiatal német császárral, harmadik Ottóval, aki felkérte a Szent Apollinaire kolostor apátjának. Nehezen egyezett bele, és egy év múlva le is mondott, mert nem érezte magát alkalmasnak a hivatásra. Monte Cassioba, majd Rómába ment. Itt ismerte meg Kuerfurti Brunót, Ottó császár rokonát, és Tamás német nemest, a császár barátját. 1001-ben, amikor fölkelés tört ki Rómában, Romuald visszatért Pereumba és remeteséget alapított. Tanítványai között volt első Boleszláv lengyel király egyik fia. 1004-ben Pioggio közelében Valdi Castróban alapított remeteséget, amelyhez évek folyamán további közösségek és egy apáca konvent csatlakoztak. Amikor 5 évvel később eljutott hozzá korábbi tanítványa Bruno vértanúságának híre, 20 társával együtt útra kelt Kelet-Európa felé, hogy a misszióban szintén elnyerje a mártírok koszorúját, de kora és gyenge egészsége hamarosan tervei feladására kényszerítette, és vissza kellett térnie Itáliába. Újabb vándorévek után Fonte Avalanna közelében telepedett le. Az itt töltött 7 év alatt zsoltár kommentárokat írt. Nem sokkal 1023 után alapította Camaldoliban, Arezzo közelében azt a remeteséget, amely a Camalduliak anyakolostora lett. Halálának közelettét érezve Romuald visszatért Valdi Castróba. Cellát és oratóriumot épített magának, s ott halt meg 1027. június 19-én. 5 évvel később még romlatlan állapotban találták tetemét, s a Róma engedélyezte szentként való tiszteletét. Püspöke, aki nem értett egyet rejtett életével, mondta egy alkalommal Romuádnak: lámpatartóra való világosság vagy, és Isten házában mindenkinek világoskodnod kell. Ezt sokan érezték ugyanígy. Egy Reiner nevű gróf olyan embernek a feleségével élt együtt, akit párbajban megölt. A gróf félt Romuald ítéletétől, és nagy ajándékkal próbálta maga mellé állítani Isten szent emberét. Romuald határozottan elutasította, és súlyos vezeklésre szólította fel a nagyurat. A gróf engedelmeskedett, és így vallott a dologról: sem császár, sem egyetlen más ember nem ébresztett bennem akkora tiszteletet, mint Romuald tekintete. Jelenlétében nem ismertem többé semmi mentséget, és szorongás fogott el a bűneim miatt. Amikor a harmadik Ottó császár megismerte őt, így kiáltott föl: bárcsak a te testedben lehetne az én lelkem.

Nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai szép reggelen. Örülök, hogy itt vannak velünk, örülök, hogy együtt ébredhetünk, együtt lehetünk, így a rádió hullámain keresztül. Mai nap témájaként egy nagyon szép verset hoztam önöknek, amit nemrég olvastam, és engem nagyon megfogott. Aranyosi Ervinnek a verse ez, melynek az a címe, hogy Magyar Ima. Világteremtő igaz Istenünk, életre hívtál, légy mindig velünk. Áld meg világunk, fényed ad nekünk, tedd jóságoddal teljessé az életünk. Te teremtesz mindent, mi fényedben él, lelked a mi lelkünkben élőn útra kél. Add meg minden napra a mi kenyerünk, s hogy tisztán lássunk, s igazak legyünk. Fény fenn az égben, fény lenn a földön, szent ez az egység, most és mindörökkön. Szívünk veled dobban, tűzünk tőled éled, egyek vagyunk, mind-mind, mindörökre véled. Legyen világod is sokkal több velünk, emelj fel magadhoz, adj hitet nekünk. Oldd fel a hibáinkat, mutasd az utat, küld égi jeledet, mely irányt mutat. Egymással, egymásért jó szándék vezet. Érezzük értelmét, a szívünk szeret. Teljessé tesszük e földi küldetést, támogasd fényeddel a mag ébredést. Fény fenn az égben, fény lenn a földön. Szent ez az egység, most és mindörökkön. Szívünk veled dobban, tűzünk tőled éled. Egyek vagyunk, mind-mind, mindörökre véled. Hittel és bizalommal pecsételjük meg lelkünket a feladathoz megerősítsed. Szolgáljunk, éltetjük a szent koronát, legyen áldott rajtunk minden koron át. Legyen áldás rajtunk minden koron át.

Kedves hallgatóink, a következő néhány percben szeretnénk átadni önöknek a szót, hiszen önök tudhatják azt, hogy kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik születésnapot, névnapot, fontos évfordulót ünnepelnek. Mai napon a gyárfások ünnepelhetik névnapjukat. A gyárfás a név görög-latin eredetű, jelentése idős férfi. A gerváz régi magyar alakja. Kedves gyárfások, nagyon boldog névnapot kívánunk! 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket, az ismerőseiket.

Üresek a vonalak, üres a postaláda, most tényleg van lehetőség arra, hogy bejussanak a műsorba, és hogy felköszöntsenek valakit, aki kedves önöknek, vagy csupán szép napot kívánjanak, várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket.

Nincsenek telefonák, nincsen üzenet sem. Úgy gondolom, hogy akkor a mai napon nincsenek ünnepeltek, vagy lehet, hogy pont azok nem hallgatnak minket, akik tudnának valakit is köszönteni. Ezért akkor következik most egy ír áldás a The Priced együttes előadásában. Hallgassák szeretettel!

Kedves hallgatók, is már csak annyi maradt a mai reggeli műsorunkból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára az igézőt hallhatják, majd 8 órától Szilágy Somlyóról közvetítjük a Szent Misét, miután a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 9 órakor fogadjuk ima szándékaikat, és a fájdalmas rózsafűzért, majd a Jézus szíve litániáját imádkozzuk. 10 órától katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perctől szövetség az életért, Bőjte Csaba atya gondolatai. 11 órától Mária iskolájában Hajlák Attila atya várja önöket, 11 óra 30 perctől Életünk Krisztus, Fülöp Zsombor műsora. 12 órakor megszólalnak a harangok, az orangyalát, majd a Zsolozsban napközi imaóráját imádkozzuk. 12 óra 15 perckor pedig a Béli magazinunk veszi kezdetét. A magazin végén hallhatnak majd egy újabb műsorismertetőt.

Kedves hallgatók, ahogyan megszokhatták, Anselm Grün egy kedves gondolatával búcsúzunk. A teljes boldogság nem függ egyetlen másik embertől sem. Magadban is érezhetsz szeretetet, életörömet, békét. Én magam is áldásá válhatok mások számára.

Kedves hallgatóink, én köszönöm szépen, hogy velem tartottak a mai reggelen. Trepszker Erika önkéntesen nevében is búcsúzom most a reggeli műsorból, de bíztatom önöket arra, hogy tartsanak velünk a továbbiakban is, hogy együtt tölthessük ezt a mai szép napot is. Áldott szép napot kívánok mindenkinek! Búcsúzom, Szücs Timeát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Te kis hitű, miért kételkedtél? Ez Máté evangéliumában hangzik el, miután Péter kimegy a vízre Jézus után, aki mondja, hogy ha megvan benned a hit, akkor te is a vízre tudsz lépni, de elkezd süllyedni, és végül felhúzza őt a víz alól, és Péter magához szorítja Jézus lábait, és zokogva mondja, hogy kérlek, ne hagyj el. Ez nekem azért fontos, mert az én életem vezérfonala, a kisfiunk halála után nem elvesztettük, Jóisten megerősítette bennünk a hitet, és ennek következménye 3-4 év távlatából nézve nagy öröm, hogy otthon vár egy 10 hónapos kisleány, szóval nem szabad kételkedni, higgyük, hogy Isten mindig mindenben segít. Mert bármilyen nehézség jöhet az életünkben, bármilyen tragédia, ő le fog utánunk nyúlni a vízbe. A fontos az, hogy nyújtsuk ki a kezünket, és akarjuk, hogy megérintsen Jézus, akarjuk, hogy fölhúzzon onnan, ne hagyjon el minket, hogy minden percét a napnak átjárja a tudatunkban az, hogy ő van, ő mindent lát, ő ismer minket, látja a szívünk vágyait, az, hogy mire van szükségünk, és kellő és a legpontosabb pillanatban be fogja teljesíteni, csak higgyünk, ne legyünk kisítőek. Én jó magam is kisítő voltam egy darabig, de elkezdtem nem kételkedni, és meghozta a gyümölcsét, mert onnantól kezdve, hogy nem kételkedtem, hanem hittem, tanúbizonyságot tett arról, hogy valóban nem lehetetlen számára semmi, mert beteljesítette a szívünk vágyát.
1: Habodász István a 777 blog szerkesztőjének gondolatait hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót Szilágysomlyóról, a Nagy Boldogasszony plébánia templomból. Hamarosan szent misét közvetítünk, melyet Kurilla Gábor atya fog bemutatni. Az énekszolgálatot a hívek végzik Barta Mária vezetésével. Lélekben kapcsolódjunk be, és imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a mai reggelen is Mária Rádió hallgatóit, kedves testvéreket. Szent Romuald apátra emlékezünk, őt ünnepeljük, a szentmise áldozatot pedig a Vadas családért mutatom be. Békességért, egészségért, Isten segítségért imádkozom. Szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim,

0: szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok éretten Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: Az.
1: Könyörögjünk, Istenünk, te szent Romuald apát által egyházadban megújítottad a remete életet. Adj erőt, hogy önmagunkat megtagadva Krisztust kövessük, és így méltóak legyünk bejutni mennyei országodba, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
2: Szent lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt, szemétnek tekintek, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam. Hiszem, nem a törvény útján váltam igazza, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazza, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, hogy Krisztus is megragadott engem. Testvéreim, nem gondolom, hogy már is magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amerre Isten meghívott Krisztusban. Ez az Isten igéje.
0: Istennek legyen hála!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben, amikor Jézus nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult és így szólt: aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit, nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de az építkezést befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi. Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet. Vajon a maga 10 000 katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Biztosban szeretett testvéreim, mai evangéliumnak két erős üzenete van számunkra. Az első, Jézus azt kéri tőlünk is, hagyjuk el mindenünket, és legyünk az ő tanítványai. Felsejlik a kérdés, vajon ki képes erre? Ki tudná, ki merné elhagyni és odaadni mindenét, csak hogy Jézus tanítványa legyen? Értelmes és gondolkodó emberként gyakran, főleg bizonyos élethelyzetekben, életszakaszokban fel kellene tennünk magunknak a kérdést, mi az én életemnek a sorrendje? Ki, vagy mi nekem a legfontosabb, aztán ki a második, ki a harmadik, ki a negyedik, és így tovább. Jegyesekkel mindig beszélgetünk erről, és gyakran felteszem nekik a kérdést, ki neked a legfontosabb? És a fiatalok mindig mosolyogva, kedvesen válaszolják, hát ő, a párom. És mi lesz, ha lesznek gyerekek? Kérdezem tovább. Jaj, atya, hát akkor természetesen a gyerekek. És én kérdezem tovább, és ha közös otthont építettek majd, és kell a pénz, és jön a reggeltől estig munka, akkor mi lesz a legfontosabb? Ki lesz a legfontosabb? Nem is olyan régen a televízióban volt egy műsor, aminek az volt a címe: A világ legjei. És ebben a műsorban természeti csodákat mutattak be, a legmagasabb hegyről beszéltek, a legnagyobb vízhozamú vízesésről, a legmélyebb árokról, és én végig azon gondolkodtam, milyen sok a leg a mi életünkben is. Hányszor mondjuk, ő a legszófogadóbb gyermekem, vagy azt, hogy ő a leghűségesebb barátom, vagy itt ebben az étteremben készítik a legfinomabb pizzát, vagy ez a legjobb sampon az én hajamra. Milyen izgalmas volna átgondolni, átérezni, hogy vajon a jó Isten tud-e leg lenni számunkra. És ha igen, akkor vajon mi az én feladatom? Nekem hogyan kellene élnem? Azt szerintem mindenki érzi, hogy az élet is, meg az Isten kapcsolat is akkor lesz jó, akkor lesz igazán értékes, ha mindvégig kitartóak és hősiesek leszünk. A kitartást azt értjük, hogy mi az. A hősiességnek pedig két formája van. Az első formája az, hogy fontos, hogy nagyvonalú gesztusokat tegyünk életünk folyamán. Hogy túllépjünk önmagunkon, saját vágyainkon, hogy erőnkön felül is oda tegyük tudásunkat, munkánkat, szeretetünket egy-egy adott élethelyzetben. A hősiesség második formája pedig a minőség. Vagyis higgyük el, hogy ahol és amit csinálunk folyamatosan, néha semmi látványosság nélkül, az nagyon-nagyon hiányozna, ha hirtelen megszűnne, ha hirtelen nem lenne. Nézzük csak meg egy édesanya, mennyit dolgozik nap, mint nap, még talán a munkája mellett is, hogy legyen a ház tiszta, hogy legyenek a ruhák megvasalva, hogy legyen étel az asztalon, és még sorolhatnánk tovább. Ez a minden, a legtöbb, amit egy anyuka évtizedeken keresztül megtehet a családjáért, és ez a minden az, ami őt Jézus igazi jó tanítványává teszi. Hisz Jézus azt kéri, igazából mindent adjunk oda, nagyvonalúan, nagy szívvel és szeretettel éljük ezt az életet. Az evangéliumnak van egy második mondani valója is. Fontos, hogy akár az életünk bizonyos korszakában, akár egy élethozta helyzetben hozzunk egy döntést. Kezdjünk el mérlegelni, hogy mi kihez, kikhez tartozunk igazán, vagy kihez, kikhez szeretnénk tartozni. Mert hogy egy keresztényként egyszerre tartalma, értéke és értelme az az, hogy minden nap ki tudjuk mondani, Isten, te vagy az én Istenem, tudom, hogy szeretsz engem, és bárhonnan meg tudsz engem szabadítani. Pál Feri atya meséli a következőt. Egyik este egy férfi jött be hozzám, és beszélgetni akart velem. Szomorúan mesélte el nekem, hogy néhány év házasság után a felesége hirtelen meghalt. És ő az egész életét abba az irányba vitte, hogy család, meg feleség, meg gyerekek, és minden, amiért ő dolgozott, amit elképzelt és megálmodott, az hirtelen derékbe tört. Annyira összetört, annyira elkeseredett, hogy elment Horvátországba, és arra gondolt, én most bemegyek a vízbe, és elkezdek úszni. Nem akart ő öngyilkos lenni, csak arra gondolt, addig fog úszni, hogy már ne tudjon visszajönni onnan. És elkezdett úszni, és ment, és ment, és egyszer csak, amikor jócskán bent járt a vízben, hirtelen lett egy világos pillanat, amikor egyértelmű lett számára, hogy még egy néhány tempó, és tényleg nem tud visszajönni. És akkor azt mondta magában, úgy érzem, a Jóisten ajándékba adott nekem egy életet, és ha így van, akkor mégsem dobhatom el. Igen, valóban erősen próbára tett, de úgy érzem, mégiscsak azt akarja, hogy én éljek. És ahogy ezen gondolkodott, egyre inkább úgy érezte, mégiscsak élni akar, ezért megfordult és kiúszott. Második születésnap ez nekem, mondta ez a férfi, azóta erősebb a kapcsolatom Istennel, és tudatosabb minden döntés, amit meghozok. Drága testvérek, mi életünkben is vannak, sokszor vannak nehéz helyzetek, és számtalanszor mi is csak megmenekülni, valamiképpen túlélni szeretnénk. De vajon Isten nélkül sikerülhet ez? Kedves barátom mesélte, ki nem is olyan régen házasodott, hogy a Jóisten kegyes volt hozzájuk, és hamar összejött nekik a baba. Aztán sajnos valami komplikáció akadt, a felesége veszélyeztetett állapotba került, és hónapokat töltött az intenzív osztályon. Teltek a hetek, a hónapok, és szülés előtt nem sokkal a felesége annyira rosszul lett, hogy még az orvosok is úgy érezték, ennek nem lesz jó vége. Ekkor az egyik orvos odament a kismamához, és megkérdezte tőle, ön minden bizonnyal nem sokára el fogja veszíteni az eszméletét, nekünk pedig majd dönteni kell. Mondja meg, kinek az életét mentsük. Mivel az asszonyka beszélni már nem tudott, egy papírra remegő kézzel ráírta, nem akarom, hogy meghaljon a gyerekem. Mondhatott volna mást is, dönthetett volna másként is. Mondhatta volna azt, hogy én akarok élni, mindegy, mi lesz a gyerekkel. Aztán hosszú, nehéz, rizikós műtét után, Istennek legyen hála, mégiscsak megszületett a baba, és túlélte az anyuka is. Anyuka a nehéz helyzetben az életről hozott egy jó döntést. Aki Istennel kapcsolatban van, aki Istennel él, az csak és csak is az élet mellett dönthet. Hisz kereszténységünknek, emberségünknek, értéke és értelme az, hogy kimondjuk és megéljük, Isten, te vagy az én Istenem. Tudom, hogy nagyon szeretsz, és te olyan vagy, hogy bárhonnan meg tudsz engem szabadítani. Drága testvérek, a mai evangélium felszólít bennünket arra, vegyük észre a minket legjobban szerető Istent az életünkbe, és érezzük azt, hogy leginkább csak vele és mellette működik ez az emberélet. Hagyjuk azt, hogy a legértékesebb töltse be a szívünket, mert ha így teszünk, ránk a legnagyobb ajándék, a legnagyobb öröm vár. Ez pedig nem más, mint az örök élet. Amen. Kérjük testvéreim, gondviselő mennyei atyánkat, hogy a szent hitvallók példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útját.
2: Segíts kegyelmeddel egy házad minden tagját, hogy valóban a föld csója és a világ világossága legyünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békesség szerzőket az egész világ javára.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hadd, hogy úgy fáradozunk családunk és embertársaink jólétért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével róljuk le az irántad való szeretet adóját.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hadd, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Istenünk, hallgass meg a mi könyörgéseinket, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Urunk Istenünk, add, hogy oltárodhoz lépve, arra a kegyességre törekedjünk, amely szent Romuald apádban lángolt, hogy tiszta szívvel és buzgó szeretettel ajánlhassuk fel neked ezt az áldozatot Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Te ő benne akartál megújítani mindent, gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett, majd felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka, haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem

0: jössz.
1: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, kik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasszaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk,
0: aki a mennyekben vagy,

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a lelkeddel.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem.
1: Ó, jóságos Jézus!

0: Amen.
1: Könyörögjünk, kérünk, Urunk Istenünk, hogy a magunkhoz vett szentség ereje újítsa meg szívünket, ott, hogy Szent Romuald apát példáját követve az odafent valókat keressük, és így Krisztussal együtt megjelenhessünk a dicsőségben, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Mondjuk el az imát a békéért. Urunk, Istenünk,
0: kérjük, szabadíts meg minket, minden múlt, jelen való,

0: maradjunk, és minden békétlenségtől, háborútól mentesen, biztonságban és békében éljünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Szent mise befejező áldás előtt szeretném megköszönni az énekszolgálatot, a minisztráns szolgálatot, Gabikának, hogy itt volt velünk és segített nekünk ebben a közvetítésben, és kívánok mindenkinek egy áldott, további áldott és szép napot. Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
1: Szent mise véget ért, járjunk békében és szeretetben.
0: Istennek legyen hála.
1: Jézusunk,
0: lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretet nyájadra, Urunk.

meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk Szilágy Somlyóról, a Nagy Boldogasszony plébánia templomból, melyet Korilla Gábor atya mutatott be. Az énekszolgálatot a hívek végezték Barta Mária vezetésével. A mikrofonnál Lupó Gabriella Máriát hallhatták. Áldott napot kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Szilágy Somlyót, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szilágy Somlyó Szilágy megyében Szatmárnémetitől 74 kilométerre délre, Zilaktól 25 kilométerre északnyugatra fekszik. Bükk, Pusztacsehi és Somlyócsehi tartozik hozzá. A helységet kettészeli a Kraszna folyó, nevének eredetéről Szatmári Károly írja, idézem, a Somló lassan omladozó hegyet jelent hazánkban mindenütt, idézet zárva. Neve a régi magyar somlik, somosodik, csúszamlik igéből származik, és megcsúszamló oldalú hegyre vonatkozik. A Som kezdetű helynevek málló és mozgó, kőzetekből álló területekre jellemzők. 1251-ben Vatasomjóva néven említették először, a település a lázadó Vatától leszármazó Csolt nemzetség ősi birtoka volt. 1351-ben említették először az oklevelek Szilágysomlyó várát, amikor uradalmával együtt Medgyessy Móric leánya Anna Báthori Lászlóné kapta meg leány negyedként. A Báthori családősi fészke, ősi várok, Somlyóvár a Magura hegyen állott, amelyet Miklós erdélyi vajda építette a 14. század elején. A Báthori kastély 1592-ben épült, és 1600-ban Giorgio Basta ostrom foglalta el Báthori Zsigmondtól. 1703-ban pedig a kurucok. A Báthori várnak mára már csak a romjai maradtak fenn, de legalább tetőt építettek a romok fölé, felújítása napirenden van, és 1993 óta évente szeptemberben megrendezik a Báthori napokat. A várnak kertjében állították fel a turulmadaras emlékoszlopot, az 1914-18-ban az első világháborúban hősi halált halt szilágysomlyóiak emlékére. Ezt 1990 után átalakították, most román függetlenségi emlékmű. 1876-ig Kraszna vármegye székhelye, ekkor vált Szilágy vármegye részévé. A trianoni békeszerződésig és 1940-44-ben Szilágy vármegye szilágysomlyói járásának székhelye volt. Szilágysomlyó határában esett Korógy elpusztult település is. Korógy a Csolt nemzetség birtokai közé tartozott. 1213-ban a Csolt nemzetségből származó Vata fia Jula birtokának írták. Látnivalók bronz kori nekropolis a várkerben, a romániai műemlékek között szerepel, Somlyóvár romjai a Magura hegyen, a 16. századi Báthori várkastély, a kazettás mennyezetű református templom, holokauszt múzeum, amit északnyugati Erdély legnagyobb zsinagógájában hoztak létre, volt Minorita gimnázium, Juliumánió emlékház, Szent Háromság szobor, 1772-ben állították fel, amiért a pestis járvány elkerülte a várost, a Parcium legrégebbi köztéri szobra 2010-ben lett felújítva, valamint Simeon Bernuccio szobra. A volt városháza kétemeletes épülete 1968 óta általános iskola, a jelenlegi városháza a volt Krasznavár megyei takarékpénztár épületében székel. Napjainkban 13 ezer lakosa van, közülük 3 ezer körüli a magyar, de legalább 1500 huzamosan külföldön dolgozik. A helyi iskoláról az első íráshoz adat 1554-ből való. Római katolikus templomát 1532-ben Báthori István erdélyi vajda, az erdélyi fejedelem és lengyel király apja építette, fia megkeresztelésének alkalmából, 2001-ben a város fennállásának 750. évfordulóján a plébánia templom kertjében állították fel a fejedelem király mellszobrát, Lőrinc Lehel kolozsvári szobrászművész alkotását. Ősi nagy hagyományokkal büszkélkedő plébánia, amely 1666-ban lett újraépítve, 1892-ben pedig megemelve. A közeli kárásztelekhez hasonlóan a protestáns korszakban itt hosszú ideig birtokos bátori családnak köszönhetően a katolikus élet folyamatosnak tekinthető annak ellenére, hogy nem mindig volt plébánossa a 16-17. Század folyamán. Barokk stílusú temploma jelentős, korábbi gótikus és reneszánsz építészeti elemeket foglal magában. 1660-ban a várat fele vonuló törökök feligetik sok más útjukban kerülő templommal együtt. 6 évvel később II. Rákóczi György özvegyének Bátori Zsófia anyagi támogatásával lett felújítva. Barokk tornya 1780-ban épült. A templomba található egy fő oltár, amely a mennybe felvett Szűz Máriát ábrázolja, valamint 2 mellékoltár, Nepomuki Szent János és Szent József, ez utóbbin még a Szent István és Szent László királyok szobra láthatók. A főoltár a Varjú család ajándéka, így az oltár feletti emléklapon a család neve olvasható. A templom értékes kincse az aranyozott úrmutató, 60 cm magas, talpa 6 karéjú. A szentély a 8-szög 3 oldalával záródik, hossza 10,73, szélessége 7,60 méter. A templomhajó hossza 12,98, szélessége 9,20 méter. A templomot Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel, és a nagyváradi római katolikus egyházmegye, Krasznai főesperesség, Szilájsomlyói esperesi kerületéhez tartozik. A templom búcsúja augusztus 15, Szűz Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony ünnepe. Örökös szentségimádási nap november 3. vasárnapja. A plébánia filiái Szilágy nagyfalu, a legnépesebb falusi település a Szilágyságnak, Sarmaság és Kraszna után. A falu ma a közel 6000 főt kitevő település csoport nagyfalu, Bagos, Borzas, Bürgezd közigazgatási központja. Hozzátartozik a falutól keletre egy patak völgy főjében meghúzódó korlát tanya is. Árpád-kori település a 14. században lett a Losonci Bánfi család birtoka, ők építették a 15. század derekán a plébánia templomot. A jelenlegi katolikus templom 1926-ban épült, búcsúját Jézus Szent Szíve ünnepén tartják. Örökös szentségimádási nap március 1. vasárnapja. A műsor a Szilájsomlyói plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsért a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus vére litániáját fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420-555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758-420-555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, ami fontos önöknek, és szeretnék, hogy ezekért közösen imádkozzunk. És már is itt van az első telefonálónk. Halló, Mária Rádió.
1: Tisztessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzést felszeretném ajánlani a családomért, a gyerekeimért, unokaimért, és felszeretném ajánlani drága édesapámért, Miklós Gyárfásét, és ifjú Miklós Gyárfásét, akik már névnapukat az Örök Hazaapa ünneplik, és a családjaink közös halottjaikét. Emlékük legyen áldott, nyugalmat, csendesen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kérését. Érkeztek üzeneteink is. A heti imákat, szentmiséket felajánlom hálából a drága Imre férjem lelke üdvéért, nyugodjon békében, nyugalma legyen, csendes emlék áldott, imádkozik érte özvegye és családja, Isten fizesse mindenki imáját. Ez a rózsafüzet felajánlom a külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért. A Szűzanya Mária takarja be védő palástjával, vigyázzon rájuk, és őrizze meg őket minden bajtól. Jézusom, bízom benned, imádkozom a családom minden tagjáért, szeretetért, békességért és türelemért. A Szentlélek megsegítő kegyelmét kérem, fia hite megerősödéséért, és hogy áldásért a munkájára, egészségért ajánlom fel a Szent Rózsafűzért, egy édesanya írja. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafűzét elajánlom hálából minden kapott kegyelemért, családom minden egyes tagjáért, bűneim bocsánatáért, egy munkahelyét, a vizsgázókért, a betegekért, a békéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben imádkozzunk együtt. A mai imát felajánlom a kapott kegyelmekért, a Mária Rádió dolgozóért, halottaiért, békéért, bűneink bocsánatáért, gyermekeim testi-lelki gyógyulásáért, sok szerencsét a fiam külföldi munkájához és elhunyt szüleimért, rokonaimért. Imádkozzunk együtt. A rózsafűzért és a mai összes imát felajánlom saját magam egészségért, családom egészségért, szeretetért, gyermekeimért, a szűzanyja védje és óvja őket, köszönöm, egy édesanyja írja. Ezt a szentolvasott és minden imát felajánlok édesanyám, édesapám, Oltján Gergely lelke üdvéért, aki a Gyimes középlöki temetőben nyugszik, nyugodjon békében, imádkozik érte lánya Piroska. Imád kérünk a munkánkra áldást, és oldódjanak meg a dolgaink, imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió! Halló, köszöntjük szeretettel!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelben!
3: A mai szentolvasót felajánlom az unokám vizsgáinak a sikerét, betegségünk javulásáért, mert idősek vagyunk, a pápáért, a világ békéért, a Mária Rádió összes önkénteseinek egészségé, és a családomban meghalt összes halottak lelki nyugalmáé. Dicsértessék a Jézus Krisztus Isten.
0: Mindörökjelben imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg. Istenem, bocsásd meg a bűneimet, köszönöm, hogy a tegnap velem voltál, továbbra is légy velünk, add meg nekem, ami hiányzik, én bízom benned. Nagy rózsafüzéreket, imákat szeretném felajánlani a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, családom egészségért, halottaimért, betegekért, önökért, megfelelő időjárásért, két gyermek fontos szándékáért, Jézusom, bízom benned, egy édesanya írja. Halló, Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafüzért szeretném ajánlani a családom minden egyes tagjáért, egészségért, békességért, a gondok megoldásáért, a gonosz távozásáért a családból. Ugyanakkor felajánlom az hozzánk tartozó halottak lelki üdvéért. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzét felajánlom a három fiamért és a családjakért, férjemért és magamért, drága szűzanyám, légy velünk. A Szentolvasót felajánlom gyermekeim egészségét, főleg Andrea lányomért, jó magam gyógyulásáért, halottaim lelki nyugalmáért, fontos szándékokért, a Mári Rádió sokáig vigasztaljon bennünket, Krisztina írja. Rózsafűzért, egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom hite megerősödéséért, fiam munkái sikeréért, unokáim jó tanulásáért ajánlom fel. Köszönöm. Halló, Mária Rádió.
5: Mit csertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzét találom a bácsiknak, magunknak és maguknak, Áború Nexin is, és Mária Rádió fenntartása, és édemnek én a születésnapja következik, annak is felajánlom, és a halottaimnak, az egész halottaknak imádkozunk együtt. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Jó Isten hallgassa meg kéréseit. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket feljárok gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékű személyek távozásáért az életemből és több fontos szándékért. Uram, hallgasd meg a kérésemet. Ezt a rózsafüzet felajánlom mindazokért, akikért imádkozni tartozom. Rózsafüzért felajánlom hálából a szűzanyának, szentfiának, az eddig kapott kegyelmekért, a családomért, daganatos betegekért, halottaim lelke üdvéért és fontos szándékokért. Halló, Mária Rádió!
4: Mit értessék az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
4: A rózsafüzért szeretném ajánlani a férjem lelke üdvéért, édesapám lelke üdvéért, jó Isten adjon örök nyugodalmat neki. Felajánlom édesanyámnak a lába gyógyulásáért, türelemi, önmagami, az én egészségemé, a fiami, a menyemé, a kicsi unokámé, külföldön dolgozó unokámé és a feleségé, a Jóisten adjon erőt, egészséget őrizze meg minden bajtól. Felajánlom testvéreimé, sógoraimé, az ők családjuké, a hozzám tartozó összes halotti, a tisztított üzben szenvedő lelkeké, a Mária Rádió fennmaradásai, a világ békéjé, szomszédjaimé. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Felajánlom a rózsafüzet hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, családom egészségért, anyagi gondok megoldásáért, halottaim lelki üdvéért és fontos szándékokért. A mai összes imád felajánlom a leányom sikeres műtétjéért, akit máma műtenek Hamarosvásárhelyi kórházban, Ibolya írja. Gyermekeimért és az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint, egy édesanya írja az üzenetet. Felajánlom a Szent Rózsafüzért és minden imát a lányom és két fiam, az unokáim, saját magam. Miért? Mert kérem az Úr gyógyító kegyelmét, Testem, lelkem gyógyulásáért, Jézusom, bízom benne, egy édesanyja írja Udvarhelyről. Héten elhangzó imákat, szentmiséket felajánlom Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke üdvéért és Iluska tökéletes gyógyulásáért. Rózsafűzért, a családom és maga egészségét ajánlom fel, hála minden kegyelemért, imádkozzunk együtt. A lányom gyógyulásáért ajánlom a rózsafűzért. Felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeim szándékaira, szeretetért, békességért, egyetértésért és egy fontos szándékért, egy édesanyja írta az üzenetet. Heti szentmiséket és rózsafűzéreket felajánlom a külföldre utazó családtagjainkért, segítse a szűzanya, hogy jól oda érjenek, őrizze meg minden bajtól, betegségtől, imádkozzunk közösen. Rózsafűzét önökkel imádkozva felajánlom enyhülésért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, imádkozom a közös halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, imádkozzunk együtt. Rózsafüzét felajánlom családom minden tagjáért, és az elhunyt halottaim lelke üdvéért. Halló, Mária Rádió!
6: Dicsért tessék az Úr és Kána Szennelá.
0: Akkor
6: Gyula vagyok, Gyimesbükkből. Azt a rózsafűzést, a szentmiséget, a mait felajánlom a feleségem egészségét, az én egészségem a paralelábom, a gyermekeimé, unokaimé, dédokaimé, az egész beteg, Gyimesbükki betegé.
0: Imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kérését. Rózsafüzét felajánlom, hogy a fiam találjon munkahelyet. Héten elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket szeretném felajánlani Bibó László lelke üdvéért, önökkel imádkozom, Isten fizesse. Felajánlom a rózsafűzért, fiam gyógyulásáért, és menjem gyógyulásáért, hogy jóra forduljon az életük, áldásért a munkájukra, imádkozom családjaink egészségért, gyermekeimért, oltalomért és fontos szándékokért.

Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Isten meghallgat minden kimondott és ki nem mondott kérést is. Hozzuk most ezeket ide és imádkozzuk közösen. A fájdalmas rózsafűzért, majd a Jézus szíve litániáját. A mai reggelen az Árda templomból jöttek el hozzánk néhányan, tartsanak velünk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte a bűneink bocsánat adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten Anya Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a

0: szeretet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.
1: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Amen.

0: koráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Tisztel, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érhetünk vérrel verejtékezett.
1: Asszony!

Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelve rejtékezett.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel berejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verejtékezett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszony...

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Az...

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

0: Irgalmadra.
1: Amen. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Azt.

0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünktől visszel koronáztak.
1: Asszony!

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Az

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetlen gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszony.

0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhened gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk,

0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Amen.

0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miként

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki éretünk a keresztet hordozta.
0: Azt

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: helyen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Amen.

0: szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asz.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Amen.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.

0: Édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Rózsafűzér királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve a szűzanya méhében, Szentlélektől alkotott szív,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve Isten szent temploma,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve minden erény mélysége,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve minden szív királya és központja,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve, melyben a mennyei Atyának kedvetelt,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítünk,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve az élet és a szentség forrása,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve mindhalálig engedelmes szív,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve lándzsával áldöfött szív,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve minden vigasztalás kutfeje,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve benned remélők üdvössége,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, benned kimullók reménysége,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
0: irgalmazz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
0: alakíts szívünket a te szíved szerint.
2: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekint szeretett fiat szívére, és mindarra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bújnak bajnak,

világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. A Jézus szíve tisztelete műsorunkat folytatjuk tovább, és az evangéliumra épített szentírási részekkel próbálom közelebb hozni a Szent Szív jellegzetes rezdüléseit. Az evangéliumi történet szövegére építkezek, és az első ilyen evangéliumi rész a zsidók tisztulási törvényéből indulok ki. Tudjuk azt, hogy egyetemes tudata az emberiségnek, hogy bűnök terhe alatt roskadozik. Az egyik előírás így szól: aztán odaküldte Izrael fiainak ifjait, hogy mutassanak be egészen elégő áldozatokat, s vágjanak béke áldozatokul fiatal bikákat az Úrnak. Erre ő vette a vért, és ráhintette a népre, és mondta: ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr veletek mindezen igék alapján megkötött. A kivonulás könyvében olvashatjuk ezeket a 24. fejezet 5. vers és 8. vers soraiban. Majd azt is előírja Mózes: ha Izrael egész sokasága téved, és tesz tudatlanságból valamit, ami az Úr tilalma ellen cselekszik, és azután rájön bűnére, mutasson be bűnéért egy fiatal bikát. Hát erről beszéltünk már, az Olvassuk a Szentírás című műsorunkban is. Az áldozati állat a bika, a nőstény kecske. Úgy olvassuk a Szentírásban, a Mózes 3. könyvében, hogy vigye ezt a bizonság sátrának ajtajához az Úr elé, tegye rá kezét a bika fejére és vágja le az Úr előtt, ha rájön bűnére, mutasson be egy hibátlan nőstény kecskét. A lélek tisztulásának az alapja az áldozat bemutatásának a készsége. De a zsidók hite bárányt is vár. Izaiásnál olvashatjuk az 53. fejezet 5. versében: ő a mi gonoszságainkért sebesített meg, a mi bűneinkért tört össze, két van rajta, és az ő foltjaitól, az ő sebei által gyógyulunk meg. Tehát az isteni bárány, aki elveszi a világ bűneit. A bűn és a büntetés az mindig együtt járó fogalmak. Az igazság egyensúlyt követel. A pogányok ítéletének legnagyobbika a halálbüntetés volt, de a kérdés, hogy hogyan hajtották végre? Elsősorban a kereszteszegezés. Kötötték vagy szegezték, János evangéliumában olvashatjuk a 19. fejezet 18. versében: keresztre feszítették őt, és vele együtt két másikat, azokat két felül, középen pedig Jézust. Így a halál beálltáig függve voltak. Ezért olvassuk azt, hogy jöttek a katonák, eltörték a vele együtt keresztre feszítetteknek, előbb az egyiknek, majd a másiknak a lábszárát. Mikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt, ezért nem törték el a lábszárát. Tehát Jézusnál nem törték. Jézusnak a szívét átdöfik. Egyik katona lándzsával megnyitotta a oldalát, melyből azonnal vér és víz folyt ki. Ez volt a gyalázatos halál útja. A római polgárt nem is sújtottak így, de Jézust igen. És hogyan végződött a bűnösök elítélésének kemény akkordja? Az eljárás egyetemes volt. A megfeszített mesterrel is így jártak el. Mit tettek? Erre a felelet a végrehajtás megtörténésének a leszögezése. Ezért mondja az írás, hogy Pilátus meglepődött, hogy már meghalt. Magához hívatta a századost, és megkérdezte, hogy csak ugyan meghalt-e már. Addig ugyanis nem akarja kiadni a temetésének az elrendelését, míg nincs biztonság az ítélet teljes végrehajtásáról. Tehát Jézus szívét átdöfik. Másokat lábszártörés illetett, de a mesterről azt írja a Szentírás, hogy mikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték el a lábszárát, hanem egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, melyből azonnal vér és víz folyt ki. És egyetemes törvény ez a befejezés, és Jézusról is azt írja: azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert. A kertben pedig új sír volt, melyben még senkit sem temettek. Mivel a sír közel volt,
A zsidók készületi napja miatt oda helyezték Jézust. De hogy mit hozott ez az áldozatos halál, arról az Isten és az üdvözült emberiség tud. A szív átdöfése, a vér és víz együttes csordulása rövid jelzés, hogy a haláltusa befejeződött. De véget érte a Mester áldozata. A zsoltárokban olvashatjuk, hogy ne mondják a pogányok között, hol van az ő Istenük, legyen nyilvánvaló a pogányokon szemünk láttára szolgáit kiontott vérének a megbosszulása. Tehát minden igaztalanul kiontott vér elégtételt követel. Azt mondta az úr Káinnak, hol van Ábel az öcséd, mit műveltél? Öcséd vérének szava hozzám kiállt a földről. Viszont minden szeretetből kiömlött vér égi kegyelmet szerez. Méltó vagy, Uram, olvassuk a Jelenések könyve 5. fejezet 9-10. Vers soraiban, méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet és feltört pecsétjeit. Hiszen megöltek, de véreddel megváltottál minket. Istennek minden törzséből, nyelvből, népből és nemzetből. Istenünk országává és papjaivá tetted őket, és uralkodni fognak a földön. De a vér elégtételt is ad. Kinek adja ezt? A szeretet urának az ember szeretetlenségéért. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Az Istenhez vezető ember helyett égi szeretetből, Krisztus azonban, mint a jövendő javak főpapja jelent meg, és belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem e világból való. Nem is bakok vagy bórjak vérével, hanem tulajdon vérével lépett be egyszer mindenkorra a szentek szentjébe, és örök megváltást szerzett. Ne felejtsd, elégtételt ad az Úrnak, és szeretet áldozatot mutat be az ember helyett. A Mester Jézus halála, élete és halála égő áldozat. De valóságos halált halt-e az Isteni Mester? Mert a szent szív átdöfése egy záró mozzanat. Ezért mondja az apostol a befejezést jelezve, hogy az egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, melyből azonnal vér és víz folyt ki. Aki ezt látta, tanúskodik róla, és tanúsága igaz. A vér és a víz csordulás egy halálos mozzanat. Azonnal vér és víz folyt ki, olvassuk János evangéliumában. Az ilyen jelenség pedig a biztos halálnak a jelzése. Mindenki úgy gondolta, aki az áldozat bemutatás szemtanúja, azért írja az írás, Jézus akkor hangosan fölkiáltott, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ezekkel a szavakkal kilehelte lelkét. Az egész tömeg, amely ott volt a jelenetnél és szemtanúja volt a történteknek, mellét verve ment haza. Meghalt a Mester, csak a feltámadás csodájával élhet újból a Mester. De valóságos áldozat volt-e a kereszt halál? Erről szól előre sejtve a próféta. Izaiás 53. fejezet 5. 6. 7. verseiben ezt olvashatjuk. A mi gonoszságainkért lett ő megsebesítve, a mi bűneinkért tört össze, a mi békességünkért van rajta a fenyíték, és az ő sebei által gyógyultunk meg. Feláldozott, mert ő maga akarta, és nem nyitotta meg száját. Viszik, mint a juhot leülésre, és mint nyírója előtt a bárány elnémul, és meg nem nyitja száját. És erről szól előre futamozva Simeon próféta is. Simeon áldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához, hogy sokaknak romlására és föltámadására lesz ő Izraelben, jel, amelynek ellenszegülnek, és a te lelkedet is törjárja át, hogy így megnyilvánuljon sok szívérzése. És erről szól maga a Mester. Akkor félrevonta a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most fölmegyünk Jeruzsálembe, és ott beteljesedik minden, amit a proféták az emberfiáról jövendőltek. Kiszolgáltatják a pogányoknak, kigúnyolják, bántalmazzák és leköbdösik. Aztán megostorozzák és megölik, de harmadnapra föltámad. És erről szól az apostoli tanítás. Péter első levele, első fejezet, 18-19. Verse így szól. Tudjátok, hogy nem múlandó dolog, ezüst vagy arany váltott meg öröklött értéktelen életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak drága vére.
A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 11-12. versében olvashatjuk: Krisztus azonban, mint a jövendő javak főpapja jelent meg, és belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem e világból való. Nem is bakok vagy borjak vérével, hanem tulajdon vérével lépett be egyszer mindenkorra a szentek szentjébe, és örök megváltást szerzett. Isteni kinyilatkoztatás döntő szava, hogy beteljesedett. És bontsuk részletekre a profétai kinyilatkoztatást, hogy miként áll elénk a jövendő messiás. De erről majd egy rövid dal után. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval.

Tehát kedves már a rádió hallgatók, ahogy mondottam, bontsuk részletekre a profétai kinyilatkoztatást, hogy miképpen áll elénk a jövendő messiás. Először is, mint király. Olyan király, akinek uralma nem e földről való, hivatása a megváltás. Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az ivadéka közé. Széttiporja fejedet, te pedig sarka után leselked el, olvashatjuk a Teremtés könyve 3. fejezet 15. versében. Tehát küldetésének a célja a megváltásunk. Másképp a jövendő messiás, mint emberi törzs ivadéka áll előttünk. Ábrahámon Dávid törzsének a sarja. Szintén a Teremtés könyve 22. fejezet 16-17-18. Verseiben olvashatjuk. Én magamra esküszöm, mondja az Úr, hogy mivel ezt megtetted kedvemért, és egyszülött fiadnak sem kedveztél, megáldalak, és megsokasítom ivadékodat, mint az ég csillagait, és mint a tengerpart fövényét, ivadékod fogja bírni ellenségeinek kapuit, és ivadékodban nyer áldást a föld minden nemzete, mivel engedelmeskedtél szavamnak. Izaiásnál olvashatjuk az 53. fejezet 5., 6., 7. vers soraiban. Ő pedig a mi gonoszságainkért sebesített meg, a mi bűneinkért tört össze, a mi békességünkért van rajta, és az ő foltjai sebei által gyógyulunk meg. Feláldoztatott, mert ő maga akarta, és nem nyitotta száját meg, viszik, mint a juhot leülésre, és mint nyírója előtt a bárány elnémul, és nem nyitja meg száját. Dániel könyvében szintén olvashatjuk, 9. fejezet 24. versében, 77 van kiszabva népedre és szent városodra, míg megszűnik a törvényszegés, és véget ér a bűn, eltöröltetik a gonoszság, és örök igazság támad. Beteljesedik a látomás és a jövendőlés, és fel lesz kenve a szentek szentje. Tehát ezek mind Krisztusra állnak, tehát ő az igazi áldozat. Nézzük meg az isteni szív áldozatosságát, mit jelent például a néma bárány. A lélek erő egyik legnagyobb és legkiáltóbb jele a némaság. Vádak, bántalmak érhetnek, és a hallgatás erejével mindenek fölé emelkedik az ember. Jézusról is ezt olvassuk. Márk evangéliumában a 14. fejezetben, a 60. versben, akkor a főpap középre lépett és megkérdezte Jézust. Semmit sem felelsz arra, amivel ezek vádolnak? Ő hallgatott és nem felelt semmit. Ez a néma báránynak a lélek ereje. Győzedelmeskedik a feltörő fájdalom és igazságtalanság felett. Még a mester arcán is látszik a Getsemáni kertben a fizikai szenvedés. Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával, és ekkor szomorkodni és gyötrődni kezdett. A lélek fájdalmak pedig a gyötrelmek gyötrelmei. Ez élt a mesterben a vádaskodások idején, és ő hallgatott és győzelmes maradt. De Jézus nem válaszolt többé, és ez meglepte Pilátust. És önkéntes készséggel fordul a jövendő szenvedések felé. A megváltó élet hivatása, az atyának szóló elégtételadás, de ennek önkéntes vállalása az Úr Jézus szent szívének szeretetként hivatkozik is jövő szenvedéseire. Ekkor félrevonta a 12-t és így szólt hozzájuk. Most fölmegyünk Jeruzsálembe, és ott beteljesedik minden, amit a proféták az ember fiáról jövendőltek. Kiszolgáltatják a pogányoknak, kigúnyolják, bántalmazzák, leköbdösik, aztán megostorozzák, megölik, de harmadnapra feltámad. És így készül a szenvedések elviselésére. Vágyba vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvedek. És így lesz a némaság, a győzedelmes önátadás biztos életjele. A szerető szívű bárány. A megváltóról ezt a szép hasonlatot Izaiás mondja az 53. fejezet 3. és 7. versoraiban.
megvetett volt, legutolsó az emberek között, a fájdalmak embere, a betegség ismerője. Arca, mint egy elrejtett és megvetett volt, azért nem is becsültük őt. Feláldoztatott, mert ő maga akarta, és nem nyitotta meg száját. Viszik, mint a juhot leülésre, és mint nyírója előtt a bárány elnémül, és meg nem nyitja száját. De keresztelő Szent János Jézusra mutatva így kiált, nézzétek az Isten báránya, ő veszi el a világ bűneit. Nézzük csak, milyen életet tár elénk az isteni bárány földi zarándokútja. A tiszta bárány élet szépségét tárja fel a szent család rejtett életében. Erről szól ez a szöveg, akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. És erre utal ez az isteni öntudatos kérdés, ki vádolhat közületek bűnről engem? Az áldozatosan szerető bárány életét mutatja nyilvános működésében. Életének vonala, hogy miként kente föl Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és csoda erővel, és ez ahol csak megfordult, jót tett és meggyógyította az ördögtől megszállottakat, mert vele volt az Isten. Ezért gyógyított, életet adott, bűnöket bocsátott. Szeretetének teljes kiáradása, amint Jézus az ecetet megízlelte, így szólt, beteljesedett. Mi tehát a bárány lélek ellenvonása? Az örök, jó

hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vessze, hanem örökké éljen. És az isteni bárány ezt a feladatot teljesítette. Akkor félrevonta a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most fölmegyünk Jeruzsálembe, és ott beteljesedik minden, amit a proféták az emberfiáról jövendőltek. Kiszolgáltatják a pogányoknak, kigúnyolják, bántalmazzák, leköbdösik. Aztán megostorozzák, megölik, de harmadnapra feltámad. És szenvedéssel megvalósította a megváltás nagy munkáját. Áldozatos volt az egész élete. Azt mondja, a rókáknak odúja van, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hova lehajtania a fejét. Élő áldozat lett a keserves kínszenvedése. Az utolsó vacsorától kezdve, az utolsó emberi szóig beteljesedett. Az Isten felé beteljesedett, az embert tekintve pedig beteljesítendő. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban az engedelmes szívű Jézusról fogunk beszélni. Tibor atyát hallották, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Áldott szép napot kívánok! Itt van a nyár kellős közepe. Hát itt csíkbazi, ez a nyár elég hűvösre sikeredett. Valamelyik nap is 6 fok volt reggel. Hát nem. De az a lényeg, hogy a szívünkbe süssön az áldott nap. Reményfénye ne aludjon ki. Kedves testvéreknek, ugye hát a mi atyánkot imádkozzuk, hogy gyakran, meg most az evangéliumban is benne volt, és hát ugye jöjjön el a te országod, imádkozunk. Én olyan sokszor mondtam, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus sehol nem ijeszget. Nem mondja azt, hogy féljetek és szorongjatok, és itt a világ vége, minden, hanem arra biztat, hogy imádkozzunk, hogy jöjjön el Isten drága szép országa, a szeretet, a béke országa. Tehát én nem hiszek egy olyan Istenbe, aki, hogy mondjam, az egész világot egy nagy kudarcba belevezeti. Tehát valóban a te életedbe is, az én életembe is, de az emberiség életébe is a jövő az ott kell legyen. Tegnap a segrescséseknek volt egy nagy találkozói Csíksomjon a szűzanya lábánál, és sok segrescsés összegyűlt, és olyan szépen csináltak közösen egy nagy virágszőnyeget. Igazából a hit, remény és a szeretet szimbólum, a kereszt, a szív és a horgont rakták ki piros, fehér rózsákból, és persze, hát nagyon szépen meg van csinálva. Facebook oldalamon meg is osztottam ezt a képet, úgyhogy érdemes megnézni Mária lábához, milyen szép dolgot raktak. És ugye lehet zsumbogni, és lehet palaszkodni erre a mai világra, de vannak szép dolgok is. Tegnap például átjött a Csíkszeredából egy óvoda, az Angyalkert óvoda, hát hozzánk a Mária kertbe, és jöttek több mint 100 ilyen 3-4 éves pici gyerek, annyi gyerek, emzsegtek, egész délőtt ott voltak, és jól érezték magukat. Elmentünk egy kicsit a Mária kert 3-4 állomását, körbe jártuk velük, és olyan okosan hallgatták azt, amit én próbáltam mondani, hogy játék udvarra, hát igen, ából a kis Jézus is játszott, és nem kell szégyellni is. Aztán jópofák voltak, kérdeztem, hogy milyen játékot szeretnek, és azt mondták, a gépes játékot, a telefonos játékot. Hát na, mi időnkben ilyen nem volt, de változik a világ. Ettől rosszabb lett a világ? Nem tudom. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy a szent remény, az isteni erény, amit tudatosan minden kereszténynek gyakorolnia kell. Gyereknevelés közben, családi élet közben, betegágyon, bárhol vagyunk, a szent reményt nem szabad elengedni, az isteni erény, tehát ahol hit, remény, szeretet van, ott az élő Isten. Ahol nincs hit, remény és szeretet, hát ott valami egyéb van, a gonosz lélek van, a sötétség van, a bűn van, a kétségbeesés van, az elmúlás van. Tehát nekünk bármi is történik, bármi is alahogy akar, az életünk remény kell legyen. És így visszanézve az életemre, olyan sokszor láttam reménytelennek egy-egy helyzetet, olyan kilátástalannak, tehát egy-egy ilyen utca gyereket befogadtam, és tényleg hát a legelső tarítási napra visszagondolok, ugye, mert nyáron vakációban azért még a gyerekekkel lehet bírni, főleg az ember elviszi őket fürödni, vagy fagyizni, vagy kirándulni, hát akkor egészen jó a hangulat, de le kell ülni, tanulni, na akkor gond van. Bíznunk kell abba, hogy hogy is jövjek, és emlékszem, hogy hát egy termet berendeztünk neki szépen játékokkal, babákkal, macikkal, nem tudom miféle, és gondoltuk, hogy majd délután, ugye hát az ember ugye fejébe összerakja a programot, hogy kicsit kimennek játszani, és hogyha esik az eső, akkor bejönnek, és akkor van egy ilyen játszó szoba. Hát volt hozzá, hogy 20 gyerek, na és be is engedtük ezek, add ide, nem adom, add ide, de add ide, mit tudom én, és csak repült a bacinak egyik lába erre, másik lába arra, feje amarra, és pillanatok alatt egy nagy káoszba fulladt az egész, hát szépen előkészített játszótermünk. Emlékszem, hogy az egyik kolléganőnk leült sírni, és mondta, hogy Csaba testvér, hát ezeket nem fogjuk mi tudni nevelni. Délelőtt az órá, hát egyfolytában tornaórát tartottak a tanárok, mert nem tudtuk leültetni, ezek soha nem jártak óvodába, iskolába, az egyik 10 éves volt, másik 6, mit tudom én, 12 éves is volt köztük. Logikus, hogy hát nem tudom, és tényleg én is néztem, és nem, hogy mondjam, nem voltam kétségbe esve, de akkor döbbentem rá, hogy mit vettem én a nyakamban. És ezekből a gyerekekből felnőtt férfiak, nők lettek, családapák, családanyák, és hát most hogy mondjam, na, több mint 1500 unoka van, és ők nevelik. Tehát az önmagába véve én azt gondolom, bármelyik gyerek otthonnak a javára válik, vagy hogy mondjam, büszkesége, hogyha az általa felnevelt gyerek hát nem termeli újra azt a nyomorúságot, amiből ő kinőtt. Igen, keresnek, eltartsák a gyerekeiket, és hát ugye nem magukat fenntartsák, és múltkor is volt az egyik fiúnál, és van már 4 gyereke, egyet még örökbe is vett, mert az elején nem jött a gyerek, aztán fogták maguk, és örökbe vettek egyet, aztán úgy elindult a gyerekvállalási kedv, hogy most már 5 gyerekük van, és hát akkor a házban laknak emeret, és szép házban, hogy hát ugye Magyarországon, hál' Istennek ilyen nagycsaládosokat támogatja az állam, és hát egy emeletes ház az övék, és mondta, hogy Csaba testvér, az idén az utolsó kölcsön is lejárt, és büszke örömmel meghívott, és jó volt leülni vele és elbeszélgetni. Igen, testvéreim, én azt gondolom, hogy reménytelenség az bűn. Remény az erény. És nekünk tudatosan kell gyakoroljuk a remény erényét. És én is látom, hogy Ukrajnában, és Gázában, és itt-ott, hogy mi történik, és mekkora hadihajók, és repülők, és rakéták, és repkednek, és minden. Igen, ezt én is látom. De ez nem jogosít fel arra, hogy elengedjük a remény szép erényét. Sőt, minél nehezebb a helyzet, annál jobban kell gyakoroljuk a remény erényét. És azt is látom, hogy a gyerekeink, a fiataljaink, hát tőlünk mindig csak savanykás, nyafogás, meg mit tudom én, ilyen depressziós hangulatot teremtünk, hát akkor a gyerek azt gondolja, hogy minél hamarabb innen kereket kell oldani, mert ám itt a világ vége. Nincs itt a világ vége. Én nem hiszem azt, hogy Erdélynek vége lesz. Én olyan sok szép, imádkozó embert látok, és annyi pozitív értéket. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy az aranykor, az elveszett éder ott valahol messze mögöttünk van, és persze sok értelmisége is erről beszél, hogy romlik a világ, meg mit tudom én, ha nem is ma, de hónap úgyis összedől minden, és nem is érdemes már tartós tejet venni, akkor hát az én azt mondom, hogy kicsit olvasson bele a történelmi könyvekbe. Mennyi szomorúság, mennyi fájdalom volt. Hát itten Székelyföldön is, itt ezt a templomot is. Hát hányszor kirabolták, felgyújtották a tatárok, meg mindenféle baj volt. És hát ugye másnap újból felkelt a nap, és a testvéreink talpra álltak, és indult az élet tovább. Igen. Adná az Isten, hogy egymásba és magunkba is nehézségeket látva, ne a reménytelenséget, hanem a remény szent erényét építsük, szépítsük, gazdagítsuk. A mi Urunk Jézus Krisztus szentjeit, ha életét nézzük, hát mindegyik életében ott van a remény. Annyira tetszik, ugye Szent Ferenc, ugye tranzitusára készülünk, 1226-ban halt meg, és 1226 hát, hogy mondjam, tavaszán, nyarán annyira rosszul volt, hogy elvitték a testvérek Sienába. Siena Hát azt hiszi, ha beírod a keresőbe, beírja valaki a keresőbe, kiderül, hogy hát jó messze van, hát sokkal messzebb, mint például Csíkszeredától Brassó. Tehát elég nehéz lehetett egy ilyen stigmatizált, beteg embert valahogy oda elvinni. És azt írja az életrajza, hogy akkor megérkezett, akkor leszúrta a botját, a vándorbotját, amire támaszkodott, és aztán megvoltak a kezelések. Hát annyira egy belső vérzése is volt Ferencnek erről, gyomorvérzés, és testvérek azt hitték, hogy meg is fog halni. És ott oda vitték az egyik testvért, és diktálja le neki a végrendeletét. Ezért íródott meg Szent Ferenc. Meg lehet találni a YouTube-on, ha felírja az ember a keresőt. Szent Ferenc végrendelet, akkor megtalálható egy nagyon rövid, tömör na, üzenet, amit ma is bátran meg kell fontoljunk, és azt szerint éljünk. De most nem erről van szó, hanem az, hogy hát az a bot, amikor el akart jönni, hát elkezdett kizöldülni. És a testvérek kérték, adnak neki más botot, hagyja azt ottan. És képzeljék el, ez a bot nem csak kizöldült, hanem gyökeret eresztett, és hatalmas fává nőtt. És 400 évvel később, ugye akkor már nagyjából letelt a garanciája ennek a fának, már haldoklott, kivágták, és egy Szent Ferenc szobrot faragtak belőle, és az ma is ott áll Szénában, a Ferences Kolostornak az egyik oltárán. Igen, testvéreim, hogy még akkor is, halálunk percében is, milyen jó, hogyha kizöldülnek körülöttünk a dolgok, és nem elsáppadnak, elsárgulnak, és kihalnak, hanem hogy élet fakadjon körülöttünk. Adja az Isten, én sokszor mondtam most is, hogy ugye sokan érettségiznek, kirepülnek, hogy férhez mennek ilyenkor, és elégtételő a gyónoknak sokszor mondom, hogy hát menjen is abba a házba, ahol felnőtt, annak a háznak az udvarára. Ültessen egy rózsatövet, vagy egy valamilyen gyümölcsfa csemetét, vagy ilyesmit, és hát öntözgesse, hogy mondja meg az édesanyjának, anyu, én elmegyek, de nézd, itt hagyom ezt a rózsatövet, és gondozzad, mert visszajövök hozzád, és a találkozás reményének a szimbóluma legyen ez a virág. És azt gondolom, hogy valami ilyesmit kell csináljunk, tehát ne elkeseredjünk, bánatunkba is. Nehéz az élet, ültessél rózsatövet, attól szebb lesz a virág, attól, hogy panaszkodsz, nyafogsz, másnak is az életkedvét elveszed, attól csak sötétebb és ridegebb lesz az élet. Igen. Egyik ismerősöm jött és gyónt, és hát nincs neki gyereke, el volt keseredve, és mondtam, hogy olyan szép a cseresznye, és az ugye az legtöbbször már olyan, lehet olyant is ültetni, hogy június elejére gyereknapra virágozza, szóval beérjen, ropogós legyen. Na és mondtam, hogy hát van neked egy szép nagy kertet, ültes tele cseresznyefával, és minden tavasszal, amikor június 1-én rendez egy gyereknapot, hív meg a város, falu összes gyerekét, és hát ugye, hogy mondjam, rendezd az be is, rakd oda, mit tudom, Szent Rita szobrát, vagy valamit, és akkor nevezd el, hogy Szent Rita cseresznye is kertje, de hát Árpádházi, na, Szent Jolán, az is most van ilyenkor tavasszal, de kiválaszthatsz valaki mást is, minden Szent Antal, ugye a gyermekek védőszentje, Szent Antal cseresznye is kertje, és akkor hát idővel mit, összegyűjtöd őket a templomba, vagy összegyűjtöd a cseresznyéskertbe, és utána elmentek közösen a templomba, és hálát adtuk, és végül az egész falu, az egész város gyereke a tiéd lehet. Tehát ne törődjünk bele, hogy ilyen, s olyan, s ennyi baj, s annyi baj van. Próbáljunk választ keresni, vigaszt, támogatást, bátorítást. Én annyira szeretem, hogy kedves orvosokat, és olyan jó látni őket, hogy elmegy az ember hozzuk, és tényleg vannak gondok, reális problémák, és olyan jó, hogy nem azt hallod, hogy hát nincs tovább, és fordulj a fal felé, és vége, hanem igen, mindenkinek valamit tanácsolnak, javasolnak, orvosságot, jó szót, ezt, azt, és azért én látom, hogy hány idős ember Hát köszönheti az életét annak, hogy ő fogta a fáradtságot és elment, tanácsot kért, orvosságot kért, gyógymódot kért, és meggyógyult. És hát itt lenne egy olyan javaslatom, és a Mária Rádió hallgatói közül többen idősek. És a Tusnádi házunk egy gyönyörű helyen van, nagyon szép épület, és valamikor 150 gyerek volt bennem. És hát ugye meg is hívtam a múltkor a néhány idős klubnak a vezetőit, hogy jöjjönek el, és nézzék meg. Csináljunk egy ilyen idősek otthonát. Szent László tiszteletére van szentelve a ház, de milyen jó lenne, hogyha akár a felnőtt, szóval idősek, nyugdíjasok szépen szerre, akár szervezettel is eljönnének. Ugye, hát hogyha szezon előtt valaki jelentkezik orvosi kezelésre, hát a jóga van elmenni ugye a családorvoshoz, és az felírhat fél évente egy 5 napos kezelést. És Tusnádra eljön, és itt bizony nagyon jó orvosok vannak, és minden, és nálunk akár a házban meg is aludhat, lakhat, hogy mondjam, szervezünk egy kicsi nótaestet, van egy kis vonat, felviszi az időseket a Szent Anna-tóhoz, ráérünk. Van egy nagyszerű plébános úr, aki olyan tényleg szépen, akár Szent Jónást is, lelki wellness-t is lehet tőle kérni, és én azt hiszem, hogy 4-5 nap alatt ott van a bofett, a borvízforrások, tehát maga, ugye úgy van, hogy hát a hegyek között van, az erdő belóg az ablakon, mondhatni, és ebből kifolyólag a magas hegyi levegő, hát olyan tiszta az ember, hogyha este lefekszik, hát mint ha agyonütötték volna, úgy elalszik abba az erős levegőbe, és hát igen, egy hét alatt biztosan rehabilitálódna. Nem drága. Én bíztatom minden időst, hogy nyugodtan jelezze, fogadjuk szeretettel, kap egy szobát, van finom étel, van ott mostan rendbe rakták a tulipánt, éttermet, és elérhető árba lehet ott finomakat enni. Ajándékozzuk magunkat meg a reménnyel, és a reményből fakadó jókedvel, derűvel, szeretettel. Határozzuk el, hogy minden nap legalább egy-egy viccet, jókedvűt, tréfát, valamit elmondunk. Kérjük az Isten segítségét. Na, és a végezetül én is mondjak egy viccet, ugye hát a szegény néni ugye ott a Szent Antal előtt imádkozik, és kéri a Szent Antal segítségét, és azt nagyon szüksége lenne neki 100 lejre. Na, és ugye egy ilyen mai liberális fiatal hallgatja, és azt mondja, hogy mama, maga milyen ósdi, hát ez egy szobor, ez kőből, fából van, hát ez kopogtassa meg, ez nem fog magának adni pénzt. Nézd, de hát én nagy lelkű vagyok, és adok magának, hogy jegyezze meg egy életre, hogy hát ne templomba járjon, ne kacagtassa magát, és hát oda van a zsebiben, mennyi volt, 97 lej, odaadja, és hát az öreg néni visszamegy Szent Antalhoz, megszámol, és az a Szent Antal, köszönöm, hogy küldtél pénzt, de többet ne ettől a siedertő küldjél, mert lám már 3 lejt ellopott belőle. Igen, bízzunk az Istenbe, bízzunk egymásba, bízzunk a szeretet világformáló erejébe, szeretet végső győzelmébe. Ne hagyjuk, hogy a remény áldott sugara kihunjon a mi szívünkben. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztusunk.

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ne sírj a jelenlegi helyzeted miatt. Isten jobb tervet készített számodra. És várj a csodára. Amikor ez a mondat jött szembe velem az interneten, akkor elgondolkodtam, hogy igen, milyen is a jelenlegi élethelyzetem. És hogyan kell megéljem ezt az élethelyzetet? Az biztos, hogy most én is a személyes életemben egy nehéz élethelyzetben vagyok, és az van bennem, hogy ne rágalmazz, ne tedd tönkre a másikat. Sajnos rengeteg rágalmat és megpróbáltatást kapok a napokban, de ezek mind jelek számomra, hogy tényleg a jó Isten útján vagyok, és jelek arra, hogy jó Isten most megengedi ezt az élet szakaszt is számomra, azért, hogy újjá teremtsen, újjá építsen, és hogy újra meg tudjam tapasztalni az ő szeretetét. Jó Isten azt mondja, amikor a vizek egészben elnyelik az embereket, én megmentem őket az állóvizektől, és esélyt adok nekik arra, hogy újból éljenek. Amikor az emberek elveszítik az élethez szükséges önbizalmukat, én kihúzom őket a halál torkából, bátorságot adva nekik a folytatáshoz, hogy engem használhassanak létük alapjául. Amikor az emberek fellázadnak ellenem, akkor lázadásukban ismertetem meg velük magamat. A régi természetük fényében és irgalmasságom fényében a helyett, hogy halálba juttatnám őket, megengedem nekik, hogy bűnbánatot tartsanak és tiszta lappal induljanak. Amikor éhínségtől szenvednek, még ha egyetlen lehelet maradt is a testükben, elszakítom őket a haláltól, megakadályozva, hogy a sátán ármányának áldozatául essenek. Igen, ilyen a jó Isten. És én hiszek benne. Én hiszem, hogy a jó Isten ott van az embernek az életében. Én hiszem, hogy az a szeretet, amelyet Isten adott ebbe a világba, az valahol ott kell legyen mindenkinek a lelkében és a szívében. Nem hiszem azt, hogy csak úgy tönkre lehet tenni egy életet. Nem hiszem azt, hogy a jó Isten csak úgy megengedné bárkinek is, hogy belegázoljanak, hogy szétszedjék, hogy derékbe törjön az élete. Amikor a szűzanyára gondolok, boldogságos szűzanyára, és ma ugye ebben a műsorban különösen is mindig ránézünk, több mint 20 éves a Mária iskolájában műsor a Mária Rádióban, szinte mondhatnám, hogy ez az egyik olyan műsor, ami a legrégebbi, az első perctől kezdve a Mária Rádiónak a programjában benne volt ez a műsorunk. És igen, a Mária lelkülete, a szűzanya lelkülete arra tanít engem legalábbis, hogy ne viszonozd a rosszat rosszal. Az emberi természet egyik legerősebb ösztöne a visszafizetés. Ha megbántanak bennünket, vissza akarunk ütni. Ha igazságtalanság ér, igazolni akarjuk magunkat. És a világ ezt erőnek nevezi. Jézus azonban egy egészen más útat mutatott. Keresztény ember győzelme nem abban áll, hogy erősebb a másiknál, hanem abban, hogy a gonosz nem tudja őt saját természetére formálni. A sátán célja nem pusztán az, hogy szenvedést okozzon neked, hanem hogy ugyanazt a gyűlöletet, keserűséget és gonoszságot hozza létre benned is, ami a másik emberben működik. Ha sikerül elérnie, hogy te is gyűlölj, haragból szólj vagy bosszút állj, akkor már győzött feletted. Ezért mondja Szent Pál apostol a római levélben, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. A rossz viszonzása nem a másikat pusztítja, hanem minket. Sokan azt gondolják, hogy a haraggal, a visszavágással vagy a bosszúval megvédik magukat.
Ez a Szentírás rész azonban azt tanítja, hogy a bűn mindig először azt rombolja le, aki hordozza, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát, mondja Jakab apostol. Amikor a hívő ember visszafizeti a rosszat, akkor kilép Krisztus lelkületéből és belép a test indulataiba. A gonosz pontosan ezt akarja. Kilépni Krisztus lelkületéből és belépni a test indulataiba. A másik ember gonoszsága önmagát pusztítja, de ha mi is ugyanazzal válaszolunk, akkor a sötétség bennünk is helyet kap. Ne lépjünk ki Krisztus lelkületéből, és ne lépjünk be a test indulataiba. Én annyira hiszem azt, hogy a szűzanya engem is megsegít abban, hogy ne lépjek ki. Ne lépjek ki Krisztus lelkületéből. És nem is szeretnék. Péter apostol mondja, ne fizessetek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, hanem ellenkezőleg áldást mondjatok. Milyen nehéz áldást mondani azokra, akik bennünket szidnak, rágalmaznak, megpecsételnek, tönkre akarnak tenni. De én mégis áldást mondok. Krisztus nem viszonozta a gonoszt. Jézus nem csak tanította ezt, hanem meg is élte. Amikor szidalmazták, nem szidalmazott vissza. Amikor megverték, nem fenyegetőzött. Amikor igazságtalanul elítélték, nem állt bosszút. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem rábíztesz az igazságosan ítélőre, mondja Péter apostol. És a kereszten is ezt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez a mennyei természet. Krisztus nem engedte, hogy az emberek gyűlöletet hozzon létre. A gonosz akkor veszít, amikor nem talál táplálékot bennünk. A tűz csak addig ég, amíg van mit égetnie. Ugyanígy a viszály, a harag és a gyűlölet is addig növekszik, amíg táplálják. Ha gonoszság gyűlöletre talál, fellángol. Ha haragra talál, megerősödik. Ha büszkeségre talál, háborút szül. De amikor Krisztus lelkületével találkozik, csenddel, szelídséggel, megbocsátással, akkor nem talál semmit, amibe kapaszkodhatna. Példabeszédek könyvében ezt írja, a szelíd felelete elfordítja a haragot. Vagy Máté evangéliumában Jézus mondja, boldogok a békesség szerzők, mert ők Isten gyermekeinek mondatnak. A keresztény ember nem olaj a tűzre, hanem a mennyei békességnek a hordozója. És milyen nehéz a mennyei békességben megmaradni. Megmaradni akkor, amikor tényleg szétszednek, megaláznak, megpecsételnek, és érzed belülről, hogy ez nem igaz, ahogyan veled bánnak, amit mondanak. Érzed az, hogy fáj belül, hogy így beszélnek rólad. Meg se hallgatnak, nem is mondhat semmit. Mai világban tényleg szét akarják szedni az embert, szét akarják szedni az embernek a szívét és a lelkét. A megbocsátás nem gyengeség, hanem győzelem. A világ szerint a megbocsátás gyengeség. Isten országa szerint azonban a legnagyobb erő. Miért? Mert amikor megbocsátasz, akkor nem engeded, hogy a bántás átformálja a szívedet. Amikor megbocsátasz, nem engeded, hogy azok, akik tönkre akarnak tenni, vagy pletykálnak rólad, vagy tönkre is tesznek, nem engeded, hogy a bántás formálja a szívedet.
A megbocsátás nem azt jelenti, hogy a gonoszság jóvá válik, hanem azt, hogy nem adod át magad a sötétségnek. Azt mondja a Kolosszei levélben Szent Pál apostol, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, miként Krisztus is megbocsátott nektek. És Szent Péter apostol megkérdezte Jézustól, hányszor kell megbocsátanom? Hétszer? És Jézus azt mondta, nem mondom, hogy hétszer, hanem 70-szer, 7-szer. A megbocsátás a kereszt útja. Az ellenséget is úgy kell látnunk, ahogyan Krisztus látja. A legmélyebb titok az, hogy az ellenségünket nem pusztán emberként kell látnunk, aki bánt bennünket, hanem úgy, mint akiért Krisztus meghalt. Minden emberi gyűlölet mögött ott van az elveszett embernek a tragédiája. Ezért mondja a Szentírás, Jézus azt mondja, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Vagy Szent Pál apostol azt mondja, ne álljatok bosszút önmagatokért, hanem adjatok helyet annak a haragnak, mert meg van írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Római levélben olvashatjuk. Amikor nem állsz bosszút, akkor átadod az ítéletet Isten kezébe, és szabad maradsz a gyűlölettől. Kedves Mária Rádió hallgató, kedves testvéreim, igen, az elmúlt időszakban nagyon sok támadást kaptam, és fogok még kapni, de azt tudom, hogy a keresztény ember legnagyobb győzelme nem az, hogy legyőzi az ellenségét, hanem hogy Krisztus természetében marad akkor is, amikor bántják. A gonosz csak egy dolgot akar, hogy te is gonoszszá válj. De amikor nem fizetsz vissza rosszal, amikor csendben maradsz, amikor megbocsátasz, amikor áldod azt is, aki megbánt, akkor Krisztus győzelme válik láthatóvá benned. Mert erre vagyunk meghívva. Krisztus is szenvedett értünk, nekünk példát adva, hogy az ő nyomdokait kövessük, mondja Péter apostol az első levelében. Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, óriási ajándék Krisztus lelkületében maradni. És tényleg ez a vágya a boldogságos szűzanyának. Ez az evangélium. Megmaradni Krisztus lelkületében. Akkora ajándék lenne megélni ezt. A jelenlegi helyzetet úgy, ahogy van. Vigyázz magadra. Van egy éned, aki nevet az emberek előtt, de csendben síre. Van egy fájdalom benned, amit annyira jól elrejtettél, hogy még a hozzád legközelebb állók sem látják. De Isten látja. Látja a könnyeket, amiket gyorsan letöröltél. Látja az imákat, amiket nem tudtál befejezni. Látja a súlyt, amit nap mint nap hordozol. Látja a pillanatokat, amikor majdnem feladtad. Látja a harcokat, amikről senkinek sem beszéltél. Látja az éjszakákat, amikor teljesen egyedül érezted magad. Látja az erőt, ami kellett ahhoz, hogy tovább menj. És mégis ő marad. A változás akkor kezdődik el, amikor Isten belép oda, amit elrejtettél. És mindenkinek az életében vannak nehézségek, gondok, megpróbáltatások, bűnök is. És Isten, amikor belép az életünkben, nem azért, hogy leleplezzen, hanem pont azért, hogy meggyógyítson. Mert nem csak látja az összetörtségedet, meg is érint. Nem csak hallja a csendedet, meg is érti. És lassan, gyengéden, mélyen elkezdi
helyreállítani azt, amit az élet összetört. A 147. Zsoltárban ezt olvassuk. Meggyógyítja a megtört szívüveket és bekötözi a sebeiket. Békesség ott, ahol egy szorongás volt. Erő ott, ahol gyengeséget éreztél. Remény, amely felemelkedik ott, ahol fájdalom élte. Lehet, hogy nem érzed egyszerre, de valami már változik. Isten nem csak megjavít, hanem újra formál. Uram, te látod a szívem minden rejtek sebét. Gyógyítsd meg azt, amit én nem tudok helyrehozni. Állíts helyre azt, amit elvesztettem, és adj békességet ott, ahol fájdalom van. Segíts bízni a te munkádban akkor is, amikor nem értem. Tégy teljessé újra a te tökéletes szeretetedben. Ha még benne vagy a fájdalomban, ne add fel. Soha ne add fel. Isten tudja, hogy mi miért van az ember életében. Boldogságos szűzanya is annyiszor feladhatta volna. Annyiszor találkozott a megpróbáltatásokkal, a nehézségekkel, mindenfélével, ami valóban meghatározta. Van egy kérdés, amit tegyünk fel. Te kire számíthatsz? Amikor minden rendben van, könnyű azt hinni, hogy sokan vannak körülöttünk, de mi történik akkor, amikor ez megváltozik? Amikor mondjuk elveszíted a munkahelyed, amikor úgy érzed, elfogyott az erőd, amikor elveszettnek érzed magad, és fogalmad sincs, hogyan tovább. Amikor vége van a párkapcsolatodnak, és megőrjít a másik hiánya. Amikor az orvos egy olyan diagnózist közöl, amitől kétségbe esve nem látod a kiútat. Amikor a mosolyod mögött könnyek lapulnak, és te küzdesz, hogy visszatartsd őket. Te kit hívnál fel? Ki az, akihez oda mehetnél úgy, hogy nem kell erősnek mutatnod magad? Ki az a valaki, aki nem akar megjavítani, nem akar tanácsokat osztogatni, nem akarja elmondani, hogy mit kellett volna másképp csinálnod, csak egyszerűen ott van veled, melletted. Aki figyel, aki meghallgat, ha kell támogat, erőt ön beléd, nem csak akkor, amikor neki kényelmes, hanem akkor, amikor neked a legnagyobb szükséged van rá. Olyan sokan csak az egyik oldalt tapasztalják meg életük során, méghozzá az, hogy ők mások támaszai. Ők azok, akikhez mindenki fordul, akik mindig segítenek, megoldanak, figyelnek és jelen vannak, mert számukra ez magától értetődő. Természetes, mert nekik ezt jelenti a számíthatunk egymásra fogalma. De van, amikor fordul a kocka, és a támogató szó, a telefonhívás, az együttérzés, az érdeklődés, a jelenlét és a figyelem elmarad. Amikor te maradsz ott egyedül a kihívásaiddal, fájdalmaiddal, és újra azt kell megtapasztalnod, hogy te nem számítasz. Pedig mindannyiunknak szükségünk van legalább egy emberre. Egyetlen emberre, akinek nem kell bizonyítanunk, aki előtt nem kell összeszednünk magunkat, aki előtt szabad sírni, szabad félni, szabad gyengének lenni, és akire bármilyen helyzetben számíthatunk, mert tudjuk, hogy ott lesz mellettünk. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért, mert fontosak. És ez nem extra, ez nem luxus, ez nem jutalom, hanem minden ember alapvető szükséglete. Neked ilyen ember van-e az életedben? Hogy mondottam, nehéz időszakban vagyok most én is jelenleg, és én nagyon hálás vagyok azokért az emberekért, akik mellém állnak.
És nagyon köszönöm a jó Istennek, hogy tényleg vannak ilyen emberek az életemben. Mert most tapasztalja meg az ember ilyenkor, hogy mekkora ajándék az, hogy valaki melléd áll, melletted van, megért, és számíthatsz rá mindenben. Kedves Magyar Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim! Boldogságos szűzanya, ami égi édesanyánk!

talán azzá, akivé Isten álmodott. Bármi történjék is az életemben, az életemmel, az ő karjaiban vagyok a legjobb helyen. Minden békévé vált bennem, minden hazatalált bennem, szerető tenyerébe belesimultam, a Szentlélek karjaiban örök otthonomra leltem. A Szentlélek karjaiban örök otthonomra leltem. Kedves Mária Rádió hallgató, kedves testvéreim, mielőtt elköszönnék önöktől, engedjék meg, hogy hirdessem következőt. Július 19 és 24 között lesz egy zarándokútunk Medjugorjéba, van még néhány helyünk, szeretettel várjuk a zarándokolni vágyókat, illetve az ifjúsági fesztiválra, a Mladi Festre is van még néhány helyünk. Örülnénk, ha minél többen eljönnének velünk erre a csodálatos alkalomra. Szeretettel várjuk önöket erre a zarándokútra is. Köszönöm, hogy velem tartottak, hogy megoszthattam önökkel is azt, ami a szívemben és a lelkemben van. Maradjunk mindig Krisztus lelkületében. Ez a szűzanya vágya, ez a szűzanya útja, és erre tanít mindannyiunkat. Hajlá Katla István plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária iskolájában. Hajlák Attila atya műsorát hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. Mikrofonnál Fülöp Zsombor köszönti önöket. Mai műsorunkban tovább haladunk, tovább folytatjuk a bencés lelki írónak, Anselm Grün atyának a vágyaink, azaz hogyan elégedjünk meg azzal, ami a miénk című könyvének az ismertetését, amilyen szépen beszél az ember vágyairól, továbbá arról, hogyan az ember a vágyait felismerheti, és összenyalábolva az élete forrásaivá teheti az ember az ő vágyait. Elérkeztünk ahhoz az alcímhez, amely így szól: a jelen valóságnak a gondja. Martin Heidegger szerint az ember lényegénél fogva olyas valaki, aki aggódik. Maga a jelen valóság a gond. Számára világban való lét az önmagáért és a létezéséért való aggódást jelenti. Az aggodalom nyugtalanná teszi az embert, és soha nem hagyja pihenni. Rabszolgává teheti az embert, aki már csak a saját gondja körül forog. Ha az egyik gond megoldódik, már is jelentkezik a következő. Martin Heidegger a gondról szóló római fabulát idézi, a kúrát, aminek jelentése a gond, amely szemléletesen mutatja be nekünk a gondnak a jelenségét. Így szól ez a kis történet, amikor egyszer a gond egy folyón kelt át, agyagos földet pillantott meg. Elgondolkodván vett belőle egy darabot, és formázni kezdte. Miközben a művéről gondolkodott, magában hozzálépett Jupiter. A gond megkérte őt, hogy leheljen lelket a megformált agyag darabba. Jupiter ezt készséggel teljesítette. Ám de amikor teremtményének a gond a saját nevét akart adni, Jupiter megtiltotta azt, és azt követelte, hogy inkább az ő nevével nevezzék el. Miközben a gond és Jupiter a névről vitatkozott, felbukkant Tellus, azaz a Föld is, és azt kívánta, hogy a teremtmény az ő nevét viselje, hiszen ő meg a testének egy darabját kölcsönözte neki. A vitázó felek Szaturnusz kérték fel döntésbírául. Szaturnusz a következő igazságnak tűnő döntést hozta. Te Jupiter, mivel te adtad neki a lelket, halálakor visszakapod azt. Te pedig Föld, aki a testet adományoztad, visszakapod majd a testét. Mivel azonban elsőként a gond formázta meg ezt a lényt, ezért ameddig csak él, a gond lesz. Mivel pedig vita folyik a nevéről, homónak kell nevezni, mert a humuszból, azaz a földből lett. Eddig tart a kis római fabula, idézet. Az ember egész jelen való létét, tehát maga a gond határozza meg. Amíg él, az ember a gondé. Csak a halálban engedi el a felette való uralmat. Akkor az ember a földé és a teremtői lesz. A rómaiak ebben a fabulában nagyszerűen foglalták össze a következő gondolatot. Mindent, amit teszünk, a gond határoz meg. A gond késztet bennünket a munkára, a létfenntartás megkeresésére, a jövő biztosítására és a vagyon növelésére, hogy végül aztán nyugodtan és biztonságban élhessünk. Azok az emberek, akik aggódásukkal szeretnék a kezükben tartani az életüket, egyszerre hősies erőfeszítésekről és rezignált lehangoltságról is tanúságot tesznek. Éppen mivel mindent kontrollálni akarnak, csúszik ki az életük újra meg újra az ellenőrzésük alól. A fáradtsággal felépített rendszer hirtelen megint összedől. Na de az ember hogyan juthat el az aggodalomtól a bizalomig?
Az Úr Jézus Krisztus meg akarja szabadítani az embert az aggodalmaktól és az ellenőrzési kényszertől. Arra hív bennünket, hogy az aggodalmaskodás helyett bízzunk. A bizalom megerősíti bennünket abban, hogy ne keringjünk állandóan saját gondjaink körül. A Biblia egyetlen másik szövegét sem érte azonban annyi kritika, mint ezt, amelyik az aggodalomról szól. Valóban reális kérdés ez, teszi fel a lelkiíró. Nem kell gondoskodnunk a jövőről. Nem felelőtlenség, ha nem törődünk a holnappal. Ernst Bloch úgy véli, hogy a szöveg a kereszténység gazdasági naivitását mutatja meg. De mit akar ma Jézus mondani nekünk ezzel az intésével, hogy ne aggódjunk? Az alternatív életstílusnak ad létjogosultságot, amely a polgárság szemére hányja a munka túlhanyag hangsúlyozását és a vagyon hamis felértékelését. Ez is lehet egy kérdés. Akkor kaphatunk képet arról, hogy a bennünket hajtó nyugtalanságot okozó aggodalomra Jézus igéje hogyan adhat választ. Ha pontosan megvizsgáljuk a szöveget, a görög aggodalom, merinna szó, aggódó vagy valamiről való aggodalmaskodó gondoskodást jelent. Továbbá arra is utalhat, hogy valaki nagyon izgul valami miatt, valami szorongással telve vár, fél valamitől. Gyakran viseli magán a valami miatt szomorúság vagy a szenvedés színezetét is. A görögök a kínzó és gyötrő aggodalomról is beszélnek, amely uralja az embert. Ennek a fajta aggódásnak mindig köze van a félelemhez. A félelem keltette cselekvés, a jelen való lét miatti gyakorlatban alkalmazott félelem. A félelem az oka annak is, amikor az emberek Sziszifuszhoz hasonlóan mindent kontrollálni akarnak. Félnek a belső káoszuktól, és ellenőrzésük alá szeretnének mindent vonni. Ám éppen az ellenkezőjét érik el. A káosz áttöri a kontrollt, és minden aggódás sikertelennek bizonyul. Erre a szorongó, önmagunkért való aggódásra gondol Jézus ebben a beszédben, és két képben ad nekünk választ. Először is a madarak képével, akik nem vetnek és nem aratnak, ez a férfinek a munkájára utal. A mezők liliumainak képével, akik nem fáradoznak és nem fonnak, a nők asszonyokra jellemző munkára utal. A munka mindkét fajtája jó, ám az ember bele tudja magát hajszolni a munkájába. Ahelyett, hogy az Isten gondoskodásába vetett bizalommal dolgozna, teljes félelemmel úgy véli, minden tőle, a saját munkájától függ. Végeredményben az attól való félelem hajtja, hogy rosszul jár, hogy nem tud eleget birtokolni. Ez a félelem átjárja a munkáját, akadályozza abban, hogy örömét lelje benne, és teljes odaadással kreatív lehessen. Ilyenkor a munka már csak az aggodalom és a félelem kifejeződése. Hajszolja és állandó nyugtalanságba tartja az embert. Na de mi a félelem elleni szer, teszi fel a lelkiíró a kérdést. Megélni a pillanatot. Érthető, hogy az ember aggódik az életéért és a jövőért, mert a jelen való lét ebben a világban veszélyeztetett. Ám létbizonytalanságának nem szorongó aggodalmaskodáshoz, hanem bizalomhoz kell vezetnie. Bízni abban, hogy maga Isten gondoskodik róla. Sziszifusz a halhatatlanságot akarta elérni.
Valószínűleg ez áll minden kontrolláló kényszer hátterében. Az ember nem szeretne beletörődni a halandóságba. A halhatatlanságot szeretni elérni, mindent ellenőrzés alatt tartani, még az életét is. Jézus másik utat mutat nekünk, arra hív bennünket, hogy most a pillanatban éljünk, ahogy a madarak és a liliumok is most egyszerűen a pillanatban élnek. Ez egy másik valóságra, Isten országára irányítja a figyelmünket. Ezért elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok, mondja az Úr Jézus. Ez nem a földi élet biztosításáról, hanem arról szól, hogy Isten uralkodik bennem. Ha Isten uralkodik bennem, akkor eltűnik annak a félelme, hogy nekem kell mindent uralmam alatt tartanom, hogy az életem felett is én akarjak úr lenni. Ha csak önmagamban és félelmeim körül keringet, egész életemet felfalja az aggodalom és a nyugtalanság, telve állandóan az óvintézkedések új útjait fogom kutatni. A tekintetemet Isten országára vettem, az viszonylagossá teszi az aggodásomat. Bármilyen magas szintű biztosítást is kötök betörés ellen, megakadályozni mégsem tudom annak bekövetkeztét. Bármilyen sokat is fizetek életbiztosításra, egyetlen nappal nem tudom meghosszabbítani vele az életemet. Nincs biztosítékom az egészséges életre és a magas életkorba. Isten kezében vagyok. A lényeg az, hogy eljön Isten országa, és Isten uralkodik bennem is. Ha Isten uralkodik bennem, akkor szabad leszek a gyötrő aggodalomtól, akkor Isten megszabadít engem ennek a világnak a bálványaitól, amelyekbe szorongva kapaszkodom, és azoktól, amelyek addig nem hagynak megnyugodni, amíg nem leszek egészen az övék. Felfedezni a kincseket a mennyben, erre is meghív az Úr Jézus Krisztus, de hogyan? A szorongó aggódalom elhomályosítja a lelket. Erről Homérosz így ír a Sziszifuszt jellemezve, csurgott sok verítéke fejét a kavargó por borította, írja az Ödüsszeiában Homérosz. Az aggodalom oda vezet, hogy erőszeszítéseket teszünk, ám a megerőltetéstől verejtékezni kezdünk. A fejünket köd borítja. Csak illúzió, hogy a kezünkben tudjuk tartani az életünket. A vágytól elködösült fej értelmetlen kiadásokba és óvintézkedésekbe fog hajszolni minket. Jézus meg akar szabadítani bennünket a szorongó aggodalomtól, azért, hogy észszerűen vállaljunk felelősséget önmagunkért és családunkért. Az igazi művészet az, hogy gondoskodunk a jövőről, és közben az aggodalomat újra meg újra elengedjük. Azt kell megtennem, ami a feladatom, és aztán bizalommal át kell adnom magam Istennek. Gazdasági vezetőként 36 éven át kellett gondoskodnom arról, írja Anselm Grün, hogy az apátság megbízható anyagi alapokon álljon, és a munkatársak biztos munkahelyet remélhessenek. Ám azt is megtapasztaltam, milyen veszélyeztetettek a földi kincsek. Gazdasági munkám során új értelmet nyert számomra Jézus igéje. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, és ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset magatoknak, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok, ahol a kincsed, ott van a szíved is, mondja Máté evangéliumában. A pénz és azok az épületek, amelyeket a pénz segítségével építettünk, hamar elpusztulhatnak.
A pénz elveszíteti az értékét, a kölcsönöket nem fizetik vissza. Semmi sem biztos. Ekkor Jézus a mennyben levő kincsekre irányítja a figyelmünket. Valószínűleg a jó cselekedetekre gondol. Ám a kincs lehet a lélek belső gazdagsága is. A kincs a valódi önmagunkat jelképezi. Ezzel a kincsel kell törődnünk. Ez a kincs azonban, mondja Jézus, a szántóföldben elásott kincsről szóló példabeszédben, lelkünk szántóföldjében rejtőzik. Be kell piszkítanunk a kezünket, hogy eljussunk hozzá. Azaz át kell ásnunk belső káoszunk szennyén, hogy lelkünk mélyén felfedezzük a kincset. Ahelyett, hogy szorongva aggodalmaskodunk, és biztonságunkért aggódunk, legyen fontos számunkra Isten országa. Ez a kép azt jelenti, hogy Isten uralkodik a szívemben, és valódi lényem felé fordít. Afelé, az egyszeri kép felé, amelyet Isten alkotott magának rólam. Isten országa bennem, a lelkem mélyén rejlik, vagy ahogy Jézus Máténál mondja, szívem rejtett szobájában. Ha befele haladok, lelkem rejtekébe, akkor ott felfedezem Istent, aki bennem uralkodik, és ott szabad leszek aggodalmaskodásaimtól. Ha érintkezésben vagyok a csend neke helyével, akkor életem helyes irányba tart. Akkor fogok igazán élni lényemnek megfelelően, igaz és becsületes módon. A csend a belső helyén véget érnek a gondok. Ide nincs belépésünk. Itt szabad vagyok minden kényszertől, hogy kontrolláljam önmagam és az életem. Amikor eljutottam a csend belső terében, a bennem lévő Isten országába, akkor valóban együtt mondhatom Avilai Szent Terézzel, elég egyedül Isten. Akkor megtapasztalom, hogy többé semmire sem kell aggódnom, és semmiért sem kell. Akkor már nem kell azzal törődnöm, hogy teljesítem-e az emberek elvárásait és igényeit, mert az emberek nem tudnak belépni elvárásaikkal és ítéleteikkel ebbe a térbe. Ebbe a belső szobába félelem sem hatolhat be. Egy pillanatig megtapasztalhatom, hogy megvan mindenem, amire szükségem van az élethez. Itt elmúlik a gazdasági jövő miatti félelmem, és nem azt jelenti, hogy nem kell felelősségteljesen kezelnem pénzügyeimet. Ám létezik bennem egy hely, amely érintetlen ettől, ami igazi szabadságot és békességet ad nekem. Ebben a térben egyetlen gond sem gyötör. Teljesen mindegy, mi fog történni velem, tudom, Isten bennem van. S ahol Isten, a titok bennem lakik. Ott otthon érezhetem magam. Ott a világ minden védtelensége és bizonytalansága ellenére Isten körülölel és tenyerén hordoz. Isten az egyedüli szabadulás az ember aggódásából. Jézus a gondatlanságról szóló szavaival utat mutat nekünk, hogyan váljunk szabaddá az önmagunkért szorongó aggódásunktól, valamint a biztonság utáni és az élet minden eshetőségével szembeni óvintézkedés utáni vágytól, tovább attól a késztetéstől, hogy minden kontrollálni akarjunk. Az út a szabadsághoz a csend belső terén át vezet, amelynek segítségével felfedezhetjük, hogy bennünk rejlik Isten országa. Ott, ahol Isten országa fontos számunkra, szabadok vagyunk a vágytól. Ott bensőleg megnyugszunk. Ezt a fajta szabadságot kívánom én a kedves rádió hallgatóknak, hogy ezt tapasztaljuk meg, hogy Isten országa bennünk van. Innen folytatjuk majd a következő adásban. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket.
dicsértessék a Jézus Krisztus.

Kedves testvérek! Közös imára hívlak benneteket Magyarországért és a világon élő minden magyarért. Június 1-e és december 31-e között célunk, hogy közösen 15 millió üdvözlégy Máriát ajánljunk fel nemzetünkért. Az elmondott imákat a zarándok.ma ima applikációban lehet rögzíteni, ahol a közös számláló is követhető. Az applikáció letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból. Kapcsolódjunk be minél többen ebbe az imahálózatba, és imádkozzunk együtt Magyarországért!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Most arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzuk együtt az Úrangyalát és a Zsolozsban napközi imaóráját, felajánlva elsősorban ezt a békéért, de imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársakért, önkéntesekért, és minden olyan fontos szándékért, amelyet szeretnénk most a Jóisten elé hozni, és ezekért közösen imádkozni. A mai déli imád kedves kollégámmal, Majoros Attilával közösen fogjuk imádkozni, tartsanak velünk Önök is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: És az égetest élőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy mi, akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva, minket is egyszülött fiat követésére búztít, tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen. Az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Láttuk őt, megvetett volt, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos szavamtól?
1: Istenem, kiáltok naphosszat, és te nem hallgatsz rám. Kiáltok éjjel, és nincs nyugodalmam.
0: Pedig te szent vagy. Szentélyed a te néped dicsősége.
1: Benned bizakodtak atyáink. Bizakodtak, és te őket meghallgattad.
0: Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. Nem vallottak szégyent, mert benned bíztak.
1: Én azonban féreg vagyok, nem ember. Emberek szégyene, akit a nép megvet.
0: Aki csak rám néz, mind nevet. Elhúzza száját, fejét ingatva mondja.
1: Az Úrban remélt, hát mentse meg. Szabadítsa meg, ha úgy szereti.
0: Te hoztál ki engem az anyaméből. Már anyám keblén te voltál reménységem.
1: Te rád hagyatkoztam, amióta élek. Te vagy Istenem anyám ölétől.
0: Ne légy tőlem távol, mert itt a szenvedés, és nincs, aki segítsen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Láttuk őt, megvetett volt a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés.
0: Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek. Körülvesz engem számtalan tulok. Básáni bikák rohannak rám.
1: Rám tátják szájukat, prédáló, üvöltő oroszlán módjára.
0: Mint a kiöntött víz, olyan lettem. Minden csontom szerte hullott.
1: Szívem, mint a viasz, megolvadt bennem.
0: Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt. A halál porába fektettél.
1: Kutyák falkája ólálkodik körülöttem. Gonosztevők serege zár körül.
0: Átjuggatták kezemet, lábamat. Megszámlálhatom minden csontomat.
1: Ők meg csak bámulnak, rajtam mulatnak. Elosztják maguk közt ruháimat, és köntösömre sorsot vetnek.
0: Te azonban, Uram, ne maradj távol. Erősségem, siess segítségemre.
1: Ments meg a kard élétől. Ragadt ki lelkem az ebek karmai közül.
0: Szabadíts ki az oroszlán torkából. A bikák szarva elől engem nyomorultat.
1: Hadd hirdessem nevedet testvéreim előtt. A gyülekezetben hadd áldjalak.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek.
1: Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai. Akik félitek az Urat, áldjátok. Magasztaljátok őt, Jákob utódai.
0: Félve tisztelje őt Izrael minden törzse, mert nem nézi le, s nem veti meg a szegény nyomorát.
1: Arcát nem rejti el előle, segélykiáltását meghallgatja.
0: A nagy gyülekezetben téged dicsérlek, az istenfélők előtt teljesítem fogadalmam.
1: Egyenek a szegények, és lakjanak jól, áldják az Urat mind, akik keresik. Szívük élni fog mindörökké.
0: Gondoljon az Úrra, és térjen hozzá a föld minden határa. Boruljanak le előtte a nemzetek családjai.
1: Mert az Úri a hatalom. A népeken ő uralkodik.
0: Ő előtte borul le a föld minden hatalmassága. Előtte hajolnak meg mind, akik a porba visszatérnek.
1: Az én lelkem is neki él, és nemzetségem neki fog szolgálni.
0: Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedéknek, a majd születő népnek igazságosságát hirdessék. Ezeket mind az Úr cselekedte.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
1: Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai. Most az Isten előtti megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá, amint a törvény és a próféták is tanúsítják. Az az Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól.
0: Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet.
1: Az Úr parancsa világos, fényt gyújt a szemnek.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, Te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük Önöknek, hogy együtt imádkozhattunk, hogy együtt lehetünk ebben a déli imában is. Köszönöm szépen kedves kollégámnak, Majoros Attilának is, hogy itt volt, és együtt adhattunk hálát a jó Istennek. Arra biztatom Önöket, hogy maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen nem sokára kezdődik a déli magazin.

Déli magazin a Mária Rádióban. Továbbra is nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Örülök, hogy együtt lehetünk ebben a mai Déli magazinban is, melyben nem sokára majd a híreinket hallgathatják meg, azután pedig a nap evangéliumát ismételjük meg a reggeli műsorunkból. Műsorunk második felében pedig elsősorban a kisiskolásoknak, a diákoknak szeretnénk néhány tábort ajánlani, amelyre érdemes elmenni. Tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink, a pontos idő 12 óra 17 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Koncert Csíksomjón. Június közepétől július végéig 22 állomásos turnéra indul Alexandru Tomescu, világhírű hegedűművész, aki Stradivári hegedűjével egyetlen székelyföldi helyszínen ad koncertet. A csíksomjói kegytemplomban ma este 7:30-tól. A Múzsák című esten a hegedűművész társai Drágos Ilie gitárművész és Omar Massa argentin bandeonista lesznek. Szeretettel várnak mindenkit!

felnőtt képzés Temesváron. Holnap délelőtt 10 és délután 4 óra között Mária Radnán folytatódik a hívek számára szervezett továbbképző tanfolyam lelki nappal és képzéssel. A kurzus nyitott minden olyan felnőtt számára, aki szeretne megerősödni hitében, megtalálni a helyét az egyház közösségében, és aki ebben a közösségben Jézus tanítványaként kíván élni, szolgálni és másokat Jézushoz vezetni. A 2 évre tervezett képzés során a résztvevőket arra ösztönzik, hogy eldöntsék, milyen területen szeretnének konkrét szolgálatot vállalni a plébánián vagy a közösségben. Például lektorként, előimádkozóként, akullitusként vagy egyéb szolgálatban.

Tartoma önképzőkör. Június 23-án este 7 órától a Baróti Gyulai Livius Városi Könyvtár olvasótermében Életem mérföldkövei és erdővidék szelleme címmel kerekasztal beszélgetésre kerül sor a 90 éves Kis György Zoltán geológus újságíróval, Barótváros díszpolgárával, házigazda Demeter Zoltán művelődés szervező könyvtáros. Búcsú Marosvásárhelyen. Június 24-én lesz a marosvásárhelyi keresztelő Szent János plébánia búcsú ünnepe. Az alkalomra június 22-én és 23-án kétnapos lelki gyakorlattal készülnek. A szentmisék mindhárom nap este 6 órától lesznek. A meghívott szónok Kálmán Peregrin Ferences atya. Csaba testvér csinódon. Június 27-én Szent László ünnepén délután 3 órától Böjte Csaba testvér mutat be szentmisét a csinódi kápolnánál. Utána az 500 éve történt mohácsi csatáról hallhatunk előadást. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Márton Áron zarándoklat. Márton Áron zarándoklatot szerveznek lelki kísérőkkel július 6 és 11-e között Csinód és az Egyeskő között 3 vétkápolna útvonalán. A tündepostúra útvonala 75 km hegyi ösvényeken hátizsákkal, sátorral változó időjárásban. Lesznek meredek emelkedők és nehéz pillanatok, mindez mély és maradandó élményt kínál minden zarándoknak, különösen édesapák és fiaik számára. Néhány közösen megtett kilométer, egy tábortűz melletti beszélgetés, egy közösen elmondott ima vagy egy nehéz emelkedő leküzdése sokszor többet ad, mint hónapok hétköznapi együttléte. Szentmise, közös imádság, sátorozás, testvéri közösség és a Székelyhegyek csendje várja a résztvevőket. További információ a 0743-626-262-es, illetve a 0744-542-008-as telefonszámon kapható.

Felvételit hirdet a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet. A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet felvételit hirdet, amelyre július 12-ig jelentkezhetnek az érdeklődők. A felvételit július 13 és 17-e között tartják. A hivatás Isten ajándéka, de a hivatások gondozása és az, hogy életpéldánk

lehet a 0752 245 060-as telefonszámon. A felvételivel kapcsolatos minden fontos és részletes információ megtalálható az érsekség.ro oldalon.

Zarándoklat Prágába. A kolozsmonostori plébánia buszos zarándoklatot szervez Prágába szeptember 17 és 23-a között. A zarándokok többek között felkeresik a Visi Brod ciszterci apátságot, a Sváta Harobot, Csehország legszebb és legfontosabb Mária kegyhelyét, a Hradzsin várnegyedet és sok más egyéb Csehországhoz köthető látványosságot. Részvételi díj 1090 euró. Az ár tartalmazza a szállítást, 6 éjszakai szállást, félpanziós ellátással, idegenvezetést. További részletek a www.westtraveltours.ro oldalon lehet találni. Érdeklődni és jelentkezni Székely Dénes plébánosnál lehet a 0744 87 97 42-es telefonszámon.

Szóval az időjárásról, ma napos idő várható, ekkorra az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 32 fok között alakul. Holnap forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán a középső tájokon alakulhat ki a gomoly felhőkből. Hajnalra 9 és 21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 29-34 fokot mérhetünk. Vasárnap is kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de napközben megnövekedő gomoly felhőkből már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban, és ezek mögött hirtelen visszaesett a hőmérséklet. Füllett melegre van kilátás, a szélfőkén zivatarok környezetében erős, viharos lehet. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramarosszigeten 23 fokban, Szatmárnémetiben 25, Nagybányán 24, Nagyváradon 27, Zilahon 25, Désen 23, Kolozsváron 24, Besztercén 24, Nagycsármáson 23, Tordán 24, Marosvásárhelyen 23, Dicsőszentmártonban 21, Gyulafehérváron 24, Déván 25, Aradon 28, Temesváron 28, Resicabányán 26, Nagyszebenben 23, Fogarason 23, Brassóban 22, Sepsiszentgyörgyön 23, Kézdivásárhelyen 22, Baróton 23, Székelyudvarhelyen 22, Csíkszeredában 22, Gyergyalfaluban 21 és Maroshévízen 23 fokot mértek a reggeli a déli adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ro címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti. A tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. Ha szemed épp, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora? Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Tisztelt és nagyra becsült keves Mária rádió hallgatók, hogy mondja az evangélium, legnagyobb kincsünk a hit világossága. És nagyon világosan beszél a mai napon, hogy mi is számunkra az igazi érték, és mi is valójában az igazi kincs, amiért érdemes harcolni és küzdeni, szívünk tisztaságának a megőrzése, a nyugodt lelkiismeret lelkülete, hogy nyugodtan alszik az ember, nem bántja őt a múltja, nem bántja őt mindaz, ami hiba, vétek vagy botlás benne. És ebben nagyon-nagyon sokat segíthet a keresztény ember számára jó kiadós, őszinte, Isten előtti feltárulkozás, egy Szent Jónás. Hiszen ezáltal mindazt, ami botlás, vétek és nehézség az életünkben, ami bűn, azt Isten elé visszük, és ő elveszi, begyógyítja mindazt, ami komoly gond számunkra. Kincsek. Ez az igazi kincs, amit a világban nagyon sok ember nem tart kincsnek. De keresztény embernek kincsnek kell tartania, kincsnek kell éreznie, szerintem hiszi és érzi is, hogyha tiszta lelkiismerettel, nyugodt szívvel tud imádkozni, dolgozni, tanulni és szeretni. Az igazi kincsek ezek a mennyben vannak. Jóság, megbocsátás, szeretet, türelem. Hiszen nagyon jó a gondolat, ahol vannak a kincseink, ott van valójában a szívünk is. Ebből következik, hogy olyan melyek a fontos értékek, dolgok az életünkben. Az italkollekció, az ékszerek, a birtoklevelek, a régi, szép házak, földek, a gyermekeink. És hol van az egészben benne az Isten? Hiszen mindent egy szempillantás alatt elveszíthetünk. Testvérek, mi gyűjtsük, és biztatom önöket, hogy próbáljuk összeszedni a lelki életnek a szép, értékes kincseit, meggyűjteni a hitünket. Nagyon jó a gondolat, amikor Jézus ugye arról beszél, hogy a test világossága a szem. A szemed épp egész tested világosságban lesz. A szemed elhomályosodik, az egész tested elsötétedik. Amikor a szemünk elhomályosodik, nem látunk tisztán, egyértelmű ez. De a szemet Istennek tetszően, vigyázva, őrizve kell a testünkben hordani. Hiszen arra tartunk, amerre tekintünk. Arrafelé nézünk, ami valójában érdekel és fontos, ami kincs számunkra. Ha a munkára nézünk folyamatosan, akkor az a legfontosabb számunkra. Ha az anyagiakra nézünk, akkor azok a fontosak. Ha a könyveinkre nézünk, ha a virágainkra nézünk, vagy az állatainkra nézünk, akkor azok nagyon fontosak. De a családunkra nézünk, ha Krisztus keresztjére nézünk, akkor valószínűleg, hogy az lesz a legfontosabb számunkra. Mennyire érdekes, biztos emlékeznek önök is arra a kis rövid jelenetre, amikor Jézus a vízen járkál, és Péter ugyancsak ott van a háború tengerben, és elindul Jézus felé a vízen, pedig Péter Jézusra néz, egyenesen tud menni, járni. Amint leveszi tekintetét Jézusról, rögtön el kell süllyedni. Mi is így vagyunk. Maradjon meg a tekintetünk Jézusra. Nézzünk, őrá figyeljünk. Vele tervezzük meg házasságunkat. Vele képzeljük el a nyári vakációt. Őrá nézve tekintsünk, amikor szenvedéseink vannak, amikor betegségeink, bajaink, nehézségeink vannak. Figyeljenek a mai napon Krisztusra, nézzék az ő keresztjét, és legyen Krisztus az Istennel eltöltött szép élet, az igazi kincs mindannyiunk számára. Amen.
1: Istvánfi Szilárd atya gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.

0: Déli magazin a Mária Rádióban. Továbbra is nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai műsorunkban, és egy picit a mai napra szeretnénk egy érdekes programot kínálni, főképpen a Szatmári Egyházmegyében lévő gyermekeknek, hiszen az ifjúsági iroda, mint minden évben, az idén is megszervezi a gyermektáborokat július vége és augusztus hónapnak az első felében, ahova nagy-nagy szeretettel várják a gyermekeket, a fiatalokat, hogy egy picit együtt legyenek, együtt töltsenek néhány napot. A mai műsorom vendége Tyukodi Beáta, a táboroknak az egyik szervezője. Beja, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Mesélnél egy picit arról, hogy akkor az idén mivel várjátok a fiatalokat és a gyerekeket?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy örömmel reklámozom a táborokat, hisz a nyár folyamán ezek nagyon jó lehetőségek a gyerekeknek is és a fiataloknak is. Nem csak a kimozdulásra, hanem azért is, hogy közösségbe legyenek, kicsit kikapcsolódjanak, alakuljanak a tábori napok alatt, barátságokat kössenek. Úgyhogy sok alkalom van erre, sok lehetőség. Ahogy mondta Timi, július végétől és egész augusztusban vannak gyerektáborok, tehát összesen a nyár folyamán 5 egyházmegyei gyerektáborunk van. Mind az 5 alkalom Nagyszokondon lesz, a nagyon jól ismert táborhelyszínünkön. Ide 4. és 7. osztályos diákokat várunk, akik szeretnek kirándulni, szeretnek közösségben lenni, és valójában szeretik a tábori programokat, ami általában nagyon színes, van benne nagyon sok játék, kreativitás, csapatjátékok, van benne egy kis kirándulás is. Úgyhogy erre az alkalomra várjuk a 4.-7. fiúkat és lányokat, olyanokat is, akik lehet, hogy még először gondolkoznak ezen, nem voltak talán soha egyházmegyei táborban. Őket biztatom, hogy bátran vágjanak bele, mert jó kis kaland lesz így a nyár folyamán.
0: Akkor én is bíztatom, főleg a gyermekeket, a fiatalokat, hogy akkor lendüljenek neki, és vágjanak ebbe bele. Pici ízelítőként mesélnél arról, hogy miből is állnak ezek a táborok, mi vár azokra, akik jelentkeznek?
1: Hétfőn délutántól indul mindig a Székesegyház elől a buszjárat, a külön buszjárat, ami elviszi a táborozókat Szokondra, úgyhogy valójában már délutántól kezdődik ez a tábor. Minden tábornak van egy táborvezetője és egy csoportvezetői gárdája, ők szokták lebonyolítani, tehát egész hétenként vannak a fiatalok reggeltől éjszakáig, tehát éjjel-nappal mondhatjuk a gyerekekkel vannak, és ők biztosítják a programokat, vezetik a játékokat. Minden nap így van ilyen kis csoportos találkozás, beszélgetés, vannak mozgásos játékok, vannak kézműves foglalkozások, aztán van a közkedvelt játékuk, a méta, ez általában minden tábori csapatnak nagyon-nagyon jó, nem csak azért, mert a közösséget összehozza, hanem azért is, mert ebbe tényleg a fiúk és a lányok is egyformán bekapcsolódhatnak, mindenkinek lehet sikerélménye és hozhat pontokat, úgyhogy ez az egyik ilyen nagyon közkedvelt játék, de van akadályverseny, vannak esti ügyességi programok, zenés lehetőségek, persze minden táborban van tábortűz, úgyhogy ez mindig kicsit izgulnak, hogy akkor az eső nem mossa el pont a csütörtök estét, tehát ez is egy ilyen vidám alkalom. Pénteken ebéddel fejeződik be, minden héten a tábor, és elköszönéssel, az eddigi tapasztalatok alapján minden hét ilyen nagyon jól összekovácsolta a csapatokat, úgyhogy általában utolsó nap nagyon sokan már nem szívesen indultak haza, van, akik egy kicsit is sírdogáltak is, hogy szeretnének maradni, vagy már azt tervezték, hogy akkor a legközelebbire biztos, hogy beneveznek, mert szeretnének találkozni azokkal, akikkel együtt voltak, akikkel barátságokat kötöttek, vagy éppen a táborvezető, vagy a csoportvezetők voltak nagyon kedvesek és szimpatikusak nekik, akikkel azt mondják, hogy akkor a következő évben is biztos, hogy a szokondi tábort választják.
0: Az elmondásaid szerint nagyon izgalmasnak tűnnek ezek a táborok, és ahogyan itt meséltél, én azt tapasztalom, hogy a gyerekek is nagyon élvezik ezt, és nagyon szeretnek ott lenni. Ezért akkor bíztatunk mindenkit, hogy jelentkezzen. Ahogy te is mondtad az elején, aki még nem volt, aznak érdemes, hogy kipróbálja, és hogy részt vegyen ezen. Mennyibe kerül egy ilyen táborozás, és hát mit kell tudniuk a gyerekeknek, mit kell magukkal vinni?
1: A többi helyekhez képest az Egyházmegyének a jóvoltából ez egy nagyon kedvezményes alkalom, úgyhogy a tábor hét 250 lej bekerül, és figyelembe van véve az is, hogyha testvérpár jelentkezik, és hogy a családnak ez ne legyen megterhelő, akkor nekik személyenként 200 lejbe kerül a heti tábor, és ebbe benne van a Szatmáról való utazás költsége is, és az egész heti szállás, ellátás, tehát hogy minden költség. Úgyhogy ez nagyon sokak számára, hál' Istennek, elérhető, és fontos lehetőség. Amit hozni kell, a legfontosabb azok a személyes dolgok, amiket a hét folyamán így használnak, tehát hogy legyen elég ruha, váltóruha, tisztálkodási eszközök, papucs, tehát hogy amiket így a hét során használnak, és persze mindig van az, hogy sose tudjuk ugye az időjárást, ezért ugye legyen olyan is, ami akár egy esőkabát, vagy egy kicsit melegebb ruha is, mert ha hirtelen leühül az idő, akkor ne fázzanak meg, de hogy valójában amit egy más kirándulásra magukkal vinnének, ugyanazokat a dolgokat kell összepakolni a hátizsákjukba.
0: Hol tudnak jelentkezni azok, akiknek esetleg felkeltettük az érdeklődésüket, és meddig lehet jelentkezni?
1: A táborok, az öt tábor hétnek van egy beosztása, tehát már megvannak, hogy még tábor héten melyik plébániák kapnak helyet, mivel korlátozottak a helyek, ugyanis ez egy hivatalosan bejelentett táborhelyszín, ez azt jelenti, hogy ellenőrzik a létszámot, a körülményeket, és ezért ugye megvan, hogy egy héten hány gyerek lehet a táborban, a férőhely szempontjából, úgyhogy a plébániákon kell érdeklődni. A plébániák már tudják a helyeket, hogy melyik héten vannak beosztva, úgyhogy a plébánosnál vagy a csoportvezetőknél lehet jelentkezni, és fontos, hogy minél gyorsabban, ugyanis mivel minden plébániáknak megvan a helylétszáma, és vannak visszajáró táborozók, ezért a helyek általában gyorsan betelnek. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy ha tudja, hogy szeretné a gyerekét elküldeni, vagy fontosnak tartja, hogy a nyár folyamán részt vegyen a táborba, akkor minél hamarabb érdeklődjön a plébánosánál.
0: Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és egy picit beszélgethettünk ezekről a táborokról, és a továbbra is bíztatunk mindenkit, jelentkezzenek, próbálják ki, vegyenek részt egy új kalandban, mert biztos, hogy nagyon-nagyon sok szép élménnyel gazdagodnak majd. Kedves hallgatóink, önöknek is köszönjük, hogy itt voltak és meghallgattak minket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

Kedves hallgatóink, és már csak annyi maradt a mai déli magazinunkból, hogy elmondjam önöknek a továbbiakban, mit is hallhatnak. Nem sokára 13 órától a szeretett láng rózsafűszerét imádkozzuk, 13 óra 20 perctől ima a békéért. 13 óra 30 perckor kezdődik a zenés köszöntő, 14 órától angyolok citeráján Zalder Évával. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől a Medjugorjei üzenetet hallhatják, 14.40-től fogadjuk az ima szándékaikat, majd az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől dicsérjétek az Urat, Boldizsár Ferenc műsora, 16 órától égéző, 16 óra 5 perctől a nap katekézise Tibor atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják. 17 órától fogadjuk ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus szíve litániáját imádkozzuk. 18 órától pedig Mári falváról fogunk szentmisét közvetíteni, mely után a hét plébániáját Kábor Anna mondja el önöknek. 19 órától az Úrangyalát imádkozzuk, 19 óra 5 perctől Tibor atya evangéliumi elmélkedéseit hallhatják, azután majd egy újabb műsorismertetőben a késő esti műsorokat is elmondjuk önöknek. Holnap reggel 7 órától lesz majd a Szent Mise Máré falváról, délután 5 órától pedig Kovásznáról fogjuk közvetíteni a Mária áhítatot. Vasárnap délelőtt 10 órától lesz majd egy szentmise Szilágy Somjóról, 11 órától Máré falváról fogunk szentmisét közvetíteni, 12 órától pedig egy ökumenikus istentisztelet lesz majd Gyergyó Szent Miklósról a feltöltő keretein belül, este 6 órától pedig a csíksomjói kegytemplomból lesz majd a szentmise. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottak a mai délelőtt folyamán, hogy együtt ébredhettünk és együtt lehettünk a mai napon is. Áldott szép délutánt kívánva mindenkinek, és egy nagyon szép hétvégét is. Búcsúzom most a Szatmár Németi stúdióból, Szűcs Tímeát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai szép napon is imára hívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat. Imádkozzunk közösen a szeretett láng rózsafűzérét és litániáját, felajánlva a Szentatyánkért, püspökeinkért, a papságért, a bűnösök megtéréséért, a betegekért, az öregekért és haldoklókért, a családokért, az ifjúságért, a hitetlenek megtéréséért, hitünk megerősödéséért, Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára és a szeretett láng elterjedéséért. Hívjuk segítségül a Szent Lelket, jöjj Szent Lélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretett láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely a Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre,
1: most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmaz nekünk!
3: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lánga áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten tiszteletre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szívet szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk,
3: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szöntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Drága Jézusom,
1: add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: a bűnösök megtérésért, és minden fontos szándékért. Imádkozzunk együtt, hogy a szívekben, különösen a szívekben béke legyen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Úristen, békesség Istene, te jóságodban teremtetted az embert, és arra hívtad, hogy dicsőséged részese legyen. Dicsérünk téged, és hálát adunk neked, mert elküldted nekünk Jézust, szeretett fiadat, aki a húsvét misztériumában életét adta értünk. Ő a mi üdvösségünk, minden béke forrása, ő a mi embertestvériségünk köteléke. Hálát adunk neked minden békevágyért, minden erőfeszítésért és minden kezdeményezésért, amelyet lelked ébresztett korunkban, hogy a világon béke uralkodjék, és felváltsa a gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a megértés, a közönösséget az összefogás. Nyisd meg szemünket és szívünket még jobban embertestvéreink minden baja előtt, hogy így mi is egyre jobban munkálhassuk a békét. Irgalmasság, Atya, emlékezzél meg minden szenvedő emberről, mindazokról, akik gyötrődnek és haldokolnak. Jöjjön el minden néphez, minden nyelvhez és nemzethez a te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Visszhangozza az egész föld a te dicséretedet. Amen.

0: Isten megszüntet majd minden háborút, és béke lesz. Mennyei atyánk, a te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Kérünk, hallgass meg könyörgéseinket. Istenünk, a sokféle bajból hozzád kiáltunk, háború, éhínség, nyomor. Add éreznünk, meg mindnyájon, boldog örömmel, hogy a megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságod.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, tekints az édesanyákra, akik gyermekeiket gyászolják a háború okozta fájdalmukban. Áld meg az édesanyákat, hogy a Szent Szűz példájára és közbenjárására megerősedjenek hivatásukban.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adorunk, hogy mindazok, akiket fájdalom és betegség gyötör, érezzék át, hogy azok közé tartoznak, akiket az evangélium boldognak hirdet, és tudják meg, hogy együtt szenvednek a világ üdvösségéért szenvedő Krisztusoddal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hallgass meg, Istenünk, könyörgésünket, amelyeket azokért terjesztünk eléd, akik a háború, az éhínség, az öldöklés miatt halnak meg, különösen az ártatlanokért és a gyermekekért.

0: imádkozunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk áld meg az időseket, a betegeket, a hontalanokat, akiket a háború, az éhínség, a nyomor megfosztott emberi méltóságuktól.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, gyógyítsd meg a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajaitól. A boldogságos és dicsőséges, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden háborítástól biztosak legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas Szűz anya! Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Kedves Mári Rádió hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottak, együtt imádkozhattunk a világ békéért. Áldott napot kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót 2026. június 19-én. A Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál Bíró Éva technikai munkatársa, mi Józsa Ferenc. Zenés köszöntő című műsorunk kezdődik. Kedves hallgatóink, és élhetnek a lehetőséggel, hogy Romuald és Gyárfás nevű szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat köszöntsék jó kívánságaikkal. Kiemelten köszöntjük azokat a kedves hallgatóinkat, akik ma ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, házassági évfordulójukat, illetve bármilyen számukra fontos eseményt. Hívhatnak bennünket a vonalas telefonszámainkon a 0259-420-555-ös, a 0359-420-555-ös számokon. Üzenetben is megírhatják köszöntéseinket, jó kívánságaikat a 0758-420-555-ös számokon, illetve interneten is elérhetőek vagyunk a www.mariaradio.ro e-mail cím alatt. Az ének és dallistánk a mai napra a következő, az első dal Siye Jenő előadásában Álmaimból, lelkemből, a második dal a Hozzád fohászkodunk, harmadik dal Kovács Kati előadásában az Ave Mária, na hát én erre nagyon kíváncsi vagyok, mert én ezt a számot még nem hallottam. A negyedik dal Bár tudnék így szeretni, László Attila előadásában, és az ötödik dalunk pedig a Boanerges előadásában Indulj és menj. Szeretettel hívhatnak akkor a kedves hallgatók, sőt, várom, hogy hívjanak és köszöntsék a számukra fontos családtagjaikat, ismerőseiket, barátaikat.
1: Sajnos
0: halló! Halló!
1: Halló!
0: Halló! Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szívemnél szeretetével köszöntöm a műsorvezetőket. Én szeretném köszönteni szomszédasszonyomat Csíkszeredába, a Tudóvári Mereszkó utca 25-ös blokkban, Vágási Laura. Isten megáldott, nagyon hosszú boldog életet adjon a Jóisten erővel, egészséggel a kedves családjával együtt, valamint Csíkszeredába, Silló Arnold, tehát őt is névnapja alkalmából. A hit remény szeretet jegyébe, ezt kívánom tiszta szívből, Csíkszeredából Jutka néni, az összes elhangzó dallal dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Jutka néni. Köszönjük, hogy hívott bennünket, önt is Isten éltesse, és a hozzátartozóit Isten kegyelméből Isten éltesse őket. A dalt azt nem mondta el nekünk Jutka néni, de hát üzenetünk még nincsen, hívásunk sincs egyelőre. Hát akkor hallgassuk meg Kovács Kati előadásában az Ave Máriát, ezt minden kedves hallgatónak dedikáljuk a mai napra. Örülünk, hogy együtt lehetünk az adásban.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ma Romuald és Gyárfás nevű szeretteiket köszönthetik, ismerőseiket, barátaikat ezeken a névnapokon, illetve akik ma ünneplik születésnapjukat, házassági évfordulójukat, illetve bármilyen számukra fontos eseményt, hívhatnak bennünket a 0259-420-555-ös és a 0359-420-555-ös számokon. Üzeneteiket is várjuk nagy szeretettel a 0758-420-555-ös számon. Interneten is elérhetőek vagyunk a www.mariaradio.ro cím alatt. Hát Kovács Kati előadásában az Ave Maria csodálatos volt, úgy érzem, hogy meg is hatottam. Várjuk szeretettel a hívásaikat.

0: Halló, Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Halló.
0: Dicsértes, te itt vagyok a vonalba.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Felsőbányáról Jóli néni beszél.
0: Isten
1: éltesse. Én itt akartam formálni a számot, nagyon szerettem volna hallani Kovács Katinak ezt a számját, már egyszer hallottam. Így nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgathattam. Mert nagyon nehezen jutok sokszor be önökhöz, de most sikerült. Ezért kérem szépen, minden egyes dalt küldöm önöknek nagyon sok szeretettel. Csak ezt akartam mondani.
0: Köszönöm. Mindörökké, Elman, köszönjük szépen, Jóli néni, és örülök, hogy újra hallhatta ezt az Ave Máriát magyarul.
1: Igen, nagyon gyönyörű. Nagyon gyönyörű.
0: Viszont hallásra. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Kedves Mária rádió hallgatók, nem tudom, hogy mi történik ma. Úgy látszik, a jó idő kicsalogatta az embereket a lakásból, és telefonálunk sem lévén, illetve üzenetünk sincsen. Hát én kérném szépen azt, hogy Siye Jenő ezt a dalt, hogy Álmaimból, Lelkemből.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, köszöntsék családtagjaikat, ismerőseiket, szeretteiket, barátaikat, jó kívánságaikkal. Itt a lehetőség, még van egy néhány perc ebből az adásból. Elmondom még egyszer a telefonszámokat, 0259-420-555-ös, 0359-420-555-ös számokon hívhatnak. Üzenetet írhatnak a 0758-420-555-ös számra. Üzenetünk nem lévén, úgyhogy várakozunk, lássuk hát, hogyha valaki szeretne köszönteni az ismerősei, családtagjai közül valakit. Úgy látszik, hogy ma ünneplések vannak ugye az óvodákban, még talán iskolákban is, úgyhogy nagyszülők ott lehetnek szerintem, és ezért van ez az úgynevezett pangás. A mai nap, meg talán a jó idő is teszi, hogy kimennek az emberek egy kicsit sétálni, na de van egy új telefonálunk, akit szeretettel köszöntök. Halló?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mária Rádiusz.
1: Én.
0: Igen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves műsorvezetőket, a kedves Mária Rádió hallgatókat, akik hallgatják a Mária Rádiót, azokat, akik 17. és Szőkefalván együtt ott voltunk a fénykirálynője ünnepéjén, és azokat is köszöntöm, akiket soha senki nem köszönt, akikkel együtt utaztunk, a végzős diákokat, az érettségizőket, de viszont az óvodásokat is, akik elbúcsúztak az óvodától, és iskolába mennek, és az iskolásoktól, a szülőket és nagyszülőket, mindenkit köszöntök nagy szeretettel. És Kézi Martonosból voltam egy mindennapos hallgató. Dicsértessék Jézus Krisztus, áldott szép napot kívánok minden kedves műsorvezetőnek is, hallgatónak.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, Isten éltesse önt is. És én is úgy gondoltam erre, hogy hát a kis kicsengetőket óvodától, meg nagykorú az ifjúságot is köszöntsük meg. Ugye a dalt azt nem mondta el, úgyhogy melyikkel szeretnék köszönteni, viszont én választok.
1: Minden dallal.
0: Melyikkel?
1: Minden dallal.
0: Jaj, minden dallal. Hát akkor köszönjük szépen a hívását. Én, mivel hogy az ifjúságról itt szó volt, meg az érettségizők, meg egyetemisták, kezdve óvodásoktól, én az 5. dalt kérném a technikus kollégámtól. Indulj és menj. Van egy telefonálunk közben. Halló?
2: Halló?
0: Halló? Szeretettel köszöntöm. Mind örökké,
2: Emet. Köszönteni az unokámat, Mészáros Rihárdot és feleségét a házasságuk évfordulója alkalmából. Tegnap volt az házasságuk évfordulója. Sok-sok minden elképzelhető jót kívánok nekiek, sok-sok szeretettel, és amit létezik, minden jót kívánok. Szeretném azt a dalt, amelyik következik, nem tudok választani nagyon szépek a dalok, amelyiket tetszenek küldenek.
0: Jó, köszönjük. Igen, köszönjük szépen. Isten éltes az ünnepelteket. Hát akkor az 5. dal legyen. Indulj és menj!

Van egy telefonálunk, aminek nagyon örülünk. Szeretettel köszöntjük. Hello, Mária Rádió. Hello. Hello. Sajnos, hogy nem sikerült a hallgatónak belépni. Hát én ezennel el is köszönök, hisz már ott az idő, hogy elköszönjünk. Isten kegyelme éltesse sokáig önöket és az ünnepelteket. Köszönjük hívásaikat, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Szent oltárodnak színéhez borulván imádunk téged, rejtett istenség. Ki által bűnmocskából megtisztulván a menny örökje lett az emberség. Mint istenember teljes váltásunkért halálra szánta drága testedet. Mint béke áldozat boldogságunkért örömmel ontottad szent véredet. De nemünkhöz irgalmas szívednek nem volt elége véres áldozat. Honnyába megmaradni hű népednek kívántál testi tápla szín alatt. Hogy asztaloddal gyenge lelkeinket az üdvösséges jóban vastagítsd, s véreddel mosván újabb séreinket, szívünket szent szíveddel egyesítsd. Versegi Ferenc az Úrnak felmutatása után című versének részletét hallották. Az Úrnap nyolcadát követő péntek az egyházi év utolsó változó ünnepe, a szent szív, a vallásos lélek számára Jézusnak az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja oda követelményül. A kultusz nyomai már a középkorban, így kódex irodalmunkban is felbukkannak. A kultuszt Alakok Szent Margit látomásai szentesítették, a megjelenő Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, és a szív tisztelőjének az engesztelést, a hónap első péntekén való gyónást, áldozást kötötte lelkükre. Margit mindjárt a szent szív különös oltalmában ajánlotta magát. Egy másik népszerű ábrázolás pedig Szent Faustina nővér látomásaiban született. Az irgalmas Jézus képén fénysugarakként árad az irgalmasság és a szeretet Jézus szívéből. 9. Pius pápa 1856-ban Jézus szíve ünnepét az egész egyházra kiterjesztette. Mint ahogy ez már elhangzott, a fő ünnepnapja pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezen kívül Jézus szívét ünnepeljük minden első pénteken és június havában. A Szent Szív ikonográfiájának első jelentős hazai barokk emléke a Tihanyi Bencés templom oltára. A Mária Nosztrai hajdani pálos templom oltárképén Jézus hatalmas szívéből kereszt nő ki, jelképezvén a szeretetből vállalt halált. Olvashatjuk Bálint Sándor ünnepi kalendáriumában.

a Jézus szíve legtisztább szív egyházi népének. Dallama Nárai György, Lira Celestis című énekkönyvében jelent meg először. Kétféle szöveggel éneklik. A Jézus szíve legtisztább szív, Szemenyei, Kaposi, Római Katolikus Egyházi Énekek című könyvéből való, az Isten áldjon tünde játék, a Vale Mundus, kezdetű latin himnus, Sík Sándor, katolikus papköltő átdolgozása. Jézus szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára, boldog, aki te hozzád hív, s szívét hozzád tárja. Vércsepjeid a világnak bűneit lemossák, rólam is a gyarlóságnak tisztítsd le a foltját. Jézus szíve szelítségnek titkos iskolája, a mennyei dicsőségnek legszebb koronája. Szívemet tett szent szívedhez hasonlóvá, kérlek. Szívemet fűzd a tiédhez, jóvá, szeliddé tett. Jézus szíve, add, hogy mindig szeresselek jobban. Ha ér bőség, ha ér ínség, jó és rossz napokban. Légy te szent szív, én is tápom, légy te menedékem. A sötétben napvilágom, kincsem, dicsőségem. Jézus szíve, szűzanyának drága szép virága. Az ő szíve alatt támadt lelkünk boldogsága. Jézus szíves Máriájé, hajoljatok össze. Szíveinket, ha szétválnak, ti fűzzétek össze. Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett, legyen hála Szent Fiának, ki pokoltól mentett. Hála néked, ó Szent Lélek, minden ajk ezt zengje. Hála Jézus szent szívének, mind földön, mind mennybe. Sík Sándor, Szent Pál bölcsessége című írásában ezt olvashatjuk. A keresztény emberiség szemléletében Krisztus nem csak a történelemnek, hanem az egyes ember életének is középpontja. A mindenségben elfoglalt helyzetünket lényegében az határozza meg, hogy milyen közel vagy milyen távol vagyunk az emberélet Istenhez, a testet öltött és ma is élő Krisztushoz. Az emberiség számára egyszer jött el az időnk teljességében, az egyes ember számára azonban a kegyelem szüntelen áradásában állandóan jön. Életünk értelme, hogy ezt a felénk, hozzánk jövő Krisztust meglássuk, befogadjuk, élni engedjük magunkban. A mi Isten akarata szerepünk azonban e találkozás előkészítésében nem a szenvedőleges várakozás, hanem a cselekvő elébe menés. Krisztus jön felénk, mi megyünk Krisztus felé, hogy valahol az útnak egy Isten akarta pontján találkozzunk. Nincs fontosabb az ember életében, mint ez az út, amelyen elébe megy a feléje közeledő isteni szeretetnek. Mi ez az út? Ki mondja meg nekünk, hogyan jutunk hozzá közelebb, hogyan találkozhatunk vele? Krisztus Urunk végtelen szeretete, végtelen ember szeretete és csodálatos ember ismerete gondoskodott róla, hogy legyenek vezetőink, legyenek útmutatóink, mestereink, akik megtanítanak bennünket erre a legfontosabb tudományra. Apostolokat, prófétákat, tanítókat, szenteket küld szüntelenül, nagy számmal és nagy sokféleségben, hogy mindenki megtalálhassa azt a vezetőt, aki legjobban tud az ő lelkéhez szólni. Ezeknek a Krisztus rendelte útmutatóknak elseje és legnagyobbja a Szent Pál, az a Szent Pál, akit ő maga nevezett választott edényének, aki legelőször szólt írásaiban Krisztusról, legfontosabb levelei korábbi keletűek, mint az evangélium. Aki legelőször vitte el a fölfeszített Krisztus jó hírét az akkor ismert világ széléig, Szent Pál maga hív bennünket. Legyetek követőim, mint én Krisztusé. Félreérthetetlenül mondja nekünk, Krisztus él bennem. Pál szíve, Jézus szíve, mondja aranyszájú Szent János. Lehet-e hitelesebb,
kedvesebb, biztosabb útmutatónk ennél a szívnél. Ennek a szeretetnek gyümölcse az ő bensőséges, mély megismerése és az állandó isteni élet. Isten lakozása mi bennünk. Hozzája megyünk és lakóhelyet szerzünk nála. Ez a szeretetnek legszebb jutalma, írja Csávosi Elemér jezsuita szerzetes, a jezsuita rend magyarországi tartományfőnöke, a 20. század első felének jelentős magyar filozófiai és teológiai írója.

Versegi Ferenc, a keresztfa mellett álló szűzanya. Kesergő anyja mindenhatóknak, ím a keresztfa mellett áll. Hol bűneinkért alkotónknak szent szívét gyötri a halál. Átjárja törgyanánt mejének szűz rejtekét a fájdalom. Könny árgyanánt forbús szemének mélyéből a sok síralom. Mária szeplőtelen szíve, a boldogságos szűz Mária szíve, a teljes ártatlanság, valamint a megtestesült ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a szeplőtelen fogantatás és az istenanyaság. A Szentírásban vannak utalások Mária belső életére, szívére. A misztikusok számára a Jézus iránti szeretet példaképe. 1969-ben a Jézus Szent Szíve ünnepe utáni szombatra került át a napja. A fatimai jelenésekben a szűzanya kifejezetten kérte tiszteletét és a világ fölajánlását a szeplőtelen szívének. Második János Pál 1981-ben akarta megtenni e fölajánlást. Az ellene elkövetett merénylet után a Santa Maria Maggiore-ban hangfelvételről hangzott el a fölajánlás, mert 1982-ben Fatimában, 1984-ben Rómában és 2000-ben a világegyház összes püspökeivel együtt Rómában megismételt. Az ünnep nevében két fogalomkör találkozik. A szeplő nélküliség, a bűntelenség és a szívszeretet. Mária szívét többször is említi a Szentírás. Mária pedig megjegyezte ezeket, és a szívében el-elgondolkodott róla. A héber gondolkodás számára a szív lébáb, a belső létfontosságú döntések szintere. Nem csupán az érzelmek átélésének helye, hanem az érzékenységé, hangulatoké, a bátorság és félelem helye, és a vágyoké, a titkos sóvárgásoké. De ez a szerv, amelyben a zsidó gondolkodás szerint a belátás, a megértés megtörténhet, s a tudatosság, a megfontolás, a dolgok közt való tájékozódási képesség, helyes ítélet, ez az emlékezés helye is, és innen fakadnak a döntések is, sőt az akarat is itt fészkel. Az Ószövetségi Biblia a szívében a tudatosan élő ember központját érti. Tarnóczi János atya szerint Jézus és Mária életünkbe való beleszövődésével az emberi történelem most már valamiképp Isten története az emberiségben. Mária felebaráti szeretete akkor ragyogott fel legfényesebben, amikor nem önmagát, hanem szent fiát, akit önmagánál is jobban szeretett, ajánlotta fel a mennyei atyának megváltásunkra. Benne a szeretet isteni erénye nagyobb és tökéletesebb volt, mint akármelyik teremtményben. Boldogító, lelkesítő, ránk nézve az Isten kegyelméből bár, mégis emberben megtestesült tökéletes szeretetet látunk ebben a szeretetlen világban. A szűzanya a legeszményibb ember. Csupa melegség, jóság, finomság, kegyelem. Isten remek műve. Az emberi méltóság megbecsülését, az igazi jámborság mértékét senki sem tanítja úgy, mint Mária. Lelki világa a szeretet legnagyobb lángolása volt. Ha Máriára figyelünk, akkor benne felfedezhetjük az új ember mintaképét. Megtanuljuk tőle egész életünket a szeretet fényében látni. Szeretetének négy vonását emeljük ki. A bizalmat, az odaadást, a megbocsátást és a gyümölcsözőséget. Dzsida Jenő, Mária szobra a kertben. A kertben áll, bús, széteső. Belepi búrján, mossa eső. A szitáló lassú cseppek orhegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott. Az emberek közt elhagyatott. Láng Gusztáv a szatmári születésű, ma szombathelyi irodalomtudós ezt írja Dzsida Jenőről. Dzsida kereszténységének értelme Krisztushoz való viszonyában tárul fel, aki emberré lett, halandókhoz hasonlatossá, s ezzel megszólította a halandókat, hogy hozzá hasonlatossá váljanak.
Krisztus a földi embert és világát váltotta meg, és Dzsida nagy élménye a megváltott világ, amelynek értékei, szépségei és az általuk gerjesztett életöröm mintegy megtisztul ebben a hitben. Krisztus földön járása óta először kapcsolják össze a nyugtalan, változékony világit az öröklét stabilitásával. Ezzel válik nyilvánvalóvá e két világ egymásra utaltsága. Olvashatjuk Molnár Gyula: Szűz Máriától kapta Jézus Krisztus emberi természetét című írásában. Valóban, az előbbi gondolatmenet szerint Szűz Mária lelkülete és az őt követő úgynevezett Máriás lelkület erényekben, lelkiségben, színekben végtelenül gazdag. Felöleli üdvösségünk legfontosabb eseményeit. E lelkület magába fogadja például a názáreti ház csendjét, a hétköznapi munkás élet egyszerűségét, Isten feltáruló országának örömét, az elutasítás fájdalmának elviselését és Isten gondolkodó és gondoskodó szeretetének felfedezését, megértését. Egy keresztény ember vagy egy nép e teljességet magába foglaló lelkiségnek általában csak egy-egy részét éli át. Azt a metszetet, amely élet állapotából fakad, de amelyben megsejthető az egész is. Isten irántunk való valamennyiünket az üdvösségre vezető szeretetének egysége is. Írja dr. Berán Ferenc, pápai káplán, főiskolai tanár, Mária szemével nézni Jézust című cikkében. Urunk Jézus Krisztus, te meg fogod bocsátani vétkeinket, és szívünket a béke felé fogod hajlítani. Irgalmasan megóvsz az újabbi bűnöktől, s végül minden gonosztól megszabadítasz minket. S ha már majd felismerhettük, hogy Szűz Mária közbenjárására üdvösséget ajándékoztál nekünk, ahogy az első csodát is Kánában vele, az atya akaratában egyesülve tetted, akkor az egész földkerekség az egyházzal együtt fogja imádkozni az angyali üdvözletet. Helyezzük hát testünket és lelkünket a két egyesült szív erőterébe, mint a mennyország gyógyító helyére. Isten áldása kísérje a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Zalder Éva Máriát hallották, az angyalok citerája.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk a kőfalakkal, itt hagytuk abba a tegnapi nap folyamán, és azt mondtuk, hogy ezek a kapuk, amik itt le vannak írva Nehemiás könyvében, a harmadik fejezetében, az első 6 vers sorában, mindegyik Jézus Krisztusról beszél, mert az Úr Jézus maga mondta, hogy én vagyok az ajtó, én vagyok a juhoknak az ajtaja. Most ezen a 3 kapunk keresztül, amit itt olvastunk, 3 különböző oldalról mutatja, mondja el a Szentírás nekünk, hogy Jézus Krisztus hogyan lett kapu vagy ajtó a mi számunkra, mit jelent az a mi számunkra, hogy ő lett az ajtó, és ahogy megmondta, hogy senki sem mehet az atyához bent Jeruzsálemben, ahol Isten lakik, ahol szentség van, senki sem mehet csak ő általa, nincs más út, nincs más kapu. De azt is mondta, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. Ezeken a kapukon nem lehet akárhogy bejutni. Tehát vegyük sorra ezeket a kapukat. Az első a juhok kapuja. Azt olvastuk az első versben, hogy fölkelt Eljási a főpap, és a papok is építeni kezdték a juhok kapuját. A Szentírás gyakran hasonlítja az embereket a juhokhoz, a hívő embert is, és a bűnben élő hitetlen embert is. Ismerősök az olyan igék, például Izaiás 53-ból, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk ki, az ő útjára tértünk. És van egy másik, Péter levelében, olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok. És a tévejgés mennyi mindent hordoz magában. A tévejgőnél talán az a legnagyobb baj, hogy maga sem tudja, hogy tévejek. A bűnben élő emberek legnagyobb része nem tudja, hogy bűnös. Védi magát, hogy hát azért én nem vagyok olyan, mint a többi, valamivel különb vagyok. Nem látja a tisztátalanságot. Nem látja a bűnt, nem látja a veszedelmet, nem tudja, hogy milyen messzire került Istentől. Tévelyek, de ahhoz, hogy egy tévelygő jó Isten közelébe jusson, ahhoz először meg kell látni azt, hogy ő tévelyek, és nagyon is ki van téve a veszedelemnek. Mint ahogy egy eltévedt jó nagyon ki van téve nyáj nélkül és pásztor nélkül a ragadozóknak. Minden eltévedt jó, minden ember, aki Isten nélkül tévelyek, az a sátánnak a karmaiban van, és annak a vége a biztos halál. Sokan nem látják ezt, éppen azért, mert tévejetnek. Nagy kegyelem, amikor Isten valakit megvilágosít, hogy én tévejgő jó vagyok. Dávid azt írja, hogy tévejgek, mint valami elveszett jó. Keresd meg a te szolgádat. Tehát ebben benne van nem csak annak az elismerése, hogy tévejgő vagyok, hanem annak az elismerése is, hogy nem tudok hozzád találni. Keresd meg te engem. Én nem tudlak téged megkeresni. És a jónak valóban az a tulajdonsága, hogy nagyon gyámoltalan állat. Nem is lát olyan messzire, nem tud jól tájékozódni. Egyedül nagyon ügyefogyott és nagyon ügyetlen állat. Pásztorra van szüksége, és nagyon jól tudta ez Dávid, mert ő is pásztor volt. És azt mondja, hogy Uram, tévejgő jó vagyok, gyere utánam és keresd meg. Tehát nagy kegyelem, amikor valaki eddig eljut, ez már Isten munkája bennünk, hogy Uram, eltévedtem, azt sem tudom, merre van a hazafele vezető út, keresd meg. És akkor azt mondja a Szentírás, hogy azért jött az emberfia, Jézus Krisztus, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, ezeket a tévejgő juhokat is. Hogyan keresett meg Jézus Krisztus, ez nagyon tanulságos. Ő is juha bárányá lett. Ugyanott Izaiásnál, amikor azt olvassuk, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az útjára tért, a következő versben pedig azt mondja, hogy mint bárány, megnémul az őt nyírók előtt. Tehát, amikor azt olvassuk, hogy a juhok kapuja, vagy a jó kapu, akkor érthetjük azt alatta, hogy a bárány Jézus Krisztuson keresztül nyílt kapu, az ő testén keresztül. Ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, a kárpit kétfelé nyílt a templomban, és a szentek szentjébe, mert ott volt Isten, ott lakott az Isten dicsősége, be lehetett menni, szabadá lett az út. A kárpit az nem volt egy erős kőfal, és külsőleg az csak egy kárpit volt, de ezt mindenki nagyon jól tudta Izraelben, hogy a kárpiton túl ott lakik Isten, és oda nem lehet csak úgy belépni.
még benézni sem lehetett rajta, nem is mehetett be, csak a főpap egyszer egy évben véráldozattal. És amikor az Úr Jézus Krisztus meghalt, akkor Isten felülről az aljáig ketté szakította a kárpitot, vagyis ezt a falat. De akkor szétnyílt, kapu nyílt, ajtó nyílt, szabaddá lett az út, és így lett a bárány Jézus Krisztus kapujával. Így nyílt kapu a tévelygő bárányoknak is, akik elismerik önmagukról, hogy tévelygők, mint valami elveszett jó, akiket megkeresett Jézus Krisztus, mert azért jött, hogy megkeressen. Tehát az ő elvégzett munkáján keresztül, csak rajta keresztül, csak áldozatán keresztül lehet bejutni Istenhez. Más út nincsen. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a székelyudvarhelyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Bíró Éva.
0: Pál Piroska, technikai munkatársam József Ferenc. Irgalmaság Rózsa fűzér előtt 10 perccel fogadjuk az önök ima kéréseit, ima szándékait. Imádkozzunk az Anya Szent Egyházunkért, pápáért, püspökökért, papjainkért, papi hivatásokért, Mária Rádió önkénteseiért, adományozójáért, munkatársaiért, a betegekért, az őket ápolókért, az árvákért, az özvegyekért, a fiataljainkért, háború megszűnéséért, a békéért, és mindenkiért, akiért nem imádkozik senki. Hívhatnak bennünket a következő telefonszámon.
1: 0259-420-555-ös, a 0359-420-555-ös számokon üzenetet írhatnak a 0758-420-555-ös számra. Interneten is elérhetőek vagyunk a www.mariaradio.ro címen.
0: Telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Halló? Halló, halló?
2: Halló, igen.
0: Tessék mondani.
2: Kértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Az irgalmasság Rózsa tüzérét felajánlom halálból a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét feltetét, unokáim gyógyulásukért, a világ békéjéért, hallottál a lelki bűnőjét, három fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Jó Isten, hallgassa meg kérését, ha tehet, imádkoznom velünk. Egy szép áldott délután kívánunk.
1: Üzeneteink érkeztek, a mai imákat felajánlom Bálint Matil lelke üdvéért, nyugodjon békébe az Úr Jézus szent nevébe. Betlenfalváról írta egy kedves hallgatónk, és ugyancsak ő kéri az imát, minden imát és szentmiséget felajánlom kis Ildikó, és a szülei lelki üdvükért nyugodjanak békességbe Jézus és Mária szent nevében. Minden imát és szentmiséget felajánlom Fábián Teréz lelke üdvéért, nyugodjon békébe Jézus és Mária szent nevében. Unokatestvére kéri az imát, ugyancsak az a betlenfalvi Irenke néni. Minden imát és szentmiséget felajánlom az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért adjon a jó Isten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Halló?
3: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindereki, amen.
3: Ezt a Szent Rózsa füzért fel szeretném ajánlani. Halálból a kapott kegyelmekért, a megkapott szüleink lelke üdvösségért, és mindannyiunk lelke üdvösségért. És kérem a jóságú Főistent, aki mindenki segít, hogy segíjen meg a férjem, és már beteg a férjem, hogy gyógyuljon meg. Ne szenvedjen elősen, szóval gyógyuljon meg. És az ellenségeimért is imádkozok. Hú, de hogy örvendek, hogy bejuthattam, mi elég nem tudtam bejutni. Isten fizette, meghallgottak, bütétették a Jézus Krisztust.
0: És örvendünk, hogy sikerült. Egy áldott szép délután kívánunk önnek.
1: A héten elhangzott imákat és szentmiséget felajánlom a Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke üdvökért. Nyugodjatok békességben. Ezt a rózsafüzért felajánlom gyógyulásomért, a fiam testi lelki jólétéért, anyagi helyzete rendezéséért, legyen jó gyermekünk, hogy legyen örömünk benne, egy aggódó édesanya írta. Ezt a rózsafüzért szeretném ajánlani, de közben van egy telefonálunk, és mindjárt beolvasom, úgyhogy vegyük a telefonálót.
0: Telefonálót köszöntünk.
4: Aló, tisztelték az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Én is ezt az irgalmasság rózsafűzérét te szeretném ajánlani a férjem lelke üdvét, mivel ma lenne a 70. születésnapja, de sajnos 3 éve az örök hazába költözött, nyugodjon békességben az Úr Jézus szent nevében, imádkozik érte felesége, Jézusom, bízom benned, Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott, imádkozunk közösen együtt, mindörökké, amen.
1: Ezt az irgalmasság Rózsa Füzérét fel szeretném ajánlani egy új munkahely sikeréért és gondjaink megoldásáért. Jézuson bízom benned. A Rózsa Füzért fölajánló fontos szándékért köszönöm szépen az imátokat. Ezt a Rózsa Füzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béka a családunkban, a szüleink nyugalmáért. Jézuson bízom benned. Isten hallgassa meg a kéréseiket, szándékaikat, imádkozzanak közösen velünk.
0: Telefonálót köszöntünk.
5: Halló.
0: Halló, halló.
5: Halló.
0: Igen, tessék mondani.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel
5: ezt a rózsafüzet felajánlom az én egészségemért, a családom egészségéért, a békéért, a halottakért, a férjemért, a szüleimért, a nagyszüleimért, a bőszüleimért, a lelkezéért. És ennyi.
0: Köszönjük, hogy hívott. Imádkozunk közösen együtt mindezek szándékokra. Mindörökké, amen.
1: Ezt a Rózsa Füzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézuson bízom benned, egy mindennapos hallgatónk írt a hidegségről. Egy édesanyja írja a következő ima szándékot. Ezt a rózsafüzért felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért, a szűzanyja Mária takarja bevédő palástjával. Vigyázzon rájuk, és őrizze meg őket a gonosztól és a veszélyektől.
0: Telefonálót köszöntünk.
6: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel.
6: Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom testvéremért, Koszti Gyulárét, akinek évfordulója van. Nyugodjék békességben az úgy nevében. Testvére voltam előbb.
0: Adjon a Jóisten örök nyugodalmat, önnek pedig megnyugvást adjon a Jóisten. Egy szép áldott délután kívánunk.
1: Imád kérünk a testvérem dénes lelki testi békéért, Jézuson bízom benned. A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, jó Isten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak. Hidegségről írta egy kedves hallgatónk, ugyancsak hidegségről.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló, halló. Tessék visszahívni, ha lehet.
1: A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, hidegségről írta a kedves hallgató. Gyimásból én is felajánlom az egész napi rózsafűzért a szűzanyán tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetért, és kérjük a szent lelket, adjon mindenkinek alázatosságot a szívébe, és megköszönöm a szűzanyának és szent fiának, Jézusnak a sok kegyelmet, amit megad minden nap. Köszönöm, Jézuson bízom benned, Erzsébet írt a gyimásből.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
7: Halló.
0: Tessék mondani.
7: Halló. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, tessék hallani.
0: Igen, tessék mondani, mindörökké, amen.
7: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebűnő gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a bűneim bocsánatáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a család békességért, és az egész testvéreimért, a halottokért, és a férjemért, a drága gyermekemért, a két unokámért, 3 éve, hogy meghalt annak a nyugalmáért, a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
7: Köszönöm szépen a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe, hogy bejutottam.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott mi, és egy áldott hétvégét kívánunk.
1: Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom hálából minden kapott kegyelemért és a gyermekem teljes gyógyulásáért. Jézus nevében szabaduljon meg minden rossztól. Egy aggódó édesanyja írta ezt az ima szándékot. Fölajánlom ezt a rózsafűzért Gézáért, Mónikának a férjéért, aki a gyógyulás útjára lépett a leletek alapján. Istennek legyen hála. Jézusom, bízom benned a további gyógyulásban.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
8: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
8: A rózsafüzérbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen a lábaimért, hogy gyógyuljanak meg, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Valamint mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, akik segítenek. Isten áldása legyen rajtuk. Ugyanúgy felajánlom a Mária Rádió fennmaradásáért, az önök egészségéért, a hozzám tartozó halottoknak nyugodalmáért, a Jóisten nyugtassa őket, valamint a világ békéért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Imádkozunk mindezek szándékra közösen. Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmai menyhüléséért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával, és a közös halottaimért adjon a Jóisten örök nyugodalmat és az örök világosság, fényeskedjék neki.
0: Telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel.
9: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
9: Én is a rózsafüzért, az igazmosság rózsafüzérét felajánlom a felsorolt szándékokért, ami a rádióban elhangzott, és még felajánlom a kazas halottjaimé, férjem lelke üdvéért, két testvéremé, a lelki testvéreimért, a betegekért, a világbékéért, a szeretet és a háború megszűnési, és önökért is ajánlom, és önökkel imádkozok mindig Gimesből egy állandó hallgatójuk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizessai meghallgattam.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott. Egy áldott hétvégét kívánunk.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, az idegenbe dolgozó gyermeke munkahelyi gondjainak megoldásáért. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgatónk írta. A mai és heti rózsafüzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családunk egészségéért, testi-lelki gyógyulásunkért, nagyon fontos szándékokért, Színevárajáról írta Évike.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
10: Kérdessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
10: Ezt az izgalmasság rózsafüzét és a szentmisét felszeretném hálából a kapott kegyelmekért. Az egészségem javulásomért, a családom egészségét, a halottaim lelki üdvéjét, világ békéjét és a Mária Rádió fennmaradásáit. Köszönöm szépen, viszont.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott.
1: Ezt a rózsafüzért és minden imát felszeretném ajánlani édesanyám gyógyulásáért, agyon a szűzanya erőt betegség elviseléséhez. Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írta a szovátáról. Kérem, imádkozzanak velünk együtt ezen szándékokért. Ezt a rózsafüzért felajánlom az unokám sikeres vizsgájáért, fiam és családjáért, a lányom családjáért, férjemért, magamért, a beteg lány testvéremért, az összes halottaimért, a Mária Rádió összes dolgozóiért. Köszönöm szépen! Ezt a rózsafüzért felajánlom Rebeka kisunokám egészségéért és vidámságnak megmaradásáért, a családunk békességéért, és boldogulásért. János írt a Halmiból. Kérem, imádkozzanak velünk együtt.
0: Sajnos az ima szándékunk végéhez értünk. Egy áldott hétvégét kívánunk önöknek, minden kedves hallgatónak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójából köszöntjük a kedves hallgatókat. Megkérjük, imádkozzanak velünk, mondjuk el közösen az isteni irgalmasság rózsafüzérét. Ez az ima enyhíti Isten haragját. Kérjük Isten irgalmát bűneinkért magunk és az egész világ számára. Gondoljunk áhítattal Jézus kínszenvedéseire. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben,
2: mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet.
1: Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, áldj meg és védj meg minden jó akaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jó akaratot, indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd kérünk, hogy a te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Jézusom, bízom benned. Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk,
0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
1: Amen.
0: Akik önökkel imádkoztak.
4: Pál Piroska.
1: Pál Ferenc.
0: És Bíró Éva. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak a szándékaikért, azokért a szándékokért is, amelyek csak a szívükbe fogalmazódtak meg, nem sikerült esetleg bejutniuk vagy felolvasniuk. Áldott szép délutánt kívánunk önöknek, és áldott hétvégét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, a mai műsoromban Per François Potez, az öröm súlya, papnak lenni napjainkban című könyvét olvasom tovább. Nem is annyira olvasom, hanem ihletül egy-két gondolatot kiragadok belőle, hogy tudjunk együtt gondolkodni a keresztény életről, sajátos élethivatásunkról és a keresztény küldetésünkről. Legutóbb az örömről, a súlyos örömről, a Jézusi örömről elmélkedtünk, és ebben az elmélkedésben megyünk tovább, hogy tudjunk igazán belekapcsolódni abba a lelkületbe, amelyet Isten a mi számunkra tervezéshoz. Hát azt mondja a könyv, hogy az öröm súlya megtér a szenvedéssel, sőt a szomorúsággal és a könnyekkel. Kiállja a legnehezebb próbákat is, így, és egyeket elmozdító erővel lett úrra a nehézségeken. Erős és könnyed, a lélek igazi nagy stabilitást adó nyugalma. A nyomorúság mélységeiből tör elő az igazi fajta örömének. A kereszten Jézus a legmélyebb szakadék aljára eredkedik le. Átérzi az atyától való teljes elhagyatottságot, de már az üdvösségünkért teljesen átadott élet öröméből él, hogy mi is az ő életéből élhessünk. Vajon nincs ott Jézus egész lényéből felfakadó fájdalmas végső kiáltásában, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, egy örömteli győzelmének kinyilatkoztatása? Ha a 22-es Zsoltárt végig imádkozzuk, az a vége, hogy szívük élni fog mindörökké. Szilárd meggyőződésem, írja a könyvírója, hogy Mária soha máskor nem énekelt olyan tökéletesen, mint amikor szülési gyötrelmeiben kiáltozott. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott, olvassuk a Jelenések könyve 12. fejezet 2. versében. Krisztusban szeretett keres testvérek, vajon milyen megbékélésre jutott a jobblator, amikor a boldogságot átélte Jézus szavára, még ma velem leszel a paradicsomban. Kedves testvérek, azt hiszem, attól is ezt várjuk, hogy leginkább ennek a misztériumnak, az öröm misztériumának legyen tanúja. Kedves testvérek, mély hit kell ahhoz, hogy megtanuljunk igazán örülni, mosolyogni. Van olyan ember, aki állandóan tud örömöt adni a környezetében. Mi is azt várjuk, amikor embertársunkkal találkozzunk, hogy egy kicsit ránk mosolyogjon. Te vagy az életem hajnal sugara, szoktuk mondani az unokára, te vagy a napom, a holdam, és minden örömem. És kedves testvérek, amikor valaki szépé teszi a napunkat, akkor azt mondjuk, hogy bearanyoztad a napomat. Egészen másképp gondolkodtam azután, hogy elváltunk. Egészen másképp láttam az életemet. Első péntekesemet áldoztattam, 90-valahány éves az asszony, mindig egyedül ül bent a szobájában, nem nagyon látogatják a hozzátartozói. Az udvaron van élet, de a két család nem látogat be hozzá. Egyedül tölti a minden

kitágítja az Úr Jézus a szívünket, készségessé tesz minket az örömre. Ez történik az Isten dicsérettel, amikor elmegyünk vasárnap, amikor a lelkünket tápláljuk, amikor az örömöt gyakoroljuk, mert hát közösségbe kerülünk egymással és Istennel. Vagy akár a bűnbánattal is. Milyen jó, hogy meg tudtam gyónni. Le tudtam tenni a terheket. Híveim olyan örvendezve jönnek haza Csíksomjóról. Kaptam egy papot. És különös az, amikor egy pap különösen szigorúan gyóntat, és az a hívőnek jól esik. Nem azért, mert fakír, hanem elmondja a pap, hogy ezt ne csinálja. Ez nem jó. Ebben ne legyen kitartó. És kedves testvérek, ez nagyon-nagyon fontos, hogy néha, ha szigorúan szólnak is ránk, érezzük, hogy az örömünket, a javunkat akarják. Nehogy magunktól elszálljunk, és azt gondoljuk, hogy hát, na, mi tökéletesen imádkozunk, mindig járunk templomba, fizetjük az egyházadót, mi mindenkivel jól viselkedünk. Mert hát nagyon-nagyon sokszor azt látom, hogy bizony vannak azért gépiességek, vannak mulasztások az életünkben. Gépiesen cselekszünk, amar a kötelességeink legyenek meg, nincs időnk most szeretni, mosolyogni, szóbálni a másikkal, majd ha nyugdíjas leszek, majd ha vasárnap lesz, állandóan van egy ilyen tologatás. Amit nem szeretünk, azt mindig tovább toljuk. Mennyire megváltozik a habitusunk, hogyha egy gyermek kerül a környezetünkbe. Minden sürgős dolgunk másodlagossá válik. Lehajolunk, tudatos jelenné válunk, hogy annak a gyermeknek a kedvében járjunk. Mert tudjuk, hogy annak a gyermeknek az ártatlan lelke az a szeretetre nyitott. Embertársainkkal kapcsolatban nem ennyire egyértelmű ez. Állandóan félünk, hogy nehogy megbántsuk a másikat, de hát mivel bántanánk meg, hogyha javát akarnánk. És ezért mondja az Úr Jézus, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be a mennyek országába. A gyermek megtanít gyermekké válni. És régebb ettől volt más a közösségünk, hogy rengeteg gyermek volt a családokban. Állandóan gyermekké kellett váljunk, vagy a gyermek szintjére kellett tereszkedjünk, vagy a gyermeket kellett felemeljük a mi szintünkre. És kedves testvérek, ma már a mai társadalmunkban eljutottunk oda, hogy türelmetlenek vagyunk. Zavar a gyermek zsivaj, a futball, a kiabálás, az ordítozás. Valahogy a magunk uralta csendet akarjuk, magunk uralta magányt, vagy ahogy Ferenc pápa mondja, hogy szeressétek meg a csendet, mert állandóan zajba menekültök, tülhallgató van a fejeteken, megy a zene, megy a Mária Rádió egész nap, nem vagyunk csendben. Milyen mély és milyen megható az, amikor egy szentmisében a pap térdet hajt, és az alatt csend van. Mennyire megható ez, amikor a Mária Rádióban is hallgatom, és tudom, hogy most a pap letérdel Krisztus előtt. Most imádja Krisztust. Most magához veszi Krisztust. És ezek mindig csendben történnek. Utána jön az áldozásének, utána jön a felpörgetett liturgikus hangolás, a magyarázata, hogy mi is történt, vagy hogy mi is történik a szentmisében, de azok a csendek, azok meghatározzák az életünket. Tudunk-e csendben maradni? Számomra ezt

Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Te kis hitű, miért kételkedtél? Ez Máté evangéliumában hangzik el, miután Péter kimegy a vízre Jézus után, aki mondja, hogy ha megvan benned a hit, akkor te is a vízre tudsz lépni, de elkezd süllyedni, és végül felhúzza őt a víz alól, és Péter magához szorítja Jézus lábait, és zokogva mondja, hogy kérlek, ne hagyj el. Ez nekem azért fontos, mert az én életem vezérfonala, a kisfiunk halála után nem elvesztettük, Jóisten megerősítette bennünk a hitet, és ennek következménye 3-4 év távlatából nézve nagy öröm, hogy otthon vár egy 10 hónapos kisleány, szóval nem szabad kételkedni, higgyük, hogy Isten mindig mindenben segít. Mert bármilyen nehézség jöhet az életünkben, bármilyen tragédia, ő le fog utánunk nyúlni a vízbe. A fontos az, hogy nyújtsuk ki a kezünket, és akarjuk, hogy megérintsen Jézus, akarjuk, hogy fölhúzzon onnan, ne hagyjon el minket, hogy minden percét a napnak átjárja a tudatunkban az, hogy ő van, ő mindent lát, ő ismer minket, látja a szívünk vágyait, az, hogy mire van szükségünk, és kellő és a legpontosabb pillanatban be fogja teljesíteni, csak higgyünk, ne legyünk kisítőek. Én jó magam is kisítő voltam egy darabig, de elkezdtem nem kételkedni, és meghozta a gyümölcsét, mert onnantól kezdve, hogy nem kételkedtem, hanem hittem, tanúbizonyságot tett arról, hogy valóban nem lehetetlen számára semmi, mert beteljesítette a szívünk vágyát.
1: Habodász István a 777 blog szerkesztőjének gondolatait hallották. Blog szerkesztőjének.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket a Jézus szíve tisztelete című műsorunkban. Együtt lássunk egy utolsó evangéliumi szakaszt, amelyben előfordul ez a szó, amelyben a jó szamaritánus példabeszédéből fogunk egy picit meríteni. És ezt a példabeszédet is Krisztus irgalmaságának evangélistája, vagyis Lukács evangélista őrizte meg számunkra. Lukács és Márk egyformán azt mondják, hogy Jézus életének vége felé játszódott lesz az a párbeszéd, amelyhez Lukács e példabeszédet fűzi. A párbeszéd egy írástudó és Jézus között zajlik. Lukács Jézus utolsó jeruzsálemi útjának elejére helyezi ezt a párbeszédet. Márk viszont Jézusnak Jeruzsálemben töltött utolsó napjainak egyik eseményeként írja le. A márki leírás tűnik eredetibbnek. Ez szerint egy jó szándékú írástudó, akinek tetszik Jézus válasza, amelyet a szadduceusoknak adott a halottak feltámadására vonatkozólag, megkérdezi tőle, melyik a legfőbb parancs az összes parancsolat közül? Jézus habozás nélkül azonnal válaszol. Idézi a második törvénykönyv 6. fejezetét, a legfőbb ez halt Izrael, az Úr, ami Istenünk, az Úr, ami Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A Jézus korabeli írástudók szívesen vitatkoztak arról, hogy melyik a legfőbb parancsolat. Jézus válaszként azt a szöveget idézi, amelyeket a zsidók mindennapi imájuk alkalmával mondani szoktak. És ez az ima az egyetlen igaz Isten megvallásával kezdődik. Az Úr, görögül Kyriosz, itt a héber eredetiben olvasható, 4 szent betű a JHVH helyén áll. Az egy igaz Istennek neve ez, amelyet mély tisztelet övezett, és ezért a zsidók ki sem ejtették, hanem helyette az Adonai, vagyis az Urunk, vagy egyéb szavakat használtak. Jézus, amikor erről az egy Istenről beszélt, az én atyám és a ti atyátok kifejezést szokta használni. Ehhez a megvalláshoz fűződik az első és legfőbb parancs, szeres teljes lényed odadásával ezt az egy Istent. És Jézus e szavakkal már meg is felelt az írástudó kérdésére, de tipikus módon ezzel nem hagyja abba tanítását, hanem így folytatja. A második pedig ez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Fontos tudni, hogy ennél a második parancsolatnál Jézus a Szentírásnak másik könyvéből idéz, a Leviták könyvéből, és Jézus tehát két különböző könyvben szereplő parancsolatot állít egymás mellé, és kapcsol össze. És a két parancsolat együtt képezi azt a választ, amelyet Jézus az írástudó kérdésére ad. Jézusnak e tanítása mélyen belevésődött az első keresztények lelkébe. Ezért írja János első levele, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, és a testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Az a parancsunk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Jézus mélyen meg volt győződve arról, hogy az olyan Isten szeretet, amely nem jár együtt az Isten által szeretett emberek tevékeny szeretetével, csak képzelődés és képmutatás. Márk beszámolója szerint az írástudó teljesen meg van elégedve Jézus válaszával, sőt, megismétli azt, jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy az Isten, és hogy nincs más rajta kívül, és hogy őt szeretni teljes szívből, és teljes értelemből, és teljes lélekből, teljes erőből, a fele barátot pedig úgy szeretni, mint önmagunkat, többet ér minden égő és egyéb áldozatnál. És a párbeszéd azzal végződik, hogy Jézus megdicséri az írástudót. Nem vagy messze Isten országától. Tehát jól esik látni, hogy nem minden akkori zsidó írástudó volt Jézus esküdtelensége. Voltak köztük igaz izraeliták, és akiknek gondolkodása hasonlított Jézuséhoz.
Ezt a párbeszédet Máté és Lukács is leírják, de az ő leírásukat már színezi az a vitatkozás és ellenségeskedés, amely az első század vége felé jellemezte a zsidóság és a születő kereszténység viszonyát. Máté és Lukács azt írják, hogy az írástudó kérdésével próbára akarta tenni Jézust, sőt az általuk használt peirádzon, illetve ekpeirádzon szó azt is jelenti, hogy kísérteni akarta, csapdát akart állítani Jézusnak. Az írástudónak Márknál olvasható helyeslő válaszát pedig Máté és Lukács elhagyják. Lukács leírását a másik kettővel összehasonlítva még egy különbséget látunk. Míg Márknál és Máténál Jézus mondja meg, hogy mi a főparancs, Lukácsnál Jézus felszólítására az írástudó mondja meg a választ, melyet Jézus helyesel. És e ponton szinte biztos, hogy Márk és Máté leírása helyes. A két parancs egymással való ilyen összekapcsolása nem volt szokásos az akkori írástudóknál, és ez az összekapcsolás Jézus sajátos személyes felfogását tükrözi. Lukács az általa így megfogalmazott párbeszédhez fűz hozzá egy további kérdést, de ki az én fele barátom? És a kérdés jogos, a fele barát szó eredetije a Leviták könyvében honfitársat jelent. És ez világos a párbeszédben idézett Leviták könyvéből, amely így szól, hogy ne légy bosszúálló, se haragtartó a népethez tartozókkal szemben. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A fele barát tehát az izraelita néphez tartozó ember. Őket kell szeretni. Több bibliai szöveg még hozzáteszi, hogy az Izrael országában állandóan letelepedett idegeneket és jövevényeket is pártolni kell. Viszont a fele barát iránti szeretet parancsa nem vonatkozott a pogány népekre. Ezekkel nem kellett törődni, sőt ezeket lehetett gyűlölni is. A fele baráti szeretet parancsa tehát az Ószövetségi Bibliában még csak egy zárt erkölcsi rendszerben működő parancsot jelent. A zárt és a nyitott etikát Henry Bergson különböztette meg utolsó könyvében. A zárt etika egy csoporton, illetve népen belüli viselkedést rendezi, és csak a nyitott etika terjed ki minden emberre. A Jézussal beszélgető írástudó még egy zárt etikai rendszeren belül gondolkodik, és ezért természetszerűen teszi fel a kérdést. Ki az én fele barátom? Vagyis, milyen nagyra kell rajzolnom azt a kört, amelyen belüli emberek fele barátnak számítanak, és akiket szeretnem kell? Jézus szerint az ilyen kérdés alapvetően téves felfogást tükröz, és ezért Jézus közvetlenül nem is felel rá. Közvetve azonban annál inkább teszi ezt, mégpedig egy történet elmondásával. Lukács ugyan nem nevezi ezt a történetet példabeszédnek, de nyilván példabeszédről van szó, és a történet így kezdődik. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, rablók kezébe esett, akik kifosztották, véresre verték, majd félholtan ott hagyták és elmentek. Jeruzsálem az hegyen épült város. Jerikó pedig a Jordán völgyében fekszik több mint 300 méterrel a tenger szintje alatt, és ezért valóban lemenésről van szó. Az út sivatagos, sziklás vidéken vezet keresztül, ahol Jézus korában és később is a rablók tanyáztak. Jézus nem mondja meg, hogy az ember, akit a rablók megtámadtak, milyen nemzetiségű volt, de mivel Jeruzsálem is, Jerikó is, főleg zsidók által lakott város volt, feltételezhető, hogy zsidó az illető. A rablók mindenéből kifosztják, még a ruhát is letépik róla, összeverik, félholtan ott adják az útszélen egy vértócsában. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, meglátta őt, és átment az út másik oldalára, és tovább ment. Tehát a jeruzsálemi templomban szolgáló izraelita papról van szó, aki templomi szolgálatát befejezve hazafelé vándorol. A pap meglátja az útszélen fekvő szerencsétlen, de reakciója az, hogy elkerüli, nem akar belekeveredni más bajába. Talán attól is tart, hogy az út mellett heverő ember már halott, és holttest érintése tisztátalanná tenné őt. Tehát minden esetre nem törődik az emberrel, hanem megy a maga útján. A pap után pedig jön egy levita. Hasonlóképpen ő is átmegy az út
másik oldalára is tovább ment. A levitákról sokszor esik szó a Bibliában, az olvassuk együtt a Szentírás című műsorunkban is, a leviták könyvét mikor vettük, erről beszéltünk, tehát ők is a jeruzsálemi templomban végeztek szolgálatokat. Tehát ez a levita is éppen Isten tiszteleti tevékenységét befejezve gyalogol hazafelé. De akár csak a pap, ő sem akar más bajával foglalkozni, és tovább megy. Jézus példabeszédeiben sok mindenféle ember szerepel. Földművesek, halászok, háziasszonyok, kereskedők, papok, egyéb egyházi személyek, viszont csak ebben az egyetlen történetben fordulnak elő, mégpedig elrettentő példaként. Jézus nyilván nem volt elragadtatva az akkori papság viselkedésétől. Idáig hallgatva Jézus történetét, az írástudom már valószínűleg elkezdett feszengeni, pedig csak most jött a történet csattanója. Arra ment egy szamariai is, és amikor odaért hozzá, meglátta, megesett rajta a szíve. Na hát itt jön elő a szív szó, amiről szól ez a műsor is. És amikor Jézus kiejtette a szamariai szót, talán felsziszent az írástudó. Mit akar mondani ez a názáreti mester az eretnek szamariairól? Ugyanis tudnélik, a babiloniai számüzetés után Jeruzsálembe visszatérő zsidók és a szomszédos Szamaria tartomány vegyes vallású lakósai között éles ellentét alakult ki. A zsidó visszatelepülők nem akarták engedni, hogy a Szamaria tartományban lakó zsidók segítkezzenek a templom újraépítésénél. Az ellentét egyre fokozódott, és gyűlölet lett belőle. A zsidók a szamariaiakat, akik Mózesnek 5 könyvét szentírásként elfogadták ugyan, de a Biblia többi könyvét nem, eretneknek bélyegezték. És amikor a szamariaiak a Garizim hegyen saját maguknak templomot akartak maguknak építeni, a zsidó katonák lerombolták. Zsidók számára a szamariaiak pogánynak számítottak. Ezért tisztátalannak tekintették őket, nem érintkeztek velük, és még a használati tárgyaikat is tisztátalannak tartották. Az ennyire megvetett szamariaiak persze visszagyűlölték a zsidókat. Nos, hát egy ilyen szamariai jön lefelé ugyanazon az úton. Ő is meglátja a félholtan elterült embert, de az ő szívében megmozdul valami. Megesett rajta a szíve. Tehát a szívével gondolkodik, nem pusztán a fejével. Ha csak a fejével gondolkodott volna, 1000 okot talált volna arra, hogy ő is tovább menjen. Mit fogja az idejét pazarolni egy ismeretlenre? Mi haszna lehet abból, hogy oda megy hozzá? Talán még a közelben vannak azok, akik ezt az embert félholtra verték, és most leselkednek a többi vándorra. Veszélyes a hely, siessünk tovább. Meg aztán, ha oda megyek hozzá, még valaki rám fogja, hogy én láttam el ennek az embernek a baját. Egyébként is szamariai létemre itt zsidó földön nem jó belekeveredni gyanús ügyekbe. Meg aztán ez a félholtra vert ember valószínűleg zsidó. Ahhoz a néphez tartozik, amely az én népemet gyűlöli és bántja. Ha itt pusztul, az útféle legalább egyel kevesebb zsidó lesz a világon. Ilyen és még 1000 más hasonló gondolat merülhetett volna fel a szamariai férfi fejében, de ő a szívével gondolkodik és érez. Szegény ember, alig van már benne élet. Folyik, folyik a vére, meggyögdécsel. Mennyire fájhatnak neki a sebei? Tehát ilyenek a szív gondolatai. A fájdalom minden embert szorosan egybeköt egymással. A 19. századi neves keresztény francia orvos Pasteur mondta egyszer, idézem, amikor az egész világról jönnek hozzám az emberek, hogy megvizsgáljam őket, sohasem kérdezem, hogy mi a nemzetiséged, mi a vallásod, milyen fajhoz tartozó, stb. Hanem csak egyet kérdezek, mi a fájdalmad? Hol fáj? A fájdalom ugyanis ugyanúgy fáj minden embernek. És a példabeszédbeli szamariai szívében is ilyen gondolatok fogalmazódhattak meg, és a szívbéli szánalomból azonnal tett születik. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte. A szamariai tehát a szerencsétlen közelébe ment. A felebarát szóval fordított körök, plészion szó szerint közeli embert jelent.
A szamariai tehát a sebesült közelijévé lett. Megszakítva útját, borral és olajjal gondosan fertőtleníti és ápolja sebeit. Mint hogy a sebesült képtelen járni, a szamariai felülteti saját hátas állatára. Aztán feltette őt saját hátas állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta, így olvashatjuk.

vagy a szamariai áldozatos jóságát akarják kiemelni, és ezt valószínűleg lehet tartani, ennek krisztológiai jelentése van. A jó szamariai Jézus Krisztust is jelenti, aki visszatért az atyához, de minden szenvedőt ránk bíz, hogy az ő szeretetével törődjünk velük. E világon azért nem kapunk nagy jutalmat, de valamikor visszatér Jézus, és akkor ki megkapja tőle méltó jutalmát. Tehát nem vagyunk biztosak, hogy ez az utolsó mondat az eredeti példabeszédhez tartozott-e, vagy inkább az ős keresztények allegorikus értelmezését tükrözi. Az eredeti példabeszédhez minden esetre jól kapcsolódik Jézus záró kérdése, amely pontosan fordítva így hangzik, hogy mit gondolsz e három közül, vagyis a papa, levita és a szamariai közül, ki lett vele barátja annak, aki a rabló kezébe esett. És így végre helyes a kérdés megfogalmazása. Nem szabad azon töprengeni, hogy ki az én fele barátom, és a fele barátok körét ezzel leszűkíteni. Minden ember, aki keresztezi életutamat, számomra nyomatékos felhívás. Légy feled barátom, közelíts hozzám, segíts rajtam. Az így feltett kérdésre az írástudó sem tud mást felelni, mint azt, hogy az, aki irgalmasságot cselekedett vele, az az ő vele barátja. Jézus pedig azt mondja az írástudónak, és nekünk is, és minden embernek, menj, és te is hasonlóképpen cselekedj. Rembrandt erről a jelenetről is csodálatosan szép részkarcot készített. A kép a félig aléltan fekvő ruhájától megfosztott embert ábrázolja, és a szamariait, aki szeretően figyelmesen mellé kuporodva és feléje hajolva ápolgatja a szerencsétlen sebeit. A jó szamariai valóban a mindenéből kifosztott ember számára közelivé lett, szereti őt és gondoskodik róla. Kedves Mária Rádió hallgatók, végignéztük azt a 11 evangéliumi szöveget, amelyben ez a szív szó szerepel, és láttuk, hogy Jézus legalapvetőbb viselkedését és tanítását fejezik ki. Ezzel a szóval fejezik ki az evangéliumok Jézus odafordulását az emberekhez. Amikor egy leprás jön hozzá és gyógyulásért könyörög, Jézusnak megesett rajta a szíve, meggyógyítja. Amikor vakok kérik őt, hogy tegye őket látóvá, Jézusnak megesett rajtuk a szíve, visszaadta szemük látását. Amikor egy halott fiát a temetőbe vivő síró az anyával találkozik, megesett rajta a szíve, feltámasztja és visszaadja anyjának a fiút. Amikor ott nyüzsök körülötte a nép, akik elgyötörtek és levertek, mint a pásztor nélküli kóborjuhok, megesett rajtuk a szíve, nem gondol pihenésre, sőt az éhes tömegnek csodásan kenyeret szaporít. Jézusnak ez a viselkedése az általa ismert mennyei atya szívét követi, akinek a szíve megesett a könyörgő szolgán és elengedte az egész adósságát. Amikor pedig az írástudók kritizálják Jézust, hogy miért áll szóba a bűnösökkel, azzal igazolja viselkedését, hogy elmondja az irgalmas apa példabeszédét, aki csodálatos, sőt megbotránkoztató szeretettel visszafogadja tékozló fiát. Az Atya Istennek és Jézusnak a viselkedéséből számunkra az a sürgető felszólítás születik, hogy a mi szívünk is megessen mindazokon, akik szenvednek, és akiknek szükségük van segítségünkre, fajra, népre, vallásra való tekintet nélkül. És Jézus nyílt etikája, amelyre szüksége van a 21. századnak, ha nem akarjuk, hogy elpusztuljon a világ, ennek követésére pedig a képesít a Szentlélek, akinek gyümölcse a szeretet, az öröm és a béke.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa buzdítása a szerdai audiencián a vakáció kezdetén, a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz. A Szent Atya köszöntötte a jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. A pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Papi lelki gyakorlat a római Szent István házban, Törő András atya tudósítása. Megfelelési kényszer, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 12. vasárnap.

0: szerdai általános kiagatáson utolsó olasz nyelvű köszöntésében a Szentatya szívélyesen üdvözölte az olasz zarándokokat. Különösen a Volterra egyházmegye zarándokait köszöntötte, akik Roberto Ciampiotti püspökükkel együtt érkeztek.
1: Oszalá szózta presso le tombe degli apostoli, rafforzarvi nella fede.
0: Az apostolok sírjánál tett látogatás erősítse meg benneteket a hitben, és inspiráljon benneteket arra, hogy megújult lelkesedéssel folytassátok a szentség útját, hűségesen az evangéliumhoz és az egyház tanításához, szólt a pápa hozzájuk. Végül a fiatalokhoz, betegekhez és ifjú házasokhoz fordult.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo, tempo di turismo e di pellegrinaggi. Di ferie, di riposo.
0: A nyár küszöbén állunk, a turizmus és a zarándoklatok, a vakáció és a pihenés időszakában. Kedves fiatalok, miközben a vizsgázó társaitokra gondolok, remélem, hogy ti, akik már szabadságon vagytok, értékes társasági és vallási élményekre használjátok ki a nyarat. Arra buzdítalak benneteket, kedves betegek, hogy találjatok vigaszt és megkönnyebbülést családjaitok közelségében. És hozzátok fordulva, kedves ifjúházasok, arra hívlak benneteket, hogy használjátok ki ezt a nyarat arra, hogy elmélyítsétek a misszió értekének megértését az egyházban és a társadalomban. Szólt a pápa, majd áldását adta mindnyájukra.
1: A tutti la mia benedizione.

0: Leó pápa a jeruzsálemi Héber Egyetemhez. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét. Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, az egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
1: Dear friends, I'm pleased to greet all of you this morning, representing the Board of Governors of the Hebrew University of Jerusalem.
0: A Szent Atya örömmel köszöntötte a jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét, akik a Vatikánban és Rómában tartózkodnak. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat.
1: Universities have likewise been long-time places of encounter.
0: Az egyetemek mindig is a találkozás helyei voltak, ahol diákok és tanárok gyűlnek össze, hogy az akadémiai tanulás és kutatás révén fejlődjenek, és ahol egyben a baráti és szakmai kapcsolatok is spontán módon létrejönnek. Jól lehet, ez nem mindig könnyű, de az egyetemeknek folyamatosan azon kell dolgozniuk, hogy továbbra is biztosítsák a lehetőséget a fontos találkozásokra. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része ez, hiszen a többiekkel való kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk rendkívül fontosak emberi létünk számára.
1: As natural places for encounter, universities have also therefore traditionally been privileged places for dialogue.
0: Az egyetemek tehát, mint a találkozás természetes helyei, hagyományosan kiemelt teret adtak a párbeszédre, amelyben az ismeretek keresése szorosan összefügg az eszmecserével, amely az akadémiai közösség valamennyi tagja között létrejön. Ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulnak a többiek szempontjaiból és élő tanúságtételéből, azokéból is, akikkel nem értenek egyet. Ebben a környezetben türelemmel és kitartóan lehet fokozatosan dolgozni azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa így folytatta beszédét.
1: In a time that is often characterized by violence and pointed rhetoric, the members of your diverse university community can continue to be artisans of true peace.
0: Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, a jeruzsálemi Héber Egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A fegyvertelen és lefegyverző béke, az alázatos és kitartó béke kézművese, a népek egyetértésén dolgozva. A zsoltárok azt mondják nekünk, hogy Isten, aki feltétel nélkül szeret minket, békéről beszél népének, és mindazoknak, akik szívükben hozzáfordulnak. Isten azt kéri tőlünk, hogy legyünk eszközei abban, hogy elvigyük a békét a világnak, de ezt önmagunkon kell kezdenünk. Ahogy Hippói Szent Ágoston írta, ha a többieket a békéhez akarjátok vonzani, kezdjétek magatokon. Legyetek elsősorban ti szilárdak a békében. Ahhoz, hogy másokat lángra lobbantsatok, ahhoz nektek kell belül égnie a tűznek. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy a béke nem lehetséges, és kívül esik a mi hatókörünkön, igyekeznünk kell előmozdítani azt a közösségeinkben, és felismerni életünkben. Leó pápa azért imádkozik, hogy a béke kézműveseit képezve az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
2: Leó pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én vasárnap tartja az életnapját, amely évente hagyományosan megemlékezik az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amely teljes egészében létező valóság az új élet természetes foganása kezdetétől egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkára aláírásával. Leó pápa imádságos jó kívánságait küldi mindazoknak, akik részt vesznek a 2026-os életnapján, amelyet Anglia és Wales, Skócia és Írország püspöki konferenciái tartanak. A Szent Atya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a mélyen belüli gyermek teljes ember mi voltának csodájára figyel, továbbá nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amellyel támogatják azokat az anyákat és apákat, akik elvesztették csecsemőjüket. Valóban, ahogy Leó pápa nemrégében a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában emlékeztetett minket, a fogantatás pillanatától kezdve minden emberi lény végtelen méltósággal van felruházva, puszta létezése, Isten akarata, teremtése és szeretete által. Ez az isteni szeretet értelemmel tölti meg minden ember életét, és minthogy az élet a halállal nem ér véget, az örökké valóságban való új teljességre hív minket. A Szent Atya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk és a gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében, mert az ő számára mindnyájan élnek. Azt is reméli a Szent Atya, hogy ezek a szülők megtalálják a szükséges támogatást az egyház közösségeiben, különösen is az imádság és a szentségek táplálta életben. Megköszönve folyamatos elkötelezettségüket, amellyel tanúságot tesznek az élet csodálatos ajándékáról, méghozzá annak teljes nagyságában és vele született méltóságában, a Szent Atya imádságáról biztosítja az élet napjának minden részvevőjét, és szívből adja rájuk a Krisztusban való vigasztalás, erő és béke zálogaként apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. Papi lelki gyakorlat a római Szent István zarándokházban. Töri András atya tudósítása. Júniusban a római Szent István zarándokház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont június 15-től 19-ig, hétfőtől péntekig. Az elmúlt években teljesen megújult, Róma zöld övezetében fekvő Szent István zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelkipásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A lelki gyakorlat kísérője Szent Márton Mihály jezsuita atya volt, a római pápai Gerge Egyetem nyugalmazott professzora, aki gazdag lelkipásztori, pszichológiai és lelkivezetői tapasztalataiból merítve vezette a résztvevőket az elmékedések és a személyes reflexió útján. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kialgatáson is, ahol személyesen találkozhattak 14. Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a Szent Atyának. Amint egy 20 fős közösség szép képet adott a Kárpát-medence magyarságának sokszínűségéről. Az anyaországi résztvevők mellett érkeztek papok Erdélyből, Páciumból, a Délvidékről, Horvátországból és a Bánátból is. Az együtt töltött napok alkalmat teremtettek a tapasztalatok megosztására, a kölcsönös megerősítésre és a lelki feltődődésre is. A lelki programok mellett a szervezők arra is törekedtek, hogy a résztvevők Róma kevésbé ismert arculatával is találkozhassanak, és olyan helyszíneket fedezzenek fel, amelyek gazdagítják a városról alkotott képüket. A Szent István háza jövőben is szeretné folytatni ezt a kezdeményezést. Az adventi időszakban 2026. december 4-e és 6-a között világi híveket várnak lelki gyakorlatra, míg 2027. június 14-től 18-áig ismét papok számára szerveznek lelki napokat Rómában. Törő András atya, a Pápa Magyar Intézet rektora, a Szent István Alapítvány elnöke.
0: Megfelelési kényszer. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 12. vasárnapra.
3: Egyszer a király sétára indult kertjében. Nyomasztó látvány tárult eléje. Hervadó virágok, fonnyadó bokrok, kiszáradt, korhadt fák. A tölgyhöz fordult, és az megszólalt. Elszáradtam, mert nem tudok olyan magasra nőni, mint a fenyő. Ekkor a fenyőre nézett, az pedig így panaszkodott. Korhadok, mert soha nem fogok szőlőt teremni, mint a szőlővessző. A szőlőhöz lépett, s az is elkezdte magyarázni. Megfonnyadtam, mert sohasem tudnék úgy virágba borulni, mint a rózsabokor. Egyetlen egy élettel teljes, viruló, virágzó növényt talált a kertben, az árvácskát. Az árvácska ezt mondta. Arra gondoltam, hogy amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha tölgyet akartál volna, tölgyet ültettél volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét. Ha rózsát, akkor rózsabokrot. Azt gondoltam, mivel úgysem lehetek más, mint ami vagyok, hát azzá leszek legjobb tudásom szerint. A legtöbb ember boldogtalanságának az az oka, hogy nem a saját életét éli. Nem az Isten akaratát keresi, hanem az emberek elvárásának akar megfelelni, mert fél az emberektől, és ezért nem él tudatos életet. A tudatos élet az, hogy folyamatosan arra figyelek, kutatom és fürkészem, amit az Isten akar tőlem. Hallgatom szavát a csendben, olvasom őt az írásokban, figyelem az élet jeleiben. Ha erre elég időt szánok, megtalálom a boldogságot, amely nem kint van, hanem bennem. Bár üldözés szenvedett Jeremiás próféta is, mégis kitartott Isten szolgálata mellett. Isten megtartó erejének tudatában élt, ezért kitartott Isten mellett. Isten nem akadályozta meg azt, hogy üldözzék Jeremiást azok, akiknek nem tetszett életstílusa, de nem hagyta előtt. Isten sosem ígéri azt, hogy elveszi a nehézségeket, de azt igen, hogy átsegít rajtuk. Az évközi 12. vasárnap első olvasmányában végigkövethető a próféta magatartása. Istenre figyel, feléje fordul, ő hozzá fohászkodik. Teljesen emberi módon Isten bosszúját kéri. Még nem érti, hogy Isten nem a bosszúállás istene, de majd eljut oda is, hogy megértse, nem az ő dolga az ítélet. Ez számomra is feladat, amit az új szövetségi részben megfogalmaz az evangélista. Ne féljek az emberektől. Folyamatosan Istenre figyeljek. Ne tévesszem el őt szem előtt, és akkor a gonosz szándékú emberek mondhatnak bármit. Nincs hatalmuk felettem, mert Isten útját választottam, ő pedig átsegít a legnagyobb nehézségeken is. A tudatos életre való meghívásnak része aztán az is, hogy ne csak ne féljek, hanem bízzak is. A félelem az élet része, sokszor megjelenik bennem. Egy egészséges félelem szükséges azért, hogy el ne bízzam magam, azonban különbség van a között, hogy elbízom magam, vagy Istenre bízom magam. Az evangéliumi szakasz második része erre hív meg, ne féljek, bízzak. Értékesebb vagyok a verebeknél. A teremtés koronája vagyok, és mégis félek. Ezt támasztja alá a következő kedves kis történet is. Egy órás műhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. Ott állt két idősebb óra között, amelyek buzgón ketyegték másodperceiket. Most tehát rajtad a sor, mondta az egyik a kettő közül. Sajnállak, most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd, ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor erőd végén leszel. Micsoda? 31 milliószor ketyegni, kiáltotta ilyetten az újonnan jött. Arra sosem volnék képes, és kétségbeesésében azonnal meg is állt. Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra. Te buta jószág! Minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra. Ugye, ez nem is nehéz. Most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig tovább. Ó, hát ez egyenként nem is nehéz. Akkor újra kezdem, kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év végére 31 milliót ketyegett, és szinte észre sem vette. Mindig a következő lépés a fontos. Egyszerre mindig csak egyet lépni. Felgyorsult az életritmus, és minden azt sugallja körülöttem, gyorsabban, nehogy lemaradjak. És ilyenkor kettőt lépek, vagy hármat is, egyszerre. Nem csoda, hogy lefáradok. Segíts, Urunk, hogy félelmünkön felülemelkedjünk, jelenlétet bátorítást nyújtson, és másokban is feloldjuk a szorongás érzését, ahogy az ének is bátorít, ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden.
0: Megfelelési kényszer. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 12. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójából, a mikrofonnál Simó Katalin, technikai munkatársunk, József Ferenc nevében is. Az ima szándékok fogadási ideje van, majd később fogjuk imádkozni a fájdalmas rózsafűzért, előtte fogadom az önök telefonhívásait, hogy elmondják, miért és kikért is szeretnék fölajánlani a mai fájdalmas rózsafűzért. Hívjanak bennünket, a vonalas telefonszámaink a 0259-420-555-ös vagy a 0359-420-555-ös telefonszámok. Ha SMS-be szeretnék megírni, a 0758-420-555-ös telefonszámra ezt megtehetik. Interneten a webcímünk www.mariaradio.ro, és ott az ima szándék gombocskára kattintva írhatják meg ima kéréseiket, ima szándékaikat. Imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársakért, önkéntesekért, támogatóiért és minden hallgatójáért. Imádkozzunk papi szándék, papi hivatásokra, a pápa szándékára, világbékéért. Békét szíveinkben, békét a családjainkban. Imádkozzunk betegjeink gyógyulásáért és minden meghalt hívő lelke üdvösségéért. Én föl szeretném ajánlani az ima szándékot családomért és minden elhunyt tagjáért. Telefonálót köszöntök, halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafűzért és a szentmisét felajánlom Gárgály Emese lelke üdvéért, nyugodjon békében édesapámmal együtt a kapozói temetőbe. Valamint felajánlom minden élő és elhunyt abbácsiért, kispapi hivatásokért, és felajánlom György Mihály Levente papbácsiért, a tegnap volt neve napja, a Jóisten éltesse nagyon sokáig erőben, egészségben, és a szüzanya takarja be mindig, minden lépésében a védő palasztjával. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenekkel amen, köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, hogy imádkozzunk együtt. SMS-ek már érkeztek, minden imákat és szentmiséket felajánlom a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért, hogy kitisztuljanak az erek, hallgasd meg, Uram, kérésem. Én is imádkozok önökkel, a mai rózsafűzért, a közös elhalt lelkekért, és még a betegségemért, és a családom jó szándékáért, a szeretetét, és a daganatos betegekért a Jóisten adjon kitartást a kereszt elhordozásához, még ajánlom a családom jó szándékáért, és jó szomszédokért, Gyimesből egy állandó hallgató, Erzsébet. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Telefonálót köszöntök. Halló?
2: Halló?
0: Igen, tessék mondani.
2: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel, amen.
2: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, amit betetszettek mondani, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a lelki-testi gyógyulásomért, a család békességért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, az egész testvéreimért, a halottakért, és a dédunokákért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenre
2: a háború megszűnéséért.
0: Mindenre kellmen. Köszönjük, hogy hívott. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért Felajánlom hálából az eddigi kapott kegyelmekért, és kérem szépen az imát a családom egészségéért és hitünk megerősödéséért, a lányom sikeres vizsgái eredményéért, és egy nagyon fontos szándékért és békéért a világban. Jézusom, bízom benned. Emese írta Csíkszeredából. Telefonálót köszöntök, halló!
3: Nem halló, de kérdezik az Úr Jézus.
0: Mindereke, amen.
3: Szeretnék imádkérni az Úrtanyához, hogy adjam nekem felügyét, egy álmát, egészséget, gyógyuljak. Kérem az Úrtanyám, hogy hallgassa meg a kérésemet, a férjem egészségét, esemnek az egészségét, a húgom egészségét, három fiúknak az egészségét. Úr Jézus, érezze meg bajtul őketet, minket. Kérem az Úrtanyámat, hallgassa meg a kérésemet. Édesapámnak, édesanyámnak adjon erek nyugodalmat, és a gonosz élet távozásáért kérem az Úrtanyámat. Hallgassa meg minden kérésemet, legyen velem, ne hagyjon el, segítsen meg.
0: Mindenekkel, mert maradjon velünk, hogy imádkozzunk együtt. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani a gonosz távozásáért a családból. Jézusom, bízom benned. A heti imákat, szentmiséket felajánlom hálából a drága Imre férjem lelke üdvéért. Nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében. Nyugalma legyen, csendes emléke áldott. Imádkozik érte, özvegye és családja. Isten vizesse meg mindenki imáját. Ezt a rózsafűzért előtte egy telefonálót köszöntök. Halló!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
4: A rózsafűzért és az esti misét felajánlom családom élő és meghalt tagjaiért, családban lévő betegek gyógyulásáért és a magam gyógyulásáért, egy fontos szándékért, unokám tanulmányainak a jó sikeréért, az úton állókért, a önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, a világ békéért, és egy fontos szándékért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk az imában is. Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani testvéremért, aki haragban van a szomszédjával. Kérem a Jóistent, hogy békítse ki őket, egy aggódó testvér voltam Váradról. Ezt az ima szándékot felajánlom a gyermekeimért, békességért, gonosz távozásáért, Jézusom, te látod, mire van szüksége a családomnak. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Minden elhangzott imákat felajánlom minden ellenségemért, gúnyolóimért, hitetlenekért. Hallgasd meg, Uram, és nyisd meg elméjüket az igazságra. Köszönöm, hogy megteszed. Ezt a rózsafűzért felajánlom. Köszöntöm előtte a telefonálót, halló.
5: Kérdezték a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Hát a bátorba húztam, hogy ezt a simáját tehetőséget felajánlom önökkel imádkozva. Önökért a drága jó Mária segélye meg áldásos munkáikért, és felajánlom a családjaimért, még bármikor családjukkal együtt, kilenc unokámért, négy unokámért, a négy testvéremért, a családjukkal együtt, a Jóisten adjon egészséget, segélye mindnyájunkat, Isten fizesse a sok betegért, szomszédjaimért, a kumasszonyaimért, a Jóisten adjon gyógyulást a betegeknek, a halottaknak örök nyugodalmat, a Jóisten segíjen meg mindnyájunkat, Isten fizesse, hogy megtettétek hallgatni, mindig önökkel vagyok az imába. Kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel, amen, maradjon velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom a család békéért, magamért, páromért, a kisebbik fiamért, egészségünkért, és arra kérem a szűzanyát, nagyobbik fiam, térjen jó útra, és kerüljön egy jó lelki társ az életébe. Kérlek, vigyázz ránk, szűzanyám, bízom benned, egy édesanya, Isten fizesse. A rózsafűzért, a szentmisét felajánlom családom élő és az elhuntjaimért, köszönöm szépen. Lányom gyógyulásáért ajánlom ezt a rózsafűzért. Telefonálót köszönt. Nincsen telefonálunk, és ima szándékaink is elfogytak az SMS-ek között. Hívjanak bennünket, kedves hallgatóink, a 0259-420-555-ös, vagy a 0359-420-555-ös telefonszámon. SMS-eket a 0758-420-555-ös telefonszámra írhatnak. Érkezett is egy. Dicsertessék a Jézus Krisztus, imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenbe dolgozó fiamért, minden munkatársért, a szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért a családom számára. A testvérem operálás utáni felépülésére Piroskáért kérem, egy mindennapos hallgató voltam Váradról. Ezt az imát és szentmiséket felajánlom testvéreim gyermekei megtérésükért, hallgasd meg, Uram. Ezt a rózsafűzért egy betelefonálót köszöntök. Halló.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel amen.
6: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, főleg a látásom javulásáért, a gonosz távozásáért, Nagyváradra, Lőrinc családért, Székelyhídra, Cservit családért, Váradra, Lőrinc családért, Szalasra, Jagos családért, a Mária Rádió munkatársaért, önkéntesért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kellemen köszönjünk, hogy velünk is, értünk is, imádkoznak. Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani testvéremért, aki cukorbeteg és szívbeteg, hogy a jó Isten segítse meg, hogy tudja felvenni iskolás gyermek, felnevelni iskolás gyermekét. Egy aggódó testvér voltam Váradról. A magam gyógyulásáért kérem az imát, egy mindennapos hallgató. Telefonálót köszöntök.
7: Halló.
0: Igen, tessék mondani.
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenre kell menni.
7: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából minden kapott kegyelemért, bűneim bocsánatáért, családom minden egyes tagjáért, a vizsgázó diákokért, egy munkahelyért, a békéért a szívünkben, a világban. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenre kell menni. Maradjon velünk az imában is. Istenem, bocsásd meg bűneimet, és segíts meg, hogy a te megsegítéseddel kapjak egy munkahelyet. Egy éve felbomlott, és el vagyok keseredve, bízom benned, fogjad a kezem, ne engedj el. Lara Lucilia gyógyulásáért kérek imád, köszönöm, a Jóisten gyógyítson meg minden beteget. Én is felajánlom az imáimat családomért, s halottjaimért, és Sófalvi Magdi lelke üdvösségéért. Ő Isten adjon neki örök nyugodalmat. Telefonálót köszöntök, halló?
8: Halló?
0: Igen.
8: Halló? Dicsért Jézus.
0: Mindenre
8: kell menni. Szeretném köszönteni az unokámat, hogy sikerüljön a vizsgája. Most vizsgáznak, most csinálja a vizsgákat. Most lesz neki, és a szomszéd kis Jánc is sok szerencsét annak is, Budai Mónikának is. Kívánok sok szerencsét. nekiek, és az unokámnak is sok szerencsét kívánok nekiek. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Én is mindegy, csak a Mária Rádiót hallgatom egy fénysugára lelkembe. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, és maradjon velünk, hogy imádkozzunk együtt a szándékaira is. Kedves hallgatóink, lejárt az ima szándékfogadási idő, maradjanak velünk, hogy később imádkozzuk a fájdalmas rózsafűzért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Székelyudvarhelyi Mária Rádió kápolnájából. Megkérem, imádkozzanak velünk együtt. Mondjuk el közösen a Székelyudvarhelyi Szent Miklós Plebánia családosok csoportja a vezetésével a fájdalmas rózsafűzért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokolban.

0: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászólnak a irgalmatra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyos Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk,

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, mert is meg minket.

0: Atyánkra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkoznál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napig.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszített.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál!

0: Mert teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Mert teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafőzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel, a misztériumról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
2: könyörög érettünk.
0: Béke királynője,
2: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
2: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
2: könyörög érettünk.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Most elimádkozzuk a Jézusi litániát, amelyet felajánlunk családjainkért és a békéért. Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve,
2: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
2: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
2: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, végtelen főségű szív,
2: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, Isten szent temploma,
2: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
2: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
2: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
2: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,
2: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
2: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden erény mélysége,
2: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden dicsérete legméltóbb szív,
2: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja,
2: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és a tudomány összes kincsei megvannak,
2: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, melyben a mennyei atyának kedvetelt.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív.

0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, benned remélők üdvössége.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezd nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alakítsd szívünket a te szent szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindama dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiat Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak kegyedbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Megköszönjük a kedves hallgatóknak és a székelyudvarhelyi Szent Miklós plebánia családosok csoportjának, hogy együtt imádkozhattuk a fájdalmas rózsafűzért és Jézus szíve litániáját. Józsa Ferenc technikai munkatárs nevében és egy áldott szép délutánt, estét kívánva búcsúzzok, Simó Katalin voltam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Rádió egy fénysugára lelkednek. Székelyüdvörhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Ika Jézus Krisztus, szentmisét közvetítünk Mári falváról, a Szent Imre plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Sebestyén Ágoston plébános. A kántori szolgálatot Tamás László kántor látja el. Meghívjuk a hallgatókat, tartsanak velünk, ünnepeljük közösen az eukarisztiát.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te
0: lelkünkkel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és múlasztással.
1: Én igen nagy vétkem,
0: kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk, Istenünk, benned bízók erőssége, hallgasd meg kegyesen kiáltásunkat, mivel nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a Királyok második könyvéből. Amikor Atália meggyőződött róla, hogy fia Okozziás király meghalt, megölette az egész királyi családot, mert ő akart uralkodni. Jósába Jórám király leánya és Okozziás nővére azonban fogta Jóást, Okozziás fiát, és titokban elvitte őt a halálra szánt királyi gyermekek közül, Dajkájával együtt az ágyas házába. Így elrejtette őt Atália elől, hogy meg ne üljék. Azután 6 esztendeig az úrházában rejtőzködött vele, amíg Atália uralkodott az országban. A 7. esztendőben Jojáda főpap hírüvőket küldött, és magához hívatta a testőrség századosait és a futárokat. Bevezette őket az úr templomába, szövetséget kötött velük, és megeskedte őket a templomban, végül megmutatta nekik a király fiát. A századosok pontosan úgy cselekedtek, ahogyan Jojáda főpap parancsolta nekik. Mindegyik maga mellé vette az embereit, azokat is, akik szombaton szolgálatba léptek, meg azokat is, akik szombaton a szolgálatból kiléptek. Valamennyien Jojáda főpaphoz mentek, az pedig átadta nekik Dávid király dárdáit és pajzsait, amelyek a templomban voltak. Aztán a katonák felsorakoztak, kiki fegyverrel a kezében, a templom jobb oldalától egészen a templom bal oldaláig, az oltárral és a templom épülettel szemben, hogy körülvegyék az új királyt. Ekkor Jojáda kivezette a király fiát, ráhelyezte a koronát és az uralkodás okmányát, majd királlyá tették és felkenték őt, közben tapsolva kiáltották: éljen a király! Atália meghallotta a futkosó nép lármáját, és maga is bement a nép közé a templomba. Amikor látta, hogy a király a szertartás rendje szerint ott áll az emelvényen, mellette az énekesek és a trombitások, az ország egész népe pedig ujjong és trombitál, megszaggatta ruháit és azt kiáltozta: összeesküvés, összeesküvés! Ekkor Jojáda megparancsolta a századosoknak, a seregparancsnokainak: vezessétek ki őt a templom bekerített részéből, és aki kíséri, ölje meg a kardjával. Mivel lelkükre kötötte a főpap, hogy ne a templomba öljék meg, elfogták, és kivezették őt azon az úton, amelyen a lovak a királyi palotába járnak, és ott megölték. Azután Jojáda szövetséget hozott létre az úr, valamint a király és a nép között, hogy tudnélik, az úr népe lesznek, ugyanígy a király meg a nép között. Majd az egész nép bevonult Boál templomába. Lerombolták oltárait, és teljesen összetörték az ott lévő bálványszobrokat, Mátánt pedig, Boál papját megölték az oltár előtt. Azután a főpap őrséget rendelt az úrházához. Az ország egész népe örvendezett, a város azonban nyugodt maradt, pedig Atáliát karddal megölték a királyi palota előtt. Ez az Isten igéje.

0: az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok megkiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. Ha a szemed épp, egész tested világosságban lesz. De ha a szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned a sötétség, maga a sötétség mekkora. Ezek az evangélium igéim.
2: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim! Martin Buber egyik könyvében a következő történetet írja le. Naftali rabbi városában a gazdag emberek őröket szerződtek, és éjszakánként velük őriztették a város szélén levő villáikat és birtokaikat. Naftali rabbi egy téli estén éppen azon a vidéken sétált, és találkozott az egyik őrrel. Szóba állt vele, és megkérdezte, kinek a szolgálatában áll. Az őr közölte megbízója nevét, majd visszakérdezett, és ön kinek a megbízásából járkál itt, kinek a szolgálatában áll. A hirtelen kérdés meglepte a rabbit, de kisvártatva így szólt: én nem szolgálok senkinek, Istenen kívül. Mindannyian feltehetjük a kérdést, kinek szolgálok. A Jóisten értékeket bízott ránk, ki többet, ki kevesebbet kapott. Ugyanígy értékeinket, vagyonunkat is tőle kaptuk. Azt szokták mondani, a pénz nem boldogít. És arról is beszélünk, hogy a vagyon és a boldogság nem lakik egy födél alatt. Viszont ez nem egészen így van, hiszen van valami farizeusi abban, aki megvetéssel beszél a vagyonról, a pénzről, hiszen az lényeges eleme az életünknek. Valaki egyszer megkérdezte Napóleont, mi szükséges a háborúhoz, és a császár azt mondta, hogy három dolog: pénz, pénz és pénz. De talán ugyanezt el lehet mondani a békéről is. A pénz mosolyt csal a gyermek arcára, felcsillan a munkás szeme, megnyugszik a nélkülöző, pénz kell az élethez, a kultúrához, sőt az egészséghez is. Mi keresztények is lehetünk gazdagok, az nekünk sem tilos. A lényeg az, hogy ne tegyük a Jóisten elé. Ne váljék kincsé, egyetlen kincsé számunkra. A mai evangéliumban figyelmeztet Jézus, ahol a kincsed, ott a szíved is. És mindenek előtt fontos tudatosítanunk, hogy mi Isten teremtményei vagyunk, tőle függünk, hiszen a teremtmény mindig függő viszonyban van teremtőjével, de függőségében sem szűnik meg szabadnak lenni. Ezért az embernek a célja, a feladata mindenek előtt Istent megismerni, szeretni és szolgálni. Az Úr Jézus az embereket két nagy csoportra osztottam. Egyik oldalon a világ fiai, akik nem hisznek a túlvilágban, és végső céljuk csak a földi boldogság. A másik oldalon a világosság fiai, akiknek az örök boldogság a cél. De sem a földi, sem az örök boldogságot nem adják ingyen. Látjuk, mi zajlik a világban. A mai világ mindent a pénzzel mér. Ez az egyedüli mércem. És nem véletlen, hogy az Úr Jézus az összes bűn közül az Istennel szembe a pénzt állítottam. Mert a többi bűnből sokkal könnyebb felállni, mint a pénz imádatból. És ma tartunk, hogy áldozatos munkakörökben dolgozó emberek egy hónap alatt nem szereznek annyi jövedelmet, mint e világ gazdagjai egy óra alatt, akik jókor vannak, jó helyen. Legalább mi ne legyünk kőszívek egymáshoz, és ne elsődlegesen a pénz legyen a célunk, ne az legyen szívünknek minden óhaja. Ne az legyen szívünknek egyedüli kincsem, hanem figyeljünk az Istenre, és próbáljuk követni az ő utasításait és parancsait. Persze nem mindig megy, emberek vagyunk, de csetlőbotló módon mégis tegyük azt. Henry Troának van egy elbeszélése a zöld nótesz. Egy férfi talált a parkban egy zöld nóteszt, amelyben 10 000 frank volt, több mint 3 hónapi fizetése. A jobbikénye azt súgta, hogy a talált tárgyat azonnal adja le a rendőrségre, vagy hívja fel a nóteszben talált telefonszámot. De a kis ördög benne is megszólalt, aki ekkora összeget csak így egy nóteszben tart, annak nem is igazán hiányzik. Hazavitte a pénzt, azt mondta, sorsjegyen nyertem. A családban rögtön kitört a nagyravágyási hajlam, végre nyaralhatnak, hadd irigyeljék a szomszédok, barátok, költekezhetnek egy kicsit bővebben is. Közben az újságban hirdetés jelent meg, miszerint a nótesz megtalálója 10 000 frank jutalomban részesül. Értékes följegyzések lehetnek, a nóteszbe gondolta a férfi. Átböngésztem, valami titkos képletekre akad bennem. Közben még nagyobb összeget ígértek a becsületes megtalálónak. A férfi abban reménykedett, hogy egyre többet fognak ígérni a nóteszért, és minden percét lefoglalta a nótesz. És amíg a nótesszel volt elfoglalva, felesége megcsalta, gyermekei rossz útra tértek. Őt az állásából elbocsájtották, és felesége elvált tőlem. A pénz lett a vesztem. A pénz lehet áldás, de lehet átok is. Kedves testvérek, nekünk a kincsünk mindenek előtt a jóisten és embertársaink kell legyenek. Istent kell szolgálnunk, és egyedül csak őt érdemes. Lehet ettől pénzünk, lehetünk gazdagok, de ne tévesszük szem elől az Istent, ne tévesszük szem elől embertársainkat, mert ahol a kincsünk, ott van a szívünk is. Törekedjünk a Jóistent szolgálni, neki élni, mert ha belevetjük bízalmunkat, ha ráalapozzuk életünket, akkor sziklára építünk. Jóisten nem csap be minket, szereti azokat, akik benne bíznak. Erre érzett rá a költő is, amikor a következő sorokat vette papírra. Uram, csalódtam én a fejemben, csalódtam én az emberekben, Uram, csalódtam mindenekben, de nem csalódtam a te szívedben. Amen. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből, a mi Úrunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és kiengesztelődést.
3: Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt egyházért kérjük Urunkat. Szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat.
4: Kérjük,
3: Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat. Községünkért és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat.
0: Kérünk, Urunk, adj békét szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek és békét az egész világnak. Kérünk téged. Urunk Jézus Krisztus, nyújt ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontod drága véred. Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy végasztalást találjunk halandó életünkben, odát pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot,
0: nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, Te az ember testét és lelkét a kenyérrel és borral, mint eledellel táplálod, és mint szentséggel újjáalkotod. Add, hogy ugyanezen ajándékait testünk és lelkünk javára váljanak. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László György József püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távúztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön, örökkém.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
1: de szabadíts
0: meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy érgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjünk is szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Ime az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét. Add, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadban, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjünk békével. Istennek legyen.

0: Szentmisét közvetítettünk Mári falváról, a Szent Imre plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta főtisztelendő Sebestyén Ágoston plébános. A kántori szolgálatot Tamás László kántor látta el. Maradjanak továbbra is a Mária rádióval. A mikrofonnál Deményi Molát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Mári falvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Mári falva Hargita megyében Székelyudvarhelytől 7 kilométerre északkeletre fekszik. Közigazgatásilag 2004 tavaszától önálló község. Mári falva történelmi udvarhelyszék Farcádi járásához, majd Fenyét községhez tartozó falu volt napjainkig. Mári falva első írásos említése csupán 1566-ból származik, a falu mellett északról emelkedő hegyet Leshegynek nevezik, Hajdan Mári várnak egy őrtornya állott itt, ennek a várnak névadója egy bizonyos Mári nevezetű vitéz volt. Említése méltó a kőlik két végbarlangja, ahová veszély esetén menekült a lakosság. Mári falva 16-17. Századfordulón udvarhely jelentős népes faluja volt, ma Hargita megye leghosszabb szallagfaluja, végighaladva rajta megcsodálhassák mintegy 200 szebbnél szebb székely kaput. 1997-ben avatták fel a kultúrház mellett kialakított parkban a két világháborúban elesett Mári falviak emlékművét. A park hátsó részében található a Rosetta ház. A ház magán viseli a hagyományos építészet jellegzetességeit. Régi temetője gyönyörű fejfákban gazdag, különleges cserefából készült bádogborítással fedett keresztek. Az először 1566-ban említett falu egykori templomáról az egyházi feljegyzések a következőket mondják, idézem, egy 1760-ból való püspöki irat szerint Mári falva parókiális temploma öreg Rákóczi György idejéből való, a hagyomány szerint ugyanis a templom régi tornyán az ő neve volt bevésve. Idézet zárva. Az egyház község 1645-ben lett önálló plébánia, korábban Fenyéddel volt közös temploma. A reformáció alatt, annak ellenére, hogy nem volt saját papjuk, hűségesek maradtak a katolikus hitükhöz. Egyházi anyakönyvelés 1721-ben indult. 1739-ben Kis Gergely személyében helyben lakó papot kaptak, előtte a székelyudvarhelyi papok látták el a hívek lelki gondozását. Az 1600-as évek közepétől több mint 28 egyházmegyés pap és szerzetes született az egyházközségben. Mári falva középkori temploma minden bizonnyal a környék első temploma volt. Abból származik a templomban látható három keresztes gótikus szentségtartó, amelyet a parókia tornácot tartó falában találták, s nagyon hasonlít a Farcádi templom szentélyében eredeti helyén lévő kőfaragó jegyes szentségtartóhoz. Ez a faragvány valószínűsíti azt a feltevést, hogy a falu első kőtemploma ugyanebben az időben épülhetett. A falu népességét mutató, valamivel későbbi adatok alapján az építkezés igénye és lehetősége is adva volt ebben az időben. A jelenlegi templom 1763 és 1772 között épült, és a falu közepén az országúttól délre emelkedő dombon áll, nyugati homlokzati tornyát átlós elhelyezésű támpillérek erősítik. 1783. július 19-én szentelték fel Szent Imre herceg tiszteletére. Zsindei teteje volt, amely az 1851-es tűzvészben megsemmisült, a templom belső díszítésével együtt, melynek felújítása hosszú időbe telt. 1857-ben új parókia épületet emeltek, és 1858-ban kaput is állítottak elébe, mely a település legrégebbi székely kapujává vált. 1900-ban átalakítják, lebontják a teraszt. Ekkor találták a tornácot tartó falazatban a már megemlített gótikus szentségtartót. 1909-ben bővítették, és a templom eléri a mai kinézetét. A hajóban a nyugati bejárat felett az 1772-es évszám látható. Keleten szentélye sokszög záródású, középkori tárgyi emlék a templomba ma nincs, középkori építése utaló jegyek nem láthatók. A főoltár képét Pfeiffer József brassói festő készítette. Az olomberakásos ablakok a budapesti Richard Schleim műhelyében készültek. Az orgonát a pécsi Angster cég készítette 1909-ben. A toronyban három harang van, a legrégebbit 1853-ban öntötték. 2011-ben sikerült újra födni a templomot és a plébániát, amire támogatást a falu és a megyei tanács részéről kaptak. Egyed Gábor plébános idejében 2004-ben az önkormányzat támogatásával és a falu összefogásával ravatalozót építettek, amit 2008-ban sikerült befejezni. 2019-ben újabb munkálatokkal felszámolták a templomtest, a falak vizesedését, dréneztek, felszedték a betonjárdát, térkövekkel rakták ki a járó felületet, és tereprendezés is zajlott a templomkertben. Befejeződött a festett ablakok vitráliák restaurálása Magyarország kormányának, valamint a Román Kultuszminisztérium és Hargita megye tanácsának támogatásával. A vitráliákot szentek és különböző mintázatok díszítik, és a szentek közül Jézus szíve, Szűzanya, Szent Imre és Szent Alajos láthatók. A katolikus iskola 1882-ben épült, 1848-ban beszüntetik, államivá alakult, de visszaigényelték és rendbe tették. 1996-ban Nyírő József író nevét vette fel az iskola. Ferenczi Sándor adatai alapján Párfi Géza Márifalván született 1941. április 14-én, tanulmányai Gyulafehérváron végezte, emlékére domborművet készítettek, volt kántoriskolás osztálytársai. Lőrinc Lehel alkotását Márifalván Tamás József segédpüspök áldotta meg. Befejeződött a templom teljes belső felújítása, a román kormány és a hívek támogatásából, de sikerült megvalósítani a kántorilag teljes belső felújítását is önerőből, Isten segítségével. A Szent Imre Herceg plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A Márifalvi Szent Imre plébánia templom búcsúját november 5-én tartják, örökös szentségimádási nap március 21. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: mistake.
1: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
2: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
3: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
1: A Jóisten fizesse vissza a 100-szorosan eddigi adományaikat.
2: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el hozzánk.
4: Azért, hogy a Mária Rádió továbbra is egy fénysugár lehessen mindannyiunk.

lemezei Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem. Érik csendesen erő, győzelem. Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen,
0: önts lelkünkbe szent kegyelmedet,
2: hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Mária Rádió.
4: Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatójának, a Mária Rádióban celebrált szentmiséinek prédikációi közül válogatunk önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk.
5: Az Úr legyen veletek.
6: És a te lelkeddel.
5: Evangélium Szent János könyvéből.
6: Dicsőség neked, Istenünk.
5: A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Jókapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Betesdának neveztek. Öt oszlop csarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt, vakok, santák és bénák. Volt ott egy 38 éve beteg ember is. Jézus látta, hogy ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg. Megszólította, akarsz-e meggyógyulni? A beteg azt felelte, Uram, nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más lép be előttem. Jézus erre azt mondta neki, kelj föl, vedd ágyadat és járj. Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát és járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a meggyógyított emberre. Szombat van, nem szabad az ágyadat vinned. Ő azonban így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat és járj. A meggyógyult ember azonban nem tudta, hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor tömegverődött össze a helyszínen. Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított emberrel, és ezt mondta neki, látod, most meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék. Az ember elment és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte. Ezek az evangélium igéi.
6: Áldunk téged, Krisztus!
5: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! Ahogy hallottuk, a mai evangéliumban egy elárult emberről szól, reménytelenül elárult emberről szól a történet, aki 38 éve ott fekszik a gyógyító víz partján, de nem jut hozzá, mert nincs, aki besegíteni a tóba a kellő alkalmas pillanatban. Jézus meglátja, megszólítja és meggyógyítja. Tehát megint egy csodálatos gyógyulás történik, de én most mégsem erről a csodáról szeretnék egy pár gondolatot megosztani veletek, hanem arról, hogy Jézus ezt az embert nem csak a betegségéből gyógyította meg, hanem a magányából és a társtalanságából. Nagyon jól látszik ebben a történetben, hogy milyen nagy nyomorúság a magányosság, és hogy az egyetlen segítség itt is nem más, mint Jézus. Van két rövid szó a mai evangéliumban, amin egy picit elmélkedjünk át, nézzük át mélyebben. Azt mondja ez a beteg, hogy nincs emberem. Két rövid szócska, hogy nincs emberem, de mérhetetlenül nagy szenvedés van mögötte. És akkora nagy ítélet volt ez az akkori társadalomra, hogy egy 38 éve, 38 esztendő óta vár egy nyomorult ember arra, hogy valaki észrevegye, valaki lehajoljon hozzá, megfogja a kezét, szóba álljon vele, és 5 méterrel arrább vigye. 38 évet várt erre. És akkor azt mondja Jézusnak, hogy nincs emberem. Tehát ott nyüzsögnek körülötte az embertársai, úgy is fogalmazhatnánk, hogy egy világváros kellős közepén, és senki sincs, aki őt ott felkarolná, és ugye, ahogy mondtam az előbb is, egy alkalmas pillanatban 2 méterrel arrább tegye. Nem sok kellene hozzá, hogy megoldódjék az élete problémája, csak egy ember, aki a kellő időben rágondolna, egész Jeruzsálemben nincs ilyen ember. És 38 éve ő így magára maradt. Tehát van-e olyan részvét, ami ugye 38 év alatt ne fogyna el? És minden nap ugyanazok az emberek mentek ugyanoda, és minden nap látták, és nem segítettek rajta. És akkor feljön belőle ez a felgyülemlett keserűség, hogy nincs emberem. Amikor végre valaki megszólítja. És így magára maradni egy embernek embertelen dolog. Nincs emberem. Ez majdnem annyi, mint azt mondanák, hogy nem vagyok ember. Tehát, hogyha 38 évig nem néz rám valaki, nem áll szóba velem, akkor azt jelenti, hogy én nem vagyok ember. Velem, én nem vagyok a társadalom tagja, nincsen családom, nem foglalkozik velem se Isten, se ember, tehát akkor én nem vagyok ember. Na most képzeld el, hogy ez az ember így érezte magát, hogy 38 évig esetleg valamit odaadottak neki, abból evett, jól lakott. Tehát ez annyi, hogy nem vagyok ember, mert az igazi, a valóságos, a teljes emberi élet az nem más, mint a másik emberrel lenni egy közösségben. És ez nekünk olyan könnyű ma megtenni, mert ugye hazamész, otthon vár a feleséged, várnak a gyerekeid, vannak barátaid, vagy a munkahelyen olyan az a hangulat, hogy nem érzed magad egyedül, de mégis érezheti az ember ezek után is magányosnak magát. Tehát ma egy olyan világban élünk, ahol a társadalom megad minden, vagy a világ minden lehetőséget, akár hogy egy közösséget alapítsál, vagy akár te döntöd el, hogy mit akarsz az életeddel, és mégis abban a sok lehetőségben nagyon sokszor egyedül érzi magát az ember, még a családban is. Hiába, hogy szereted a feleségedet, feleséged szeret téged, sokszor úgy érzed, hogy mégis magányos vagy. Nincs, akivel megbeszéld az életednek a terheit, a gyötrelmeidet, az örömödet, bánatodat. Egyedül érzed magad, és ilyenkor úgy érzed, hogy nem vagyok ember. Az ember nem egy magában és magányosan igazi ember, hanem a másik emberrel való közösségben. Mert Isten sem magányos Isten, hanem hármas Isten. Háromszor egy Isten, Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Az ember és másik ember, tehát az ember és az embertársa, ugyanúgy összetartoznak egymással, mint az Istenben az Atya, Fiú és a Szentlélek. Na most, ha ez a szeretet, intenzív szeretet, ami van a hármas egy Istenben, ezt a szeretetet te meg tudod tapasztalni és tapasztaltatni otthon a családban, mert ugye benned is úgy összetartozik ez a szeretet, mint az Istenben, akkor elmondhatod, hogy igen, én most Isten gyermeke vagyok, az ő paradicsomában élek, és hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Tehát az ember, a másik ember döntő jelentőségű az embernek, az ember mi voltára nézve. És ezért fontos az, hogy nem átnézzünk egymás feje fölött, hanem tiszteljük a másik emberben az embert, a méltóságot, bármilyen bűnös is, és bármilyen hibája is van, bennem is ugyanaz megvan. Az embertárs nélküli, a magányba árult emberi sors fájdalma olyan nagy, hogy ebből a szempontból is indokolt az a kérdés, amit Jézus feltesz, hogy akarsz-e meggyógyulni? Tudnélik, az ilyen magára maradottság, amikor valakinek ennyire nincs embere, annyira reménytelenné, életuntá, elkeseredetté lesz, hogy nem is akar meggyógyulni. Neki így jó. Már elfogadta az ilyen életet. És az ilyen lelkületből fakad az öngyilkosság. Bár a magányosság, az elszigeteltség, a társtalanság az, ugye, ahogy mondottam, nem kifejezetten modern jelenség, de mégis a modern élet eltömegesedésében válik magányossá az ember. Elárult a lélek. A tegnap este egyet sétáltam például, elég zsúfolt volt az utca, és ahogy gondolkodtam a mai evangéliumon is, ezt vettem észre az embereken, hogy mennek lehajtott fejjel, szomorúan, egy embernek nincs az arcán mosoly, ott a fülhallgató a fülében, nem érdekli a világ, és úgy teljesen magában úgy el van. Nem érdekli az embertárs, hogy az most mit csinál, hogy az most miért sértáltatja a gyereket, vagy az hogy játszik a parkban a gyerekkel, vagy a kutya az miért szaladt ott pont át. Nem érdekli. A biciklis jön szinte előtte, ilyen emberekkel vagyunk körbevéve. Nem érdekli a világ. Modern élet. Mindenünk megvan. Megvan az, hogy nem vagy egyedül, nem szabadna egyedül legyél, de mégis. Egy elárult lélek egymás után, egymás mellett tömegesen sétálnak a városban. És mindenki egy elárult lélek. Mindig voltak magányos lelkek. Meg nem értett proféták mindig voltak. Mindig voltak zsenik, művészek, de szomorú az, hogy a modern életben, a mai modern világban egyre komolyabb probléma ez az elmagányosodás. Nem olyan magára gondolok, hogy egy jó üdítő, pihentető egyedüllét, vagy az erdőben egy tényleg egy magányos séta, amit úgy kell is közben az embernek, hanem arra a szomorú egyedüllétre, amiben egy ember a többi ember között megél és átszenved. Például az egyik idős néni egy nagy bérházban lakott magányosan és elhagyatottan. Naponta sok-sok ember ment el az ajtaja előtt, és egyszer valaki észrevette, hogy a néni ablakában hervadnak a virágok. Lakatost hívtak, bementek, és a néni eszméletlen állapotban találták. És hány, ez csak egy egyszerű kis példa, de hány ilyen ember jár kell közöttünk, marad így magára legtöbbször a bajban, elhagyottan, akire ugye a hervadó virágok nem hívják fel a figyelmet. Nem tudják felhívni a figyelmet, mert nem is vesszük észre. Nem akarjuk észrevenni. Sok ember jár, megy közöttünk, beszél velünk, akiről nem is tudjuk, hogy mennyire magányos az ő lelke. Aki úgy érzi, mintha kivetett lenne, mellőzött lenne, elhanyagolt ember lenne, nincs senki, akinek kijönhetné a szívét, elmondhatná azt, ami nyomja a lelkét. Úgy érzi ő is, mint ez a beteg az evangéliumban, hogy nincs emberem. Nincs olyan ember, aki engem igazán megértene, aki igazán engem tudna szeretni, aki igazán törődik velem, aki igazán megkérdezni, hogy na most mi van veled, mi bánt? Legtöbbször úgy érezzük, hogy cserben hagytak. Becsapnak az emberek, kifosztanak, visszaélnek az érzelmeimmel, visszaélnek az akaratommal. És erre is van egy külön evangéliumi példa, ugye az irgalmas szamaritánus története. Nincs, aki segítsen. És szomorú, de így van. Ez a lelki bezárkózás a másik elől, ez az izoláltság vele járója a modern élet eltömegesedési folyamatának. Pedig soha nem éltünk egymáshoz olyan közel, szinte egymás hegyén hátán, mint ahogy ma élünk. A mai modern életben. Figyeljük meg, a nagy tömbház lakásokban a vékony falak választják el az egyik meg a másik emberi életet egymástól. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az egyik család plafonja, a másik családnak a padlója. Halljuk a másik ember rádióját a szomszédban, halljuk a fürdővizének a csobogását, tudjuk, mi történik a családjával, mi van a gyerekeivel, összerezzenünk, ha a szomszédban valaki becsap egy ajtót, tehát tudjuk, hogy már milyen ruhát fog felvenni vasárnap, vagy mit kapott karácsonykor az asszony a férjétől, mert nem tetszett és veszekedtek. Tehát ismerjük a jellemét, a havi keresetét, a múltját, a betegségét, de valójában, alapjában véve a másik nélkül éljük a magunk életét. Tehát lélek szerint semmi közünk egymáshoz. De kívülről nagyon ismerjük őt. Azt is tudjuk, hányas cipőt visel. De lélekben távol vagyunk egymástól, semmi közünk, idegenek vagyunk egymás számára. Mint amikor a sivatagban találkozik két utas, akik még az Isten nevét is másként ejtik ki. De biztos ismeritek, láttátok ezt a filmet, tehát nem akarok most ebbe belemenni, de a lelki egyedüllét kínzó súly alatt a modern ember hamar köt valamilyen kapcsolatot a másik emberrel, de ez a kapcsolat rendszerint rövid lejáratú, és csak a felületen mozgó. És legtöbbször így van, hogy egyik család gyorsan, hamar összebarátkozik egy másik családdal, kiöntik hamar egymásnak a lelkét, fúj, milyen mély barátság alakul ki közöttünk, és egy hónap múlva, mint két süket idegen elmennek egymás mellett, mert tovább már nem mernek megnyílni egymás előtt. Már nem mernek beszélni a problémájukról. Elég volt, én kimondtam a magamét, megkönnyebbültem, na elég voltál, többet nem kell lesz. És ma ez a modern világ. Csak az igazi barátság helyett inkább csak haverság kezd lenni, cimboraság. Igazi szerelem helyett inkább csak egy futó flört, igazi közeledés, igazi találkozás helyett inkább csak egy udvarias érdeklődés. És ebben élünk ma. Rengeteg sok ember ilyen lelki nyomorúsága fejeződ neki, ha megfogalmazhatná ebben a fájdalmas panaszban, hogy Uram, nincs emberem. És ebből ered az is szerte az egész világon, hogy sok ember kérdez sok mindenfélét, akár egy újságban, vagy betelefonál a, nem a Mária Rádióban, hanem egy civil rádióban, és kérdez, mert nincs senkie, akihez hozzáfordulna. És leírja ugye az internetes fórumon a saját problémáját, mert így akarja a lelki magányosságát egy picit enyhíteni. És akkor feltesszük szépen magunkról mindent, a szépet is, a jót is, a rosszat is. És ez mindaz azért van, mert magára maradt az a lélek, és valamiképpen tudtára kell adja a világnak, hogy ő is létezik. És lehet, hogy ilyen elárult élekkel dolgozol te is együtt. Lehet itt a Mária Rádióban is. És lehet, hogy otthon nem is veszed észre, hogy a feleséged vagy a férjed milyen magányos, vagy a gyereket. Hiába sok együtt töltött program, hiába sok együtt töltött szüntelen program, amiben a gyermek azt se tudja, hogy mikor, hogy hol, hány órakor fejezi be az egyiket a másik után, amikor a lelke magányos. Hiába adsz te meg szülő mindent annak a gyereknek, hazajön az iskolából, és este 10-ig még más programja van, ha a lelke magányos. Ha nem ülsz le vele beszélgetni, ha nem akarod megérteni az ő gyermeki világát. Az sincs kizárva, hogy igen, teljesen önmagad miatt vagy ennyire magányos. Te vagy esetleg az az egyedül maradt lélek, akinek nincs embere. Na és ha van valaki, aki ettől a, aki a mindenkitől való elhagyatottságnak a magányát, az egyedüllét, teljes fájdalmát végig szenvedte, az nem más, mint Jézus. Míg élt, gyógyított, tanított. És még a legszűkebb, a legszeretettebb közössége, a tanítványi köre sem értette meg mindenben. És amikor a legjobban áhítozik a lélek egy társra, a másik léleknek a közelségére, a biztató szavára, a tekintetére, a halál küzdelemben. Tehát nem mondom a kereszt hordozást, a kálvári, hanem ott a halál küzdelemben egyedül maradt. Tiszta egyedül. Egyedül gyötrődött, ha visszanézzük, a Gecemáné kert sötét fái között az éjszakában, és vért verítékezett, és sírt. Amikor mindenki elfutott mellőle, aki szerette, becsülte, és amikor csak olyanok maradtak mellette, akik bántották, gúnyolták, kínozták, gyötörték, amikor már igazán csak az Isten maradt a haldokló számára, vagyis Jézus számára, akkor abban a gonosz órában még az Isten is elhagyta. Igen, ne lepődj meg, ez így van. Az emberektől, Istentől elhagyatva, egy szál egyedül szállt le a pakorra, mert ő volt az Isten. De az ember mi voltában teljesen egyedül maradt. Igen, és ilyen meg nem értett magányos árva lélek nem volt soha a világon. És ezt azért mutatta meg Jézus nekünk, hogy te is vagy ilyen, vagy lehetsz ilyen pillanatban, amikor úgy érzed, hogy tényleg még Isten sincs mellettem, és ki is mondjuk sokszor, hogy még Isten sincs mellettünk. Emberileg Jézus megmutatta, hogy igen, le kell menjél a pokolba, le kell menjél mélyen a földre, leásd magad 2 méterre, azért, hogy aztán utána dicsőséges örömben fel tudják kelni. És megtapasztalt, hogy mi is az igazi boldogság. És én szinte magától értetődőnek tartom, hogy az a Jézus ott a Betesda tavánál a sok beteg közül ezt a magányos beteget embert választotta ki magának. Éppen ezt látja meg, aki teljesen egyedül van, elhagyatva, akinek nincsen embere. És így olvastuk a mai evangéliumban, hogy amint látta Jézus, hogy ott fekszik. Tehát 38 év óta senki nem látta, hogy ott fekszik. Hát átbotlottak rajta az emberek, mégsem látták meg. De Jézus éppen őt látta meg, és ez az ember engedte, hogy Jézus meglássa. És ezzel kezdődött meg az egyedül létből való megszabadítása, és az izoláltságból való kegyelem teljes kiemelése. Azzal, hogy meglátta Jézust. Mert Jézus mindig az ilyen embert látja meg először. És ha mi úgy igazán követnénk Krisztust, akkor nem fordulhatna elő, hogy az utcánkban egy másik felebarát

Vannak a tagjai között olyanok, akik így panaszkodnak, hogy Uram, nincs emberem. És Jézus nem csak, hogy meglátta ezt az embert, hanem oda ment hozzá, és beszélgetett vele. És akkor megoldódott ennek a szerencsétlen embernek minden baja. És ha te is ilyen magányos, elhagyatott ember vagy, akinek nincsen embere, Jézus oda megy hozzád mindig, és el akar veled beszélgetni. A kérdés, engedem-e, hogy beszéljen velem? Akarom-e, hogy én is meggyógyuljak? Ennek az embernek az életébe, akihez soha nem jött másik ember, most belépett az Isten. Nem volt embere, de belépett az Isten az életébe. Ha te is úgy érzed, hogy nincs embered, engedd, hogy Isten lépjen be az életedbe, és akkor már is lesz embered. Mert megváltozik a belső éned, megváltozol a lényed teljesen. Szeretetteljessé tudsz válni, és az pedig cselekedetekké kell váltani. És ha ezt te így teszed, akkor nem leszel soha magányos. Nem lesz a lelked egyedül. Az egyedüllét problémája már is megoldódik, mert Jézusban találkozol az Istennel. És akkor már nem vagy többi egyedül. Nincs embered, aki megsegítene? Megértene? Nos, Isten, Jézusban egy olyan emberré vált, olyan emberré, aki maga is éhezett, szomjózott, elfáradt, magányos is volt a többi között, kitaszított, megvetett, de azért, hogy te ne tud kimondani az soha többé, hogy nincs embere. Ez most már rajtad áll. Nincs senkim. Van. Van neked Istened. Van Jézus a számodra. Itt van. Egészen közel hozzád, és neki mindent elmondhatsz, ami csak a lelkedben van. És bármikor, amikor csak akarod, melyik ember ne fáradna ebbe bele? És bizonyos lehetsz abban, hogy szívesen, szeretettel fogad Jézus, megértően és türelmesen meghallgat. Sőt, abban is bizonyos lehetsz, hogy kezébe veszi a dolgokat, és nyugodtan rábízhatod. Próbáld meg, és meglátod, hogy minden elhagyatottsági érzésed és árvaságod megszűnik. De ez még nem minden. Jézus által nem csak Istennel, hanem a másik emberrel is helyreáll a közösséged, a kapcsolatod. Tehát Krisztus révén nem csak Istennel, hanem az embertársaiddal is új kapcsolatba tudsz kerülni. Ha engeded, hogy Jézus belépjen az életedbe, és ő soha nem jön egyedül, hanem vele együtt mindig kapunk másokat. Kapunk igazi testvéreket, és kapunk ellenségeket is. Az ő testvéreit és az ő ellenségeit kapjuk. És ez a meggyógyult beteg is itt a történetben, akit azelőtt senki nem akart észrevenni, hamarosan a vitatkozás középpontjába kerül. Felfigyelnek rá. Meglátják most mások is. Tehát ha igazán Jézus bejön az életünkbe, akkor vele együtt jönnek az ő tanítványai is, mint jó barátaink, testvéreink, meg mindenféle olyan nyomorultak és elhagyatottak is, akik mi tőlünk várják a segítséget? Tőled. Tehát aki már találkozott Jézus Krisztussal, az többé már nincs egyedül. Hanem, és másokat sem hagy soha egyedül. Aki keresztény ember létére mégis magányos és egyedül van, az szeretetlen. Sajnos ezt ki kell mondanom. Az nem igazi keresztény, az szeretetlen, abban nincsen felelősségtudat az embertársai iránt. Tehát te, mint keresztény, katolikus ember nem érezheted magányosnak magad. Mert ott van Jézus mindig. Ott van az Isten. Nem szabad te magányos legyél. Próbáld meg felvenni valakinek a gondját. Egy elhagyott öregnek, egy betegnek, egy munkatársadnak, bárkinek. És akkor már rögtön nem leszel egyedül. Akkor már egy közösségben vagy a másikkal, lélekben is. Lehet, hogy anyagilag nem tudod segíteni, de lélekben vedd fel az ő problémáját, és akkor már tudd meg, hogy nem leszel egyedül. Rögtön észreveszed, hogy az ő keresztje nagyobb, mint az enyém. Akivel igazán vele van Jézus, az soha nincs a másik ember nélkül. És ez még egyszer megismétlem,
hogy akivel igazán ott van Jézus, akivel

ott van Jézus, az soha nincs másik ember nélkül. Tehát, ha van Jézus, nem vagy magányos. És bár úgy tapasztalhatnánk meg a velünk levő Jézus szeretetét, hogy általunk mások is megtapasztalhassák Jézusnak a szeretetét. És ez a panasz, ami kijön mindig az ember szívéből, hogy nincs emberem, ez változzon át egy boldog újongássá, azzá, hogy van Istenem.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg esti műsor kínálatunkat. Nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete. 19 óra 58 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától református fél óra, Köteles László szerkesztésében. 20 óra 30 perctől élő víz folyói, Mörgulesz kukotizó műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 21 órától kezdődik a kiáltás ima a nemzetért, ezt követi a békerózsa fűzére, majd a kispapok imája hivatásokért. 21 óra 25 perctől Fogom a kezed, Weber Csilla műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 óra 25 perctől együtt imádkozhatjuk a Zsolozsma befejező ima óráját. 22 óra 30 perctől kezdődik a Lélek tüzében dr. Sávai János atyával. 23 órától Kertész Marika és Tibor várja a kedves hallgatóinkat a készülékek elé, ugyanis kezdődik az ima a családért. Majd, ahogy már megszokhatták, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese. Kedves gyerekek, ma este a szamárrá változott barátról mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel! Egyszer egy ember két szamarával szántogatott az erdő szélén. Gallyakért bement az erdőbe, addig a két szamár ott maradt az ekébe fogva. Arra ment két barátpap, akiknek a szekerét csak egy szamár húzta. Vagy mit mondok, csak húzta volna, de már az éhségtől alig bírta. Meglátják az erdő szélén a két szamarat. Összebeszéltek, hogy az egyik jó lesz nekik. Azzal odamentek az ekéhez. Az egyik barát a baloldali szamarat kifogta és elvezette. A másik barát magára vette annak a szamárnak a szerszámját, amelyet társa elvezetett. Úgy állt ott az eke előtt, míg a gazda meg nem jött. Az csak nagyot nézett. Hát maga mit keres itt? Aztán hova tette a másik szamarat? Kérdi a baráttól. Az meg azt mondja. Gazduram, én eddig el voltam átkozva. Most az időm lejárt, emberré váltam. A szántóvető ember csodálkozva nézett rá, s azt mondta. Ennyed, de sokat is megvertem én magát, de hát úgy látom, nem ártott meg. Hanem, ha már így van, menjen el, amerre lát. Leszette róla a szerszámot, és elengedte. A másik barát az erdő szélén várta. Még egy-két napig vándoroltak, aztán az egyik faluban a lopott szamárral kiálltak a vásárba. Mikor a szamarat eladták, hazamentek. A vásárra a gazda is elment, hogy párját keressen az elveszett szamárnak. Ahogy ott bolyong, a sok eladó szamár közt meglátja a magáét. Nem tudta elgondolni, hogy a barátból hogyan lehetett ismét szamár. Oda ment hozzá, s a fülébe súgta. Tisztelendő úr, hiába állít, én már úgy sem veszem meg magát még egyszer. Azzal elfordult, s egy másik szamarat vett. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Embert formáló Istenünk, ki minden rend szerzője vagy, a föld porából alkotod, hüllők vadak minden faját.
1: Az így megformált testeket életbe hívja egy szavad, s az embernek mind átadod, hogy neki szót fogadjanak.
0: Üzd szolgáidtól messzire mindazt, amit a testiség szokásaiba rejtene, vagy tetteikbe öntene.
1: Add örömöd jutalmait, kegyelmed ajándékait, old meg viszályok láncait, és fond a béke szálait.
0: Add meg kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és szent lélek vigasztalónk, egyetlen úr, örök király. Amen.
1: Nagy a mi úrunk, a mi Istenünk minden pogány Istennél nagyobb. Dicsérjétek az Úr nevét. Ti, az Úr szolgái, dicsérjétek őt.
0: Ti, akik az Úr házában álltok, Istenünk házának udvarán.
1: Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr. Zsoltárt zengjetek fölséges nevének.
0: Mert Jákob házát magának választotta az Úr. Tulajdonába vette Izraelt.
1: Én megismertem, hogy mély nagy a mi Úrunk. A mi Istenünk minden pogány Istennél nagyobb.
0: Amit akar az Úr, mindent végbe visz, az égben és a földön, a tengeren és a vizek mélyén.
1: Felhőket küld a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső. Csűreikből a szeleket ő indítja útra.
0: Egyiptom elsőszülötteire lesújtott, emberre és jószágra egyaránt.
1: Sok jelet és csodát tett benned Egyiptom, a fáraó és szolgái ellen.
0: Megvert sok pogány nemzetet, hatalmas királyokat leterített.
1: Szikon amorita királyt és Básán királyát ogott, és minden fejedelmet Kánoán földjén.
0: És országukat örökségül adta, örökségül népének Izraelnek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Nagy a mi Úrunk, a mi Istenünk, minden pogány Istennél nagyobb.
0: Izrael háza, áldjad az Urat, zsoltárt zengj fölséges nevének. Neved, Uram, fennmarad örökre, nemzedékről nemzedékre él a te emléked, Uram.
1: Igazságot szolgáltat népének az Úr, és megkönyörül szolgáin.
0: A nemzetek bálványai ezüst és arany, emberi kéz alkotásai.
1: Van szájuk, de nem beszélnek, szemük is, de mégsem látnak.
0: Van fülük, de nem hallanak, és szájukban nincs lehelet.
1: Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak.
0: Izrael háza, áldjad az Urat, Áron papi háza, áldjad az Urat.
1: Lévi háza, áldjad az Urat. Összes istenfélők, áldjátok az Urat.
0: Áldott legyen az Úr a Sionon, ő, aki Jeruzsálemben lakik.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Izrael háza, áldjad az Urat, zsoltárt zeng fölséges nevének. Eljön minden nemzet, és színed elé borul, Urunk. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
0: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
1: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
0: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet, és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Eljön minden nemzet, és színed elé borul, Urunk.
2: Rövid olvasmány. Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Tudjátok, hogy hitetek próbájának álhatatosság a gyümölcse. Az álhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és fedhetetlenek legyetek, és semmi tekintetbe ne essetek kifogás alá. Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
0: Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
2: Isten országává és papjaivá tett bennünket
0: saját vére által.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által. Gondjaiba vett minket a gyermekeit, és megemlékezett irgalmasságáról az Úr. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
2: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
2: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
2: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
2: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Gondjaiba vett minket gyermekeit, és megemlékezett irgalmasságáról az Úr.
2: Urunk Jézust, akit a mennyei Atya bűneink miatt halálra adott, de megigazulásunkért feltámasztott, kérve kérjük.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek!
2: Kérünk, Urunk, hallgass meg alázatos kérésünket, és bocsásd meg irgalmasan bűneinket, és a bocsánattal együtt add nekünk békédet is.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek!
2: Apostolod által mondottad, amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Túláradó jóságodban engedd el sok tartozásunkat.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek!
2: Urunk, igaz, hogy sokat vétkeztünk, de valljuk végtelen irgalmadat. Téríts magadhoz minket, és meg fogunk térni.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek!
2: Szabadíts meg, Urunk, népedet bűneitől, hogy kedvet találhasd benne.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek!
2: A gonosztevő üdvözítőnek vallott, és te a paradicsomot nyitottad meg neki. Ne zár be halottaink előtt a mennyország kapuját.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek!
2: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Urunk, szentséges atyánk, a te akaratodból lett Krisztus, a te fiad, üdvösségünk váltságdíja. Add, hogy földi életünkben inszenvedésének társai lehessünk, és egykor feltámadásának dicsőségébe is követhessük. Aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
3: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Egyik emberben Isten a szívet világosítja meg. A másikban az ész válik emésztő tűzé. Isten mindenütt megtalálja, ami az övé. Mondta H.G. Wells.

Békesség Istentől, kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájával jelentkezünk, a mikrofon mögül szeretettel köszönti Önöket Köteles László. A mai műsorunk középpontjában egy rendkívül rövid, mégis megrendítő erejű bibliai mondat áll. Ezt a mondatot a 138. Zsoltár 7. versének a legelején olvassuk. Ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz. A Zsoltár író nem azt mondja, ha nyomorúságban voltam, nem azt mondja, ha majd egyszer nyomorúságban leszek, hanem jelen időben beszél. Azért is fontos erre figyelni, mert a nem szeretem helyzetek, a nem szeretem időszakok senkit sem kímélnek, és nem tudjuk, mikor fogunk egy újabbal találkozni. Ám ennek ellenére a Zsoltár írója, Dávid a király, így folytatja tovább a megkezdett mondatát. Megelevenítesz. Itt nem pusztán túlélésről beszél, nem pusztán vigasztalásról, hanem új kezdetről, új életről. Beszéljünk hát a mai műsorunkban a nem szeretem időkről és az azokból való kiútról.

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájában ma a Nem szeretem időkről beszélünk. A 138. Zsoltár Dávid király nevéhez kapcsolódik. Sokan azt gondolják, hogy a Biblia hősei különleges emberek voltak. Valójában éppen az ellenkezője igaz. A Biblia egyik legfontosabb üzenete, hogy Isten nem tökéletes emberekkel dolgozik. Már csak azért sem, mert ha őszinték vagyunk, kimondhatjuk nyugodtan, nincs tökéletes ember. Olyanok viszont igen, akik magukat annak gondolják. A világ tele van törékeny emberekkel. Ilyen volt Dávid is, a hithőse. De mit tudunk róla? Azt, hogy az élete tele volt üldöztetéssel, meneküléssel, árulással, családi tragédiákkal, háborúkkal, bűnnel és bűnbánattal. Mégis azt mondja, ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz. Nem azt állítja, hogy a hívő embernek nincs baja, hanem azt, hogy a hitben járó ember nincs egyedül. Vannak olyan biblia fordítások, melyek ebben a versben szorult helyzetről beszélnek. Más fordítások így fordítják le a vers legelejét, ha nyomorúságban vergődöm. A 138. Zsoltár 7. versének az eleje ez. Az eltérő fordítások nem azt jelentik, hogy itt valamilyen hiba lenne. Azért, mert a héber szövegben a cárá egy olyan helyzetet jelent, amiből az ember úgy érzi, nincs szabadulása, mintha sarokba szorított lenne. Azt a helyzetet írja le ez a vers, amikor az ember eljut odáig, mint ahogyan az egyik jól ismert énekünkben is olvassuk vagy énekeljük, ím körülvett már az ínség, minden bűnöm rám tódult, szorongat a végső szükség, fetrengek, mint egy bódult. De mik okozzák ezeket a nem szeretem helyzeteket? Ha jobban megnézzük, azt látjuk, hogy a hasonló helyzetek jöhetnek kívülről, ez egyértelmű. Nyomorúságos helyzetbe kerülhet az ember a körülmények, a körülötte levő világ miatt, és itt elég, ha csak arra gondolunk, hogy az ember, amikor betegségben van, akkor sokszor mondja azt, hogy nyomorult, nyomorúságos helyzetben van. Ám van, amikor mi érezzük egy-egy helyzetről azt, hogy nyomorúságos összeszorít bennünket, még akkor is, amikor esetleg ez nem így van. Egyszer így fogalmazott valaki: a történelem nem más, mint emberi válságok sorozata. Arra, hogy ez mennyire igaz, hadd idézzünk csak néhány példát. A 14. századi pest is Európa lakosságának mintegy egyharmadát pusztította el. Az első világháború körülbelül 20 millió ember halálát okozta, a második világháborúban pedig több mint 60 millió ember vesztette az életét. A 20. századot sok történész épp ezért a szorongás évszázadának nevezi, és mégis. A romok közül képesek voltak országok újraépülni, a veszteségek ellenére a családok élete tovább kellett folytatódjon, a reményt nem vehett el az embertől egy világégés sem. Az emberiség története, ahogyan a mi életünk története is, tele van olyan időszakokkal, amikor minden elveszettnek látszik, az élet mégis folytatódik tovább. Az elmúlt évtizedekben a pszichológia egyik legfontosabb kutatási területe lett az úgynevezett reziliencia. Ez az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy a nehézségek, a traumák vagy krízisek után gyorsan visszanyerjük a lelkünk egyensúlyát, lelki ellenálló képességünket. A kutatók azt vizsgálták, hogy mi az oka annak, hogy két ember között, akik ugyanazt a tragédiát élik meg, az egyikük összeroppan, a másikuk talpra áll. A válaszok között rendszeresen megjelenik három tényező: a kapcsolatok, a remény, a hit az élet értelmében. A pszichológusok szerint az ember sokkal többet kibír, ha tudja, hogy miért él, ha van célja az életének. Korunk egyik legnagyobb problémája nem az éhezés, nem a járványok, hanem a magány. A nyomorúság egyik legfájdalmasabb formája egyesek szerint az, amikor valaki úgy érzi, senki sem érti meg. A Zsoltár azonban azt mondja, mégis van valaki. Van valaki, aki lát, van valaki, aki tudja, miben vagyunk, és épp ezért nem hagyja magára az embert. Dávid a 138. Zsoltárban épp ezért mondja, megelevenítesz. Mit jelent ez a szó? A héber gondolkodásban az élet nem pusztán biológiai működés, nem csupán szívverés, lélegzést jelent. Az élet voltaképpen erő, öröm, cél és kapcsolat. Ezért van az, hogy valaki fizikailag egészséges lehet, mégis belül halottnak érzi magát. De fordítva is igaz, hiszen vannak, akik súlyos betegséggel küzdenek, mégis tele vannak reménnyel, optimizmussal. A következő példa lehet, hogy első hallásra sántítani fog, de talán megértjük a lényeget. Egy alkalommal az egyik idős gyülekezeti tagunkhoz mentem be az intenzív osztályra. Mosolyogva fogadott. Feküdt az ágyon, beszélgettünk egy keveset, majd mielőtt elindultam volna tőle, azzal biztattam, hogy nem lesz semmi gond, jó kezekben van, hamarosan jön majd haza.
Joli néni mosolyogva nyugodtan csak ennyit mondott, igen, megyek haza. Tisztában voltam vele, hogy ez a drága idős asszony nem a földi otthonára gondolt. Pár órával ezután csöngött a telefon. Jött az üzenet, Joli néni hazament. A halál árnyékának völgyében mosolyogva nézett szembe a próbával, és csendesen, megnyugodva hordozta azt, mert volt, aki hordozza őt. Joli néni tudta, amit Dávid is megtapasztalt. Nincs egyedül. Talán furcsán hangzik a következő kijelentés. A mélypontoknak is van ajándéka. Mert sok ember épp a legnagyobb krízis idején talál rá élete valódi értékeire, a legnehezebb időszakok fordítják az embert sokszor az Isten felé. Amikor minden jól megy, ritkán tesszük fel a nagy kérdéseket. Amikor azonban megrendül az élet, akkor az ember elkezd keresni. A nyomorúság, a nehéz pillanat egyértelműen nem jó, de Isten gyakran már csak ezt tudja felhasználni arra, hogy közelebb vezessen önmagához. De mit tehetünk a nyomorúság idején? Következzen néhány gyakorlatba ültethető gondolat. Először ne maradjunk egyedül. Keressünk kapcsolatot másokkal, beszélgessünk, kérjünk segítséget. Másodszor, ha eddig esetleg soha nem tettük, kezdjünk el imádkozni. A zsoltárírói is ezt tette, kiáltott és meghallgatást kapott. Harmadszor emlékezzünk vissza és vegyük észre, hányszor segített Isten korábban, még akkor is, hogyha talán nem vettük észre, vagy nem törődtünk ezzel. Valaki így fogalmazott egyszer, a múlt kegyelmei a jelen reménységét táplálják. Negyedszer nézzünk előre. Az épp aktuális helyzet nem az egész történet, csak egy fejezet. A hívő ember nem attól különbözik másoktól, hogy nincs nyomorúsága, hanem attól, hogy nem kezdi el kilátástalanként kezelni azt, amiben van, nem süllyed bele. Gondoljunk itt csak Dávidra, ahogyan már említettünk, utaltunk rá. Éveken keresztül bujkált az após a Saul elől, barlangokban élt, menekült, mégsem a körülményei uralkodtak rajta. John Bunyan a börtönben írta meg a legismertebb művét, a Zarándok útját. Dietrich Bonhoeffer, a 20. századi protestáns teológia egyik legnagyobb alakja, miközben 39 évesen a náci börtöncellában várta kivégzését, ilyen gondolatokat hagy az utókornak. Isten szereti az embereket, Isten szereti a világot. Nem az ideális embert, hanem az embert olyannak, amilyen. Nem az ideális világot, hanem a valóságos világot. Mi tette ezeket az embereket ilyenekké? Az, hogy nem veszítették el a hitüket a körülmények között sem, a körülmények ellenére sem. Ám ahhoz, hogy ez meglegyen, először meg kell találni azt a hitet. Lehetetlen. Sokszor látok embereket, akik azt mondják egy-egy őszinte pillanatukban, hogy az ő hitük nem olyan erős, mint a mások hite. Mindig mérlegelnek, és az ő hitük a kevesebb a mérlegen. Egyik felsorolt név mögött sem, akiket az imént felsoroltunk, nem állnak angyali lelkek, hanem ugyanolyan emberek, mint mi. A hit nem jelent szuperhőst, hanem azt, hogy az ember ismeri azt az Istent, aki kész és képes még a nehéz időkben is odaállni bárki mellé, hogy segítsen.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájának csendes perceiben nagy tiszteletű Varga Róbert igehirdetésének most következő részleteiből azt tudhatjuk meg, milyen fontos az ember nézőpontja. Áldott további rádiózást!
2: Isten igéjét Mózes 4. könyvéből olvasom, a 13. fejezetből különböző szakaszokat. Mózes 4. könyvéből olvasom Isten igéjét, a 13. fejezetből. Az Úr így beszélt Mózeshez. Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán pusztájából, az Úr parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak Izraelben. Amikor elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik. Menjetek el itt a délvidéken át föl a hegyekbe. Nézzétek meg, hogy milyen az a föld, és a rajta lakó nép erősé vagy gyenge, kevés vagy sok. Jó-e az a föld, vagy rossz, amelyen lakik? Milyenek a városok, amelyekben laknak? Táborfélék, vagy megerősített helye? Milyen a föld, kövére vagy sovány? Van-e rajta fa, vagy nincs? Legyetek bátrak, és hozzatok a föld gyümölcséből. Azok a napok éppen az első szőlőfürtök érésének napjai voltak. Elmentek tehát a férfiak, és kikémlelték a földet, a Cínpusztától egészen Rehóbig, a Hamáti úton. 40 nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből. Visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiai egész közösségéhez a Párán pusztába, Kádesbe. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elbeszélésükben ezt mondták. Elmentünk arra a földre, ahova küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, és ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékaik is láttuk ott. A délvidéken Amálek lakik, a hegyvidéken a hettiták, jebúsziak és emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig kánaaniak laknak. Bár Kálép csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta. Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele. De azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták. Nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk. És rossz hírét terjesztették Izrael fia között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták. Az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiai. Olyannak láttuk magunkat, mint sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Milyen választ adott Isten népe, Isten kegyelmére és szeretetére? A nehéz körülmények miatt, a nélkülözések miatt, sok kellemetlenség és kényelmetlenség miatt a nép szíve megtelt sötét indulatokkal, elégedetlenséggel és keserűséggel. Pedig Isten gondoskodott róluk végig. Még Isten gondoskodása is lehet megszokottá a hívők életében? Úgy tűnik, hogy igen. Mint egy kötelező szolgáltatásnak vették azt, hogy Isten szeretettel vette őket körül, hogy Isten felébresztette őket reggelenként, hogy adott mannát és fűrjet, hogy megőrizte őket az ellenségeitől, hogy hordozta őket a pusztában. Szolgáltatássá degradálódott előttük, ami Isten csodája volt, az ő szeretete és gondoskodása. Testvérek, a megkeseredés mindig belülről kezdődik lélekben. Lehet, hogy mindent ugyanúgy csinálunk, mint addig, de van egy pont, amikor úgy elpattan valami, és attól kezdve a szívünk tele lehet keserűséggel. És vádolni kezdünk. Istent, másokat, saját magunkat, a nehézségeket, az egyre nehezebbé váló életet, a sikertelenségeket, a kudarcot, vagy csak egyszerűen a történéseket, amik velünk történnek. Ezért szól a nép is először Mózes ellen, aztán Isten ellen, lázadnak föl egyik a másik után. És aztán ezt a belső keserűséget nem tudják már a magukba tartani, és nyílt lázadással fajulnak a dolgok. Felnő a keserűség, és a végén lázadás lesz. Azért is tragikus ez ezen a ponton a nép szívében, mert miközben lázadnak és tele vannak keserűséggel, aközben megérkeznek a megígért föld határára. Ott vannak a határom, de a lelkületik olyan, hogy nem képesek komolyan venni Isten ígéretét. Ezért volt többek között bűn, amit tettek, mert ilyen lelki állapottal akarták átvenni azt az ajándékot Istentől, amit ő elkészített nekik. Szívük meghatározó indulata a keserűség volt, s nem a hála Isten felé. Nem ismerős ez nekünk? amikor a keserűség látószögében látunk mindent, és a keserűség nézőpontján át látjuk a saját életünk történéseit. Keserűség amiatt, hogy korán kell fölkelni, persze nem mindenkinek, az általában nem szokott keserű lenni. Keserűség a közlekedési viszonyok miatt, keserűség a gazdasági helyzet miatt, és ez sokszor jogos is. Keserűség a közállapotok miatt, ez időnként még jogosabb. Keserűség a családi helyzet miatt, gyerekeink lelki állapota miatt. Keserűség amiatt, hogy sokszor, és ebben is sok igazság van, kevés a bér, kevés a nyugdíj, a lehetőség, hála helyett zúgulódás. Ilyen zúgulódó és keserű szívvel érkezett meg Izrael népe az ígéret földjének, országának határára. Másik helyen az 5 Mózes 1-ben ezt olvassuk. Így zúgulódtak sátraikban. Gyűlöl bennünket az Úr, azért hozott ki Egyiptomból, hogy most az emóriak kezébe adjon és elpusztítson bennünket. Nem döbbenetes? 400 év rabszolgaság után Isten kiszabadítja őket, és a szívükben zúgulódnak, és azt mondják, gyűlöl bennünket az Isten, és azért hozott ki minket, hogy az emóriak kezébe adjon és elpusztítson bennünket. Megáll az ész, ahogy mondják időnként, nem? Ennyire megvakultak, ennyire a lázadás lett urrá a szívükben. Valóban határhoz érkeztek, nem csak azért, mert az ígéret földjének a határán álltak, de ahhoz a határhoz is elérkeztek lelki értelemben, hogy most akkor hogyan tovább. Hiszünk, vagy látni akarunk. Mert időnként nem mindig, de időnként egy-egy sarkalatos ponton az életünkben valójában ez a kérdés marad csupán. Elhiszem, amit az Isten mond, vagy mindenképpen látni akarok hit helyett. Látni akartak, vagy ráállnak Isten ígéretére, annak az Istennek hisznek, aki olyan sok csodát tett velük, vagy annak a 10 kémnek, akinek a nézőpontja az volt, hogy megemészti az ország annak fiait, vagyis olyanok a körülmények, hogy azt nem lehet túlélni, pedig Isten más mondott, olyan helyre viszi be őket, ahol úgyis elpusztulnak, még óriásokat is láttunk ott, ugye nem mindegy a látószög meg a nézőpont, mert időpont a néző, időnként a nézőpontunk miatt a piciből akkora lesz, hogy az óriássá válik. Olyan a nézőpontunk, hogy a zúgolódás, a keserűség, a lázadás a meghatározó, és ezért a kicsi nehézségeket óriásnak látjuk, óriássá válnak. Valóban éltek ott szálfa termető emberek, kananeusok magas növésűek voltak, az izraeliták meg alacsony növésűek, óriásoknak is látták őket fizikai értelemben, de itt szereplő szöveg szerint sokkal többről van szó. Lelki értelemben rémültek meg tőlük, hogyha ilyen a termetük, akkor milyen lehet az erejük, a fegyverzetük és a hadseregük. Itt a korabeli héber szövegekben olyan nyelvtani alakokat találunk, amelyel azt fejezi ki itt a nép, hogy Istenben ellenséget látott. Nem elképesztő? A legjobb barátjuk, a gondviselő Isten, aki hordozta őket, akiről azt mondja a Biblia, hogy a mélység színe fölött tartotta őket a karjukban, és alattuk a mélység. Azt mondják erre az Istenre, hogy Isten a mi ellenségünk. Megdöbbentő. Hogy süllyedhet ide Isten népe, hogy válhat ilyen erősi a keserűség és a lázadás a szívükben. Elfelejtették, amit a 103. Zsoltárban így olvassunk, 103. Zsoltárban így olvassunk, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ők elfeledkeztek, nem törődtek vele. Mirjám föllázítja Mózes ellen a népet, Áron is társebben, aztán Mirjám emiatt 7 napon át leprássá válik, míg Isten meg nem könyörül rajta, mert Isten népe vezetői ellen nem lehet következmények nélkül lázadni és lázítani. És végső soron Isten végrehajtja a tervét, mert mindig végrehajtja. Bejut Izrael népe az ígéret földjére, de akik föllázadnak, azok kívül maradnak, elhultak a pusztában, ők nem látják meg Izrael népéből az ígéret földjét. A nép legfőbb baja tehát az volt, hogy látni akart és nem hinni. És időnként a mi legfőbb bajunk is ez. Isten ígér dolgokat, talán helyesen értettük a Bibliából, hogy nekünk személyesen is adott üzenetet és ígéretet, kivárjuk, elhisszük. Vagy mindenáron látni akarjuk, és ezért nem várunk türelmesen annak beteljesedésére. Ők csak azt látták, amit a kémek jelentettek, de ha komolyan vették volna Isten ígéretét, akkor meglátták volna a szemükkel is, hogy amit Isten ígért, az igaz, nektek adom azt a földet. Miért enged meg ilyen helyzeteket Isten? Mert időnként megenged, hogy megígér valamit, és várakoztat. Mint a felfűtött gőzmozdony volt régen, a piros szemafor előtt, fújt a gőz itt-ott, de még mindig nem indulhatott. Majd szétrobbant már a kazán. Nem volt zöld jelzés. Mennék már, meg csinálnám meg. Tudom, hogy az Istentől van, és mégsem zöld a jelzés. Miért enged ilyen helyzeteket Isten? Az Új Szövetségben olvasunk egy férfiről, egy apáról, akinek a fia halálosan megbetegedett, és egyetlen lehetősége maradt, haldoklott már a fiú. Elment Jézushoz, elég sokat kellett mennie a gyalog ahhoz, hogy odaérjen, elmondja neki a bajt, Jézus meg azt válaszolja, hogy ha jeleket és csodákat nem láttok, akkor nem hisztek. És az apa azt mondja, most ne erről beszélj, mi lesz a fiammal? Haldoklik, talán már vége is van, nem mondasz semmit. És végül azt mondja Jézus ennek az apának, hogy menj haza, a te fiad egészséges. Azt mondja, hogy ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek, elküldi az apát, és a vállára teszi azt a terhet, pluszba még nem elég, ami a fiával van. Hogyha elhiszed, hogy igaz, amit mondok, meggyógyul a fiad. És ha nem, mi már tudjuk, hogy akkor is meggyógyult volna, meg meggyógyult, de ő ezt nem tudta. Neki úgy kellett elindulni, hogy azt mondta Jézus, hogy menj haza, a fiad egészséges. És elindult, és ment, és eljutott egy pontig, amikor elfogyott az a kicsiny hite is, ami volt, az is elfogyott. Megrokkant abban is, amit Jézus mondott, ki tudja, mi lesz, mire hazaérek, és akkor jönnek szembe, és azt mondják, hogy örvendez, a fiad egészséges, meggyógyult. És akkor megkérdezi, hogy mikor gyógyult meg. És azt mondják, hogy ekkor és ekkor. Végig gondolja, na de hát ez pont az az időpont, amikor Jézus nekem azt mondta, hogy menj haza, mert a fiad egészséges. Megdöbbentő, nem? De értjük, ugye, talán. Azért tette ezt Jézus, mert ez az apa is látni akart. Meggyógyult vagy nem? Nem kell itt jel meg csodáról beszélni. Meggyógyult vagy nem gyógyult? Hadd lássam. Jézus meg azt mondja, hogy nem. Ha te hozzám fordulsz, én többet akarok neked adni, mint amit kérsz. Én azt akarom, hogy higgyél látatlanban is. Hidd el, hogyha én mondok valamit, az be fog teljesedni. A hit legyőzi a világot. Annak minden fertelmességét, nyomorúságát, sötétségét, a világot csak a Krisztustól kapott hittel győzheti le a hívő ember. A földi út az a hit útja, és nem a látási. A látás majd ott lesz, a mennyei dicsőségben. Ott, ahol nem lesz többé könny, betegség, gyász, nyomorúság, fájdalom és félelem. Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy időnként várakoztatsz, és a várakoztatásba áldásokat rejtesz el. Segíts megtalálni ezeket. Köszönjük, hogy valójában nem is elrejtett, hanem oda teszed a mi útunkra, és ha figyelünk rád, akkor megtaláljuk a te áldásaidat, sőt, az egész életünk, hívő életünk áldások sorozata lehet. Kérünk, segíts nekünk, hogy rád bízzunk mindent. Életünket, lelkünket, testünket, gyerekeinket, unokáinkat, magányosságunkat, kereséseinket, üzleti dolgainkat, pénzünket, időbeosztásunkat, mindazt, ami körülvesz minket. Így kérünk arra, Urunk, könyörülj meg rajtunk, s cselekedj velünk irgalmasságot szerint. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

bennünket, hanem azt, hogy ezek közepette sem maradunk egyedül, ha az Istent keressük. A 138. Zsoltár végén a szerző teljes bizalommal mondja, az Úr javamra dönti el ügyemet. Ezért ma is kapaszkodhatunk ebbe az egyszerű, de erőteljes mondatba, ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz. A mai műsorunkban a nem szeretem időkről, alkalmakról hallottunk. Én megköszönöm, hogy ma is bennünket hallgattak a Mária Rádió hullámhosszán. Önök a református félórát hallották, amelynek mikrofonja mögül búcsúzik ma önöktől Köteles László. Ne feledjék el, vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra is. Az Úristen legyen mindnyájuk őriző pásztora. Békesség Istentől!

0: A Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Már rég nincs nagybőjt, meg a húsvéti idő is lejárt, meg volt a pünkösd. Mégis elkezdtünk beszélni Jézus szenvedéséről eléggé részletesen, és én úgy döntöttem, hogy folytatom ezt a témát, akkor is, hogyha így az egyházi év folyamatának talán nem felel meg, bár az igazság az, hogy Jézus haláláról és feltámadásáról minden egyes szemmisében megemlékezünk, illetve minden péntek valahogy a nagypéntekre emlékeztet, és minden vasárnap a húsvét vasárnapra emlékeztet. De úgy gondolom amúgy is, hogy érdemes legalább egyszer az életben elmélyülni, átelmélkedni részletesen Jézus szenvedését, azt, amit ő tett, értünk. Mert hát Jézus halála az a megváltói cselekedet, amely által nekünk van örök életünk. Jézus feltámadása az egyetlen reményünk a halála szemben. És ezért, ha megengedik a Mária Rádió hallgatói, folytatni fogom ezt az elmélkedést Jézus haláláról, feltámadásáról, nem egy alkalommal, hanem talán több alkalmon keresztül. És legutóbb eljutottunk a Jézus tárgyalásáig, megnéztük, hogy hogyan is nézett ki az a tárgyalás, amit a főpapnál végeztek, és tudjuk azt, hogy abban az időben a zsidó főpapok nem ítélhettek halálra embert, hanem csak a római elöljárók tehették ezt meg, és éppen ezért a főpapok miután kihallgatták Jézust, és úgy vélték, hogy találtak valamit, bár hamis tanúk alapján, valamit, ami által Jézust halálra ítéltethetik, ezért átküldik Jézust, illetve ők is átvonulnak Pilátushoz, mert Pilátus az a

helytartója a császárnak Jeruzsálemben, aki kimondhatja a halálos ítéletet. Igazából itt már nem kérdés az, hogy azt akarják, hogy Jézus meghaljon. Itt már csak a hivatalosítása kell megtörténjen. Néhány szót ejtsünk Pilátusról, érdemes őt jobban megismerni. Ő helytartó, latin szóval prokurátor, és érdekes módon ő 10 évig volt ilyen helytartó Jeruzsálemben, Krisztus után 26-tól Krisztus után 36-ig. Ez azért különleges, mert mások maximum 4 évig, általában 2 évig voltak. Csak Pilátus elődje, Valerius Krátus volt 11 évig, illetve Félix, aki szerepel az apostolok cselekedeteiben 8 évig, de Jeruzsálem nem egy könnyű terep a rómaiak számára, és egy helytartó ezért átlagban 2-4 évig volt ott helytartó. Pilátus, amint mondtam, azon kevés helytartók közé tartozik, akik ennél hosszabb időn keresztül voltak ott, 10 évig, ami azt mutatja, hogy Pilátus igazából egy nagyon jó diplomata, mert egy ilyen helyen a diplomáciai érzék nagyon sokat segít. Pilátus nem Jeruzsálemben lakott, ő igazából Cezáreában székelt, Cezárea egy város, egy római város a tengerparton, és csak húsvétra ment fel Jeruzsálembe, hogy átadja a főpapnak a főpapi ruhákat, és hogy a rendről gondoskodjon. Mert hogy már említettük, hogy Jézus korában a főpapi tisztség nem úgy történt már, nem úgy lehetett hozzájutni, ahogyan a mózesi törvényben volt elrendelve, hogy Áron családjában apáról fiúra szállt, hanem még mindig Áron utódai között, de a rómaiaktól lehetett megvásárolni ezt a címet. Tehát ahhoz, hogy valaki főpap legyen, egyrészt papi családból kellett származzon, Áron családjából, de mivel hogy többen voltak, és mivel hogy a rómaiak ehhez ragaszkodtak, a főpapi tisztséget meg kellett vásárolni évente, és akkor a prokurátor, a helytartó adta át a főpapi ruhákat az illetékes főpapnak, és minden egyes évben újból ezt az üzletet meg kellett kötni. Tehát Pilátus egyrészt emiatt volt fent Jeruzsálemben, másrészt, mivel hogy rengeteg ember gyűlt össze a 20 000-es lakosú Jeruzsálemben, most több mint 100 000-en gyűltek össze, ezért ott könnyen kitörhettek zavargások, és ilyenkor a helytartó katonai erősítéssel ott tartózkodott. Amint említettem, 10 évig volt, 26-tól 36-ig Pilátus prokurátor, 36-ban váltották le, miután egy szamaritánus lázadás tört ki, és Pilátus ezt véresen leverte. Egy keresztény hagyomány szerint Krisztus után 39-ben, már nem Jeruzsálemben volt, hanem Vienben, a Rón folyónál, a mai Franciaország területén, és 39-ben a hagyomány szerint ott öngyilkos lett. Hogy ez mennyire történelmileg, mennyire megbízható adat, ezt nem tudhatjuk. Azt is tudjuk róla, hogy bár jó diplomata, de egy gyenge jellem volt. Alexandriai Filó, egy korabeli zsidó író Alexandriában, azt írja róla, hogy konok, kegyetlen, korrupt, és szerette bosszantani a népet, tehát sokszor csak azért, hogy bosszantsa a zsidókat, olyanokat tett, ami a zsidók számára elfogadhatatlan volt. Például aranyozott táblákat állított fel Herodes palotájában bosszantó feliratokkal. Azt is látjuk itt is, hogy eléggé fentről kezeli a főpapot és a farizeusokat. Sokszor nem akar szóba állni a nép képviselőivel. Itt ezekkel a táblákkal kapcsolatban is, amit Herodes palotába felállított, nem akart tárgyalni a néppel, és csak Tiberius császár, tehát maga a császár kellett közbelépjen, csak akkor vette le. Mivel a rómaiaknak nem volt érdekük, hogy hergeljék a zsidókat, de Pilátus ebben örömét lelte.
Egy másik dolog, amit tett, hogy pénzt veretett pogány elemekkel, és ugye egy zsidó ahhoz, hogy vásároljon valamit állandóan, a kezébe kellett vegye ezt a pogány szimbólumokkal ellátott pénzt, ami egy zsidó számára nagyon problémás volt, de Pilátus direkt csinálta. Tehát egy antiszemita volt. És Josephus Flavius, egy másik zsidó író is azt mondja róla, hogy egy brutális antiszemita személy volt. Egyszer éjjel bevonultatott jelvényekkel 5000 katonát Jeruzsálembe, hogy bizonyítsa a hatalmát, hogy hergelje a zsidókat. Aztán vízvezetéket építettet Jeruzsálembe, ami ugye egy jó dolog, de a pénzt hozzá a templomi kincstárból vette, onnan finanszírozta, és hát ez a zsidók számára elképzelhetetlen és elfogadhatatlan. Amikor ez az említett szamaritános felkelés volt, akkor véresen leverte azt a csapatot, volt nekik egy profétájuk, és körülötte egy csapat gyűlt össze, valószínűleg messiásnak tekintették, véresen leverte őket. Most milyen hatalma volt Pilátusnak? Nem rómaiakkal szemben, nem római törvénytörőkkel szemben szabad keze volt. Tehát Pilátus dönthetett akár az emberek élete fölött. Nincs is szüksége, hogy rendes törvényszéki ülést szervezzen. Elég gyorsan kimondhatja bárki fölött, aki nem római, a halálos ítéletet. De ebben a helyzetben Pilátus nem ezt teszi, mert rájön, látja, hogy itt egy érzékeny témáról van szó, és ugye a saját érdekeit Pilátus nagyon jól tudja képviselni, ezért ő Jézus esetében betartja a törvénykezés formai rendjét. Tehát, hogy ami magába foglalta azt, hogy ki kellett mondani a vádat, egy kihallgatás következett, és utána döntés. Azért, mert mivel hogy észrevette, hogy itt valami nem stimmel, ki kellett tapogatnia, hogy a nép mennyire támogatja Jézust. Milyen következményei lehetnek egy döntésnek, amit meghoz. És a főpapok, illetve valószínűleg, hogy a főtanács küldöttsége megfogalmazták a vádat, és ezt a vádat úgy kellett megfogalmazni, hogy Pilátus érezze a dolog fontosságát, de ne érezze magát kényszerítve sem, mivel hogy már ismerték Pilátust, ugye már legalább 7 éve ott volt, vagy minimum 4 éve ott volt Pilátus, tehát már ismerték, és tudták, hogyha Pilátus azt veszi észre, hogy ők valamit nagyon akarnak, csak azért is, hogy bosszantsa őket, nem fogja megtenni. Ezért a főpapok is okosan és diplomata módon közelítik meg a kérdést, és ez egy tipikus helyzete annak, hogy a diplomácia az nem egy rossz dolog, de van, amikor a diplomácia követelményei ördögi dolgokat hoznak elő. Amikor csak ez számít, amikor az igazság nem számít, csak az, hogy megoldjunk egy problémát, akkor gyakran csapdába kerülünk. Legalábbis nem Isten akaratában maradunk. Tehát egy olyan vádat kell fogalmazniuk a maguk részéről a főpapoknak, amely Pilátust rávezesse arra, hogy jobb, hogyha Jézust halálra ítélik. És írásban foglalják, mert bemenni amúgy sem mennek be Pilátushoz, mivel hogy kultikus szempontból tisztának kell maradniuk, ugye a zsidók egyik legnagyobb ünnepének előestéje van, vagy előnapja van, a húsvétnak az készületi napja, és hogyha ők most bemennek egy pogány házában, akkor kultikus szempontból tisztátalanná válnak, és nem fogadjazhatják el a húsvéti bárányt. És ez érdekes, hogy Isten fiát halálra ítélik, de közben vigyáznak arra, hogy a kultuszt betartsák. Mert erre képes az ember. Tehát megfogalmazzák az írásban a vádat, és ez a vád tartalmazza a nevet, Jézus Nazarájusz, vagyis a Názáreti Jézus, és a vád az, hogy ő király akar lenni. Mert hogyha csak annyit írnak, hogy ő a messiás, azzal Pilátus nem kezdett volna semmit, ha azt írják, hogy Krisztus, ami görögül messiást jelentett, ugye a
a hivatalos nyelve a görög volt, héberül hiába írtak volna Pilátusnak, valószínű görögül társalogtak. Ha annyit írnak oda, hogy Jézus Nazarájosz, a názáreti Jézus Krisztusnak adja ki magát, vagyis Messiásnak, akkor nem, ez nem, nem jelentett volna Pilátusnak semmit, mert felkent, ez egy vallásos cím. Pilátus vallásos okokból nem lett volna hajlandó teljesíteni a zsidó papok és farizeusok kívánságát. Ezért valószínűleg, hogy azt írták rá a vádiratra, hogy Jézus Nazarájosz, Bazilajsz, vagyis a názáreti Jézus, aki király, aki királynak adja ki magát. Mert ez már fontos téma, mivel hogy mindenki, aki királyként lép fel, a császár ellen lép fel. Ugye uralkodó. Ezért Pilátus kihallgatja Jézust, ehhez Jézus megkötözve ott kell legyen a helytartóságon, amíg várakozik a kihallgatásra az udvaron, ott vannak a vádlók és a kíváncsiskodók, majd Jézus bekerül Pilátus elé, és ezért és Pilátusnak nyilván az első kérdése, János evangéliuma nagyon részletesen leírja azt, az első kérdése, hogy te vagy a zsidók királya, igaz ez a vád, hogy te a zsidók királyának adod ki magad? Jézus válasza, te mondod, ez nem teljesen egyértelmű, mert Jézus ezzel nem tagadja, mert hát ő az, ő a zsidók királya. De nem is igenli, mivel minden további nélkül, mert ő nem olyan, ahogyan gondolják. Tehát ő nem egy olyan király, aki a császárnak az önérzetét, vagy a hatalmát veszélyeztetné legalábbis jelen pillanatban. Jézus azt is mondja Pilátusnak, hogy magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked róla, ugye János 18.34. Mert hogy ennek van alapja, hogy ezzel vádolják. A főtanács képviselői érzik, hogy itt baj lehet, hogy Jézus talán felszabadulhat, és ezért kezdik megalapozni a vádjukat. A jánosi leírásból látjuk, hogy Pilátus nehéz helyzetbe kerül, mert ha Jézus királyként lép fel, akkor neki kötelessége Jézust halálra ítélni. De Jézus azt mondja, hogy ő nem ebből a világból való király, tehát akkor a görögöknél és a zsidóknál ismerős az a lehetőség, hogy egy Isten megjelenjen emberként. Ugye a görög mitológiában is, meg a római mitológiában is ez gyakran előfordul, hogy egy Isten megjelenik emberként. És akkor, hogyha pedig egy Isten jelent meg emberként, ugye Jézus azt mondja, az ő királysága nem ebből a világból való, ez utal arra, hogy ő Isten, akkor viszont Pilátus nem akar újat húzni egy Istennel. Tehát itt most egy nehéz helyzet van, hogyha Jézus Isten, akkor nem akar újat húzni vele, ha pedig nem Isten, de királynak adja ki magát, akkor viszont nem szabad szabadon engednie, mert meggyűlik a baja a császárral. Másrészt pedig Pilátus nem akar a főpapok kedvébe járni, de zendülés sem akar. Ezért számításból, nem jó akaratból, megpróbálja áthárítani a dolgot Herodes Antipászra. De úgy, hogy közben hízeleg neki, mert hogy Jézus galileai. Herodes Antipász pedig találkozni akar Jézussal, mert reméli, hogy valami csodát lát le, reméli, hogy kicsit szorakoztatja majd Jézus őt, de csalódik, és csak egy bolondot lát Jézusban, mert Jézus nem hajlandó neki megadni a megrendelt csodát. Úgyhogy visszaküldi Pilátushoz, ami nem segít Pilátuson, de legalább az történik, hogy Pilátus és Herodes innentől kezdve barátok lesznek. És látjuk azt, hogy attól, hogy emberek egyetértenek valamiben, és együtt csinálják egységben, az még nem jelenti el azt, hogy az egy jó dolog. Mert a gonosz, az ellenség nagyon jól meg tud egyezni, hogyha arról van szó, hogy Isten ellen valamit cselekedni. Úgyhogy Pilátus még mindig ott van a dilemmájában, és látja, hogy ez egy mocskos játék,
látja, hogy Jézus ártatlan alapvetően, ezért el akarja engedni. Csak hogy hogyan engedje el, hogy ne legyen ebből baj. Ezért még egy próbálkozást tesz, mivel hogy van egy ilyen szokás, hogy az ünnepek alkalmával egy amnestiát lehet hirdetni a nép megkérdezésével. És van nekik egy nagyon gonosz, egy gyilkos rabjuk, akit halálra kell ítélni, aki lázadásban vett részt a rómaiak ellen, de valószínűleg embereket gyilkolt, és Pilátus majdnem biztosra megy, hogy az emberek nem akarnak egy gyilkost felszabadítani Jézussal szemben, aki soha nem tett semmi rosszat. Érdekes, hogy ennek a gyilkosnak a neve Barabás, ami héberül azt jelenti, hogy Bár Abbas az atya fia. Az atya fia, az igazi atya fia az Jézus, az atyának a fia. De mi az emberek, mi is az atyának a fiai vagyunk, és Jézus az egyszülött Isten fia meg fog halni azért, hogy az atyának a sok gyermekét szabadságra vezessen. Úgyhogy Barabásnak a szabadon engedése egy előképe annak, ahogyan minket szabadon engedett Jézus, vagy ahogy Jézus megszerezte nekünk a szabadságot az ő halála által. Ez a számítás se jön be, mivel hogy a főpapok a jelenlevő zsidó nép képviselőit lefizetik és felbújtatják, hogy Jézus ellen szavazzanak. Itt most nagyon fontos megjegyezni, hogy nem a zsidó nép ítélte halálra Jézust, hanem egyszerűen csak néhányan voltak azok a jelenlevők, nem tudják képviselni a teljes népet. Mivel hogy a keresztények sokszor a zsidó népet Krisztus gyilkosnak címezte, ez egyáltalán nem állja meg a helyét. És amikor a jelenlevők, ugye a Máté evangéliuma szerint saját magukat megátkozzák, azt mondják, hogy vére a rajtunk és fiainkon, ez nem a teljes zsidó népre vonatkozik. Az helytelen lenne teljesen a teljes zsidó népre kitágítani ezt az átkot is, amit kimondanak, illetve a felelősséget Jézus halála miatt. Pilátus még egy dolgot megpróbál, megostoroztatja Jézust, hát ha megsajnálják, mivel hogy látja Jézus ártatlan, az ostorozás az nem egy kis fájdalommal járt, az egy szörnyű dolog. Sokan az ostorozásban haltak bele, mivel hogy az ostor a rómaiaknál úgy volt elkészítve, hogy ilyen bőrcsíkok voltak, amikbe bele voltak varva, vagy ilyen éles csont darabok, vagy pedig fém golyók, amik, ahogy csapták az ember hátát, felszakította nem csak a bőrt, hanem a húst is sokszor egészen a csontig. Sokan belehaltak, és ezért is meg volt határozva, hogy hányat üthetnek. A lényeg ilyenkor az, hogy ne haljon bele az illető, főleg, hogyha még keresztrefeszítés következik, ne halljon meg túl hamar az, akit elítélnek. De ez egy szörnyű dolog volt, el nem tudjuk képzelni, mekkora szörnyűség az ostorozás. Pilátus azt remélte, hogy megsajnálják, hogy mégsem akarják a halálát, de ugye a jelenlevők fel vannak bújtatva. Még egyszer kihangsúlyozom, nem egész Jeruzsálem volt jelen, hanem csak néhányan, ezért nem lehet a teljes zsidó nép a számlájára írni, de ők kérik tovább következetesen Jézus halálát. Pilátus még mindig nem akarja, de a főpapok elkor előhúzzák az ütőkártyát. Értésére adják Pilátusnak, hogy a császárnak fel fogják jelenteni, hogyha nem ítéli halálra Jézust. Mivel hogy, és arra hivatkoznak, hogy Jézus királynak adja ki magát, és a politikai uralkodóra hivatkoznak, mivel hogy a zsidó nép amúgy is egy politikai messiást várt, és ezzel viszont Pilátus valóban nehéz helyzetbe kerül. Nem beszélve arról, hogy ők közben el is határolódnak attól, hogy ők akarnának királyt. Tehát ők lényegében azt mondják, hogy mi zsidók elfogadjuk a császárt, nekünk nem kell király, és ez a Jézus pedig király akar lenni.
ebben a helyzetben, hogyha ez így van, akkor Pilátus nem engedheti meg magának, hogy szabadon engedje Jézus, mert akkor problémája lesz a császárral, és Pilátusnak sokkal fontosabb a pozíciója és a jövője, mint az igazság. Ezért Pilátus leül a bírói székbe, és kimondja az ítéletet, kereszthalál, mert kereszthalál járt az olyan nem zsidó lázadóknak, akik Róma ellen lázadnak. És ez nyilván nem más, mint lázadás Róma ellen. Bár tudja Pilátus, hogy igazságtalan az ítélet, mégis az ő személyes érdekei fontosabbak ennél az ítéletnél. Úgyhogy ami történt, itt az egész ítélkezésben, elkezdve a főpapoktól egészen Pilátusig, az nem más, mint hogy az emberek, és itt zsidók és rómaiak összefognak Isten felkentje ellen, mert az érdekeik ezt kívánják. És az a helyzet, hogy még mi keresztények is nagyon gyakran, amikor az érdekeink mást kívánnak, akkor ott véget ér a kereszténységünk. Illetve lehet, hogy nem a kereszténységünk ér véget, hanem kimagyarázunk, találunk valami okot, amiért úgy cselekedjünk, ahogy az érdekeink kívánják. Ilyen az ember. Amióta bűnbe estünk, mi alapvetően lázadunk Isten ellen, és a második Zsoltár olyan szépen kifejezi, miért lázadnak a nemzetek, fellépnek Isten és az ő felkentje ellen. Pont ez történt akkor is, és azóta is újból és újból ez történik. Az ember, a bűnbe esett ember nem akarja Istent. Nem akar találkozni Istennel, nem akarja Istent uralkodójaként elfogadni, hanem ő maga akar uralkodni. A kényelem, a hatalom, a pénz, a bűneink fontosabbak számunkra, mint az igazság. Éppen ezért ne nézzünk úgy Pilátusra és a főpapokra, mint azokra a nagy gonoszakra, akik Jézust elítélték, mert ugye sokszor szoktuk kimondani, hogy Jézust mi ítéltük el. Mi magunk a bűneinkkel ítéljük el. És ha mi lettünk volna Pilátus helyében, vagy Herodes helyében, vagy a főpap helyében, elég nagy eséllyel hasonló döntésre jutottunk volna. Bár most lehet, hogy elképzelhetetlen. És így Jézust keresztre feszítik. A jó hír az, hogy tudjuk, hogy mi fog történni majd. Eljön egy nap, ezt Zakariás 12-ben olvassuk, Zakariás próféta megjövendölte, hogy majd lesz egy olyan nap, amikor az ő saját népe, Jézus saját népe, a zsidó nép előveszi az aktákat, és kimondják, hogy ez az ítélet igazságtalan volt. Erről Szent Pál is ír, hogy Izrael még meg fog térni, és ehhez viszont a megtérés olyan értelemben, hogy fel fogják ismerni Jézust, mint messiás. A Zakariás proféciája egy kicsit részletesebb, arról ír, hogy valószínű, hogy a zsidó nép egy olyan kilátástalan helyzetbe fog kerülni, ahol már semmi sem segít. Most Izrael még nagy mértékben bízik a saját fegyvereiben, Amerikában, az ENSZ-ben, most már annyira nem bízik. De úgy néz ki, hogy eljön majd egy olyan nap, amikor egy olyan szorongattatott helyzetbe kerül a zsidó nép, legalábbis a Zakariás proféciája, a Zakariás 12-ben erről ír, amikor valószínű, hogy már semmilyen megoldás nem lesz előttük, és akkor veszik elő Jézus ügyét, bűnbánatot tartanak, és hívják majd Jézust, mint messiás, és ez lesz az a dicsőséges nap, amikor Jézus visszajön. Amikor ők hívják a királyukat, és Jézus azt mondta, hogy majd akkor láttok engem újból, amikor azt mondjátok áldott, aki az Úr nevében jön, ez egy felkiáltása a népnek a messiás felé, és ez az a dicsőséges nap lesz egy valószínűleg nagyon szorongattatott helyzetben, amikor Jézus visszajön, és megszabadítja az ő népét, megszabadítja a keresztényeket is, helyreállítja a rendet, és akkor valószínűleg, hogy politikailag is királyként fog uralkodni Jeruzsálemből. Ő, aki valóban a világ ura. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta a tanítványainak. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. Ha szemed épp, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora? Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! A hallott evangéliumi szakaszban Jézus az igazán fontos kincsekről beszél, és a keresztény ember számára a legnagyobb kincs az a hitnek a világossága. Aki hitben él, Istenben él. Azonban Szent Pál apostol azt is mondja, a hitre úgy kell vigyáznunk, mint a törékeny cserépedényre. Mert a hit a kulcsa életünknek, látásunknak, hozzáállásunknak. Mai evangéliumban mi is halljuk a Jézusi felszólítást. Igazán fontos kincseket gyűjteni ma is. Magyarok nagyasszonya, mennyei édesanyánk, hozzád fordulunk bizalommal, ahogyan oly sok nemzedék tette előttünk. Tekints szeretettel magyar népedre, vedd oltalmadba hazánkat, őrizd hitünket, reményünket, összetartozásunkat. Segíts, hogy ne veszítsük el Krisztust életünk középpontjából, s hogy a nehéz időkben is megmaradjunk a szeretet útján. Légy velünk, magyarok nagyasszonya. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segíts a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel felöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Istenünk, Te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Árasz ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szelidek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Fogom a kezed. Beszélgetések a házas élet szépségeiről, örömeiről és kihívásairól Weber Csilla pszichológussal.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ismét eltelt egy hónap, jelentkezünk a Fogom a kezed című műsorral, a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják, és állandó vendégemet nagy szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén, Weber Csilla pszichológust. Isten hozod, drága Csilla néni!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát egy csodálatosan szép témát kezdtünk mi el a gyermekekkel kapcsolatosan. Az ő érzelmi szükségleteikről beszélünk, és egyre jobban érződik a felnőttek viselkedésén, a fiatalok viselkedésén, hogy milyen fontos lenne erről nem csak beszélni, hanem megpróbálni a gyakorlatba ültetni azokat a változtatási lehetőségeket, amit a fejlődés lélektan elmondja, hogy lehetségesek. Tehát tulajdonképpen egész életünk során az érzelmi intelligenciánk az fejlődik, ami azt jelenti, hogy bármikor hozhatunk egy olyan változást az életünkben, a viselkedésünkben, a másik emberhez való viszonyulásunkban, ami pozitív irányba vinni az egész társadalomnak a légkörét, a szellemét, az egymáshoz való hozzáállásunkat. No, ezekről beszéltünk, hát körülbelül a 10 éves korig azt mondtuk, hogy a kisiskolás korral befejeztük, és most elkezdődne a kamaszkor, kiskamaszkor és kamaszkor. Arról szeretnék beszélni, és azt szeretném megmutatni, hogy mi az, amit szülőként, pedagógusként, gyermekekkel foglalkozóként tenni tudunk, hogyan tudnánk őket úgy nevelni, irányítani, befolyásolni, hogy egészséges, lelkületű felnőttekké váljanak. Amikor valakinek elmondtam, hogy miről fogok beszélni, akkor hát nagyon meg volt botránkozva, hogy is merek belekezdeni erről beszélni, hát mit tudom én azt, hogy hogyan viselkednek a mai kamaszok. Na, ez volt a lényeg. Hát persze, voltak nekem is kamasz gyerekeim, ezelőtt 30 évvel, 20-25 évvel,

0: fel. Aztán utána kamaszokkal, fiatalokkal foglalkoztam sok éven keresztül, sok tapasztalatom volt. Hála Istennek azért most is a családban elég sok, és most már garszonként a kamaszkorú, és nem kisgyermekkorú gyermek körülöttem, akikkel még mindig tudok beszélgetni, szót érteni, akik még mindig kedvesen mondják, hogy te nem vagy öreg, te Csilla vagy. Ez az én nagy ütőkártyám, hogy velem lehet beszélgetni, örömmel, szeretettel ülnek le. Persze tényleg így van. Nagyon sok mindent nem tudok, de nagyon sok mindenről hallok, és igyekszem követni még a szakirodalmat is, hogy hát lássam, hol vannak a bajok, mik azok a problémák, ami miatt ennyire kijelentjük, hogy a mai fiatalokat. Egyáltalán a serdülőkor az egyik legnehezebb időszak, amitől gyakorlatilag minden család fél. Jézus Isten, serdül a kölyök, mondja Uzsainé Pécsi Rita nagyon szép két podcastjében, amit kérem szépen meghallgatni, én magam is nagyon sokban támaszkodtam az ő gondolataira, vagy követtem az ő gondolatmenetét a saját eszemben is. Tehát igen, serdül a gyermek, és félünk tőle, hogy mi fog akkor történni. Ugyanis ez a kor, ami most először is nagyon kitolódott, egy nagyon hosszú életkori szakasz lett, hiszen a 9-10 éves korban már elkezdődnek a serdülésnek a fizikai jelei, a hormonális és a testet átformáló jelei, és tart egészen, azt mondják, a 21-23 éves korig. Régebben azt mondtuk, hogy 18 éves kornát az a nagykorosítás, avatás, minden ceremóniával járó felnőttek közé való beiktatásnak a kora. Hát nem, bizony, most már egyre gyakrabban mondjuk, hogy ez 21-23 éves korban van. És talán a képalkotó diagnózisok is segítették azt, hogy rájöjjünk, hogy az agy kéreg elsősorban. Érése nem történik meg 18 éves korig, és főleg az a bizonyos prefrontális kéreg, ami az indulatok szabályozásáért felel. Azok az agyi területek, amik az előre tervezést követnék, és ott alakulhatna ki ez a képességünk, sajnos nem fejlődne ki, csak erre a 20 év utáni életkorra. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mit is lehetne segíteni, vagy miben lehetne segíteni a gyermekeinknek, nagyon nagy szükségünk lenne arra, hogy ismerjük őket. Na, ezt folyton elmondjuk, hogy ismerjük a gyermekeinket, milyen fontos lenne. Hát 10 éves korukig úgy nagyjából elmondják a családok, hogy ismerjék is, tudják is a gyermekeikről, hogy milyenek, de hogy elkezdődik a kamaszkor, és az egész gyermeki személyiség szétesik darabjaira. Olyan változások kezdődnek, aminek az alapja biológiai. A neurohormonális rendszernek az érése, az átalakulása, ami maga után vonja a lelki változásokat is, és a saját magukra nem ismerő gyermekekkel találjuk szembe magunkat. Ők maguk se tudják, hogy mi történik velük. Valahol azt hallottam, hogy azt mondta, hogy mintha egy sapka lenne húzva a fejemre, olyan vagyok. Sokszor betegségnek mondják. A szülők azt mondják, hogy hát nem normális, hát az én gyerekem ilyet soha nem csinált. Hát most mi történik vele? Hogy mi történik, és hogyan látja ő maga erre remek példát, vagy remek leírást ad Janikovszki Éva a Tükör előtt című monológia, ami egy kamasznak a monológia, és szeretném, ha ezt most meghallgatnánk együtt.
1: Janikovszki Éva, a Tükör előtt, egy kamasz monológia. Pocsék vagyok, fantasztikusan pocsék. Hiába bámulom magam a tükörben, ez napról napra csak rosszabb lesz. A legfantasztikusabb az, hogy észre se vettem, mikor lettem ilyen pocsék. Mert tavaly még egész normális srác voltam, azt tuti, arra még emlékszem. Nem is néztem én akkor sose tükörbe, csak ha véletlenül neki mentem. De most muszáj. Most folyton bámulnom kell magam, mert hogy ilyen fantasztikusan pocsék lettem. Kész látványosság. Másnak szakáll a nő, nekem csak valami piszok tenyészik az államom meg a szájam fölött. Mással azért arénáznak otthon, hogy borotválkozzon rendesen. Velem azért muriznak az öregek, hogy miért nem mosdok. Mintha azt a piszkot le lehetne mosni. Nem értik, egyszerűen nem értik, hogy nekem az a piszok a szakállam, és az nem jön le. Tavaly is piszkos voltam. Emlékszem rá, hogy piszkos voltam, de az legalább normális piszok volt. Az lejött, ha megmosdottam. És tavaly a fejem is akkora volt, amekkorának egy normális fejnek lenni kell egy normális nyakon. Az idén a nyakam megnyúlt, a fejem meg összement. Fantasztikus. Csak tudnám, hogy mitől van ez. Ha legalább a hajam göndör volna, de semmilyen. Ezt a vacakot se növeszteni nem érdemes, se levágatni, mert ez nem haj. Ez pókháló, ez ökörnyál. Más pontosan tudja, hogyan fésülködjön, de ezt fésülni se lehet. Ha előre fésülöm, ronda. Ha hátra fésülöm, ronda. Ha elválasztom, akkor a legrondább. Fantasztikus. És a szemem nem arról van szó, hogy nem szép, az nem érdekel. De az, hogy még nézni se tudok vele normálisan, az mégiscsak sok. Nem mintha rosszul látnék, prímán látok, azzal nincs baj. Hanem a nézésemmel, mert az mindenkinek az idegeire megy. Mert ha figyelek valakire, és érdekel is, amit mond, akkor az én szememben nem az érdeklődés csillog. Tuti, hogy nem, mert biztos, hogy rám szólnak. Most mit bámulsz olyan hülyén? Ezért aztán nem is szívesen nézek arra, aki beszél hozzám. Akkor persze az van, hogy hozzád beszélek, fiam, nem a falnak, ne vágj olyan unatkozó képet. És a számmal ugyanez az ábra. Én azt se tudnám, hogy van, ha nem figyelmeztetnének folyton rá. Most miért húzod el a szádat, már megint mi nem tetszik? Pedig én semmit se csinálok vele. Egyszerűen olyan. Ferde. Tavaly még teljesen normális volt. Hát nem fantasztikus? És amikor már végre elfelejteném az egész ronda képemet, és végre nevetek, mert jó kedvem van, akkor tuti, hogy bejön a megjegyzés. Pont úgy röhögsz, mint egy fakutya. Ettől persze mindjárt elmegy a kedvem, akkor meg az a baj. Hogy te micsoda fancsali pofákat tudsz vágni? Hű, hogy én hányszor hallom ezt, de mit csináljak? Hát ilyen vagyok. Jobb rá se gondolni, de muszáj, mert más, ha már a feje ilyen pocsék, legalább különben normális. De én sovány vagyok. Belőlem sose lesz izompók. Soha az életben. Pedig egészen normális kisrácnak indultam. Tavaly még volt rajtam izom, a karomon, a lábamon, volt vállam, meg minden. Sose néztem tükörbe, mert nem érdekelt az ügy, de tudom, hogy tavaly volt rajtam izom. Normális formám volt. Az idén meg, mint akin átment az úthenger, piszokul megnyúltam. Vékony a karom, vékony a lábam, eltűnt a vállam. Hiába veszek föl két pulcsit, hogy mutassak valamit, mintha a válfán lógna. Más, ha már ilyen piszokul sovány, legalább tud lezseren mozogni. Lezseren, mintha direkt volna sovány. De én hiába himbálom magam. Hiába járok zsebre dugott kézzel, görnyet háttal. Hiába dobálom a lábam. Hiába csoszogok. Nincs benne semmi elegancia. próbálhatok én akármit, rajtam már semmi se segít. Pocsék vagyok, fantasztikusan pocsék, nem csoda, ha a Kati rám se néz.

0: Miután végighallgattuk ezt a siralmait ennek a kamasznak, és a saját magával való szembesülését, azt hiszem, hogy egy kicsit másképp látjuk a helyzetet. Ugyanis ahhoz, hogy segíteni tudjunk a gyermekünknek, megint ott tartunk, hogy önismeretre, vagyis saját magunk ismeretére, mint szülőnek az ismeretére, és a gyermekünknek az ismeretére van szükség, vagyis ismernünk kell, hogy mi történik a gyermekben. Ez alatt az idő alatt. És csak azután tudunk segíteni, illetve beavatkozni valamilyen formába ebbe a folyamatba. Tehát önismeret, gyermekismeret. Önismeretre miért van szükség? Azért, hogy tudjam magamról, hogy hogyan szoktam reagálni, amikor valamilyen számomra ismeretlen kritikus helyzetben vagyok például. Mert hogy ez fog előfordulni, hogy olyasmikkel fogok szembesülni, hogy a gyermekem lóg az órákról, hogy a gyermekem lógott az iskolából, hogy olyan gyerekekkel barátkozott, akiről én, ja Istenem, meg vagyok győződve, hogy bizony nagyon rossz felé viszik. És hát egy csomó más minden, amit elmondhattak olyan szülők, akik kamasz gyerekeknek a szülei. Tehát ezeket nekem ismernem kell, hogy miért történnek. Mi történik, mi zajlik le az én gyermekembe most. És akkor a megfelelő módszereket ismerem-e hozzá. Igazából úgy tanácsot nem tudok adni, hogy azt mondjam, hogy ekkor, ha így csinál, ha hazudott, ezt esélyt csinálni, ha valamit elcsent, akkor azt esélyt csinálni, ha lógott, azt esélyt csinálni. Én két dologra szeretném felhívni a szülők figyelmét, vagy két dolgot ajánlanék. És ez a két dolog szorosan összefügg. Egy bizalomteli szeretet. Ez az egyik, a másik nagyfokú türelem. Most mondjam azt, hogy az idő majd mindent megold. Nem, nem erről szól. De ahhoz viszont, hogy én megfelelő módon tudjak válaszolni, óriási önuralomra, óriási türelemre van szükségem. Hogy ne essek kétségbe, hogy na most aztán vége mindennek, mert biztos tolvaj vagy csavargó lesz belőle. Bízzak benne, hogy ez az időszak is elmúlik. Ugyanúgy, ahogy a dac korszakot is túléltük, valójában nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy második dac korszak. Sőt, olyat is olvastam, hogy az érzelmi életük az a két éves kori gyermeknek az érzelmi reakcióira gerül vissza. Hát tényleg annyiszor dacolnak, annyiszor csapkodnak. Nagyon jól emlékszem, amikor rám vágta az ajtót a lányom, és nagy megerőltetésembe került, hogy utána menjek és elmondjam higgadtan, hogy ameddig én soha nem vágom rá az ajtót semmiért, akármit mondasz, addig ez neked sincs megengedve. És senkire nem vágjuk rá az ajtót. Ugye, ez én csodálatos jó gyermekem megtette, persze. Mert hogy csak semmi más, csak az indulat vezérelte, amit sajnos nem tudott szabályozni. Tehát, ismernünk kell először is azt, hogy a hormonális változások óriásiak. A dopamin termelés nagyon megnő, és az élménykeresés az a legfontosabb. Csináljuk, ezt csináljuk, azt csináljuk, ilyen bulit, olyan bulit, ilyen huncutságot, olyan huncutságot, amit utána jót kacagunk, de rájövünk, kiderül, hogy nem is olyan nagyon volt ez kacagtatni való, tehát egy valójában egy rossz dolog volt, ami most a végeredmény lett, tehát nem kellett volna megtenni. Na most, amiket tesznek, az azért, hogy mi ne vegyük észre, hát nagyon igyekeznek egy fallal elzárni. Ez mit jelent? Mikor megkérdez az évet az iskolában, hogy mi történt? Semmi. Ugye ez csak természetes. Nem mesélnek arról, ami történt, vagy legalábbis nem azonnal. Azért van az, hogy azt mondtam, hogy a szeretetteljes, bizalmi légkör, amiben biztonságban érzi magát, és esetleg elmeri mondani azt is, amiről tudja, hogy nem volt helyes. És tudja, hogy én nem fogom helyeselni. De azt is tudja, hogy egyetlen, aki segíteni tud neki, most a szülő, és talán el fogja nekem mondani. Ha nem én vagyok az, akkor nagyon jó, ha van egy idegen felnőtt, egy érett idegen felnőtt személy, akivel bizalmi viszonyban van. Akinek mindezakat, amiket elkövetett, vagy legalább csak gondolatban elindult benne, megmeri osztani. És mivel valójában egy újjászületéséről beszélünk a személyiségnek, ezt nagyon kedvesen pont Pécsi Rita bábának nevezi, tehát ilyen bábákra lenne szükség, akikkel az a felnőtt, akik a segítségükre vannak, megmerik osztani az ő problémáikat. Ugyanakkor, hogy kit választ erre, hát az bizony nagyon sokban függ az, hogy milyen családi légkörben nő fel. Ez lehet akár egy jóval nagyobb testvér is, bár itt a testvérrel való kapcsolat az elég zűrös néha, de lehet egy tanár is, akivel jó viszonyban van, lehet egy olyan nagynéni vagy nagybácsi, akivel szintén olyan helyzet van, hogy olyan érzelmi viszonyban van, hogy megmeri osztani ezeket az érzéseit, amik annyira kaotikusak. És ezek, ha jól választott, akkor segítségükre is lesznek. Egyre nagyobb az önállósodásra való törekvésük. És ez egy nagyon fontos dolog a fejlődés szempontjából, hogy mennyire vesszük komolyan azt, hogy nekik joguk van önállóan dönteni bizonyos dolgokról. Ha kikérjük a véleményüket. Egy nagyon kedves előadást hallgattam meg a napokban, ahol egy művészházaspár 13 éves kislánya is jelen volt, és az alfa és az Z generációról, tehát a mostani kamaszokról volt nagyjából szó, és ott mondták el, hogy ők mindig kikérik a gyermek véleményét. Bármilyen családi probléma van, és döntésről lenne szó. És pedig miért? Mert hogy azt tapasztalták, hogy a gyermek, a 13 éves kamaszlányuk néha egy teljesen más szemszögből kezdi nézni ugyanazt a problémát, és bizony van olyan, hogy egy sokkal jobb megoldást talál egy-egy döntés esetében. A gyermek viszont mit érez? Az, hogy komolyan vesznek, az, hogy szavam van, meghallgattak, tudtam jó választ adni, vagy ha nem, akkor én tanultam abból, amiket hallottam a szüleimtől, tehát értékesnek érzem magam. Nő az önbizalma, nő az önértékelése. Nem felejtem el, hogy 11-12-ben annak idején egy felmérést végeztem, és úgy beszélgettünk utána, és akkor mondták azt, hogy hát ez az egy baj, hogy soha nem kérdeznek meg bennünket semmiről. Érdekes volt, mert ez az Adi Liceum Nagyváradon nem erről volt híres, hogy autokratikus nevelési módokat használtak, de valószínű, hogy akkor egy olyan periódus volt, és ez volt a véleményük, ez az érzés volt bennük. Na most jellemző rájuk, hogy valójában a direkt irányítást nem tűrik. Majd mondom, hogy mit csinálj. 10 éves korig igencsak hatásos volt. így kell csinálni, úgy kell csinálni, megfogadták. Na most az, ha én valamire azt mondom, hogy ezt meg így kell csinálni, és ez már pedig ez lesz, akkor kicsoda a botrány. Majdnem valószínű, hogy minden lesz, csak az nem. Vagy ha elhangzik az a szó, hogy nem szabad, nem lehet, akkor megint abban a pillanatban kezdődik a vita. És örüljünk neki, hogyha vita kezdődik, és nem a fal húzódik fel, mert ez a fal ilyen, hogy így fellejárkál. Jól tele van szórva tüskékkel, amivel oda mondanak a kedves felnőttnek, és azt is tűrni kell, és bírni kell. Tehát az, hogyha elkezdünk valamiről beszélgetni, és valamiben kinyilvánítjuk a véleményünket, arra nagyon-nagyon vigyázzunk, hogy milyen stílusban tesszük. Illetve, hogy az irányításunk arra, ami a saját értékrendszerünk, hiszen akármit is teszünk, csak a saját értékrendszerünk szerint tudunk irányítani. Minden szülőben megvan az, hogy mi az, amit jónak, rossznak, szépnek és igaznak tart. És afele próbálja terelgetni a gyerekét. Na most, ha ennek ellent mond, akkor nem abban a pillanatban még ráadásul lehülyézem, vagy valamivel az egész személyiségét sértem meg, hogyha ezt a szót használhatom, azt veszem semmibe, és nem csak azt az egy véleményt, mert abban az esetben, ha azt mondom, hogy úgy gondolom, hogy ez ezért és ezért nem helyes, vagy én ezt így és így látom. Mindenképpen arra törekedjünk, hogy kevés szabály legyen, ami áthághatatlan. Tehát, hogy azokat a korlátokat, a határokat, amiket meghúzunk, az lehetőleg ne millió dolog legyen, legyen 2-3 olyan, amiről tudom, hogy ezt nem teheti meg. És akkor megkérdeznélek téged is, hogy a lányokkal, nálatok, vannak-e olyan szabályok, amiket mondjuk azt mondhat, hogy ezt nem lehet, és megmagyarázva, hogy miért.
1: Hát vannak ilyen szabályok, az egyik, talán az egyik legfontosabb szabály az, hogy mindig kell szóljon, hogy hol van, és mit csinál, és hova megy. Tehát sehova nem megyünk úgy el, hogy nem szólunk előtte, hogy ide megyek, eddig leszek, addig leszek, úgy leszek, és ezt valahol mi is, tehát ehhez a szabályhoz mi is alkalmazkodunk. Tehát, hogyha valamelyikünk is elmegy, akkor ez egy ilyen családi szabály, akkor szólunk, hogy ne várjatok ebédre, mert ez a dolgom, vagy tovább maradok, vagy valami közbe jött. Ugyanezt elvárjuk tőlük is, hogy nem vagyunk zárkózottak, tehát elengedjük őket, de mindig kell tudjuk, hogy hol jár, mit csinál, vagy hogy mikor jön, igen, tehát hogy elérhető legyen nagyjából. Hát ez egy alap dolog, hogy, kell tudjam, hogy ha ő most kijött az iskolából, és mondjuk be akar menni egyet kávézni a kis barátnőjével, nincsen semmi gond, de akkor nyom egy üzenetet, hogy anya, később jövök, mert beültünk egyet kávézni, vagy fagyizni, vagy valami. Tehát a kommunikáció, hogy tudjuk, hogy hol van, mikor jön. Ez talán ez az egyik alap, ez a fő szabály, mondjam így. Azon kívül, ami nekünk így fontos, nyilván, hogy vigyázzon a testi épségére, ez a másik dolog. Például, ami másik nagyon fontos dolog, amit én fontosnak tartottam elmondani nekik, hogy bárhova mennek, bármilyen, beülnek egyet kávézni, vagy üdítőt inni, vagy akár valamilyen buliba elmennek, akkor arra nagyon ügyeljen, hogy amit egyszer a kezébe vett, poharat, vagy üveget, vagy bármit, üdítőst, azt nem teszi le, vagy ha kiment a mosdóba, vagy valami, akkor abból már nem iszik, mert sajnos nagyon sok olyan esetről hallottunk, hogy belekevernek italokba ezt, azt, amazt. Ugye nagyobbik lányom az középiskolás ilyen gólyabálokra eljárt, és fontosnak tartottam, hogy erre nagyon figyeljen, előtte nyissák ki, tehát hogy az ilyen dolgokra például, hogy nagyon, nagyon ügyeljen.
0: Mind a kettő, amit elmondtál, az rendkívül lényeges, és az első az, amit én is minden alkalommal elmondok. Sajnos nagyon sokszor találkozom olyan gyermekekkel, akikről megkérdezzük, hogy jó, és akkor anyád hol van? Hát mit tudom én? No, hát hogyha anyámról nem tudom, hogy hol van, hogy hol érhető el, mondjuk a mobiltelefon világában tény és való, hogy ez egy óriási könnyebbség. Mert bármikor küldhetsz üzenetet, bármikor felhívhatod valahol, de akkor olyan helyzetben legyünk, hogy elérhetők legyünk. Tehát én beültem most egy értekezletre, és le kell zárjam a telefonomat, ugye?
1: Igen.
0: Akkor legalább üzenet formájában tudjon a gyermek elérni. Tehát ez, hogy a családban az a szellem uralkodjon, hogy tudjuk egymásról, hogy hol van, és hol elérhető. És nem kerülünk abba a helyzetbe, mint amikor Pesten megtörtént az a tragédia az egyik buli alkalmával, hogy leszakadt a épület, valami volt, és a szülők azt se tudták egy része, hogy ott volt a gyermekük. Este, hamaszok, nem tudja a szülő, hogy hol van a gyermeke. És az, hogy ismerem, akikkel együtt van, tehát a baráti körnek az ismerete rendkívül fontos lenne. És nagyon érdekes, ez mint kísérlet volt igazolva, hogy a kis csoportokon belül, ugye hát egymást védik, egymást ismerik, ez még hozzátehető, hogy nagyon jó, hogyha elmennek valahova így bulizni, akkor legyenek négyen, öten, akik egymásra is vigyáznak. És olyankor az ember még kontrollálja magát, és úgymond viselkedik, ugye? Na most, mikor nagyobb csoportról van szó, amikor már az arctalanság, nem ismerem a másikat, nem ismerek 5-10-et azok közül, ott már gátlástalanabbá válsz, és ott már sokkal több mindent megenged. Tehát ezért tessék vigyázni a fesztiválokkal. Mert ott aztán annyian vagyunk, és akkor is lehetőleg legyen egy szűke baráti kör, akivel együtt vagyok, és akik tudják rólam, hogy most pont hol vagyok, és kivel vagyok. Tehát ez mint egy ilyen irányelv, mert ezzel sok mindent megelőzhetünk. Ez az italokkal kapcsolatosan bizony sajnos igen, ez a másik, hogy beletesznek, elkábítanak, tehát ez meg főleg a nagyobb csoportoknál van, hogy amikor nem veszed észre, akkor történik meg, és kipécéznek is. Tehát nem rémítgetni szeretnénk, sem egy pillanatig se, és nem arról szól, hogy nem mehetnek el. De az, hogy megvan az idő, hogy mikor jövök haza, az is nagyon fontos. Én soha nem felejtem el, hogy az én gyerekem, hát ugye én szerencsés voltam abból a szempontból, sajnos csak voltam, hogy fiam lányom volt, és együtt voltak, és egy alkalommal, nem tudom mi volt, éjfél, nem tudom mi volt megadva, de a lényeg az, hogy mikor jöttek haza, hát futva, mert 15 percet késtek, és én ilyen döbbetten néztem, mondom, de miért kellett így rohanni? De anya, te mindig megengedsz nekünk mindent, és elengedsz, és akkor mi most elnéztük az órát, és nem tudtunk úgy eljönni, és nem akartuk, hogy izzulj. Hát ez nagyon jól esett, és nagyon örültem neki, és elmondtam, hogy hát nem a 10 percekért fogok izgulni, ez biztos, hogy tehát nem ez a lényeg, de az, hogy betartjuk azokat a szabályokat nagyjából, amik vannak, az viszont tényleg nagyon fontos lesz. Na most, ha túl sok van ebből a szabályból, és túl sok a korlát, akkor azokat már nagyon nehéz betartani. Tehát az indirekt módon való irányításuk, az lehet különböző filmeknek a megnézésével, és csak úgy a filmeket tárgyaljuk meg, és abból vonom le azokat a következtetéseket, vagy hívom fel a figyelmet arra, ami ott történik, hogy ebből ennek ez lett a következménye. Milyen furcsa volt az a szereplő, milyen jó volt annak a másiknak a hozzáállása. Na de hagyom őt is beszélni, és kérdezem őt is. Az irányításban a kérdezés az egy rendkívül jó módszer. És te hogy látod? Te mit gondolsz róla? Veletek szokott ilyesmi történni? Volt már ilyen az osztályban? Hallottál már ilyesmiről? Tehát ezzel nagyon sok mindent. A helyesléseddel, a véleményeddel. Lehet, hogy azt mondják rá, hogy hát az 200 évvel ezelőtt a te idődben volt úgy. El lehet mosolyogni rajta, lehet humorizálni vele, persze, de azzal együtt minden megmaradt. Nem is hisszük el, hogy mikor fog előjönni az, amit 12 éves korában mondtál neki. Milyen teljesen hasonló helyzetben, 20 éves korában esetleg. Akkor fog előjönni, hogy hoppá, ez már egyszer ismerős helyzet, ez már történt, ez már rosszul végződött, akkor még egyszer nem lépek bele. És a vitatkozások. Kérem szépen, lehet vitatkozni. Hát hogyne, civilizált módon. Sose felejtem el a drága vallástanárnőjét a fiamnak, aki átkiabált a túloldalról, hogy váj, olyan jót vitatkoztam a fiatalom a vallás órán. Tele vannak kétkedéssel, tele vannak új gondolatokkal, mindent megkérdőjeleznek. Ugye ez a másik jellemző. Mindenki hülye, mindenki inkompetens, nem ért hozzá, miért van ott, hogy lehet ilyen szerencsétlen. Tehát állandó jelleggel mindent megkérdőjelezve, és mindent lefitymálva. Pontosan azért, hogy a saját kisebb rendőrségi érzésük, hát azt, ahogy magát jellemzi a Janikovszki monológban, azt a kisebb rendőrségi érzést, hogy még a Kata se vesz észre, persze, ahogy befejeződik. Hát nem veszi észre senki, mert ő most olyan szerencsétlennek érzi magát, nagyon sok a depresszív színezetű tünet. Tehát el van keseredve amiatt, hogy pattanásos, hogy nem nő a szakálla, hogy nincs olyan izomzata, amilyet szeretne, és akkor még csillogni se tud valamilyen csodálatos produkcióval, meg hát a tanulás se biztos, hogy olyan jól megy, és hogy igazából úgy kompenzálja az egészet, ő végigvágja magát a kanapén délután és fél délutánit. Most fondírozik magában, hogy most akkor hogy és mi lesz, és akkor mi lenne, ha ezt csinálnám, azt csinálnám, vagy nekiállnak, és megy a csetelés, és megy a egymás közötti gondolatcsere, aminek csak az a hátulütője, hogy nem a saját véleménye esetleg, hanem a társaságnak, a barátnak a véleménye az, ami meggyőzi őt, aztán, hogy merre fele, az már megint egy kétséges dolog. Az biztos, hogy az állandó kérdések, hogy ki vagyok, milyen vagyok, miért vagyok, mik a céljaim, mi lesz belőlem, tehát az én központúságuk, egy teljes én vakság van ugyanakkor, magát nem látja reálisan. Vagy pedig, ha látja, akkor nagyon negatívan látja, ugye, ahogy a kis monológ is mondja. De érveket gyűjt, provokál, küzdeni akar, tehát állandó ellenkezésbe. Az abszolút értékeket, ez a Jóistentől kezdve a testvéreig mindenkit megkritizál valamiért. És ezzel próbálja a saját értékét fenntartani, mert ő ezt másképp csinálna, és másképp fogja csinálni. És akkor elereszti a fantáziáját, hogy ő majd hogy fogja csinálni, mi lesz és hogy lesz. És akkor az a kérdés, hogy most húzzuk vissza, és mondjuk azt, hogy hagyjad már ezeket a hülyeségeket. Soha nem felejtem el, hogy volt az egyik nagyon kedves paciensem, akit elhozott az anyukája, anorexiás lett, kórházba került, szóval nagyon-nagyon komoly problémái voltak. Azt hiszem, hogy 10-es volt akkor, és az elképzelése az volt, hogy ő Japánba fogja leélni az életét. És ott érte le az életének egy részét, de sajnos ott is halt meg, mert tényleg kikerült Japánba. Tehát addig mindent, ami Japánnal kapcsolatos volt, könyvektől kezdve, filmekig, és mindent megnézett, elindult egyetemre Japán tanulni, és a végén bekerült egy szállodába recepciósnak, jött egy japán csoport, és az egyik úr elvette feleségül, és kiment Japánba, kikerült Japánba. Tehát igen, néha olyan fantáziák, olyan elképzelések indulnak be, amire azt mondjuk, hogy hát ez teljesen lehetetlen. Nem igaz, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Tehát ha nagy kitartással, nagy akarattal, és még ráadásul támogató módon állunk hozzá, igen, lehetséges, csak akarni kell. Kitartás kell hozzá. Nem csak fej kell hozzá, hanem fenék is. És hogyha sok hasonló élményben van része, ami ezt még segíti is, akkor szárnyakat kapnak. És akkor, amikor szárnyakat kapnak, és ugye ez a korszaknak a vége felé van, ugye előbb ott mind keresgélnek, és aztán válogatni kezdenek, és rájönnek, hogy mi az, ami tényleg érték, és mi az, ami nem érték, és a végén valamit beépítenek magukba belőle. És kialakul a 20-as évek elejére, ugye kialakul egy erős személyiség mag, inkább azt mondom, mert hogy ez a személyiség azért még változik a következő években, tehát ez nem egy teljesen bebetonozott valami lesz. Tehát már ott tartunk, ugye, hogy megvolt a pályaválasztás is, hát egy külön kérdés lenne, hogy viszonyuljunk a pályaválasztáshoz, de itt egyelőre még arról beszélünk, hogy milyen emberré formálódnak. Hogy fontos lesz-e az, hogy becsületes legyek, hogy fontos lesz-e az, hogy dolgozni szeressek, és ehhez már ott 10 éves korban elkezdhetjük az, hogy a nagy önállósulás kezdődjön azzal, hogy maga rakja be a könyveit, maga ellenőrzi saját magát, hogy minden meglegyen, hogy az összes tornaperszerelés ott legyen, és minden, ami még szükséges, hogy elkészítse az uzsonnáját, aztán, hogy később megmelegítse esetleg az ebédét, hogy elmenjen bevásárolni, vagy segítsen a bevásárlásban. Tehát feladatokat adunk, hogy esetleg állatja van, vagy növényei vannak, amiről gondoskodni kell, illetve bármilyen feladatot adunk, annak legyen meg a következménye. Ellenőrizzük azt, hogy azt megcsinálta, vagy nem. Tehát nem úgy, hogy most ezt ki, jaj, de jó lenne, ha megcsinálná valaki, én megcsinálom, jó, aztán még 3 év múlva sincs meg. Átültetni egy virágot, mondok valamit, vagy kipucolni az állatnak a ketrecét. Tehát van egy csomó olyan dolog, amivel ezt mind meg tudjuk valósítani, az önállósodását is bátorítjuk, a sikerélmény önértékelés javulást ad, pozitív énképet, önbizalmat, hitet abban, hogy meg fogom állni a fejemet az életben, és amikor elérem ezt az iskolai évek vagy képzések végét, akkor ott van a lehetőségem, hogy na most, akkor álljak neki, és kezdjek választani abból, hogy hol helyezkedek el, mit fogok csinálni, mit lesznek a feladataim, miket akarok megvalósítani, milyen párt választok, mert hogy ez is benne van, hiszen ez az életkor az, amikor a szülők helyét átveszi a csoport. Valójában a tükröt, azt fogják jobban szeretni azt a tükröt, amit a kis közösség tart elébük, hogy ilyen vagy. És nem akárkit fogadnak be, és nem akármilyen módon ezekbe a közösségekbe. Általában meg kell felelni bizonyos feltételeknek. És csak akkor kerülhet be. Na most, hogy milyen közösségbe akar bekerülni, és ott mit fognak, milyen tükröt elébe tartani, mi lesz a fontos annak a közösségnek, az is nagyban függ attól, hogy milyen értékek mentén alakítottuk addig az életét és a személyiségét. Hogy képes lesz-e nemet mondani esetleg olyan dolgokra abba a közösségbe, amiről tudja, hogy káros, nem jó. Vagy nem lesz képes, mert azt mondja, hogy inkább tartozni akarok hozzájuk, még ha ezeket a dolgokat csinálják is. Igen, nem egy könnyű feladat, ez biztos. Hát körülbelül nagyjából ezeket szerettem volna elmondani, rengeteg mindent lehetne még ezen kívül is mesélni és beszélgetni a serdülőkről, a kamaszokról, de hát rengeteg anyag van az interneten. Nagyon jó podcastek, és nagyon jó olvasnivalók is, úgyhogy bizalommal tudom ajánlani ezeket. És akkor a következőkben szeretném még azokat is ismertetni, hogy valójában amennyiben megszabtuk a határokat, és megegyeztünk a határokban, akkor azokra milyen reakciómódokat tapasztalhatunk, hiszen ez mind a mi kamaszaink viselkedésében fog megnyilvánulni. Ha megegyeztünk a határokban, és ez az egyesség azt jelenti, hogy ő is elmondta a véleményét, én is elmondtam, hogy mit szeretnék, és megszületett az egyesség, akkor ezek után mégis tapasztalhatjuk, hogy nem biztos, hogy ugyanúgy viszonyul, és csak az elfogadást fogjuk ismerni ezekkel a határokkal szemben. Hát az első, ami ezzel kapcsolatos lenne, az ellenszegülés, ugye? A változásra mindenképpen ellenszegülünk, mert félek attól, hogy nem maradok abban a komfortzónában, amiben eddig voltam. És ilyenkor kezdődik, hogy de miért kell, de miért kényszerítesz, én se kényszerítelek az én határaimnak a betartására. Nincs más, mit tegyük, mint az, hogy annyit válaszolunk, hogy köszönöm, hogy elmondtad, értem, hogy mit akarsz mondani, de most úgy érzem, hogy ha ebben megegyeztünk, ezt akkor be is kell tartsuk, mert hidd el, mind a kettőnknek ez lesz a biztonság, ez lesz a jó. Az is igaz, hogy tesztelni is fogják a határokat. Meddig lehet elvenni, ugye? Apró változtatásokat kell mindenképpen eszközölni, és ez természetes is, hiszen például az idő, amikor hazajönnek, az azért csak tágul az életkorral együtt, tehát akkor természetes lesz, hogy meg fogják próbálni, hogy na jó, hát én most már 16 vagyok, akkor egy kicsit később jöhetek haza, ugye? Világosan megfogalmazzuk azt is, hogy igenis jelezzük, hogy most ez, amit csináltál, megtörtént, de akkor egyezünk meg valami másban, mint amiben eddig voltunk egyességben. Tehát a határátlépést észrevesszük. És abban a percben, ha kell, tényleg is lehet, akkor változtatunk rajta. De az is lehet, hogy figyelmen kívül fogják hagyni. Ez, mintha nem is tudná, ugye? Egyszerűen, ha valami olyasmiről van szó, ami nem tetszik neki, nem válaszol rá, nem törődik vele, az a legjobb, hogy megsértődik, és azt mondja, hogy én ezt nem fogom tovább csinálni. Mi muszáj ilyenkor is kitartsunk amellett, ami a határ volt. Egy megerősítés kell rá, és azt mondom, hogy nem tudom elfogadni. Valamilyen következménye van. Mert szó volt róla, mert egyességet kötöttünk. Illetve egy másik lehetőség, hogy keresik a határnak az okait, és megkérdőjelezik. Eddig ez nem volt így, vagy ez ma már nem így van, ez a leggyakoribb, ugye? Te még csak úgy képzeled, hogy ugyanúgy van, mint a te idődben, nem. És ilyenkor mi elkezdünk automatikusan mentegetődni legtöbbször, és a megoldás az lenne talán, hogy nem kell magyarázkodni, nagyon röviden, nagyon egyszerűen, különben a határok megfogalmazásánál lényeges, hogy érthetően, röviden, egyszerűen adjuk meg. És ebben a helyzetben én így vagyok nyugodt. Az is előfordulhat, hogy azt mondod, mint szülő, hogy én akkor vagyok nyugodt, ha tudom, hogy hány órakor jössz haza. Már mindenkit elengednek, ugye? Ez a másik. És miért kell neked? Mitől féltesz? Ja, ez volt a legjobb kérdés. amikor azt mondták a gyerekeim, hogy mitől félted, mi történhet velem? Igen. Hát elmeséltük. Ugye, hogy mi történhet?
1: Igen.
0: Vagy egy védekező pozíciót vesznek fel. Támadásnak érzik a saját önállóságuk ellen. Hát valójában azt mondják, hogy ha ennyire nem bízol meg bennem, ennyire nem tartasz engem képesnek, hogy ezt megcsináljam, és kiforgatják valóságban az egész határt, amit mondtam, és innen általában támadni szoktak. Na most ilyenkor sem szabad engedni. Nincs mit csinálni. Magamról elmondhatom, hogy én nekem... Ha ők védekező pozíciót vesznek, felmondhatom, hogy én másképp gondolom ezt az egészet. Bezzeg másik alkalommal, másképp történt, azt is felhozhatják, és erre én azt is azt mondom, hogy nem, nem ez volt, nem akkor, nem százezer ezelőtt történt, hanem ez most történt, ebben a helyzetben sem volt megengedve, hogy ez megtörténjen. Na most egy másik lehet a némasság, amikor egész egyszerűen távolságtartókká válnak. Tehát ha egy olyan korlátot próbálunk bevezetni, amivel ők teljesen nem értenek egyet, és ez is lehet, hogy az elején elfogadták, de egyszer csak azt mondják, hogy nem, akkor egy ilyen rövid távolságtartás következik be. Nem beszél, nem szól, nem vagyok éhes, nem akarok lefeküdni, nem akarok semmit csinálni. És semmire, akárhogy próbálkozol, nem megy. Na most ezzel együtt, akkor is csak azt tudom csinálni, hogy próbálkozok beszélgetni. Kérem szépen, lehet beszélni a kamaszokkal is. Nem ilyenkor, amikor pont ebben a fázisban vannak. Mindenképpen megkérdőjelezzük a viselkedését, azt, amit csinál, és azt mondjuk, hogy nézd, ez így nem fog megoldódni. Az ember azért ember, hogy képes megbeszélni dolgokat. Üljünk le, és beszéljük meg. Mondd el, mi az, ami neked ebben olyan rossz volt, hogy nem voltál hajlandó elfogadni. Vagy nem vagy hajlandó elfogadni. És én hiszem, hogy ilyenkor a némaság és a csönd is feloldódik. Borzalmas. Volt olyan családismerősöm, ahol a szülő büntette a családtagokat azzal, hogyha nem úgy történtek a dolgok, ahogy ő akarta. Pontosan, tehát ahogy ő megpuszta a határokat, hogy napokig nem beszélt. Borzalmas. Gyermekekkel ilyet csinálni a lehető legrosszabb, mert magányosnak érzi magát, elhagyatottnak, nem szeretetnek, és ez a legborzasztóbb. Hát a természetes módja az elfogadás lenne a határoknak, na ezt nem elemzem tovább. Így is elég hosszúra sikerült ez a mai eszmefuttatásunk. Én remélem, hogy a kedves hallgatók azért valamilyen irányt azért csak kaptak a kamaszok kezeléséhez. Minden családban saját maguk kell ezt megtalálják. Egyetlen dolog a bizalom, biztonságérzet, aminek az alapja a szeretet érzése. Ezt kell mindenben megvalósítani. Ezt kell érezze minden cselekedetünkben, minden mondatunkban. Ehhez kívánok nagyon sok sikert.
1: És ehhez adjon erőt is a Jóisten, meg kitartást, meg sok türelmet, ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk. Én megköszönöm, hogy a mai estén velünk voltál, megköszönöm a gondolataidat, és hát ilyen nagy bizalommal telve búcsúzzunk el a kedves hallgatóktól, egy hónap múlva ismét találkozunk. Réber Csilla pszichológust hallották, és Vidikán Lokodi Tündét, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságot roncsa szét.
1: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlíts füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeit fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.

0: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
1: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
0: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
1: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
0: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Uram, éjjel-nappal te hozzád kiáltok.
0: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
1: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
0: Amen.

0: fénysugára lelkednek.
1: Eukarisztia és egyház. A kölcsönösség megnyilvánulása Krisztustól emberig, embertől Krisztusig és Istenig a keresztségben megkezdődött, és annak következményeinek elfogadásával egy második szint is létrejön, amely nyilvánvalóan az elsőtől függ. Krisztus és az ember közelebb kerülnek egymáshoz, és többet jelentenek egymásnak. Lássuk ezt részletesen. Van egy mozgás, amely a testből, Krisztus eukarisztikus testéből indulva nyomást gyakorol a közösségre, és egységessé és hatékonyabbá teszi. Mivel egy a kenyér, és egy test vagyunk sokan, hiszen mindannyian egy kenyérből részesülünk. A korintusi közösség gyengeségét a nyitottság képtelenségének következménye okozta. Az eukarisztikus vacsorán már megosztottan mutatkozva a korintusiak elutasítják annak egységesítő erejét, mert nem értékelik az eukarisztikus test és az egyházi test közötti kapcsolat fontosságát. Csak akkor, ha az egyházi közösség befogadja a vacsorából fakadó életerő indítását Krisztus életerejével gazdagodva, felerősödve lesz képes válaszolni Krisztusnak, fölajánlva magát, mint saját testét. Visszatér Krisztus eukarisztikus testéhez, amely egyházi testként működik. Pál hosszan hangsúlyozza ezt a kölcsönösséget. Ez lelkiségének lényeges pontja. A test ugyanegy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. A különféle tagok Krisztus által egyesítve és élénkítve visszatérnek hozzá, testét alkotva. Mint ilyen, ez az egyházi egységben fejeződik ki, amely az összetartásból, a szerves kiegészítésből, az egyes személyekben megjelenő adományok sajátos képességeiből fakad. Olyan ajándékokból, amelyeket Pál karizmának nevez. És itt a közösségre, egyházi testére jellemző Krisztushoz való visszatérés mozgásakor felmerül az egyén és a közösség kapcsolatának kérdése. Pál megfigyeli az adományok különbözőségét, amelyeknek a közösség egyes tagjai hordozói. Ez utóbbi tehát inkább karizmák sokaságával van ellátva, mint sem felépítéssel. Minden ember karizmájában megtalálja az elkötelezettség tipikus üzenetét, mondhatnánk a lelkiség képletét. De hogyan lehet ezeket az ajándékokat használni, kihasználni annélkül, hogy pazarolnánk őket? Az egyházi közösség minden tagjának elégedetnek kell lennie állapotával ahhoz, hogy képes legyen szeretni és elfogadni önmagát. Ez a hozzáállás lehetővé teszi számára, hogy szeresse a többi embert, azok minden gazdagságában és változatosságában. Ezután mindenki adományozónak fogja érezni magát mások számára, a többiek pedig önmagának. Így másokkal együtt magasabb szintű, eleven, mondjuk úgy organikus és harmonikus egységben találják magukat. Ők valóban Krisztus teste lesznek, annak teljességében és egyetemes működésében szemlélve. Ismételten a szeretet az alapvető elem Krisztus testének fölépítésében. Olyan elem, amely lehetővé teszi az egyes alkotó elemek számára, hogy szeressék egymást, szeressenek másokat, érezzék, hogy szeretik őket. Pál a szeretet kiváló életéről beszél, amely fölülmúlja és összefog minden más karizmát, de a szeretet ilyen arányokat ölt, és ezek a sajátos szerepeket töltik be, azok nem emberi igyekezett gyümölcsei. Lehetővé teszi számunkra, hogy átláthatóbban természet fölötti távlatot lássunk, amely Istenre, Krisztusra és a lélekre jellemző. amikor belépsz a szeretetnek ebbe a körébe, felfedezed annak tevékenységét, amely nem csak az egyén életében tevékeny, aktív, hanem az egyházi élet szintjein is. A lelki adományok ugyan különfélék, de a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. Mindezt azonban egy és ugyanaz a lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek. A páli lelkiség kifejezetten egyházi, így Krisztus és az ember közötti kölcsönösség harmadik szintje Krisztus testében, az egyházban érvényesül. Ezt a szempontot megtaláljuk az efezusiaknak és a kolosszeieknek írt levelekben, amelyek Pál tanítása nyomán az első egyház tapasztalatait mondják el. Ez a meghirdetés már, mondjuk így teológiává, hirdetéssé vált, de számos kapcsolatot tart fönn Pálnak tulajdonított személyes tapasztalattal. Krisztus a fő, az egyház test, Krisztus mint fő, éltetően hat a testre. Mindent lába alá vetett őt magát, meg mindenek fölött az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste, és a teljessége annak, aki mindenben mindent teljessé tesz. Ez a szöveg alapos megfontolást érdemel. Krisztus mindenek fölött az egyház, az egész egyház fejévé tette. Ezt kapják, ezt a tanítást, ezt az ajándékot. Életet befolyásoló hatást gyakorol rá. Az, amit a testről szóló megfontolás a fejnek tulajdonít, a test többi részének a viszonyában. Elfogadva ezt a többszörös hatást Krisztus részéről, az egyház az ő testévé, konkrét kapcsolattá válik. Az egyház Krisztus teste a megvalósulás folyamatában látható. A hozzátartozó, de még nem megvalósult teljességre törekszik. Krisztus hatása e teljesség felé készteti, az egész valóságot bevonva, és mindenki számára beteljesedik. Azáltal, hogy teljes mértékben elfogadja Krisztusnak, mint főnek a hatását az egész testre, az egyház a teljesség felé indul. Ennek megerősítését látjuk ugyanebben az efezusiakhoz írt levélben. A karizmák sokasága, amelyek a lélek hatása alatt szerves egységre törekedtek, mint egy testben, de mindig Krisztus testére irányulva. Értelmezik ezt, ez alkotja Krisztus egyetlen ajándékának sokféleségét. Egyénekre osztva, és abból a hatásból származik, amelyet Krisztus főként gyakorol. Az egyes karizmákat Krisztus adja, az ajándékokat, az egyéneknek adott karizmákat Krisztus testének felépítésére adja, tőle származva, aki a fő, ismét feléje irányulnak. Ebben a szemléletben nyerhetünk teljes rálátást, új módon kifejezve, amíg mindnyájan el nem jutunk az Isten fia hitének és megismerésének egységére, a meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus teljessége életkorának mértékére. A kapcsolat, mint Krisztus részéről gyakorolt befolyás, mind az egyház ugyanazon testen belüli válasz, a fejezet végén ismét felvetődik ezekkel a szavakkal, inkább igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összefordjunk a fővel, Krisztussal. Ő az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel saját magát a szeretetben. Ez képezi Pál egyházi lelkiségének csúcsát. Láttuk, hogy a Krisztus ember és az ember Krisztus mozgás szűkül és elmélyül, ahogy a szint emelkedik. A teljesség elérésekor megszűnik. Ez lesz Krisztus végleges eljövetele. Krisztus mind az emberben lesz, az ember mind Krisztusban lesz, és mivel Krisztus tartósan Istenhez tartozik, Isten lesz mindenben. Bár már Krisztus teste vagyunk, és már rendelkezünk a lélek jegyével, tudjuk, hogy úton vagyunk. Egész jelenünk viszonylagos, és alárendelt egy jövőnek, amelyre sor kerül, még akkor is, ha az időrend nem határozható meg. Ez lesz Krisztus eljövetele, megnyilvánulása. És ezzel kapcsolatos ingadozások, amelyek az első keresztény közösségekben is jelen vannak, a Tesszalonikaiakhoz intézett második levélben, világosan föltáruló végidők végső beteljesülés láztól kezdve az első korintusiakhoz írt levél sürgető elvárásáig. A feszültségnek, amely összeköti a keresztény jelenét a teljességgel, van néhány kötelező átjárási pont mindannyiunk számára. Először is a halál. Pál kifejezetten ellenségnek tartja. A holttestet tehetetlenségtől megdöbbenve a testi halál iránti borzongással nézi, és negatív jelentését erkölcsi szinten is kifejezi. Nem marad közömbös a halál durvasága iránt, fél tőle, a maximálisan elkerülendő kockázatnak tartja. Amint azonban tudomást szerez Krisztus jelenlétéről az életben, a halál szemlélete gyökeresen megváltozik. Így eljut arra a meglepő kijelentésre, amely szerint számára az élet Krisztus, a halál nyereség. Valójában a halállal teljesebben találkozik Krisztussal. Pál egy Krisztussal való létet ismer föl, amely teljesebb, mint az ebben az életben elérhető szint, még akkor is, ha a részleteket nem pontosítja. Ez a személyes tapasztalat üzenetté válik. Az én főszereplő kitágul a megosztás által, mivé válik. Van egy kifejezés, amely képes fölfogni, hogy mi a keresztény helyzete, és megvilágítja a halál lelkiségét. Még akkor is, ha a halál minden ideális varázsa, amely Krisztuséval párhuzamosan életre kell, és még az a lehetőség is, hogy a halál után krisztusibbak leszünk, és teljesen emberibbek leszünk, a halál mindig olyan esemény marad, amelyet szeretnénk elkerülni. Valójában levetkőzés nélkül szeretnénk az újba öltözni. Az apostol kifejezésével, amíg tehát e sátorban lakunk, szorongva sóhajtozunk, mert nem azt akarjuk, hogy levetkőztessenek, hanem hogy felöltöztessenek, és így, ami halandó, azt elnyelje az élet. Maga Isten készített erre elő, a lelket adva nekünk foglalóul. A kereszténytől nem kérnek fanatikus hozzáállást, sem szellemi cinizmust. Lehet, hogy ő fél a haláltól, de gondolkodnia kell az élet új szintjén, a teljességen, amelyet ez magában hordoz. A jelenlegi helyzetből a teljességbe történő átmenet másik területe a gonosz legyőzése a történelemben. A megvalósult teljességben nem lesz hely a gonosznak bármilyen formában is. De hogyan tűnik el ez most ez a gonosz? Pár kifejezett felfogása szerint Krisztus már megvalósítja a királyságát a történelemben. Fokozatosan hatalmába veszi mindazt, ami ellentétes Istennel és vele szemben áll az emberrel és ellenségével szemben. Addig kell ugyanis tart uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, hiszen mindent lába alá vetett. Amikor arról van szó, hogy minden alá van neki vetve, természetesen kivétel az, aki mindent alávetett neki. És ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben. Az embernek ezért elkötelezettnek kell lennie Krisztus iránt, hogy folytathassa a teremtés alárendelő szervezetét, amely a gonosz legyőzéséhez vezet. Ő a történet főszereplője, aki egy fokozatos felfelé irányuló mozgással időről időre, nemzedékről nemzedékre mindent összefog Krisztusban. Ahogyan elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Ez lesz a teljesség. Míg a tesszalonikaiakhoz írt első levélben úgy tűnik, hogy egyszerű megújulásként mutatja be, akkor a korintusiakhoz írt első levélben egyértelműen megerősít, hogy a jelen élet és annak minden élete között mindenképpen minőségi ugrásra lesz szükség. Most magállapotban vagyunk, akkor mi leszünk a fejlett és virágos növény. Pál azt mondja, hogy ez egy olyan lét lesz, amelyet a lélek elevensége áthat. Együtt élni a kölcsönösség örömében. Ez lesz az egyetlen föltámadás beteljesedett teljessége, Krisztusé, amelyet az emberrel teljesen megoszt. Ez az alapvető józanság tipikus jellemzője Pál végső beteljesedésre utaló szellemiségének. Nem szabad elképzelni azt a teljességet, amely a keresztényé, amely ösztönzi őt is, amely a hiányosságok pótlásával értelmet ad jelenlegi életének. Minden látszólagos képi megjelenítés félrevezető és haszontalan lenne. Láthatunk és megízlelhetünk bizonyos várakozást ebben a sorban az új élet azonos tipikus megnyilvánulásaiban, a Krisztus föltámadásában való részvétel gyümölcsében, amely már megtörténik és amely látható az egyház jelenlegi életében. Szeretet, a lélek gyümölcsei vagy a rügyei annak, ami majd virágzás lesz. Pál úgy érzi, hogy teljesen alárendeltje Krisztusnak. Számára Krisztus újszerűsége minden szellemiségnek központja nem arra szorítkozik csupán, hogy elfogadta Jézust messiásként, hanem abban az élő és soha nem önelégült kapcsolatban áll minden következménnyel együtt, amely az ember és a jelenlévő és tevékeny. Krisztus között jön létre. Halála föltámadása által. Halálán és föltámadásán keresztül. Ennek összegzését találjuk az efezusiakhoz írt levélben. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által, hogy Krisztus a hit által a szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és mélység, és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét is, és beteljetek Isten egész teljességével. Annak pedig, aki bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent megtehet, bőségesen azon túl is, amit mi kérünk vagy megértünk, dicsőség legyen az egyházban és Krisztus Jézusban minden nemzedéken át, örökkön örökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik marra szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

szép a te világod. Amikor így a fűben fekszem, fölöttem a kék égen kicsi bárányfelhők. Körös körül pipacs virít, és meg sárga gólyahír, és bogarak neszeznek. Nem győzöm fantáziát csodálni világalkotója. Palettádon mennyi sok szín, mennyi mindent terveztél, hányféle formát mintáztál meg. Csillogó jéghegyeket, smaragd zöld tengereket, napfényben nízó síkságokat. Kezed erdőket ültetett, amelyek orgonálnak a szélben, tarka réteket, magányos havasi gyopárt a hegygerincen és algákat a tengerfenéken. Ha mi emberek terveztünk volna növényeket meg állatokat, csak típus jóságaink lennének meg szabály növényeink. A-fajta víz, B-fajta föld, C-fajta levegő. Ehhez meg néhány speciális modell és alcsoport. Mindent együttvéve haszonállatok. Sörös kocsit húzni, tojást tojni, esetleg valami díszféleség az akváriumba. Ehhez még zöldség, gyümölcs meg épületfa. Többre nem futná a fantáziánk. Művészek gyárban görnyednének, így készülne minden barokk, vagy ami gicses, szürrealista vagy Picasso-i. De a te fantáziát teremtő Úristen mérhetetlenül szép. Minden egyre újat és újat hoz létre, csodálatot kelt bennem és leborulni késztet. Köszönöm neked, hogy ennyi sok színt, ennyi sok alakot és formát alkottál a világban. Mintha szent játékot játszott volna mindenható kezed. Mintha a föld kidíszítésében örömöt telt volna. Add, hogy mindig magával ragadjon a végtelen csodálat, valahányszor műveidet szemléljük. A tenger morajló habjait, alkonypírban a gleccsereket, tenyerünkön a bogarat, a papucsállatkákat a mikroszkop alatt. Add, hogy megsejtsünk valamit hatalmadból és nagyságodból, amellyel mindezt létrehoztad, és amelyről ők tanúskodnak. Mert a teremtés, miként ha prizma dicsőséged és szépséged fénykoszorúját megsokszorozza milliárd színben és alakban. Teljes valójában ma még nem tudjuk megragadni, sem befogadni. Ezért örülünk a színeknek, a sokféleségnek. Benne tükröződik szereteted. Mint vízfény már most felragyog nekünk, ebből merítünk erőt a reményhez, hogy egykor színről színre látva dicsőséget fényében élhetünk. Csodálatosan szép a te világod, láthatatlan teremtő. Köszönöm neked. Mi nagyszerű lesz minden, ha majd nálad leszünk.

voltaképp miért imádkozom én Istenem? Te nem vagy az én privát Istenem. Te mindnyájunk Istene vagy, a mi Istenünk. Istenük vagy azoknak is, akik nem ismernek téged, akik nem szeretnek, akik más néven neveznek. Nincs jogom azt imádkozni, én Istenem. Akkor nem volna jogom, ha úgy érteném, te csak értem vagy. Közelebb vagy hozzám, mint máshoz. Az én imámnak elsőbsége van. De az én Istenem valami mást is jelent. Te nem vagy messze tőlem, és nem vagy idegen. Személyesen hozzád fordulhatok, te ismersz, tudod a nevem. Csak nem szabad közben úgy tennem, mintha mindez csak nekem meg neked szólna. Te név szerint ismersz minden embert, és mindenkit szeretsz. Azt is, aki nem szeret téged, nem ismer, vagy aki más néven nevez.

kollégád, a fele barátod. Gyakran könnyebb és egyszerűbb szeretni a szűkölködőt, egy beteget. Szívből megszánva szomorú sorsát, mint szeretni azt, aki együtt dolgozik veled. Istenem, arra késztet a kötelesség, hogy napjaim, életem egy részét kollégáimmal töltsem el. Nem válogathatom ki őket, nem szorulnak rá senkire. Némelyikük tán el is gáncsol. Adj erőt gyöngeségeiket elviselnem, mint ahogy én szeretném, hogy ők elviseljenek engem. Istenem, ma a fele baráti szeretet azt jelenti, becsületesnek és segítőkésznek lenni, mint kolléga.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. Negyvennégy éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja péteri szolgálatát. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén. Szent II. János Pál életpéldájából merített. A Szent Atya meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja péteri szolgálatát. 1981. szeptember 10-én Thomas Gambleton püspök diákonussá szentelte Robert Francis Prevost augustorrendi szerzetest a michigani Grosse Pointe Parkban található Montefalcói Szent Klára plébánián. Ugyanebben az évben fejezte be tanulmányait a Katolikus Teológiai Unión, majd felsőbb tanulmányok végzésére Rómába küldték. 1982. június 19-én éppen 44 éve Jean Jadot érsek szentelte a pappá Rómában Robert Francis Prevost diákonust az augustorrendi Szent Mónika kápolnában. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén. Szent II. János Pál pápa élet példájából merített. A Szent Péter Bazilika katedra oltáránál csütörtök délután 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a kedden, június 16-án 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros lelki üdvéért, majd elvégezte a búcsúvétel és a végső ajánlás temetési szertartását. Ruini bíboros közel 17 éven át volt az olasz püspöki konferencia elnöke, és ugyancsak 17 éven át szolgált a pápa római általános helynökeként. Amikor bemutatjuk ezt a szentmisét, az Úr irgalmára bízzuk Camillo Ruini bíboros testvérünket, Krisztus nájának bölcs és gondoskodó pásztorát, kezdte homíliáját a Szent Atya. Sok éven át szolgálta az egyházat,
1: per molti anni ha servito la chiesa.
0: Ugyanazzal az odaadottsággal végezve az úrtól rábízott legszerényebb és legnehezebb felelősséget is, amelyet papként, püspökként és bíborosként folytatott a tanításban, a teológiai tanulmányokban, a lelkipásztori szolgálatban, az ifjúsági munkában, a kulturális életben, a laikusok és a hivatások gondozásában, valamint hivatásának gyakorlásában. Az olasz egyház sokat köszönhet neki, mivel közel 17 évig szolgált a püspöki konferencia elnökeként, akárcsak a római egyházmegye, ahol ugyanennyi ideig a Szent Atya vikáriusaként működött. Fontos és kényes pillanatokban tudta vezetni Isten népét és testvéreit a püspöki karban, miközben lelkesedéssel, belátással és bátorsággal nézett szembe a számos kihívással. Ruini bíboros olyan meglátásokat és kezdeményezéseket hagyott ránk, amelyek mély nyomot hagytak az egyházi és polgári közösségekben. Leó pápa először is a kulturális projektre gondol, továbbá bíboros mély elkötelezettségére, amellyel a katolikus világ hozzájárult az olasz vallási, polgári és politikai élet legkülönbözőbb területeinek előmozdításához. Ide tartozik az egyházmegyei zsinat nagyszerű munkája és annak római megvalósítása, továbbá aktív párbeszédért folytató jelenléte az egyház, valamint a világi polgári és társadalmi élet különböző szintjein. Az első olvasmány Pál apostol eleven szavait visszhangozta. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől. Ez az igazság inspirálta Ruini bíborost is szolgálatában. Isten szeretete hűséges, szögezte le a Szent Atya, semmi nem győzheti le, és semmi sem választhat el tőle, mert a szeretet az ő ajándéka. Tőle származik, és érdemeinken és gyengeségeinken felül árad kiránk. Szeretett testvérünk hosszú szolgálata során számos viszontagságon át kísérte a rábízott hívőket és közösségeket, és pontosan az Úr legyőzhetetlen szeretetében és a hitnek erre az adományra adott válaszában kell keresnünk annak az erőnek a gyökerét, amellyel szembesült velük. Lelki végrendeletében a sok emberről szólva, aki iránt hálát érzett a tőlük kapott jóért, Ruini bíboros ezt írta: nem kaptam kevesebbet tőlük, mint amennyit adni próbáltam. Úgy hiszem, olyan szavak ezek, hangsúlyozta Leó pápa, amelyek nekünk is segíthetnek abban, hogy ugyanilyen alázattal és Istenbe vetett bizalommal éljük meg felelősségünket és különféle szolgálatainkat. Egyébként pedig ő vallotta, hogy az az erőforrás, amely leginkább elkísérte őt hosszú élete során, gyermekkora óta az ima volt. Beszéde második felében Leó pápa Szent Mise evangéliumát idézte, amely segíthet gyümölcsözően megélni ezt a kegyelmi pillanatot. Jézus így imádkozik: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek, ahol én vagyok. Ez egyúttal összefoglalja életének a tervét, irányát és végső célját, amelyet Ruini bíboros testvérei javára fordított, és amely állandóan kereste Istennek a saját és az ő üdvösségükre vonatkozó terveit. Ruini bíboros ezzel kapcsolatban írta:
1: Spero, Signore.
0: Remélem, Uram, hogy nem személyes haszonért, hanem a rám bízott és teljes szívből osztott célokért cselekedtem. Camillo Ruini bíborosnak megadatott a kegyelem, hogy személyesen ismerhette és együtt dolgozhatott a közelmúlt néhány nagy szentjével, mint például Szent VI. Pál és Szent II. János Pál. Wojtyla pápáról, akivel évekig együttműködött, ezt írta: Második János Pálban megtapasztaltam a jelenlétedet, Uram. Első kézből tapinthatta meg az imádságban való egységet, az ima, az élet és az apostolkodás elválaszthatatlanságát, a történelmet irányító hit bátorságát, a szeretet és a megbocsátás képességét. Úgy hiszem, hogy a bíboros sokat meríthetett a nagypápa élet egységének példájából, mert benne is megtalálhatjuk azokat a tulajdonságokat, amelyek a Szent Pápát jellemzik.
1: Descrive il Santo Papa.
0: És hiszem, hogy ezen érzések egybecsengése minket is inspirálhat a saját utunkon. Közismert Ruini bíboros püspöki elmondata János evangéliumból: Veritas liberabit nos. Az igazság szabaddá tesz minket. Ezek a szavak összefoglalják a személyiség és a szabadság mély fogalmát, amelyet Krisztus kinyilatkoztatott nekünk, és amelyet az egyház tanít: igazságra és jóságra teremtettünk, és csak ebben találunk egységet, békét és teljes beteljesülést a földi életben és az örökké valóságban is. Hosszan emlékeztetnek minket egy különösen jelentős üzenetre korunk számára, amelyben a relativista tendenciák és a valóságról és az emberiségről alkotott teljesen képlékeny látásmódok megtéveszthetnek minket. Ruini bíboros életében megdagadhatjuk ennek az erőnek és szilárdságnak a jelét, amellyel az ember növekszik és érlelődik, amikor létezésének középpontját és fordulópontját az Istentől származó igazságban találja meg.
1: Il centro, il perno della propria esistenza.
0: Végezetül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik elkísérték, segítették és támogatták a bíboros munkájában, lelkipásztori szolgálatában, különösen is idős korában és gyengeségében. Főként azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik odaadása mindvégig mellette álltak. Az Úr fizesse meg mindenkinek, adjon vigaszt rokonainak és szeretteinek, és adja meg neki a soha véget nem érő béke jutalmát.
1: Il premio della sua pace che non ha fine.
0: Zárta a gyászmise homíliáját Leó pápa.
2: Leó pápa, Meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Csütörtökön fogadta a Szent Atya Ruákó a keleti egyházakat segítő mű plenáris ülésének tagjait a Vatikánban. A háború szülte bizonytalanság felemészti a társadalmak jövőjét. Föl kell ébreszteni a lelkiismeretet, az emberség és a civilizált élet iránt, figyelmeztetett a pápa, aki elismerően szólt a papi és szerzetesi képzésben nyújtott segítségről, ami hozzájárulhat a keleti testvérek elvándorlásának visszaszorításához. Leó pápa örömmel köszöntötte Claudio Guggerotti bíborost, a keleti egyházak kongregáció prefektusát és annak tisztviselőit, valamint a Ruákó valamennyi tagját, majd megállapította. Nagyon időszerű, hogy a keleti katolikus egyházakat segítő projekteken túl a keleti szemináriumokban és kollégiumokban történő papi és szerzetesi képzés támogatásáról cseréltek eszmét plenáris ülésükön. Egy egyház segítése nem pusztán az anyagi eszközök biztosítására terjed ki, hanem magában foglalja az identitás és az evangelizáló erő növekedését is, mely a papok képzésén alapul, akik a lelki javakat terjesztik. A keleti katolikus egyházak nagyon sok kincset őriznek ortodox testvéreikkel együtt, ami nagy ajándék az egész katolikus világ számára, mely gyakran nem is vesz tudomást ezekről a különböző egyházi hagyományokról. Anya Szent Egyházunk egységes, de nem egyforma, jelentette ki a pápa, hiszen számos spirituális és teológiai hagyománynak adott otthont, különféle rítusoknak és szokásoknak, melyek kölcsönösen gazdagítják egymást. Javunkra válik, ha ezeket a kincseket elmélyítjük keleti katolikus testvéreink millióival, miközben azt kívánjuk, hogy haladjunk előre a teljes egység felé valamennyi keleti egyházzal együtt. Minden ősi keleti egyház a hit eredetéhez vezet vissza minket. A szakrális liturgiáikon keresztül megmutatják Isten misztériumának dicséretét, tanúskodnak a közben járó ima erejéről, lelki tartalmakat nyújtva csodálattal töltik meg a szívet a benne rejlő szépségek iránt. A híveket pedig a különböző teológiai és antropológiai jegyek szerint imára indítják, olyannyira, hogy a II. Vatikáni zsinat a keleti és nyugati keresztényekkel kapcsolatban megállapította. Ezért nem csoda, hogy a kinyilatkoztatott misztérium egy-egy szempontját az egyik jobban fölfogta és jobban ki tudta fejezni, mint a másik. Ennél fogva a különböző teológiai formulák nem ritkán inkább kiegészítik egymást, mint hogy ellenkeznének egymással. A keleti kereszténységet viszont csak akkor tudjuk megőrizni, ha ismerjük, enélkül szegényebb lenne az egyház. Ahhoz, hogy megértsük és szeressük, megfelelő képzésre van szükség, ahogy erre már több mint 30 évvel ezelőtt Szent II. János Pál rámutatott. A Ruákó döntése, hogy segítsék a keleti papképzést, ennek a konkrét figyelemnek a szép jele. Az ismeret és a cselekvő szeretet, valamint a nyitott elme és a dolgos kéz közötti kapcsolat azonban megfelelő lelki hozzáállást is kíván. Nem csak nagy lelkű szívre van szükség, hanem arra, hogy ebben a szívben kegyelem lakjék, és lángra lobbanjon a Szentlélek által. Leó pápa ezért azt kérte, hogy mindig ápolják a lelki életüket az imádságon és a szentségi életen keresztül. Az irgalmas cselekedetek csak akkor hoznak tartós gyümölcsöket, ha a jó forrásából táplálkoznak, ami pedig Isten. Ha igaz, amit Jakab levelében olvasunk, vagyis, hogy a hit tettek nélkül halott, akkor az is igaz, hogy a tettek élő hit nélkül meddők maradnak. A keleti egyházakat segítő mű csöndes és jótékony szolgálata, a számos jótevő, akik rajtuk keresztül anyagilag segítik a rászorulókat, éles ellentétben áll azzal, milyen sok pénzt pazarolnak ma el gyilkolásra, dobnak ki háborúk szítására. Amíg ti életet teremtetek, ők halált osztanak. Mi alatti kinyújtjátok a kezeteket a testvérek felé, ők eltaposni való ellenségeket látnak. Míg ti párbeszédet indítotok, ők csak a monológot keresik.
1: While you create dialogue, They seek monologues.
2: Ti a remény útjait nyitjátok meg, ők félelembe zárják a népeket. Míg ti a jövőt építitek, ők lerombolják a jelent, sorolta a pápa. A keleti keresztények fájdalmas vérveszteségét, az elvándorlást elsősorban a háború okozza, ami nem oldja meg a problémákat, hanem tragédiákat okoz, melyekről gyakran elfeledkezünk. A háború szüli azt a csapást, ami továbbra is kivérezteti a keleti egyházakat, és amelyet a pápa egyetlen szóban határozott meg, bizonytalanság. Ha valaki ma fölkeres egy olyan országot, ahol korábban fegyveres konfliktus dúlt, de most csönd borul rá, akkor látszólag nyugodtnak tűnhetnek a dolgok, még ha a múlt drámája erősen nyomot is hagyott az ottaniak életén. Ezeket a társadalmakat azonban meggyengíti az intézmények instabilitása, a fegyveres bandák jelenléte, amelyek felosztják egymás között a területet. A külső érdekek mentén manipulált politika, mely nem szabadon működik, hanem ezer és ezer rejtek úton, titkos megállapodások és részérdekek között lavírozva. Ez pedig állandó bizonytalanságot kelt, ami megfojtja a fejlődés lehetőségét, ez pedig mindig a szegényeken csattan leginkább. Emiatt sok országban félelem és bizonytalanság uralkodik, a munka kiszámíthatatlan, a fizetések akadoznak, az egészségügy hol működik, hol nem, az oktatás átmeneti. Ennek az emberek isszák meg a levét, a családok, a gyermekek és a fiatalok, az idősek és a betegek. Ez a dráma mindenki szívére nehezedik, felemészti a reményt, és megakadályozza a jövő építését. Inkább az elvándorlásra sarkal, ahogy az sok hittestvérünkkel történik, különösen a Közel-Keleten. 14. Leó pápa újból felhívást intézett azért, hogy gondolkodjunk el a háború és az instabilitás következményein. Okosan és felelősen előzzük meg azokat, mert mindez nem az elkerülhetetlen sors gyümölcse, hanem szabad döntések, tehát felróható erkölcsi felelősség kérdése. A történelem azt bizonyítja, hogy az erőszak és az elnyomás, a hatalom és az uralkodás, az igazságtalanul és gátlástalanul szerzett vagyon szálai nem csak az elszenvedőket sújtják, hanem visszaütnek azokra is, aki elköveti őket. Imádkozzunk Jézushoz, a béke urához, és rázzuk föl az emberek lelkiismeretét, hogy fogékonyak legyenek a megbotránkozásra, és újra tisztelet ébredjen bennük az emberség és egy kellő civilizált érzék iránt, fohászkodott a pápa, majd szívből jövő köszönetet mondott azoknak, akik az evangélium nevében támogatják keleti testvéreinket. XIV. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár május 4-én írta alá kinevezést. Ennek értelmében Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja. A keleti egyházak kongregációja a római kúria szerve, 9. Pius pápa 1862-ben alapította a Propaganda Fide kongregáció keretében. 15. Benedek pápa 1917-ben önállósította. Hatáskörét 11. Pius 1938-ban jelentősen megnövelte. A dikasztérium szerkezeti sajátossága, hogy tagjai az összes keleti katolikus pátriárkák és nagyérsekek, valamint a keresztény egység törekvés dikasztériumának elnöke. Illetékessége nem csak bizonyos ügyekre, hanem bizonyos személyek és területek minden ügyére szól.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szentitok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áldj meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg

0: Irgalmadra. Amen.
1: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál a érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Fájdalmas szentolvasó 5. szentitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Ó Mária, édesanyám,

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz,
1: Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amen.

0: amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: törik meg, ő imái gyermekének, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Anne.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért, Istenünk!
0: Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten elejével, az is vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

mert te megsegítesz és megvigasztalsz engem. 86. Zsoltár 17. vers. Nem egyszerű a kamaszokkal, nekem is meggyűlik a bajom a kamaszodó gyermekeimmel. Elsősorban a legnagyobbik lányomra gondolok. Nagyon sok mindent belepakoltunk az ő tarisznyájába születése óta, sőt, még születése előtt is. A sok imádságunkkal, életünkkel, a mindennapjainkat, ahogy vezettük, az Istenhez való kapcsolatunkkal. Mindezek ellenére ő most köszöni szépen, mindent kipakol a tarisznyából, amit mi beraktunk. Ez azért eléggé mellbevágó, amikor a gyermekem direkt kész akarva minden jót, amit megadok neki, az direkt eltávolítja magától. Ilyenkor elkél a vigasztalás. Hiszem azt, hogy amiket most ő magától kirak, azt majd egyszer össze fogja szedni. Visszamegy azon az úton, ahol jött, és megkeresi, és visszarakosgatja a tarisznyájába. Engem pedig az Úr megsegít, és megvigasztal.

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók, kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-i üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, Timár Sándor, Asztik Ferences atya, a Csíksomlyók egy templom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. A második nagy rész, harmadik fejezete következik. Mérlegen a beszédünk a címe, szavak töltés nélkül teszi fel Gyökösi Endre a kérdést. Ebben a fejezetben egy olyan jelenségről szólok, amelytől mindnyájan szenvedünk, és ez a szó infláció. Hogy az inflálódó pénznek egyre csökken a vásárló értéke, úgy minél hosszabb és asztal döngetőbb egy beszéd, annál kevesebb a meggyőző ereje. Egy neves írónk mondta, manapság egyesek azért beszélnek olyan sokat, hogy eltakarják valódi gondolataikat. Valaki hosszú évek után elment a templomba. Utána azt mondta, azt hiszem, ismét sokáig nem megyek, mert alig bírtam követni azt a sablonos, szent csobogást, amelynek már jóval az ámen előtt vége volt. Egyébként egész beszéd alatt az volt az érzésem, hogy maga a pap várja leginkább az áment. És mert a világban, a templomokban egyaránt egyre több a fedezetlen szó, az egészséges emberi lélek ösztönszerűen és szinte automatikusan védekezik a szóáradat ellen. Reteszel. Magyarán csak azt hallja meg, ami valamiképpen vele kapcsolatos, ami érdekli, vagy egyszerűen kikapcsol és nyitott szemmel alszik, mint a nyúl, s a beszéd, legyen a szent beszéd, már csak tenger mormolása, patak csobogása. Inkább altatja, mint ébren tartja. Ha visszakérdeznék, mit is hallott, igencsak zavarban volna. A pénzromlásnak, az inflációnak nem csak az az oka, hogy minél több pénz van forgalomban, annál kevesebbet ér, hanem hogy az elértéktelenedett fizetőeszköz mögött nincs se arany, se munkafedezet. Nos, valahogy így van ez az emberi szóval is. Nem csak az a baj, hogy túl sok a szó, hanem az is, hogy nincs fedezete, hitele, pontosabban töltete. Mert mihely töltete van, akár negatív, akár pozitív, akár rossz, akár jó töltete, felfigyelnek a szóra. Különös, de ma már csak azt a jó vagy rossz szót halljuk meg, ami kimondottan bennünket érint, csak azt szűrjük ki a sok szóból, de azt aztán meghalljuk. Egy búskomor serdülő lány került a lelki gondozó elé, már-már alig volt 30 kiló. Nem tudott, de nem is akart enni. Tudat alattia ítélte halálra, és nem is akart ez ellen védekezni. Lassan-lassan kiderült, az egész folyamat azzal kezdődött, hogy akaratlanul fültanúja lett egy beszélgetésnek. Elvált édesanyját hallotta barátnőjével beszélgetni, és az édesanyja valami affélét mondott bizalmasának. Ha nem volna ez a kölyök, most férhez mehetnék, de gyerekkel senkinek se kellek. Ennek a mondatnak olyan gyilkos töltete volt, hogy a lánynak nem lehetett meg nem hallania, és nem lehetett bele nem betegednie. Sok példát mondhatnék erről, de minek? Elég, ha a prédikátort idézem, élet és halál van a nyelv hatalmában. És nem véletlen ír Szent Jakab így a nyelv bűneiről. A nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Szent Jakab megállapítja, ilyen a nyelvünk, a beszédünk. De Jézus mélyebbre nyúl a gyökérhez. Ő azt mondja, mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Még egy példa. A lelkipásztor megtudta, hogy egy idős egyháztagját, idős édesanyát, négy igencsak jól kereső és szép tágas lakásokkal rendelkező gyermeke
betette a szociális otthonba. Utána ment, megkereste és meglátogatta a nénit. Csak amikor leült az ágya szélére, akkor derengett fel benne, hogy évtizedekkel azelőtt már találkoztak, amikor gyermek istentiszteletre, később már konfirmációra akarta hívogatni az asszony gyermekeit. A gyermekek mentek volna, de édesanyjuk nem engedte őket mondván: tiszteletes úr, ne zavarja meg őket, nem akarok kettős nevelést, hogy mást mond az iskola, és mást tanulnak a templomban. Halljanak csak egyet, és úgy jobban érvényesülnek ebben a világban. No, az érvényesüléssel nem is volt baj, inkább azzal, hogy csak egyet hallottak, az, hogy csak magadra gondolj és a jövődre. Hát van ezeknek szívük, panaszolta a megöregedett és a családtól elszigetelt, az államra átruházott mamácska a lelkésznek. Van ezeknek szívük, hogy csak úgy betettek ide? Már hogyne volna, mondta a lelkész. Csak hát éppen olyan maguknak való szívük van, kissé szűköcske. A mamácskának azonban csak szája volt, füle nem. Talán meg sem értette, amit a lelkész mondott neki. Vajon a fülünkig, fülünkön keresztül a szívünkig eljut-e a szó? Nem olyan biztos, hogy jól funkcionál a csak magának való szív. Még jó, hogy nem csak a negatív töltetű szó jut el a tudatunkig, hanem olykor a pozitív, a Szentlélekkel telített szó is. Egy hívő asszony férje ruháját kefélte, és abban valami íratfélét talált. Egy utazási iroda nyugtáját, egy befizetett, de egyszemélyes utazásra. Bizony megszédült, le kellett ülnie, sőt, később le is kellett térdelnie, hogy ne sikolcson, hanem imádkozzék, és megkérdezze a gazdáját, mit évő legyen. Jó tanácsot kapott, mert nagyon csendesen és nagyon szeliden csak annyit tett, hogy a férje kezébe tette a befizetés igazolását. A ruhádat tisztítva ez volt a zsebedben, és elhallgatott. És olyan jól hallgatott el, hogy ettől a férfi is jól szólalt meg, és az asszony is jól válaszolt. Aztán meg is feloldódott a probléma. Hogyan is mondja a példabeszédek könyve? Örül az ember, ha válaszolni tud, és milyen jó az idején mondott szó. Igen, ezt kell még nekünk felülről elkérnünk, hogy idejében tudjunk elhallgatni, és egy jó, Isten előtt való hallgatás után, de csak azután megszólalni. Akkor már azzal a beszéddel szólhatunk, amit Jézustól hallottunk, és amire ő mondja, azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Ahol ilyen töltetű a szó, ott új élet támad. Gondoljunk csak Pünkös történetére. Egy sorban összefoglalható: új töltettel, új beszéd és új élet. Ha van ebben a szóinflációs időben hiánycikk, akkor az a lélekkel és élettel telített jó szó. Az a szó, amit a kafarnaumi százados kért a szolgája számára, csak egy szót, de Jézusit. És bizony, hogy meggyógyult a szolgája, mert akkor is, most is gyógyító a jézusi szó. Azt mondja Gyökösi Endre, a napokban egy mélyen hívő házaspárnál jártam. Csak feleségét találtam otthon, megindított, hogy ez a fehéredő hajú asszony milyen mély szeretettel beszélt a férjéről. Majd hirtelen elhallgatott, bement a másik szobába, és egy darabka papírra jött elő. Ezt még nem mutattam meg senkinek, mondta, de magának megmutatom. Születésnapomra kaptam öreg páromtól, mert bizony szűköcskén volt a pénze, és a szerény ajándék mellé ezt írta nekem. Átadta a lapocskát, s rajta néhány sort, amit egy 70-en túli férfi írt a feleségének születése napjára. Elkértem, hogy leírhassam, mert ha van gyógyító, megszépítő jézusi szó, akkor ez az. Így szól a születésnapi köszöntő. Édesem,
Köszönöm a jó Istennek, hogy megszülettél. Köszönöm, hogy megismertelek. Köszönöm, hogy megszerettél. Köszönöm, hogy megajándékoztál drága gyermekeinkkel. Köszönöm, hogy újra és újra megbocsátasz. Köszönöm, hogy vagy. Kérem a jó Istent, hogy ezentúl is szeress, hogy gyarlóságaimat megbocsásd, hogy öregségemet elviseld, hogy még velem maradhass. Ígérem, hogy kímélni foglak, szeretlek, míg élek, és azon túl is. Mert ez a szerelem és szeretet már túlmutat a földi léten, és az örökké valóságban is megmarad. Tapasztalatom az, hogy a jézusi szót adni nem lehet, csak tovább adni. Előbb nekünk kell újra és újra meghallanunk. Itt aztán nem jó reteszelnünk, nyitott füllel, még nyitottabb szívvel meg kell hallanunk, be kell fogadnunk, aztán már mondhatjuk, mondjuk is. Mondjuk annak, aki lélektelenül és élettelenül éppen arra vár, hogy valaki végre lélekkel és életadóan megszólítsa. Talán velünk él már hosszú évek óta, és régóta vár egyetlen egy jó lelkes szóra, amely új élet kezdete lehet a házastársunk számára. Gazdánk szólt, most már rajtunk a sor. Hogyan is mondja az ige? A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, a jó hír felüblíti a testet. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg. Utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Isteniskolája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. A második nagy rész, negyedik fejezete következik. Mérlegen az értelmünk, eszesség szeretet nélkül a címe. Meggyőződésem, hogy ez a címben említett téma is olyan időszerű és fontos, hogy ugyanúgy gazdánk elé kell vinnünk, mint az eddigieket, és valamiképpen ezt a kérdést is az ige mérlegére kell tennünk. Magát a problémát talán úgy summáznám, a ma embere zömében oly annyira értelem központú, hogy már-már az érzelmi elsivárosodás veszélye fenyegeti. Sokkal egyszerűbben fogalmazta meg ezt egy fiatal, az érzelmi húrokat pendítő barátjának. A fejünkkel élünk, apuskám, nem a szívünkkel, csak semmi érzelgősség. De ezért a mondatért nem kell a 10-20 évesek közé mennünk. Azt hiszem, majd minden családban hallottuk már, hogy azt mondja a szülő a gyermekének, tanulj, mert ami a fejedben van, azt senki el nem veheti tőled. Vagy akár mi magunk is erre biztatjuk mondván, manapság tudás és papír nélkül nem viszed semmire. Érettségi nélkül még emberszámba sem vesznek, csak a tanulásra koncentrálj. De hallottunk vagy mondottunk-e már valami hasonlót? Gyermekem, szeress, mert azt még a halál sem veheti el tőled. Vagy szeretet nélkül még ember sem lehetsz. Vagy ha a tudás hatalom, akkor a szeretet nagy hatalom. Attól tartok, hogy igencsak furcsán nézne ránk a gyermekünk, unokánk, s talán még meg is kockáztatná, hogy kimondja, hát hol élsz te, anyám? Vagy ugyan ne prédikálj, apa, ki él még manapság a szeretetből, és főként ki él meg jól? Helyes ez így? S ha ez is a közszellem sugallta közvélemény, nem beteges tűnet ez? Egy városban, ahol több százezren élnek, és csak százan nem kapták meg az influenzát, mondhatjuk-e azt, hogy mindig a többség a normális, az egészséges, és az a bizonyos száz, akik ellen tudtak állni a vírusnak, azok a betegek, azért mert ők vannak kevesebben. A mi korunkra nem csak az érzelmi elsivárosodás, hanem a technika hallatlan ütemű fejlődése is jellemző. Azt mondja Gyökösi Endre, például a minap a házunk előtt egy hatalmas kotró markoló gép emelgette ki a földgáz vezeték számára a földet. Nem tagadom, jó sokáig áldogáltam az ablakom előtt, megcsodálva a gép működését, s azt, hogyan váltja ki 10-15 ember kézi munkáját, és egyetlen ember vezérlésével milyen ügyesen, szinte kecsesen hajladozik. És az dobjon a másik emberre követ, aki nem igyekszik minden új, hipermodern háztartási gépet megvenni, ami csak anyagi erejéből telik, hogy könnyebb és emberibb legyen a munkája, egyszerűbb az élete. De merjen megkérdezni, valóban így lett? Egyszerűbb, könnyebb? Emberibb lett az életünk? Ennyi gép segítsége mellett most már több idő jut egymásra, férnek a feleségre, feleségnek a férjére, szülőnek a gyermekére. Több időnk jut olvasásra, beszélgetésre, meditációra, csendre, szolgálatra. Mi, a gépesített világ, egy gépi civilizáció gyermekei, boldogabbak vagyunk apáinknál, nagyapáinknál, akik annyi mindent nem ismerhettek még. Hiszen annyi bölcsesség birtokában vagyunk, holt kőzeteinkkel, diódáinkkal, lézereinkkel és atommodelljeinkkel, amelyekről ők még csak nem is álmodhattak, ha csak nem Verne Gyula regényeit olvasták. De az is igaz, hogy amióta mi az atomkorszak gyermekei ilyen tudósok és bölcsek lettünk, megtöbbszöröződött az alkoholisták, az öngyilkosok, a válások, az abortuszok, a kedélybetegek száma, és a neurózis vált népbetegséggé a TBC helyett. És ki mondja meg miért? Ó, mondják, mondogatják ki ezt, ki azt, demográfusok, szociálpszichológusok, falukutatók, felmérők, szakemberek, orvosok hada.
Mindenki mond valamit, egy-egy önmagában igaz adatot, adatkát, de sommásan és lényegre tapintóan Szent Pál apostol mutat rá minden bajok gyökerére, amikor ezt írja. Ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. Már előzőleg rámutattunk ennek a semminek a megsemmisítő létezésére, hogy milyen életpusztítóan van ez a semmi, ha éppen bennünk kong, és mekkora egzisztenciális vákuumot képes teremteni. Modern korunkban millió és millió ember éli át lelke legeslegmélyén ennek a semminek gyilkos valóságát, mert naponként tapasztalja kis csavarka élete semmiségét a mindent magába őrlő nagy gépezett civilizációnkban. Bizony nagyon is igaz, ha van hiánycikk, akkor alig merem leírni ezt a két elkoptatott szót, az emberi jóság és az önzetlen szeretet az, és ha ez a kettő valahol felvillan, úgy vonzza az embereket ma is, ma csak igazán, mint a vasreszeléket a mágnes. Azt mondja Gyökösi Endre, beutaltak egyszer egy kórházba, és előtte valaki jó indulattal felhívta a figyelmemet, hogy az ottani két belosztály közül az egyiket az úgynevezett nagy ember, a nagy tudós professzor vezeti, aki valóban az, a másik főorvos pedig talán nem olyan nagy tudós, de ha lehet, az ő osztályára menjek. Nos, volt alkalmam megfigyelni a valóban nagy embert a nagy slepjével fenségesen ide-oda vonulni. Kétség kívül jól gyógykezelte betegeit. És a kis főorvost is sokat láttam, aki olykor már a nővérek megérkezése előtt az ágyak között jött-ment, leleült, késő estig szüntelen. Hol itt, hol ott üldögélt, beszélgetett a betegeivel, mint ember az emberrel, nem pedig mint tudós és szakember a mit sem értő betegeivel. Ám az ő osztályán fogyott a legkevesebb nyugtató, ott fordult elő legritkábban váratlan rosszul lét, és ott kellett a legkevesebb altatót adni az ápoltaknak. Mert a nagy ember sokat tudott, a kis főorvos sokat és sokakat szeretett. Ez volt a titka, és egyben ez a gyógyító szeretet misztériuma is. Bár nagyra értékelem a tudást, s azt sem hiszem, hogy a tudatlan ember kedvesebb volna Isten előtt, mint a tudós, de nem csak Pál megállapítása, hanem a magam tapasztalata alapján is csak azt mondhatom, hogy a tudás szeretet nélkül valóban csak zengő, érc és pengő cimbalom. Miért? Nos, csak három megjegyzés tapasztalati alapon. A szeretet leleményesebb a tudásnál. Csak gondoljunk a barátjukat a háztető megbontása árán Jézus elé leengedőkre, nem volt

Más és a szeretet nem ellenségek, hanem ikertestvérek. Egyik segíti a másikat. Valójában azt szeretetem igazán és jól, akit jól is ismerek, és akit igazán ismerek, azt mélyebb szeretettel szerethetem. Azért szerette úgy Jézus az embert mindenkinél jobban, mert mindenkinél jobban ismerte, s mert nagyon ismerte, nagyon szerette. Azt mondja Gyökösi Endre, egy ifjú lelkésztársam azt kérdezte egyszer, miért szánok én az életemből, időmből annyit az ember megismerésére és tanítására? Azt kellett válaszolnom, azért, hogy jobban szerethessem az embert, és szerethessék azok is, akiknek erről valamit is mondani tudok. Abból is tudhatjuk, hogy a szeretet a legfontosabb, hogy feltámadása után Jézus Pétertől nem a hite, hanem a szeretete felől érdeklődik, mégpedig háromszor. Szeretsz-e engem? Tőlünk sem azt kérdi majd, mit tudsz, vagy bölcsebb lettél-e, még az sem, hogy hegyeket mozgatóvá vált-e a hited, hanem csak azt, szeretsz-e engem? Miért ezt kérdezte Pétertől, és miért ezt kérdi tőlünk is? A második nagy rész, 5. fejezete következik, Mérlegen az érzelmeink, szomorúság bánat nélkül a címe. Azt olvassuk a korintusiakhoz írt 2. levélben, az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Tekintsük át, mivel foglalkoztunk az előző fejezetekben. Megkíséreltük felmérni, ha ugyan föl lehet mérni, azt az ürességet, amely manapság annyi ember életét teszi kongóvá, céltalanná, értelmetlenné. Ez az űrérzés bármikor bárkit fenyegethet közülünk is. Megmérettek törekvéseink, céljaink, amelyeket minden áron, még életünk rombolása árán is el akarunk érni, mert erre kényszerít bennünket a közszellem. Megméretett egyre üresedő beszédünk, amely ebben a szóinflációban már-már csak szavak halmaza, s még jó, ha nincs gyilkos töltete. Megmérettetett, túlfeszített intellektusunk, túlértéket értelmi életünk, és egyre zsugorodó szívünk. Itt, az utolsó fejezetben, arra a sajátos jelenségre kell még rámutatnom, amelyet egy gazdag ország polgára így fogalmazott meg, amikor vendégségbe hívtam hazánkba. Valóban szép Budapest, főként a fekvése. Ám ritkán láttam annyi szürke és merev arcot, mint legutóbb Budapesten. Nem vonz az a város, ahol mulatnak ugyan, de nem mosolyognak, ahol gyakran hahotáznak, de öröm nélkül. Azóta akarva akaratlanul jobban figyelem a valóban szürk és szomorkás arcokat. Úgy viseljük olykor, mintha egyen állarc volna. Nemrégen egy zsúfolt autóbuszon szorongva utaztam én is, mondja Gyökösi Endre, szinte minden megállónál morgott, zsémbeskedett vagy dühöngött valaki, mert nehéz volt fölfurakodni. Meg se rezdültek az arcok. Aztán valaki mondhatott valamit az útitársának, s az fölnevetett, mindenki odanézett, mint valami ritka, különös jelenségre. Kevés város felett terjeng annyi szmog, füst, benzinfelhő, mint Budapest felett, de ennél is veszélyesebb és megbetegítőbb az a lelki szmog, szomorúság, amelyről Szent Pál apostol azt írja, hogy halált szerez. S hogy ez mennyire nem aféle papi diagnózis, elég, ha csak arra gondolunk, hogy az öngyilkossági statisztikát tekintve világ elsők vagyunk, és emellett egyre növekszik a depressziósok és kedélybetegek száma. Mindnyájan tudjuk, hogy ennek az oka rendkívül összetett. Van, aki a túl nagyra duzzadt város zsúfoltságát okolja, van, aki a lakáshiányt, van, aki a világhelyzet ráksugárzását, és így tovább. Mint egyénekkel foglalkozó élet- és lélekápoló, bármilyen nehezemre esik is, ki kell mondanom, talán soha is ennyire intenzíven, ilyen kórosan
Nem sajnáltuk és sajnáltattuk magunkat, mint ma.

tisztaság. S én elsőrenden ebben látom ennek a mindent és mindenkit el- és megszürkítő szomorúságnak a gyökerét. Megszürkül és megszomorodik az is, aki egyfolytában csak életét panaszolja, a vele történt és történő igazságtalanságokat. El- és megszürkül az is, akinek panaszolja, már csak azért is, mert ő is a magáit szeretné panaszolni, és nem jut szóhoz a másik panaszától. Ki az, aki nem szeretné, hogy hallgassák meg, figyeljenek rá, naponként mennyi szörnyűség esik meg vele? S mert az önsajnálkozó panaszkodókat egyre jobban kerülik, szinte fokozatosan elszigetelődünk, magunkra maradunk, következésképpen még több okunk lesz az önsajnálatra, de már nincs, aki sajnálna bennünket, ha látnak is, menekülnek. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a napkatekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímás Sándor Asztik Ferences atyát, a Csíksomlyói Kettemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármok közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Boldog Ebner Margit, Domonkos apáca. Margit Bajorországban született 1291 körül. Az Augsburgi püspökség Donauwörth nevű helyiségében jómódú és tekintélyes nemzetségből származik. 14 éves lehetett, amikor belépett a szülővárosától nyugatra fekvő Medingen Domonkos kolostorába. Korábbi életéről egyszer bevallotta, hogy Isten oltalma mindig megőrizte őt a mennyei atya iránti hűségben. 1312. február 6-án súlyosan megbetegedett. 3 éven át ágyhoz kötötték szívbántalmai és bénulásai. Nem tudta azonnal elfogadni a nagy és gyógyíthatatlan betegségeket. Lelki vigasztalásai elmaradtak, nővértársai mindinkább visszahúzódtak lázadó betegüktől. A szenvedés értékére végül mégis egyik társnője ébresztette rá. Margit rádöbbent, hogy egyedül Isten hűséges, és minden körülmények között ott van vele. Ettől kezdve lassan-lassan elfogadta, sőt, megszerette a szenvedést. Amikor 1324-ben a kolostor közösségének háborús veszély miatt ideiglenesen szét kellett szóródnia, Margit egy nővértársa kíséretében a szülői házába ment, ahol ugyanolyan visszavonultan élt, mint azelőtt a kolostorban. Majd örömmel visszatért Medingenbe. 1332-ben egy világi pap, nördlingeni Henrik látogatta meg a kolostort. Jóságos és lélekkel telített szava olyan volt Margit számára, mint hosszú téli dermedtség után a tavaszi eső. Levelezésükből megmaradt Margitnak egy Henrikhez szóló levele, és Henriknek Margithoz intézett 56 levele. 1335-ben Margit rendkívüli kegyelmekben, misztikus élményben részesült. Miközben a nővérek kórusának oltára előtt térdelt, nagy szeretet ébredt benne Jézus neve iránt. Olyan különös módon tapasztalta meg Isten szeretetét, hogy úgy érezte, szíve feloldódott, megszűnt ebben a szeretetben. A testi szenvedések, betegségek egész életét végig kísérték, de mindent elviselt abban a tudatban, hogy valamennyi kínja ahhoz teszi hasonlóvá, akit mindenek fölött szeret. A keresztre feszített úrhoz. 1344-ben nördlingeni Henrik megkérte Margitot, hogy rendezze és foglalja össze lelki élményeit, amelyeket 1312 óta naplószerűen feljegyzett, illetve Henrikhez intézett leveleiben rögzített. A napló józan, csaknem egyhangú nyelvezetű, de a feltétlen igazság pecsétjét magánviselő írás. E szavakkal fejeződik be. Semmit sem kívánok azon kívül, amit Jézussal, Jézusból és Jézusban kapok. Margit 1351. június 20-án halt meg, Mária Medingenben.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Az ember vagy vallásos élete minden területén, vagy egyáltalán nem vallásos. A cukor igazi helye nem a kávés csésze mellett van, hanem bele kell tenni a kávéba. Ha ott feloldódott, akkor lesz csak édes a kávé. Mondta J. Barnke püspök.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ahogyan a dzsingelünkben is hallhatták, hamarosan a Vatikánba kapcsolunk, a Szent Péter térre, onnan a pápai audienciába kapcsolódhatnak be a mai napon. Mai napon a katolikus tévé segítségével tudunk mi is kapcsolódni ehhez a nagyon szép együttléthez. Tartsanak velünk!

0: Dare inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce.
1: Azt jelenti, hogyha tehát most megkezdi az audiencia, heti audiencia alkalmát az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
2: La pace sia con voi.
1: Békesség veletek és a te lelkeddel.
0: Dal Vangelo secondo San Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli.
1: Jézus azt mondta az apostolainak.
0: Ancora quattro mesi e poi viene la mia.
1: Ugye azt mondjátok, hogy még 4 hónap és jön az aratás. Nos, én azt mondom nektek, emeljétek fel szemeteket és nézzétek a mezőket. Már megértek az aratásra.
0: Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Parola di Dio.
1: Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus.
3: Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Jésus dit à ses disciples: Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis: Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Je vous ai envoyé moissonner, ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Parole du Seigneur.

0: A reading from the Gospel of John. Jesus said to his disciples, "Do you not say 4 months more, then comes the harvest? But I tell you, look around you, and see how the fields are ripe for harvesting. I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labor." The Gospel of the Lord.
1: Lesung aus dem Johannesevangelium.
2: Evangelium, tehát Szent János könyvéből.
1: Sagt ihr nicht, noch 4 Monate
2: még 4 hónap, és itt az aratás. Nos, azt mondom nektek, emeljétek fel szemeteket, és nézzétek meg a szántóföldeket. Már megértek az aratásra. Az arató már most megkapja bérét, s termés gyűjt az örök életre, hogy együtt örüljön, aki vett azzal, aki arat.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado, y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Palabra del Señor.
4: Idézzük
2: fel még egyszer tehát János evangélista szavait. Jézus abban az időben ezt mondta tanítványainak, vagy nem így beszéltek? Még 4 hónap, és itt az aratás. Nos, azt mondom nektek, emeljétek fel szemeteket, és nézzétek meg a szántóföldeket. Már megértek az aratásra. Az arató már most megkapja bérét, s termés gyűjt az örök életre, hogy együtt örüljön, aki vet, azzal, aki arat. Mert igaza van a szólásmondásnak, más vet és más arat. Nos, azért küldtelek benneteket, hogy learassátok, ami nem a ti munkátok. Mások fáradoztak, s ti az ő munkájába álltatok bele.
5: Leitura do Evangelho de São João. Disse Jesus aos seus discípulos, não dizeis vós, mais 4 meses e vem a ceifa? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos que estão dourados para a ceifa, porque eu enviei-vos a ceifar o que não trabalhastes. Outros se cansaram a trabalhar, e vós ficastes com o proveito da sua fadiga. Palavra da salvação.
6: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا قال يسوع لتلاميذه أما تقولون أنتم هي 4 أشهر ويأتي وقت الحصاد وإني أقول لكم ارفعوا عيونكم وانظروا إلى الحقول فقد ابيضت للحصاد إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه فغيركم تعبوا وأنتم دخلتم ما تعبوا فيه كلام الرب
7: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, czyż nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Oto słowo Pańskie.
4: Cari fratelli e sorelle.
2: Kedves testvéreim, jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlöm Önöket. A mai nap néhány gondolatot szeretnék megosztani a múlt héten Spanyolországba tett apostoli utazásomról, melynek során Madridot, Barcelonát, a Monserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg. A négy afrikai országba tett hosszú utazás után ezúttal egy ősi és rendkívül gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot kerestem fel. Nyilvánvalóvá vált, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon megy keresztül, a pápát mindenütt lelkesedéssel és nyitott szívvel, figyelemmel fogadták. Ezért hálát adok Istennek, és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, püspököknek és az egyházi közösségeknek. Isten népe nagy vigaszt nyújtott nekem hitének és szeretetének ünnepélyes kifejezésével. Én is megerősítettem a híveket, és Róma püspökeként arra buzdítottam őket, hogy mindenféle megosztottságot és ellentétet győzzenek le, és mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, amely az apostoli utazások során konkrét kifejeződésre jut, minden alkalommal igazodva a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez. Spanyolország esetében nagy örömmel tapasztaltam, hogy az emberek minden korosztályból és minden társadalmi rétegből mennyire várták a pápa látogatását. Mindenütt hatalmas tömegek fogadtak engem nagy szeretettel. Ez a tény egyáltalán nem volt magától értetődő, és érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen a részvétel elsősorban, ahogy már említettem, a spanyol nép hitét fejezi ki. Ugyanakkor úgy vélem, hogy kifejezi azt a széles körben elterjedt igényt is, hogy egy igazi és mély alapra épülve, amely nem ideológiai jellegű és nem részérdekeket szolgál, az emberek összegyűlnek és egyesülnek. Ezt az alapot végső soron Krisztus biztosíthatja nekünk, és az evangélium a szükséges inkulturációk révén, vagyis ahogy átadja az egyes népeknek. Megteheti ezt, mert üzenete teljes mértékben megfelel mindkét igénynek. Az igazság keresésének és az igazságosság iránti szomjúságnak. Madridban és Barcelonában, a nagy székesegyházakban, valamint a legmodernebb stadionokban gyűltünk össze. Elimádkoztuk a rózsafűzért a Monserrati apátságban, a Sagrada Familia katedrálisban ünnepeltünk, amely felséges szimbólum, kő és fény szimfóniája, és mindenkihez a keresztény misztériumról szól. Ez a találkozás az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra között érzékeltette velem Európa sajátos jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint aktuális és nem elavult valóságot. Ez egy olyan örökség, amelyet gondosan őriznünk kell, hogy szembenézhessünk a globális világ korszakos kihívásaival. Meg kell őriznünk a békét, az integrális ökológiát, a méltányos és fenntartható fejlődést és az emberi méltóság tiszteletben tartását. Ezek olyan kihívások, amelyeket a II. Vatikáni Zsinat már egyértelműen felismert, és amelyekre a későbbi egyházi tanítás is visszatért, egészen az én legutóbbi Magnifica Humanitas című enciklikámig, amely az emberi személy védelmét tűzi ki célul a mesterséges intelligencia konferencia korában. A különféle találkozók során felismertem azt az igényt is, hogy a pápa hangján hallják a remény evangéliumát, amely a mai emberiséghez szól. A mai emberiség egy nagyon megtévesztő fejlődési modell negatív következményeitől szenved, és ezzel szembe kell szállnunk. Ezt az igényt, amely kifejezésre jutott a sok tanúságtételben is, amelyet hallottam, néha megható, néha építő jellegű tanúságtételekben, felismertem elsősorban a kisgyermekek és a szegények arcán, akikkel találkoztam. Felismertem a találkozás igényét a kisfiú arcán, aki a plébánián felolvasta nekem a levelét, néhány visszaélés áldozatának arcán, akik arra vártak, hogy meghallgassák őket, a fogvatartottak arcán, akik a börtönben vártak rám, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalok arcán, vagy a Kanári-szigeteki befogadó központban. Pont a Kanári-szigeteken, utazásunk utolsó állomásán, egy átfogó értelmezési kulcsot kaptam. Ezt egyrészt maga a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése adta meg nekem, másrészt pedig egy olyan helyi egyház valósága, amely nagy számú kényszerű bevándorlót fogad be, akik főként Afrikából érkeznek. Tudjuk, hogy a migrációs jelenség nagyon összetett, és hogy átfogó és összehangolt cselekvési terveket igényel. De ez a megközelítés egy másfajta és tágabb perspektívát nyit meg előttünk. Ráébreszt bennünket arra, hogy arra vagyunk hivatottak, hogy értelmezzük újra az evangéliumot korunkban, miközben megosztjuk egymással a saját kultúrát, ajándékait, különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket bennünk az éppen emberek és népek közötti párbeszéd és Krisztus üzenetének termékenysége keltett. Nagyon fontos a népek közötti párbeszéd, a testvéri szellemben való találkozás, amely lehetővé teszi, hogy kölcsönösen felfedezzük és megbecsüljük egymás értékeit. Ez az út nem könnyű, jó szándékot és Isten segítségét igényli, de ez az út, amely a szeretet civilizációjához vezet minket. Kedves testvéreim, az apostoli utam mottója a következő volt, alzad la mirada, vagyis emeljétek fel a szemeteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket első tanítványaihoz intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a teljesség iránti vágyat. Először is nekem ismétli az Úr ezeket a szavakat, és kegyelmével ezt az utazás során is megtapasztaltam. Ma szeretném veletek is megosztani ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljunk Jézustól, hogy a fele barátunkra, az emberekre, a világra Isten szemével tekintsünk, vagyis szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül szeretném köszönetet mondani mindenkinek, aki imádkozott azért, hogy ez az apostoli látogatás jól sikerüljön, különösen a szemlélődő életet élő apáca közösségeknek Spanyolországban. Imádkozzatok tovább, hogy Szűz Mária közbenjárására azok a magok, amelyeket most elvetettem, bőséges gyümölcsöt teremjenek. Köszönöm.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors
1: az angol nyelvű zarándokok nevében üdvözlik a Szent Atyát, fejezik ki tiszteletüket és imádságukat a Szent Atya munkájáért, mint Szent Péter utódja.
0: We will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
2: Dear brothers and sisters,
1: kedves testvéreim, a mai katekézisben szeretnék megosztani néhány gondolatot a spanyolországi apostoli látogatásomról a múlt hét folyamán, ezen az utazáson láttam Isten népének hitét és szeretetét megtapasztaltam, ahogyan a tömegek fogadtak engem. És ez nem csak a spanyol emberek mély hitét fejezte ki, hanem az egységre és a reményre való általános igényt egész Európában. Erre Krisztus szeretete is hív minket. Nagyon fontos megőriznünk és gyarapítanunk Európa gazdag katolikus hagyományát,
2: a true civilization of love.
1: Hogy felépíthessük együtt testvéri párbeszéddel a szeretet civilizációját.
2: And I would like to extend this invitation.
1: Az apostoli utazás mottója az emeljük fel a tekintetünket felhívás volt. Emeljük tekintetünket az Úrra, és nézzünk úgy a körülöttünk lévő emberekre és a világra, ahogyan az Úr, vagyis szeretettel, megértéssel és tisztelettel.
2: I extend a warm welcome.
1: Szeretettel köszöntöm a ma ide látogató angolajkú zarándokokat. Különösen azokat, akik Angliából, Kamerunból, Taiwanról, Fülöp-szigetekről és az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek ma ide. Ahogy a nyári vakáció elkezdődik lassan, talán ez még több időt nyújt majd nekünk arra, hogy tekintetünket Istenre emeljük, és imádkozzunk többet, és tegyünk jó cselekedeteket, többet, mint amennyit a munka, nagy munka során, az év munkás hónapjai során tettünk. Emeljük tekintetünket tehát Istenre, és Isten áldását kérem családjaitokra. Isten áldjon benneteket Jézus Krisztusban.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich ihres Gebets in allen Anliegen ihres universalen
1: a Szent Atyát, biztosítják imádságukról, Péteri szolgálatát. Az audiencia végén latinul kapcsolódjunk be mi is a mi atyánk imádságába majd, és fogadjuk a Szent Atya áldását, amely különösen kiterjed majd a gyerekekre, az idősekre, a betegekre és a szenvedőkre.
3: Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache.
1: És most a Szent Atya tanításának német nyelvű összefoglalóját hallgathatjuk meg, amely tehát a Szent Atya spanyolországi apostoli látogatásának tapasztalatait foglalja össze. Fontosak voltak a látogatás állomásai is, Madrid, a Monserrati apátság, Monserrati Fekete Madonnával és a Kanári-szigetek. Spanyolországban mindenhol nagy szeretettel fogadták Szent Péter utódját, lelkesen és nyitott szívvel fogadták a hívek a pápát.
3: Angesichts epochaler Herausforderungen gilt es auf der Grundlage der
1: Roma püspököként a Szent Atya arra buzdította a spanyol és egész európai híveket, hogy ápolják egymás között a közösséget, a párbeszédet és az egységet, amely a sokféleségben nyilvánul meg. Annak érdekében, hogy a szeretet civilizációját építsük fel együtt Európában.
3: Auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Cari fratelli e sorelle.
1: Kedves testvéreim.
2: Il viaggio apostolico in Spagna è stato scelto il motto alzate lo sguardo.
1: A spanyol utazásom mottója a következő volt: emeljétek fel a tekinteteteket, emeljétek fel ti is a tekinteteteket Jézus Krisztusra, a jó pásztorra, és tanuljuk meg embertársainkat és mindenkit Isten szemével nézni, szeretettel, tisztelettel és megértéssel.
3: Das Motto der apostolischen Reise nach Spanien lautete: Erhebt den Blick. Richten wir alle unseren Blick auf Jesus Christus, den guten Hirten. Von ihm lernen wir unsere Mitmenschen und die ganze Welt mit den Augen Gottes zu sehen, voller Liebe, Respekt und Mitgefühl.

0: Santo Padre,
1: és most a spanyol ajkú látogatók és hívek nevében köszöntik a Szent Atyát.
0: Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones.
1: Az ideérkező látogatók és a spanyol ajkú hívek őszinte szívvel és szeretettel imádkoznak a Szent Atyáért és Péteri szolgálatáért.
0: Encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren.
1: Az audiencia végén fogadjuk imádságos lélekkel a Szent Atya áldását,
0: que los peregrinos llevan consigo.
2: Queridos hermanos y hermanas,
1: kedves testvéreim,
2: nuestra catequesis de hoy,
1: mai
2: deseo compartir algunas reflexiones sobre el viaje apostólico,
1: spanyolországi látogatásom, múlt heti látogatásom.
2: Agradezco a Dios que todo el pueblo español,
1: foglalja össze,
2: particularmente
1: hálát adok

0: Hitünket, hogy osszuk meg hitünket és kultúránkat másokkal. Ehhez párbeszédre, dialógusra van szükség, és testvéri szellemre. Ez az út nem könnyű, jó akaratot tételez fel, és Isten segítsége kell hozzá. De elvezet bennünket a szeretet civilizációjára.
1: Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
0: Szeretettel köszöntöm a spanyol ajkú zarándokokat itt a téren.
1: Tal como indicó Jesús a sus discípulos.
0: Ahogy Jézus is mondta tanítványainak, arra hívlak benneteket, hogy emeljétek fel tekinteteteket, és lássátok meg az emberekben az élet szeretetét, az igazságot és a tökéletességet. Isten szemével tekintsünk embertársainkra, szeretettel, tisztelettel és megértéssel. Isten áldja a spanyol ajkú zarándokokat. Köszönöm szépen!
2: Híveket
0: köszöntenek most, és a hívek tiszteletét tolmácsolják a Szent Atyának.
2: 公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座侠服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们， 在今天的要理讲授中，我愿与你们分享上周我在西班牙使徒之旅的一些感想。在整个行程中，我看到天主子民满怀信德与爱意的喜悦表达，正如群众以极大的热情欢迎我，这一切也使我倍感欣慰。在各项活动中，我不仅感受到西班牙人民根深蒂固的信德， 也感受到他们对合一与希望的渴望，而这份渴望只能在基督和他对我们的爱中找到。此外，这次经历使我体会到欧洲文化的丰富底蕴、深厚的天主教传统，以及当我们努力建设真实友爱的文明时，当今欧洲所担任的角色，即促进和平、 尊重人类尊严和推动友好的对话。正如你们所知道的，这次使徒之旅的格言是：请你们举目观看。我渴望这项邀请能延伸至你们，请你们举目仰望上主，让我们向耶稣学习，如同他那样看待他人和我们周围的世界。 感谢所有为这次使徒之旅圆满成功而祈祷的人，请你们继续祈祷，好使这次旅程收获丰硕的果实。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
0: Szeretettel üdvözlöm a kínai ajkú zarándokokat, kedves testvéreim, bátorítalak titeket, hogy haladjatok tovább lelki örömök útján és az evangélium iránti hűségben. Szívből megáldalak benneteket. Hallottuk a Szent Atya áldását a kínai ajkú zarándokokra és látogatókra.

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam
1: a portugál
0: ajkú
1: zarándokok nevében köszöntik most a Szentatyát, és biztosítják a hívek biztosítják a Szentatyát a hívek imádságáról és szeretetéről, tiszteletéről.
0: No final dessa audiência cantaremos a oração.

0: Az audiencia végén kapcsolódjunk be tehát a mi atyánk latin nyelvű imádságába, és fogadjuk imádságos lélekkel a Szent Atya apostoli áldását, amely különösen vonatkozik a gyermekekre, az idősekre, a betegekre és a szenvedőkre.
1: Leio agora o resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar.
0: A Szent Atya
1: desejo
0: katekézise, tehát a spanyolországi utazás
1: na Espanha.
0: Gondolatait foglalta össze.
1: O entusiasmo e o afeto com os quais o povo espanhol
0: nagyon nagy hatással volt a Szent Atyára, a spanyolok szeretete, őszinte érdeklődése, és nyitott szíve, amellyel tömegek fogadták őt Spanyolország szerte, ahová csak ellátogatott. Isten népében tehát él a hit. Krisztus evangéliumát szeretnék hallani. Azért is, hogy jelen társadalmunk kihívására válaszokat találjanak.
1: Az Ilhas Canárias, apercebi-me da necessidade difusa de escutar o evangelho da esperança.
0: Remény evangéliumát szerették volna tehát nagyon sokan meghallani, és a Szent Atya elvitte Krisztus üzenetét Spanyolországba.
1: Padre, saúde em italiano, os fiéis de língua portuguesa.
2: Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini.
0: Örömmel és szeretettel üdvözlöm a portugál ajkózarándokokat.
2: Al gruppo di sacerdoti arrivato dal Portogallo.
0: Különösen a paptestvéreket, akik Portugáliából érkeztek.
2: Cari fratelli, care sorelle.
0: Kedves testvéreim, fivéreim és nővéreim. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy emeljünk tekintetünket őre, és szeretettel, megértéssel és tisztelettel nézzünk embertársainkra és a világra. Isten áldjon benneteket.
1: A tradução de suas palavras. Tenho a alegria de dar as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa, especialmente ao grupo de sacerdotes vindos de Portugal e à família marista proveniente do Brasil. Queridos irmãos,
0: Brasiliából érkező nővéreket is köszöntött a Szent Atya és minden portugálaikú hívőt. Arra szólított fel, hogy tehát emeljük tekintetünket Jézusra, Jézus keresztjére, tekintsünk az egész emberiségre megértéssel, és így a szeretet uralkodhat az egész földön.
3: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام
0: والتقدير
3: ويرفقونها
0: بصلواتهم من أجل قداستكم وخدمتكم
3: كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه
0: arab nyelven.
3: ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين
0: حديثاً ország után tehát, ahová Szent Atya korábban ellátogatott, most az ősies gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező Spanyolországban járt a Szent Atya a múlt héten.
3: لقداسة البابا لاون الرابع عشر.
0: És nagy örömmel tapasztalta, hogy a jelentős társadalmi és kulturális változások ellenére vagy mellett az emberek mindenütt nagy lelkesedéssel és nyitott lélekkel fogadták látogatását.
3: عبر قداسته عن فرحه بالاستقبال الحار الذي لقيه لدى الشعب الإسباني.
0: Kifejezte
3: a hívek
0: hitét és szeretetét. és a Szent Atya arra buzdította a maga részéről a híveket, hogy számoljanak fel minden megosztottságot és minden ellentétet, amely a társadalomban élhet, ápolják egymással a közösséget, a párbeszédet és az egység lelkét a sokféleségben.
3: السلام والتنمية العادلة والمستدامة والكرامة الإنسانية والتقى بمختلف فئات المجتمع.
0: A tény, hogy ilyen sokan köszöntötték és fogadták szeretettel a Szent Atya Spanyolországban, nem magától értetődő, emelte ki a Szent Atya, és nem csak a spanyol nép hitét fejezi ki, hanem azt a széles körben elterjedt igényt is, hogy az emberek, a hívők igazi és mély alapokra épülve egyesüljenek. Ez az igazi és mély alap, ez Krisztus és az evangélium üzenete, amely képes egyesíteni a különböző embereket, népeket, hiszen minden ember az igazságot keresi, és az igazságosságot szomjúhozza.
2: Saluto i fedeli di lingua araba.
0: Köszöntöm az arab nyelvű híveket.
2: Siamo chiamati ad alzare lo sguardo.
0: Isten arra hívott minket, hogy emeljük fel tekintetünket, és Isten szemével tekintsünk a világra, szeretettel, tisztelettel és megértéssel.
2: Sempre da ogni male.
3: Uhayyi al mu'minin al natiqin bil lughati al arabiyya. نحن مدعوون إلى أن نرفع عيوننا وننظر إلى العالم بعيني الله المملوءتين محبة واحتراما ورأفة بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy
0: swoich legyel, hívek és zarándokok nevében köszöntik a Szent Atyát.
4: We wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy.
0: A Szent Atya mai
4: tematem dzisiejszej katechezy była
0: tanításában a spanyolországi látogatása nyomán kiemelte, hogy milyen fontos
4: papież wszędzie spotyka
0: a katolikus hagyományok tisztelete és ápolása Európában, hiszen gazdag és hosszú történelmi hagyományok hagyományai vannak Spanyolországnak és Európának, és ezeket bizony ápolni kell.
4: Podróż do Madrytu, Barcelony, opactwa w Montserrat.
0: Madrytban, Barcelonában, a Montserrati apátságban és a Kanári-szigeteken is.
4: Bogate dziedzictwo, które pozostaje żywe.
0: A Szent Atya ezeket a csodálatos hagyományokat, katolikus hagyományokat és kulturális örökséget találta.
4: Pozdrowi nas Polaków w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente.
0: Szeretettel köszöntöm a lengyel híveket.
2: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia, avvenuta grazie all'ispirazione di San Giovanni Paolo II.
0: A Szent II. János Pál pápa buzdítására létrejött katolikus akció lengyel szervezetének 30 éves évfordulóját ünnepeljük. Legyen hitetek reményjele mindenkinek. Ezzel a szándékkal áldalak meg mindannyiótokat.
4: Trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją Szkołą Wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławię.

0: Santo Padre.
1: És végül az olasz ajkú zarándokok és hívek nevében köszöntik a Szent Atyát és biztosítják őt imájukról.
0: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino terminata.
1: Imádkozzunk el együtt tehát az audiencia végén a latin nyelvű Mi atyánkot, és fogadjuk a Szent Atya apostoli áldását, amely különösen érvényes a gyermekekre, az idősekre és a szenvedőkre. A Szent Atya megáldja azokat a kegytárgyakat is, amelyeket a hívek magukkal hoztak a mai audienciára.
2: Il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti.
1: A Szent Atya örömet fejezi ki az iráni iszlám köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött békepaktum felett, amelyet pénteken fognak aláírni. Türelmes és kitartó tárgyalómunka eredménye ez a béke megállapodás. Hálámat szeretném kifejezni mindazoknak az országoknak, akik, amelyek hozzájárultak ennek a megértésnek, a béke szerződésnek a megszületéséhez. Kívánom, hogy ez a dokumentum erősítse meg mindenkiben a kölcsönös reményt, tiszteletet, és erősítse a népek párbeszédét és együttműködését. Ukrajnából azonban szomorú hírek érkeznek, az ott a nagyon sok ártatlan áldozatot szed továbbra is a háború, templomokat és a UNESCO kulturális örökségéhez tartozó helyszíneket romboltak le a napokban. Szeretném közelségemet kifejezni mindazoknak, akik bátorsággal az élet szolgálatában dolgoznak ezeken a veszélyes területeken, és imádkozom azért, hogy a háború szűnjön meg, és nyíljon meg a párbeszéd útja, szűnjön meg az a gyűlölködés, és szülessen meg végre egy igazságos és tartós béke Ukrajnában is.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: És most köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat, akik ma eljöttek a Szentpéter térre.
2: In particolare saluto il pellegrinaggio della diocesi
1: Volterrából érkező zarándokokat,
2: con il vescovo Monsignor
1: Roberto Campiotti.
2: Cari fratelli e sorelle, o sala sosta presso le tombe degli apostoli.
1: Az apostolok sírjához tett látogatásotok erősítse meg benneteket a hitben, és adjon nektek új lelkesedést a szentség felé vezető úton. Maradjatok hűségesek továbbra is az evangélium tanításához és az egyház tanításához. Köszöntöm a Bressából és Cremona városából érkező új házasokat
2: és
1: más területekről érkező olasz ajkó zarándokokat, és mindenkitől azt kérem, hogy dolgozzon tovább szorgalmasan az Úr szőlőjében.
2: San Bartolomeo in Galdo e Santa Barbara in Salento, come pure l'associazione sportiva Vis Velete.
1: További egyesületek tagjait köszönti most a Szent Atya, akik ellátogattak a
2: e l'Associazione Banca del Tempo di Piana di Albanesi. Su tutti,
1: és mindenkire
2: del Signore,
1: kéri a Szent Atya az Úr áldását és a Szűzanya anyai szeretetét és támogatását. Végül pedig szeretettel gondolok a fiatalokra, a betegekre és az új házasokra.
2: Siamo alle soglie del periodo estivo.
1: A nyár elején vagyunk, amikor Időt találunk a turizmusra, a zarándoklatra, a szabadságra és a pihenésre is. Kedves fiatalok, akik még vizsgákat tesztek, érettségi vizsgákat, felvételi vizsgákat tesztek, közel állok mindannyiótokhoz, és kívánom, hogy a vizsgák után a megérdemelt pihenésben legyen részetek, de használjátok fel a nyarat társadalmi és vallásos elmélyülésre is. Használják fel tehát ezt a nyári időszakot arra, hogy mélyüljünk el az egyház küldetésében és a társadalom szolgálatában. Imádkozzuk el a mi atyánkot.

Együtt hallgathattuk meg tehát a Szent Atya mai tanítását az audiencián, amelyet spanyolországi látogatása ihletett, és meghallgattuk a pápa buzdítását is, hogy Isten szemével tekintsünk egymásra és a körülöttünk lévő világra, szeretettel, tisztelettel és egymás iránti megértéssel, hiszen így módon tudjuk a szeretet kultúráját építeni és terjeszteni Európában és az egész világon. Európában csodálatos katolikus örökség és hagyományok vannak, ennek épületek is tanúságtevői. A Szent Atya felkereste például Barcelonában a Sagrada Familia katedrálist, ahol meg is áldotta a legmagasabb Jézus Krisztusnak szentelt tornyot. Az épületek is, de elsősorban az emberek mély hitről tettek tanúságot a Szent Atya spanyolországi látogatása során. Ő pedig arra buzdította a spanyolokat és mindannyiunkat, hogy tegyük félre a megosztottságot, a köztünk lévő különbségeket, és építsük mindenek előtt az egység és a szeretet kultúráját. A sokszínűségben meg kell találnunk a közös vonásokat, és hogyha Krisztus tanítására, az evangélium tanítására támaszkodunk, akkor felépíthetünk egy jobb, szebb, békés jövőt, szeretetteljes jövőt Európában és a világon.